0: kulturális palettánk. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban hallhatnak a hamarosan kezdődő 33. Szent István könyvhétről. Továbbá szólunk a Ciszterci Szent Imre templom tavaszi hangverseny sorozatának most vasárnapi koncertjéről. Mindezek előtt pedig a Szabó Magda irodalomtörténész lesz a beszélgető társunk, akinek a szerkesztésében jelent meg a közelmúltban a Talpra Magyar 1956 és a Magyar Színház című vaskos kötet. Tartsanak velünk!
1: Talpra Magyar 1956 és a Magyar Színház címmel jelentetett meg egy alapos, részletgazdag korszakfeldolgozó könyvet az MMA kiadó. Beszélgető társam a stúdióban a kötetet szerkesztő, A. Szabó Magda. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Előjáróban a könyvről nagyon röviden azokra a kérdésekre kívánt válaszokat adni, hogy miként jutott el a magyar színházi élet 1956-ig, hogyan érték meg a művészek azt a bő másfél hetet, és milyen megtorlások sújtották őket a bukás után. Az igényesen kivitelezett, kemény táblás, cérna fűzött kötésű kötethez férje Ablonczi László színháztörténész írt bevezető esszét. Ő egyébként 1991 és 99 között volt a Nemzeti Színház igazgatója, és tekintélyes mennyiségű kordokumentumot, illetve visszaemlékezést vonultatott fel A. Szabó Magda 1953-tól 1989. június 16-áig Nagy Imre újratemetéséig, ami a rendszerváltoztatás szimbolikus alapköve lett. Aránylag sok történet, illetve legenda látott már napvilágot a témában. Sinkovics, Darvas, Besenyei, Mensáros, hogy csak a legismertebbek közül említsek párat, de talán egyben ilyen átfogó feldolgozás a témában még nem született. Hogyan sikerült összegyűjtenie ezt a bőséges anyagot?
2: Azt kell mondanom, hogy igazán a kötet szerkesztésének a gondolata a hiányérzetből született, valóban, amit ön is említett, hogy eddig ilyen nem született. Miközben a 90-es évek eleje óta a levéltárak, állambiztonsági történeti levéltár anyagai OSK-ban, tehát a Széchenyi Könyvtárban, Nemzeti Levéltárban az anyagok elérhetők. Csak az is igaz, hogyha mondta a bőséges anyagot, valóban 405 szöveg idézetből, szöveg mozaikból tevődik össze a kötet, de hát ehhez, ha végig gondolom, biztos, hogy több mint 10 000 oldalt végig kellett nézni, hogy az ember ki tudja választani azokat a mozaikokat, amelyek egyrészt hitelesek, és erre majd még talán vissza is térek, másrészt valóban a szándékom az is volt, hogy a mozaikok külön-külön érvényesek legyenek, igazoltak legyenek, amennyire lehet történetileg, de ugyanakkor együttesükből kirajzolódjon egy olyan kortörténet is, ami több, mint a szövegek egymás utánja. Sok munka, azt kell mondanom, tehát igazán azért született, hogy legyen 56-ról valóban magáról az eseményekről, előzményekről, politikailag, történetileg születtek már összefoglaló munkák is, természetesen ott is van még feltárnivaló, de valóban a színházi világról ilyen még nem volt. Igazán ez volt az igény, és mondjuk az utolsó lökést az adta meg, hogy többször előfordult, hogy idézőjeles szakemberek, tehát mondjuk szakemberek, csak nem a színház szakemberei beszéltek úgy a korról, hogy alapvető tévedéseket fogalmaztak meg. Valóban azokat a nem mindig igazolt legendákat éltették tovább, vagy személyes nosztalgiákat, amelyek, és főleg történetiségében nem voltak így igazak, és tovább éltettek hamis legendákat. Hát talán ez a két momentum volt a legfontosabb, hogy miért is született meg a kötet.
1: Hiszen a agyonhallgatásból eredhetett egy csomó félreértés, de közeledve az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához nagyon adekvát, hogy egy ilyen kötetünk legyen, bő 500 oldalról beszélünk. Talán, ha az egészet megragadni nem is tudjuk, de

0: azért néhány történetet emeljünk ki. Én nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Talán a forradalom és szabadságharc mártírjával, Földes Gáborral, ugye, aki a 50-es évek közepén a Győri Kisfaludi Színháznak a vezető rendezője volt, és számomra meglepő, ahogy itt olvasgattam, hogy ő rendezte Herczeg Ferencnek a Bizáncát, ami talán nem is kapott túl jó visszhangot.
1: Valóban, ha nagyon fontos momentumot, mozzanatot emelt ki, a legtragikusabb sors Földes Gáboré. És talán őről a kevesebbet is tudtak, mert vidéki színész és rendező, a Győri Színház főrendezője volt.
0: És Raksányi Gellért jó barátja, ha jól tudom.
1: Igen. Ő ugye családilag is ugye az édesapját egy adott pillanatban be is jelentette a budapesti lakásba, hogy ügyeket tudjon intézni, ezért aztán később őt is meglehetősen azt mondta, hogy még a kidobott szemetet is mindig átnézte bizonyos hatóság. De visszatérve Földes Gáborra. És az ő sorsa annyiban is jelképes, hogy Földes Gábor hithű kommunista volt. És a kommunisták közül is nagyon sokan, mondjuk így, hogy pártagok közül is nagyon sokan álltak 56 mellé, mert több olyan számukra elfogadhatatlan dolog történt, ami miatt úgy érezték, hogy itt változtatás kell. És valóban mondhatnánk, hogy az 56. október 23-ának persze messze nyúlnak a gyökerei, nem véletlenül kezdtük mi is 50, vagy kezdtem 53-ban a szövegek összegyűjtését, de 56-ban már nagyon nyílnak a repedések, nagyon felpörög az események sora.
0: Talán ebből közre játszott pont az 53-as enyhülés is.
1: Pontosan. Tehát Sztálin halála, Nagy Imre visszakerül a hatalomba is, és az addig is már meglévő elégedetlenség, vagy akár a helyzet tisztánlátása, gondoljunk ki, és Gyula egy mondat a zsarnokságáról, amelyet 51-ben írt meg, és majd 56-ban kerül nyomtatásba, hogy az utolsó magyarországi irodalmi újságszámban. De ami fontos ilyen szempontból, hogy az általa rendezett és az ön által is imént idézett Herczeg Ferenc Bizánca 56. szeptemberében mutatják be Győrben. 45 óta Herczeg Ferencet
0: tabu volt.
1: Nem játszottak. Igen. Ugye a két háború között ő alapvetően a Nemzeti Színház egyik fő drámaírója volt. A Nemzeti Színházban azóta sincs repertoáron, de ez most csak egy rövid zárójel. Országos visszhangja lett valóban, tehát nem egyszerűen a helyi lapok, Pándi Pál megy le a Szabad Népbe írni róla. Több országos napilap kritikusa ott van. És nem mondanám azt, hogy nem volt kedvező visszhangja, elismerték az értékeit a darabról, magáról, hogy hol így, hol úgy, hogy elmúlt fölötte az idő, de maga a tény, hogy ez megtörténhetett, ez egy nagyon fontos esemény volt. Szeptember közepén vagyunk.
0: Hiszen Herczeg Ferenc volt a revíziós liga elnöke a két világháború között, közel 2 millió taggal képviselte a Trianonnak a felülvizsgálatát.
1: Igen, tehát én most igyekszem azért a színházi közegben maradni. Drámaíróként több olyan darabja van, ami valóban elfeledhetünk, de van egy pár olyan, például akár a Bizánc is, meg van egy eléggé fantasztikus, szinte abszurdba hajló rövid darabja, amit szintén nem szoktak játszani. Ez most nem is ez az érdekes, hanem a folyamat. Szinte ugyanekkor, tehát szeptember hónapban a Kaposváron az új igazgató Zács János, aki a Víg Színház művésze volt előtte, meghívja a dr. Németh Antalt rendezni Kaposvárra. Németh Antal, aki mondhatnám azt, hogy Major Tamás rossz indulatának is köszönhetően részben, ő ugye 44-ig volt, majd 10 éven keresztül a Nemzeti Színház meghatározó igazgatója, rendezője, de színházelméleti szakember, nemzetközi szinten elismert színházi szakember, hogy rendezze meg a Csongor és Tündét. És tehát már az, hogy meghívhatta. Németh Antal a háború óta gyakorlatilag, mondhatnám, hogy vegetált színházon kívül, megrendezi kiváló előadásban a Csongort. Október 6-án bemutatják a József Attila Színházban a szinte épp hogy a főiskoláról kijött Gáli Józsefnek a Szabadsághegy című darabját. A Szabadsághegy nagyon röviden arról szól, ott van a bemutatón Nagy Imre is, óriási siker, hogy van egy kiemelkedett munkáskáder igazgató, fönn a Szabadsághegyen egy villában van a mama, és a másik fiúról azt mondják, hogy külföldre ment, mondják a mamának, miközben börtönben ül. Egy kicsit a Déri Tibor szerelem történet is talán visszajátszik a hallgatóknak, ha emlékeznek rá. A vége az, hogy most nagyon röviden mondom, csak a mama rájön, levonulnak a hegyről. Tehát mint egy utolsó jelzésként rögtön, tehát október 6-a Rajk László újratemetése, este a Gáli József dráma, Szegeden a Szent Johanna bemutatója, amely hát szintén koncepciós perről szól, akárhogy is a középkorba tesszük vissza. Tehát sorra jönnek a mozzanatok. 56. október 20-án a Katona József Színházban, ugye a Nemzeti Kamara Színházában 4 évi tortúra után bemutathatják Német László Galileiét. Tehát ezek sorra olyan mozzanatok, amelyek feszegették a rendszer kereteit, és jutottak el így október 23-áig.
0: És aztán lett ennek áldozata Földes Gábor.
1: Igen. Tehát Földes Gábor, és akkor most már október 23-a után vagyunk, 23-án a később összefoglaló belügyi jelentést azt írja, hogy Győrben még minden rendben van. 2 nap múlva, tehát hogy ott csend van. 2 nap múlva már megjelenik úgy, mint Földes Gábor a bújtogató, és igazán a mosonmagyaromári vérengzés lesz az ő tragédiája. Kiküldi a forradalmi bizottság elnöke Szigeti Attila, hogy Földes Gábort, hogy próbálja meg fékezni az indulatokat. Elmegy Mosonmagyaróvára, amikor már több mint 100 civil halott van, és emiatt a bosszúból a tömeg megrohamozza az AVH-s laktanyát, és valóban vannak lincselések. De amire ő odaér, már nem tud semmit tenni, sőt AVH-s tisztet menekít vissza Győrbe kocsival. Letartóztatják 57 májusában, és az említett Raksányi Kutyú, a Raksányi Gellért, akit mindenki kutyuként ismert, már előtte mondta neki, hogy menjen el az országból, mert nagy baj lesz. És azt mondta, hogy nem lehet neki semmi baja, ő marad, és akkor Bihari József mondta a mellette ülő asztalnál, hogy hallgassa kutyu szimatára. Maradt, májusban letartóztatták, július 10-én első fokon halálos ítélet. 44 oldalas vádirat, egyszerűen nem tudnak milyen érvet felhozni. A fő érv ez lesz, hogy nem bizonyítható, hogy részt vett a lincselésben, de tudott róla. De még ilyen vádpontok szerepeltek benne, hogy az ellenforradalom leverése után is ellenforradalmi tevékenységet fejtett ki. Elszavalta például egyszer munkások előtt Tamási Lajos Pirosavér a Pesti utcán című versét. A Bánkbán decemberi, mert decemberben még bemutatták Győrben a Bánkbánt a rendezésében, ellenforradalmi szervezkedésre akarta fölhasználni, mert a munkás tanácsok tagjait akarta meghívni a bemutatóra, de a színház vezetősége éber volt és megbízható elvtársakat üntetett be. No, ez egy halálos ítélet érvrendszere, és egy nagyon fontos mozzanat, súlyosító körülmény, hogy mindezt kommunista álcában tette, ezzel megtévesztve a dolgozó tömegeket. Tehát a legfontosabb valóban, ami az íróperekben is látszott, hogy az igazán azokra sújtott le a hatalom, akik pártakként álltak a forradalom mellé. Ami gyalázatos, tehát egy gyalázatos konstruált perben összehoztak ott valóban munkást, parasztot, református papot, nem is ismerték egymást ugyanabban a bűnügyben. Fellebbezések, valóban a színházi világ igyekezett mindent megtenni Major Tamással az élen is, de nem sikerült. Tehát ez a legfelsőbb szintről mondjuk, hogy Kádár Jánostól jött, hogy kész, és 58. január 15-én hajnalban kivégzik.
0: Ő a színészek közül a mártírja 56-nak, de hát sokan szenvedték meg, még ha élve is maradtak, most erre nincs időnk körbejárni, akár Gábor Miklósnak a történetét, aki talán a legjobb tollú író volt, és talán a leghíresebb kötete a tollal, bár itt ebbe a kötetbe ugye több könyvéből idéz, vagy Mensárosról is beszélhetnénk, Szabó Sándorról, akinek nagyon érdekes története van, ugye ő emigrált, aztán visszajött, Sinkovicsot ki ne felejtsem, összesen 10 fejezetben, nagyon aprólékosan rengeteg dokumentumot vonultatott föl, tehát itt ügynökök írásait, jelentéseit is párhuzamosan olvashatjuk a színészek napló bejegyzéseivel. Az egész kötet 1989-ig fut ki, Nagy Imre újra temetésig egy gyönyörű vége van a katolikus rádió szempontjából is, hiszen az utolsó oldalon a rádiónk első kulturális szerkesztőség vezetőjétől idéz, Nagy Gáspártól, illetve természetesen ebben a záró részben ott van Mensáros és Darvas, akik megemlékeztek azon a napon az ő írásaikból. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy nagyon izgalmas olvasmány, de elsősorban kinek ajánlaná ezt a kötetet?
1: Mindazoknak, akiknek akár ifjúkorukból személyes élményük van még 56-ról. Ajánlom azoknak a színészeknek, akik még játszhattak együtt ezekkel a nagyokkal, és több visszajelzésből tudom, hogy nem tudtak róla, hogy akár Mensáros László, akár Darvas Iván, akár Nagy Attila, aki a leghosszabb időt ült börtönben, mondhatnánk, hogy a legtöbbet szenvedett.
0: Azt hiszem 6 évet?
1: 4 évet, de 12-re ítélték, amit tulajdonképpen, amikor kihirdették a 12 éves ítéletét, 17 hónap vizsgálati fogság után, tehát addig nem találtak érvet, és az államrendszer megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésével vádolták, ami, amikor ezt hallotta, mondta, hogy ez 15 év és halál között van. Úgyhogy amikor meghallottam az ítéletet, hogy 12 évre ítéltek, akkor tudtam, hogy ártatlannak találtak. És a 12-ből lett aztán amnesztiában 4 év. Tehát ajánlom a szakmának. Ajánlom a színészeknek, színházi embereknek. Ajánlanám a jövő nemzedék színházi embereinek, mert nem lehet a múlt ismerete nélkül jövőt építeni. Ajánlom a színházba járó, a színészeket, színházat szerető embereknek, közönségnek, tulajdonképpen ajánlom mindenkinek. Én azt hiszem, hogy a tragikus mozzanatok, a színházról lévén szó azért játékosság is van benne, humor is van benne. Több olyan kiadatlan dokumentum, illetve kevés ismert dokumentum. Sinkovics Imre kéziratos 56-os naplóját az özvegye nekünk adta Sinkovics Imre halála után, amelyben decemberben, ahogy a Kádár statáriális ítéletet hirdet, mellette ott vannak a forradalom alatt született viccek, de ott van az is, hogy az olimpián már hány aranyérmünk van, tehát az élet különböző szintjei egymás mellett vannak, és én azt hiszem, hogy ezek az egymásra is villanó tükörcserepek, ezek a szövegrészletek, mozaikok azért egy olyan kort és egy olyan tartást is ismertetnek meg azokkal, akik ezt végigolvassák, vagy legalább beleolvasnak, mert a nagy előnye az, hogy ezt nem kell egyszer elolvasni. Tehát lehet szemezgetni benne a külön, éppen akár színész, akár történet szerint, hogy szerintem nagyon sokaknak izgalmas felfedezések is lehetnek benne.
0: És talán még egy kulisszatitkot is elárulhatunk. Ha jól tudom, a férje mindezek után még Major Tamásról is egy komoly monográfiát tervez.
1: Hát a nem tervez, már ő készen van. Hatalmas munka, az egyszerre egy major monográfia, de egyszerre egy 20. századi magyar és egy kicsit európai színháztörténet is. A szerkesztővel való korrektúra állapotban vannak. Ez, ha minden igaz, félve mondom, őszre meg fog jelenni. De valóban, tehát egy kétkötetes hatalmas munka, mert egy kötetben nem fér el. Nézze, több mint 50 év közös életünk van, és igazán a színházzal kezdődött, a színház végigkísérte az életünket, és ez most már így is marad.
2: A Talpra Magyar 1956 és a Magyar Színház című vaskos kötetről a Szabó Magda irodalomtörténésszel beszélgetett a szerkesztő.

0: folytatjuk az akvarelt. Hamarosan megnyílik a 33. Szent István könyvhét. A főszervezővel Szerdai Csongor beszélgetett.
1: 33. Szent István könyvhét. A házigazda, a főszervező, kezdetek óta a Szent István Társulat, igazgatója pedig Farkas Olivér. 33. Krisztusi korba lép a Szent István könyvhét. Mikor lesz, mi az idejének a sajátossága, és utána egy kicsit áttekintenénk, hogy hogyan kezdődött, mert az már történelem, egy generációval korábban kezdődött, és azóta állja a sorat, a Covidon kívül minden évben volt.
2: Igen, én is ezzel szerettem volna kezdeni, hogy krisztusi korba lépett a Szent István könyvhét. Remélem, hogy utána nem a Getsemáné kert és a egyebek következnek, hanem hát folytatjuk így. 93-ba gondoltunk arra, hogy elérkezett az az idő, amikor a keresztény könyvkiadók, így mondom, mert tulajdonképpen kezdettől fogva ökumenikus gondolat volt ez, hogy keresztény könyvkiadókkal menjünk ki az utcára, az ünnepi könyvhét mintájára. Ekkor volt az, amikor talán volt annyi kínálat, hogy meg tudjunk jelenni a Ferenciek terén, kezdettől fogva oda terveztük a megjelenést. Ugye ott voltak akkor még a diszkrét katolikus udvaron lévő könyvkiadók. Ugye
1: Kárpátia udvar.
2: A Kárpátia udvaron, tehát az volt úgy mindenkihez közel. És akkor néhány sátorral el is indultunk, akkor még nem fedett pavilonokban, hanem talán még emlékszik rá valaki a Makovec által tervezett ilyen jurta sátrakba, úgyhogy ha egy kicsit esett az eső, akkor azonnal pakolás volt, és mindenféle műanyag leplekkel takartuk le a könyveket. Tehát egy szép kezdet, és ez évről évre ismétlődött, és évről évre egyre bővült a Szent István könyvhét tulajdonképpen egészen odáig, amíg maga a térnek a befogadó képessége szabott határt annak, hogy tovább bővüljünk. Közben persze a katolikus és egyéb keresztény könyvkiadók is szaporodtak, úgyhogy tulajdonképpen már szelektálni kellett a végén, hogy kik jelenhetnek meg a könyvhéten. Hát akkor mi úgy gondoltuk, ez ma is úgy nagyjából érvényes, hogy a történelmi egyházak könyvkiadói legyenek ott elsősorban. És ez így is van a mai napig is. Ugye jelenleg a 33. Szent István könyvhét ugye az május 18-án kezdődik és tart 22-ig, azaz hétfőtől péntekig. Nagyon sokáig a szombati napot is bevettük ugye ebbe az időtartamba, gondolva arra, hogy szombaton azért ugye az szabad szombat, hát ha majd vidékről is jönnek innen, de igazándiból nekünk a szombat nem nagyon jött be. Valahogy a kiadók is már mondták, hogy elég péntekig csinálni, nem is volt szombaton olyan nagy forgalom, inkább ilyen kulturális programok, rendezvények voltak, színpadot állítottunk föl, együtteseket hívtunk, minden, de igazándiból a bevétel az nem volt jelentős abban az időszakban. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy, és ez a mostani könyvhét, hogy 26 könyvkiadó fog megjelenni. Néhány új is van közöttük, például Debrecenből a görögkatolikus metropóliától jön egy kiadó, akkor a nyíregyházi egyházmegyétől jön egy kiadó, szintén görögkatolikusok. Elmarad egy kezdettől fogva résztvevő kiadó, a Szent Gellért egyházi kiadó, Guliga György a vezetőjük a napokban hunyt el, úgyhogy ők most nem fognak részt venni, pedig eddig 32 alkalommal részt vettek a Szent István könyvhéten. Úgyhogy ez a 26 kiadó, ez tulajdonképpen 16 pavilonba lesz elhelyezve, nem engednek több pavilon.
1: Hát nem fér, elég szűk a helyet a pesti ferencesek előtt.
2: Igen, igen, de hogy már valahogy úgy mindenki ezt szokta meg, egyetlen egy alkalommal emlékeim szerint volt olyan, hogy nem a Ferenciek terén, mert akkor éppen felújítás volt, hanem az egyetem térre kellett áthozni a Szent István könyvetet. Egyébként úgy mindenki megvan azzal elégedve, hogy legyen ez a ferences harangok árnyékában ez a könyvét, folytassuk itt.
1: Illetve az Eukarisztikus kongresszus évében, vagy a pápa látogatás évében volt a Szent István bazilika előtt is egy könyvhét, vagy az nem ez volt?
2: Úgy van, bocsánat, hát egyik legjelentősebb könyvhét volt, az óriási.
1: Szára Víboros előtt 100 méteres sorát.
2: Úgy van, Istenem, de jó, hogy emlékeztet, hát még elfelejtettem ezt, hogy valóban az volt a második ilyen kitelepülés, amikor nem, itt volt a Ferenciek terén. Hát ez körülbelül úgy néz ki a kiállított könyvek kapcsán, hogy körülbelül ezekbe a pavilonokba, és ezektől a kiadóktól egy olyan 6-7 ezer kiadvány, ami összességében ott kiteríthető a gyékényre. És jelenleg most egy olyan 57 könyvújdonsággal számíthatunk. Ez úgy van meghatározva, hogy körülbelül a könyvhetet megelőző negyed év kiadványait számítjuk új kiadványoknak. Tehát, hogyha most nézzük, ugye januárban nagyon kevés könyv jelenik meg a keresztény könyvkiadóknál, szinte alig, vagy egyáltalán nem. Tehát február, március, április, tehát ennek a háromnak, vagy pedig magára a könyvhétre olyan is van kifejezetten, ami arra jelenik meg. Tehát 57 könyvújdonsággal számolhatunk, amit a kilátogatók meg fognak tekinteni, vagy megvásárolni, és plusz az egyéb régi kiadványok. De ezek a kiadványok jönnek be zömmel a Szent István könyvklubba, amely lényegét tekintve a Szent István könyvhétnek egy ilyen virtuális meghosszabbítása, mert az összes könyvkiadó, aki a könyvhéten szerepel, az új kiadványaival bejön a Szent István könyvklubba. Ugye a Szent István könyvklub, amely digitálisan is megjelenik, de még mindig papír alapon is 25 ezer példányba, tehát ez egy nagyon komoly plébániákra és egyéb kulturális intézményekbe terített anyag, ami azt jelenti, hogy ott körülbelül egy olyan 100-120 kiadvány az benne, ezzel a bizonyos 57 újdonsággal kínáljuk föl. Na most itt a könyvhét mindig hétfői napon, most is, tehát 18-án hétfőn 11 órakor kezdődik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem központi épülete, mert már nem csak a jogi kar.
1: Vagyis a Stefanus nyomda egykori épületében.
2: Hát a Szent István Társulat. Igen. Szent István Társulat egykori székházában, annak a dísztermében, amit most Szent II. János Pál díszteremnek hívnak, 11 órakor nyitunk.
1: Stefanus díjak lesznek-e?
2: Lesznek. Igen, tehát ott ezen a megnyitón ugye bemutatásra kerülnek a könyvújdonságok, a társulat elnöke mindig egy ilyen rövid, pármondatos bemutatót csinál az egyes könyvekről.
1: Ami elég hosszú volt tavaly, mert annyi könyvet be kellett mutatni, emlékszem, hogy Molnár Antal mostam az elnöke a társulatnak, és 5 mondatot mondott könyvekről, de eltartott egy jó fél óráig.
2: Ez gyakorlatilag most is így lesz, megpróbálja azért rövidebbre szabni a mondandóját, és aztán utána pedig ugye következik, amit hát most már tényleg évről évre várnak, és azt lehet mondani, hogy egyidős a Szent István könyvhéttel a Stefanus díj.
1: Dedikálások lesznek?
2: Dedikálások lesznek minden nap, 3 órától 7 óráig folyamatosan dedikálások lesznek. Maga a könyvhét egyébként reggel 9 órától este 7 óráig van nyitva. Lesznek könyvbemutatók is onnan nem messze lévő, tehát a tértől nem messze lévő Stefanus könyvesházba, például az említett díjazottaknak is könyvbemutatója lesz, és hát sok más ilyen. Ezt mind közölni fogja a Szent István könyvhétnek a honlapja, ezt érdemes nézni, mert már töltjük fel az új adatokat, a szentistvánkönyvhét.hu, és hát persze, ahogy megjelenik a Szent István Könyvklub, abba is ott lesznek ezek a programok.
0: A 33. Szent István Könyvhétről Farkas Olivérrel, a Szent István Társulat igazgatójával Szerdai Csongor beszélgetett.

0: Kulturális magazinunk hátralévő perceiben egy most vasárnapi ígéretes koncertről szólunk. Tóth János András telefonos riportja következik.
1: Az elmúlt hetek vasárnapjain már részt vehettünk a Ciszterci Szent Imre templomban a tavaszi hangversenyek címmel indult sorozat koncertjein. Így lesz ez most vasárnap is, és délután 3 órától a Villányi út 25 szám alatti templomtérben a Trio Concertante Budapest fog játszani. A telefonvonalban köszöntöm Solc Anna csellóművészt, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának docensét és az Orfeo zenekar csellistáját.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást ide a rádió műsorban.
1: Kedves Anna, először is mit tudhatunk a trióról?
2: A Trio Concertante Budapest tagjai Farkas Katalin hegedűművész, aki a Miskolci Egyetemen tanít, illetve Kéri Tamás zongora művész, aki a Liszt Ferenc Egyetemen és Székesfehérváron is tanít. És már körülbelül 10 éve játszunk együtt, így trió formációban, de a kapcsolatunk az még a zeneakadémiai évekre is visszanyúlik. És a nevünket azt nemrég választottuk ki, Trio Concertante Budapest néven koncertezünk most már 1,5 éve.
1: Nyilván ez Lajta Lászlóra utal, az ő művére.
2: Igen, ugyanis tavaly felvettük lemezre Lajtától a Trio Concertant című Opus 10-es jegyzékszámú zongorás triót, és erről a művről neveztük el tulajdonképpen a triónkat, utalva egyrészt a Lajta művére, másrészt pedig arra is, hogy a olasz koncertante szó kifejezi a tagoknak az egyenrangúságát.
1: 3 komoly intézményt képviseltek, és komoly zenekarokban játszotok. Hogyan jött a témaválasztás erre a koncertre? Úgy tudom, hogy a közelmúltban a Hungarotonnál megjelent albumotokon is szerepel Gárdonyi Zoltán 1-2 műve.
2: Igen, igen. Gárdonyi Zoltántól 2 szonátát, egy hegedű szonátát és egy cselló szonátát vettünk most föl, és nagyon szerencsésen alakult, hogy pont idén jelent meg, amikor Gárdonyi Zoltán születésének a 120. évfordulóját ünnepeljük. Egyébként az album az pont április 25-i születésnapjára jött ki. És a művekkel úgy ismerkedtünk meg, hogy én foglalkoztam Barta Dénes zenetörténésznek a zenekritikáival, és ő írt Gárdonyi Zoltán 2. hegedű szonátáról egy kritikát 1944-ben. Így kezdtem el kutatni azután a darab után, és Gárdonyi Zsolthoz jutottam el elég hamar.
1: Ő a fia.
2: Gárdonyi Zoltán fiához, és ő adta oda nekünk akkor, az akkor még kéziratos kottát, és kiderült, hogy egy nagyszerű darabról van szó. Így akkor megtanultuk, illetve a triónak a hegedűs és zongorista tagjai megtanulták. Azóta többször játszottuk, és így került rá a lemezre is, és a lemezen még a Gárdonyi Zoltánnak a cselló zongora szonátáját is rögzítettük, szintén világ első felvételről van szó. Ezt a 2 szonátát fogjuk eljátszani a május 10-i koncertünkön is, a Szent Imre templomban, és most a Gárdonyi évfordulóra való tekintettel nem Lajta trióját csatoltuk hozzájuk, mint a lemezen, hanem Gárdonyi Zoltántól még egy virtuóz hegedű darabot, a Rondo Capricciosót, illetve Gárdonyi Zsolttól, aki Németországban élő neves orgonista és zeneszerző, tőle egy csellóra és orgonára komponált variációs sorozatot, és ez adja a koncertnek is a címét, Emlékezzél Úristen híveidről, ugyanis ez a variációs sorozat egy református egyházi énekre készült, aminek ez az első sora.
1: Őszintén szólva, Gárdonyi Zoltán nem volt igazán ismerős nekem, egy picit utána olvastam, számos egyházzenei műfajt, zenekari műveket, kórus és kamarazenét, orgona kompozíciókat készített, és hát ezzel kapcsolatos zenetudományi publikációi vannak. Milyen volt Gárdonyi Zoltánnal foglalkozni, mi az ő sajátossága, mire számíthat az, aki vasárnap kora délután ott lesz a Ciszterci Szent Imre templomban?
2: Igen, Gárdonyi Zoltán kutató is volt, ő Liszttel foglalkozott, és a Liszt kutatásban jelentős eredményeket mutatott föl, és egyéb zeneelméleti publikáció is vannak például az Ellenpontról, és valóban leginkább egyházzenei műveiről ismert, tehát orgona műveiről, kórus műveiről, de nagyot alkotott a kamarazene területén is, ezt még talán kevesebben ismerik, és ezt a hiányt próbáljuk pótolni azzal, hogy a kamarazenei műveit is eljátsszuk. Gárdonyról azt kell tudni, hogy zeneszerzőként Kodály Zoltánnál tanult, majd pedig Németországban Paul Hindemithnél. Úgyhogy ennek a két zeneszerzőnek a hatása érződik rajta leginkább. Például a cselló szonátának az első tétele az nagyon hindemites, a második tétele nagyon kodályos, de egyébként egy nagyon egyedi, sajátos zenei nyelvet alakított ki, amelyben a magyar népzene világa is felismerhető. És nagyon hálás művekről van szó, tehát nagyon élvezett játszani őket, nagyon hangszerszerűek, és az eddigi tapasztalataink alapján a közönség is nagyon szereti hallgatni ezeket a darabokat.
1: Köszönöm szépen, Solc Anna, cselló művész, kíváncsian várjuk akkor a vasárnapi koncertet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, mi is várjuk a hallgatóságot vasárnap a koncerten.
0: A ciszterci Szent Imre templomban most vasárnap délután 3 órakor felcsendülő koncertről a Trio Concertante Budapest cellóművészét, Solc Annát hallották. Kedves hallgatóink, a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is. Lázár Csaba.

0: Gárdonyi Zoltán második szonáta hegedűre és zongorára című művének részleteit a Trio Concertante Budapest szólaltatta meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
2: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Jankó Laura, József Attila Díjas és Babér Koszorús költőt, írót, néprajzkutatót. A Babér Koszorút idén március 15-én kaptad, úgyhogy tisztelettel gratulálok én is hozzá.
3: Nagyon szépen köszönöm, jó

0: Gétód Franciska volt a beszélgető társam, kiváló Babits szakértő, irodalomtörténész, muzeológus, de valóban barátom is, méghozzá nagyon régi múltból. Együtt voltunk teológus hallgatók, hiszem 2 évfolyammal fölöttem járt, de a 2000-es évek legelejéről ismerjük egymást.
1: Ez már régi barátság.
0: Igen.
1: Legutóbb a Versmaraton 2026-os rendezvényének is a védnöke voltál, ami idén is itt a Katolikus Rádióban zajlott. Luzsica István költőtársaddal együtt is szerkesztettétek az ezévi hagyományos versantológiát. A ti verseitek kimaradtak a válogatásból. Azért hoztam ezt szóba, mert volt olyan versbarát kommentelő, aki április 11-én az egész napos közvetítési folyam során nagyon várta a te verseidet. Még a szép csángós hangzóejtésedet is említette, és arra kért, hogy ezt ne hagyja el semmiképpen a drága kicsi Laura. Olvastad ezt a kommentet, vagy nem?
0: Az az igazság, hogy felhívták már rá a figyelmemet, úgyhogy fölmentem arra az órára, amiben én vezettem a beszélgetést, és elolvastam, és hát az nagyon jól esett az embernek, úgyhogy innen is üzenem, hogy ha akarnám, se tudnám kivetközni a nyelvjárásias beszélgetést, édemet, nem minthogyha ilyesféle szándék volna bennem. Jövőre lesz 30 éve, hogy Magyarországon élek, de valahogyan hoztam magammal valamit, ami nem akar beolvadni.
1: Ez jó, hogy így van, maradjon is így. Azon én is mindig csodálkozom, hogy a kislányos alkatod és hangod az hogyan maradt meg így az évek folyamán, pedig hát te is idősödsz, de senki, aki nem ismer téged közelebbről, nem látja rajtad, hogy 2 gyermekes édesanya vagy. Hány évesek a fiaitok?
0: 13 a nagy és 10 a kicsi. És egyébként pedig szerintem a félénkségem megmaradt, és ez az a gyermeki hang. Azért az arcomon látszik a korom szerintem, de a hangomon még nem, mert ugyanaz a gyerek lakik bennem, aki volt. Valahogy még nem sikerült nekem felnőni se az élethez, se a világhoz, és szerintem ez tükrözi a hangom. Ez nem egy pozitív dolog sajnos, ezt nem dicsekvésből mondom, ez egy... Hogy is mondjam,
1: adottság, ami néha hátrány is lehet.
0: Ez egy elhalasztása valaminek, amivel előbb-utóbb szembe kell nézni.
1: Én úgy gondolom, a művészekben azért mindig életben marad nagyobb mértékben a gyermeki énjük, mint bennünk civilekben, és ez jó is lehet.
0: Igen, érdekes, mert egyébként a gondolkodásom vagy a világnézetem ilyen komolyságot, komorságot tükröz inkább, de amikor meg kell szólalni, akkor egy félénk gyerek vagyok. Ilyen kettősség van.
1: Ezt azért le tudjuk győzni, mi itt ketten most a stúdióban, én reménykedem benne. A nagyobbik kisfiad éppen ölbéli gyermek volt, amikor egyszer versmaraton felolvasásra jöttél, és emlékszem, hogy Kövesdi Zsuzsa kolléganőnk vette át tőled, és aranyosan viselkedett, nem idegenkedett tőle, amíg te a kötelességedet teljesítetted a színpadon. Hol laktok most? Nem Budapesten, úgy tudom.
0: Velencén lakunk. Velencén.
1: És mivel foglalkozik a férjed? Talán szakmabeli néprajzos?
0: A férjem is néprajzkutató, illetve egyetemi tanár, a Pécsi Egyetemen oktat néprajztárgyakat.
1: Mióta is élsz Magyarországon? 30 évet mondtál?
0: 97-ben érettségiztem Csíkszeredába, és abban az évben jöttem át egyetemre.
1: Hát ez a múlt század vége még.
0: Ez nagyon régen volt, igen.
1: Az életutad egyes állomásait nem tudjuk végigvenni, mert ahhoz egy sorozatot kellene indítanunk, de szeretném megkérdezni, hogy mik azok a legfontosabb sorsfordító események, amelyeket kiemelnél, hogyha néhányat meg kellene nevezni az eddigi életedből, mondjuk 3-4-et.
0: Húha, hát ez nagyon különleges, mert egy kicsit lelkiállapot kérdése, hogy az ember bizonyos dolgokat mire vezet vissza. Hát most ebbe a pillanatba a fészket azt most hagyjuk, a szülőfalut, de hát nyilvánvalóan oda-vissza egészébe az határoz meg engem, hogy magyar faluba születtem, hogy Moldvában nőttem föl. De hogyha ettől eltekintünk, akkor mindenképpen Csíkszeredát és a Csíkszeredába eltöltött 6 évet kell megemlítenem.
1: Ott művészeti gimnáziumba jártál, ugye?
0: Igen. Érdekes, hogy a középiskola alatt derült az ki, hogy valahogy a filozófia érdekelt engem, vagy a művészetbe a filozófia, valahogy így. Aztán még később ez a

0: nem tudom, minek nevezzem, ez az önmagát kereső lélek, aztán rájött arra is, hogy a filozófián belül, vagy a filozófián túl inkább a teológia az, ami hívja. Bocsánat, hogy így fogalmazok, csak egyáltalán nem az én terveim voltak ezek, hanem az ember egy kicsit ment azután, ami úgy hajlott hívta, felé, és vonzotta. Hívta, vonzotta, igen. Ezeket én a legtöbb esetben hatalmas kríziseknek, életválságoknak éltem meg, de ez az élet oldaláról nézve, ezek gyakorlatilag kapuk voltak, amik megnyíltak előttem, csak mint a szülés, azt az ember fájdalomnak éltem meg, nem tudta azt, hogy micsoda világok nyílnak meg. Én csak azt éreztem, hogy elveszítettem a hitemet, vagy azt hittem, hogy elveszítettem a hitemet, ki akartam keresztelkedni az egyházból, pápának is írtam ennek ügyében levelet, mert ugye találkoztam az ateizmussal a főiskolán, mármint ideológiával és filozófiai, hát mondjuk úgy gondolkodással vagy irányzattal, és az ember megismerte az egyház történetét. Hát ezek a dolgok kikezdték azt a nagyon ártatlan, nagyon szerves, nagyon mozgékony, de nem békétlenség által megfertőzött világképet, amit otthonról hoztam, és akkor ezeket a dolgokat rendbe kellett tenni. Tehát, hogyha ilyen útkereszteződéseket, vagy ilyen csomópontokat kell meghatároznom, akkor talán Csíkszeredát ismételve önmagamat, Csíkszeredát emelném ki, és a teológiai egyetemet, mármint hogy a teológia szakot.
1: Tanulmányokat, igen. Csíkszereda után Budapesten, Szegeden és Pécset végezted a további tanulmányaidat, és hát nyilvánvaló, hogy a származásod, eredeted is arra predesztinált, hogy a saját népeddel foglalkozz elsősorban, a moldvai csángó magyarokkal, és azután pedig általában véve is a magyar nép szakrális néprajzával. Azt hiszem, hogy Bálint Sándor nagyon örülne neked, hogyha élne.
0: Én nagyon hálás vagyok neki, az biztos. Én számítok rá, hogy ő pártfogó engem, úgyhogy van köztünk kapcsolat, ez egészen biztos részemről, de ugye a könyvei és a tanulmányai révén teljes mértékben kapcsolatban vagyok.
1: Vallod, így van, magad. Igen. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetében dolgozol 15 éve, és most is ezt a munkát végzed álhatatosan. Mind dolgozol éppen?
0: Hú, hát most egészen pontosan egy tanulmányban vagyok benne, 1938-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszuson részt vett két család az eseményeken Moldvából, és ennek a történetét próbálom meg feltárni és megírni. Most
1: ez nagyon érdekes, és vannak dokumentumok, amiknek
0: nagyon-nagyon kevés, nagyon dolgozol. Kevés dokumentum van, de nagyon izgalmas kérdés. Nem kisebb emberek, mint Bartók Béla és Domokos Pál Péter kapcsolódik a történethez, illetve miután nagyon kevés a dokumentum, viszont a korszak, amiben ezek az események zajlottak, rendkívül érdekes, és arról viszont vannak történeti források. Az ember, amikor kevés forrással kell, hogy dolgozzon, beírja, köszönöm szépen, akkor nagyon áldásos a kort felhangosítani, a korszakot felhangosítani, mert akkor annak a kicsinek meg lehet a helyét találni és a jelentőségét. Nagyon érdekes ez a történet.
1: Az előbb említést tettél az ateista korszakodról, ha szabad ilyen kicsit primitíven fogalmazni, de azután az élettapasztalatod, az olvasmányaid, a tanulmányaid is arra ösztönöztek valamiképpen, hogy visszatalálj az Istenhez. Hogyan élted meg ezt a folyamatot? Mert mondtad, hogy válságokon keresztül vezetett mindig az út az új kapu kinyílásához.
0: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy nem veszítettem el sose a hitemet, hála Istennek. Innen van az a meggyőződésem, amit nyilván nem tudok racionálisan bizonyítani, vagy logikai úton levezetni, hogy a hitet az ember kapja. El se veszíthettem, mert nem az enyém volt. El tud rejtőzni a hit, hogyha azt tartja jónak, vagy az a dolga. És akkor az ember megéli a napfogyatkozás persze, meg úgy érzi, hogy már a hit is elhagyta, de a hit oldaláról nézve más, igen. Azt hiszem, hogy valójában az történt, hogy az ember felnőtt egy olyan egyházias vallásosságba, Moldvába, és tulajdonképpen még Csíkszereda is ide tartozhat, hogy nagyon leegyszerűsítsük a dolgot, hogy ne kelljen nagyon sokat beszélni a témáról. Úgy szokás jellemezni, hogy középkorias vallásosság.
1: Amikben nem nagyon férnek bele a kételyek.
0: Benne vannak a kételyek, de az ember nem nőtt Isten fejére. Tehát a régi világban, én azt hiszem, hogy az időszámítás a II. Vatikáni zsinatnál kezdődik, ott változott meg valami gyökeresen szerintem a keresztény világképbe, és ezért mondom azt, hogy Csíkszeredában még ezek a szelek fújtak, amikor én ott a 90-es években voltam, tehát ott hagyományos katolicizmus volt városi keretek között. Ebbe a régi világképbe benne volt és belefért a kételj, a lázadás, a perlekedés.
1: De ez nem ingatta meg a hitet akkor tulajdonképpen?
0: Nem, egyáltalán nem, hanem megerősítette. Csak ehhez az embernek tudnia kell a helyét ebbe a diskurzusba, és akkor a dolog a javára fordul el. Csak a saját dolgát nehezíti meg az ember, hogyha nem a helyén marad, amikor ezekbe a perlekedésekbe, vagy az Istennel kapcsolatos kritikusabb kapcsolatokba benne van, meg kell tudnia maradni a helyén. Azt gondolom, hogy az történt, hogy ez a világkép, egy ilyen nagy, modern, sőt, posztmodern, globális a tudománnyal és a... Hát mivel ezzel a...
1: Ezzel a digitális őrülettel, ami
0: eláraszt bennünket, találkozott Budapesten, és összecsaptak. És akkor az embernek meg kellett élnie egy olyan válságot, hogy az a szemüveg, vagy az a világkép, az a hit, ahogyan eddig éltem, Magyarfaluba, Csíkszeredába, az Budapesten nem elég, nem jó, nem alkalmas, lerombolódott, vagy összeomlott, és fölépült valami új. Azt hiszem, hogy inkább ez volt.
1: Így lehet megfogalmazni. Igen. A költészetet kvalitásai és a hívő katolikus keresztény értékrended nagyon sok hívet szerzett a verseidnek. Valahogy úgy érezzük, hogy reményt, biztatást és erőt meríthetünk a költészetedből, akkor is, hogyha sokszor nagyon szomorúak, és a létbe vetett ember keserveiről szólnak ezek a versek. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem tudsz vidám lenni, vagy nincs humorod, vagy nem látod a fényt a sötétségben. Te milyen karakterű embernek tartod magad, hogyha úgy külső szemmel próbálsz magadra nézni? Optimista, vagy inkább pessimista vagy?
0: Tudom, hogy nem volt a felsoroltak között, de megint csak előállok a félénkségemmel. Ez sajnos egy adottságom, és ezen felül pedig én inkább egy nem komor és nem szomorú, hanem egy komoly természetű embernek ismerem magam, illetve egy realistának, tehát semmi esetre nem gondolom azt, hogy egy negatív, szomorú jellem volnék. Becsapjuk magunkat, amikor azt mondjuk, hogy valami szomorú és valami vidám, ennél sokkal gazdagabb az emberi
1: rengeteg átmenet
0: világ.
1: És fokozat van
0: igen,
1: a kettő között.
0: Igen, és szerintem, hogyha ezt a sokféleséget megélnénk, akkor nem kellene minden második lelki megnyilvánulásunkat pszichés betegségnek kategorizálni, hanem természetes emberi megélésnek. Ezek sokkal fontosabb dolgok, mint hogy lerendezzük azzal, hogy valami szomorú vagy valami vidám.
1: Valami olyasmit mondtál ott a könyvbemutatón, hogy a vers eszköz lehet a mindenség befogadására. Jól emlékszem erre?
0: Szoktam ilyen nagy szavakat mondani. Hát igen, igen, a mindenséget nem tudjuk nem tudjuk behálózni,
1: De részei lehetünk.
0: De a mindenséget lehet úgy visszatükrözni, hogy részesedünk belőle.
1: Igen. Van olyan versed is, amelyben románul álmodsz, illetve beszélsz, és riadtan ébredsz fel. A moldovai csángóknál, de akár az erdélyi székelyeknél, vagy másút a Trianon után elcsatolt területeken élő magyaroknál, az anyanyelven való beszéd és a vallásgyakorlás tiltása az örökké fájó sebb marad?
0: Hát ez egy nagyon komoly probléma, vagy kérdés, mert abba gondoljunk bele, hogy milyen kificamodott dolog az, hogy az ember az Istenhez nem az anyanyelvén beszél. Illetőleg az, hogy a magánimádságba anyanyelven beszél Istenhez, a közösségi szertartásokon pedig egy másik nyelven. És hát az emberek nagyon jól tudják azt, az analfabéta egyszerű paraszt emberek, hogy ez ez az emberről árul el valami nagyon fontos tudnivalót, és hogy Istent ki kellene hagyni ebből a buliból, hogy ez nem Istenről szól ez a történet, hogy Isten ettől ezen nagyon kívül áll. Ezért nem lehet nem társadalmi és politikai kérdést csinálni ebből az ügyből, bár semmit nem használ, ha politikai
1: kézzel nyúlunk hozzá,
0: de mégiscsak
1: de
0: ezt a területet érinti. Ez egy ilyen szomorú dolog végül is.
1: A modern, sőt posztmodern fogyasztói társadalmakban egyáltalán mi maradhat meg belső magként még az emberben, amire lehet támaszkodni, ami még valamennyire állandónak tekinthető?
0: Szerintem a posztmodern és a posztposztmodern világ addig fog fönnállni, amíg ez a legbensőbb mag még elbírja ezt a nagy vízfejet, ami ráépült. Ahogy erről a magról elrugaszkodik, elbillen, a semmibe fog zuhanni. Egyszerűen nincs megtartó ereje a posztmodern világnak. Az anyagnak sincs. Az anyagnak a megtartó ereje az a szellemi ősvaló, ami láthatatlan, mérhetetlen, megfoghatatlan, de mégis amint kivonul egy anyagból, az anyag megszűnik létezni. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű képlet. Nagyon érdekes, hogy a fizikusok mennyire kezdtek nyitottá válni arra, hogy tulajdonképpen az anyagvilágnak van egy olyan társa, ami nélkül az anyagvilág nem olvashat, nem mérhető, nem kutatható.
1: És a legnagyobb tudósok.
0: Kizárólag a legnagyobb tudósok. Igen. Tulajdonképpen ez egy borzasztóan jó hír, hogy ilyen visszásan fogalmazok, de a kérdés az, hogy ez a jó hír elége, és hogy akkor nekünk mi volna a dolgunk. Én azt gondolom, hogy ahogy a paraszt emberek mondják, hogy a rossz önmagában nem létezik, a jón élősködik. Tehát, hogy mindig a jó, és mindig a szellem az, ami megtartja az anyagot, és nem fordítva. A dolog akkor, a rendszer akkor omlik össze, hogyha kicsúszik az anyag ez alól, az ős mag alól. Ez nem a tudós embernek a tudománya, ez nem egy profétának a jövendőmondása, ez egy embernek a, hát hogy mondjam, olyasféle meggyőződése, amit nem lehet elhallgatni. Tulajdonképpen, hogyha az ember kimondja azt, amit nem lehet elhallgatni, kicsit meg is teremti. Ezért nem mindegy, hogy miről beszélünk, miről álmodunk. A szavaknak nagyon nagy súlya van. A vallásetnológusok azt mondják, hogy a vallás a varázslásból született azzal, hogy az ember, teszem azt, megszólította a fát, megszólította a szelet, megszólította a földet, és erre a megszólításra egy változás következett be a fát. A mozgásába. De hát ott van a Biblia, hogy Isten az igéjével, a szavával teremtette a világot.
1: És tehát, az hogy, ige testélőn.
0: Ezek nem változnak, ezek nem változnak. Sokkal többet kellene beszélni, mint képernyőket nézni, mert abból nem születik világ. Abból nem születik világ.
1: Szeretnélek megkérni, hogy a kötetben szereplő versek közül olvass fel néhányat. Válasz te.
0: Jó. Hangszer. Nem jó és nem rossz ember. Elhangolódott hangszer vagyok. Halláskísérletek. Amikor még nem ismertem a hangodat, üres üvegekben mezőségi dallamokat hallgattam, s a lépcsőházban egymásnak ütögettem két búzamagot. Azon voltam, hogy ez a játék, ezek a tanuló mozdulatok berajzoljanak a világba. Kádárkata a házamba. Se nem élek, se nem halok, csak felőled gondolkodok. Élet ez is, akármilyen kínzó benne a szerelem. Félig vakon támaszkodok kőszívvel a kővilágnak. Fehér lilióm a lábam, hideg köt kialudt arcom, kívül-belül fodrosodik az ég felé a fájdalom. Egyszer én is elindulok a csillagfényű kilátóra, s onnan nézek viólakék túlvilági ős arcodra. Te a napot, én a szelet, várjuk, mint az ítéletet. Arra kérem a nagy Istent, éggel-földdel válassza el, amit a bűn egybekötött, a sötétség erejével. Vizes kanna. Mindaz, amit Istenből érzek, álomban jött hozzám. Vajon egy közönséges napon még viszont láthatnám? Vizes kannát hoztam magammal, ugyanazt, amivel álmomban remegtem a szomjúságtól. Emlékeznem kellene a forrásra, ami mindenütt van, és nincs sehol. Isten élmények. Nekem nincsenek rendkívüli megtapasztalásaim. Nem érzek rózsaillatot. Isten élményem egykedvű titok, ha egyik lépés követi a másikat. Nekem nincsen külön bejáratom az égbe, s nem vagyok otthon, amikor meglátogat. Isten élményem a csecsemő tudása. Kísérje magából a bizalmat.

0: mai műsorban Jankó Laura, József Attila Díjas és Babér Koszorús költőt, írót, néprajzkutatót láttam vendégül 2025-ös új verses kötetének kapcsán. Jó volt veled együtt lenni, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet.
0: Munkatársai Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Bójás János hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő, a Koszorúkban Liptai Katalint hallották.
2: Elhangzott a Koszorúk.

0: Gajdos zenekar muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat. Következik a Dallamív.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Dallamívben. Marton Árpád vagyok. Május, azt mondják, a szerelem meg a szerelmesek hónapja. Hát a szerelemnek sokféle arca van, van boldog, van beteljesedett, van reménytelen, van epekedő és van tragikus szerelem. Nem is folytatom a sort. Ha nem így volna, akkor nem volna ihlető forrása mind a költészetnek, mind az irodalomnak, mind pedig a zenének. Márpedig a zene nagy részében is jelen van a szerelem. Most a következő keddeken a szerelem zenei megjelenéseit kutatjuk. Az első persze, ami a komoly zenéből az embernek eszébe jut, a Liszt-féle szerelmi álmok, abból is a harmadik, hiszen hármat írt. 1850-ben írott 3 nocturne eredetileg dal volt, ezekből vált a legnépszerűbbiké a harmadik szerelmi álom. Arthur Rubinstein zongorázik.

Természetesen a szerelemnek vannak megszállottjai, és vannak úgymond hivatásos széptevők, akik egész életükben epekedtek a hölgyek iránt, és ezt megénekelve váltak trubadurokká. Egy egész korszak a lovagi költészet elevenedik meg a Klemencsics konzort előadásában. Ez a korszak, amelyben a hölgyek elérhetetlenek voltak, ami jól is volt így, hiszen ha elérhetővé váltak volna, akkor ihlet nélkül maradtak volna a trubadurok.

trubadúroktól nagyot lépünk, de csak az időben, hiszen a romantika korába lépünk, már pedig a szerelem mindig is romantikus érzületnek neveztetik. Berlioz fantasztikus szimfóniája egy szerelmi élményből forrásozik, méghozzá egy színésznő, bizonyos Harriet Smithson iránt érzett szerelméből magának a zeneszerzőnek, ebből formálta meg az 5-tétres fantasztikus szimfóniát, amelynek tehát a szerelem az ihletője, a szerelem pedig a legforróbb látomásokra gyullasztja a költő szívét. A mű első tétele a romantikus programként is fölfogható címet viseli Álmok szenvedélyek. Ezt halljuk most a Philharmonia zenekar előadásában a karmester Herbert von Karajan. A szerelmi álmodozást egy hét múlva folytatjuk. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Ötvös József felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunkban Kávéház című műsorunkat sugározzuk, melyet Farkas Erzsébet készített. Tartsanak velünk, érdemes!
4: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm Fábián Béla, szenior úszót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
6: Örülök, hogy itt lehetek.
5: Régi kedves ismerősöm és vendégem ön már, hiszen a Szent István Rádió korábbi épületében, még a Széchenyi utca 1 szám alatt bizony találkoztunk egy

0: Szerintem a közel 50 perces beszélgetésünkből ez majd ki is derül, hogy miért előlegeztem meg ezt a mondatomat a kedves hallgatók felé. Béla bácsi, szenior úszóként mutattam be, kezdjük a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött az ön életében az úszás és az úszás iránti szeretet?
1: Általános iskolás koromban ilyen tehetségkutató úszó versenyen is elindítottak, szóval mindenféle sportból kipróbálták ugye a gyerekeket, hogy kinek mihez van tehetsége, és amikor az úszás témára került sor, akkor kiderült, hogy nagyon jó vízfekvésem van, és a úszodai szakemberek azt javasolták nekem, hogyha valamilyen sportot akarok csinálni, ekkor 10 éves voltam különben, akkor föltétlen az úszással foglalkozom, mert abba úgy néz ki, hogy tehetséges lehetek, hogyha elég szorgalmas is vagyok.
0: Ősei, családtagjai között volt tehetséges úszó?
1: Igen, egy nagyon jó vízilabdás másodnagybátyám, Ivádi Sándornak hívták őt, és a berlini olimpián a magyar vízilabda csapatnak, akik megnyerték az olimpiát, annak tagja volt. És valószínű, hogy az ő génjeiből örökölhettem, mert tényleg 10 éves koromban elkezdtem naponta 2-szer lejárni úszodába, így nem kellett belépődíjat fizetnem, mert arra nem lett volna pénzünk. Viszont akkor 2-szer kellett járnom úszodába, és én végig, amíg az egyetemet Pesten el nem végeztem, addig 2-szer jártam úszodába minden nap, már szombat-vasárnap kivételével.
0: És az egyetem elvégzése után is megmaradt az úszás az ön életében? Szó szerint kijelenthetem, hogy végig úszta az életét?
1: Hát annyi megszakítás volt ebbe, hogy én az egyetemen már úgy végeztem, hogy tudták rólam, hogy a kőolaj kutatásba szeretnék helyezkedni, mint kutató geológus. Így természetesen ugye nyilván, hogy a terepet kellett járnom, végig 33 évig dolgoztam a kőolajkutatásnál, és addig nem tudtam úszni, legalábbis az első 28 évben, mert akkor Egerben tudtam visszahelyezkedni, és akkor a geológus tevékenység mellett már tudtam járni úszodában. Hát nyilván nem 2-szer naponta, hanem 1-szer, és akkor kezdődött Magyarországon a senior úszó klub akkor alakult meg 1988-ban Budapesten. Mivel nem volt jó mellúszójuk, ezért fölhívtak engem, mint régi ismerős, gyerekkorunkból ugye ismerőst, hogy irakozzak be hozzájuk versenyzőnek. És hát kicsit idegenkedtem, mert a pestiek ugye leszokták nézni régebben, nem tudom most pontosan, hogy hogy van. Sokat nem igen változott a dolog. Tehát a vidékieket kicsit lenézték. És akkor én mondtam, hogy ilyen pesti zsiványok közé én nem szívesen állok be, mert még lejáratom magam. De aztán addig biztattak, hogy hát amennyi eszed van, jó versenyekre fogunk elmenni külföldre, még amennyi eszed van, még biztos a feleségedet is próbálod szöszit magaddal hozni, és jó versenyeket fogunk a világ különböző helyein végigúszni.
0: És így
1: addig, addig biztattak, míg a végén beléptem hozzájuk, és ténylegesen hát körbejártuk a világot többszörösen. Úgyhogy én Új-Zélandtól Kanadáig mindent bejártam, mint senior úszó.
0: Emlékezetes az ön számára az 1954-es esztendő, a torinói Európa-bajnokság, nem véletlenül. Miért is?
1: Én ott a második számú mellúszó voltam Magyarországról, Utasi Sanyi volt a első számú, én pedig a második számú, tehát részt vettem, 17 éves voltam ekkor, 54-ben. És az Európa-bajnokságon végeredményképp 200 mellen 6. voltam. Hát ez tulajdonképpen egy jó eredmény volt egy fiatal ember számára, és nyilván inspirált arra, hogy továbbiakban is foglalkozzak az úszással, de 55-ben fölkerültem egyetemre, és akkortól már nagyon be kellett osztani az időmet, hogy úszodába is le tudjak járni, meg az egyetemi dolgoknak is meg tudjak felelni, és mivel geológus szakon csak 10 voltunk, így nem nagyon lehetett hiányozni az egyetemről. Tehát engem úszodába azért szittak, hogy miért nem járok magánúton az egyetemet, miért nem magánúton végzem, a egyetemen meg azért szittak, hogy miért járok úszodába. Közben még udvarolni kellett a feleségemnek is, ugye, akivel már általános iskolás korunk óta jó barátságban voltunk. Nehogy lecsapják a kezemről, úgyhogy nagyon be kellett osztani az időmet. Szerencsére van egy olyan velem született tulajdonság, hogy

0: Körülbelül 5 órát tudok aludni egy nap, tehát aránylag keveset alszom.
1: És ez alatt az idő alatt ki is pihenni magát?
0: Igen, igen.
1: Ez mind a mai napig így van, az 5 órás alvás elegendő?
0: Ez minden nap, igen, ez most is így van. Azért volt ez érdekes, mert a feleségem, mert ugye 57 évig voltunk házasok, és ő pedig inkább 8-10 órát szeretett aludni naponta.
1: Tehát, de gondolom megtalálták az arany középutat.
0: Igen, igen, igen, összecsiszolódtunk.
1: Vissza az úszáshoz, inspiráló események történtek az ön életében, amelyek alátámasztották, hogy érdemes az úszással foglalkoznia. Oly sokszor emlegeti a szenior úszást, legyen olyan kedves azon hallgatóink számára, mondjuk el, akik kevésbé jártasak ezen sportágban, mit is jelent ez a szenior úszás?
0: Ez az idős korúaknak a mestersége. Mastersnek hívják, tehát angolul megy minden különben, és nekem nagyon hiányzott, hogy nem tudok angolul. De ha annak idején elkezdtem volna angolul tanulni, mikor egyetemre jártunk már, akkor valószínű, hogy föltételezték volna, hogy disszidálni akarok, és kicsaptak volna az egyetemről röviden. Tehát nem tudtam megtanulni angolul, utána pedig dolgoztam, szóval nem, egyszerűen nem volt időm, egész életemben nagyon hiányzott a versenyek is, mind angol nyelven bonyolódnak a világba, a szenior úszásba is. Tehát úszásba 25 évet, aki betölti, az onnantól már szenior úszó versenyeken indulhat. Ott 5 évenként vannak a korosztályok, tehát 25-től 29-ig, 30-tól 34-ig, stb. Én jelenleg a 85-89-es korosztálynak vagyok a végén, mert 89 éves vagyok.
1: Csodálatos ezt még kimondani is, és hála jó Istennek, hogy ezt a szép kort megérte. Mellúszást említ, mindenfajta úszásnemben, ha fogalmazhatok így otthonosan, úszik ön, vagy a mellúszás a kedvence?
0: Na most az a helyzet, hogy nekem, amikor kiderült itt Tegerbe, hogy ilyen tehetséges vagyok, akkor mindjárt adtak a Bakó Jenő mesteredzőnek, és ő foglalkozott velem. És ő ragaszkodott ahhoz, hogy mind a 4 úszásnembe megtanuljak jól úszni végeredményképp. Tehát stílus szempontjából. Az, hogy az eredményesség milyen, az akkor derült ki, hogy mellúszásban vannak a legjobb eredményeim. De ennek köszönhetően, hogy fiatal koromban mind a 4 úszásnemben megtanultam úszni Egerbe. Ennek köszönhetően például ezelőtt 9 évvel a budapesti szenior úszó világbajnokságon, vegyes úszásban például, ami ugye hátmell pillangó gyors, tehát vegyes úszásban, világcsúccsal nyertem meg a 200 vegyest.
1: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez is. Csodálva hallgatom önt, és csodálkozva hallgatom önt, ide a stúdióba is osztuk meg a kedves hallgatókkal, nagyon sok éremmel érkezett. A rádióban nem tudjuk megmutatni, de higgyék el nekünk, hogy így van, mert hogy bizonyítani szerette volna, hogy idézőjelben nem csak beszélünk az eredményekről, hanem el is érte ön ezeket az eredményeket. Ha arra lennék kíváncsi, hogy eredményei közül mikre a legbüszkébb, akkor mit mondana erre a kérdésre? Minden eredményre egyformán büszke?
0: Nem. A legérdekesebb az egy váltóba elnyert első hely, egy világbajnoki első hely Ausztráliába. És ott a kőolajnál, ahol dolgoztam, ott számon tartották, hogy részt veszek ebbe a szenior versenyzésbe. És akkor ott egy nagy osztályvezetői értekezleten a ottani vezető, főmérnök azt mondta, hogy ha te kimész Ausztráliába, és onnan hozol egy aranyérmet, akkor visszamenőleg kifizetjük neked a repülőjegyedet. Erre kezet fogtunk, és 2 hónap múlva, amikor visszajöttem, akkor bemutattam neki a aranyérmet. És ki is fizette a repülőjegynek az árát. Mert ez a szenior sport, az ebben nincs pénz. Azért érdekes például csinálni, vagy azért is szeretek vele foglalkozni, mert nincs benne se politika, így nincs veszekedés, se pénz, így nincs irigykedés.
1: Itt csak az eredmények számítanak.
0: Itt az eredmények számítanak. Aki jobban úszik, az megnyeri a számát, kap egy aranyérmet, és valaki kezet fog vele. Azzal el van intézve.
1: Ez a legtisztességesebb és legegyenesebb sportág.
0: És mindenki a saját pénzén jut el a versenyekre. Na most nekem, mikor a egyéni világbajnokságot is nyertem már, összességében 32 világbajnokságot nyertem eddig,
1: Szívből gratulálok.
0: Akkor nekem már az egyesület kifizette a nevezési díjamat is, meg a repülőjegyemet is, meg az ottani szállásköltséget, meg az ottani közlekedést, ahova mentünk, mert ugye bejártuk a világot. Tehát olyan helyekre eljutottam ezzel a szenior úszással, mint Egri, ami hát nem is gondoltam, hogy valaha ilyen helyekre eljutott, mondjuk a Grand Canyonba, mint geológusnak. Hát az egy óriási élmény volt. És ha arra jártunk, akkor Las Vegasba is elmentünk. Tehát ilyen kultúrprogramokat is lebonyolítottunk. A versenyekről még annyit kell mondanom, hogy olyan sok induló szokott lenni, hogy egy hétig tart egy verseny. Mert egy nap alatt nem tudják lebonyolítani, mert annyi versenyző indul úszásba egy szenior világbajnokságon, mint mondjuk egy normális olimpián, az összes sportágban összesen indulnak körülbelül 10 000-en, körülbelül 10 000, jelenleg is így van körülbelül, és egy szenior úszóversenyen, világbajnokságon van 10 000 résztvevő. Sőt, amikor van olyan, hogy világjátékok, ami az olimpia helyett a kifejezés, tudnilik, mert az olimpia védett szó. Ezt a szeniorba világjátékoknak hívják, 4 évenként rendezik meg 36 sportágba, ebből egy az úszás. És amikor Kanadába voltunk, Edmontonba, 2000-es évek után volt ez már, akkor beszélgettem itthon a barátaimmal, ugye nyilván mindenki cukkolgat, meg humorizál, és akkor mondták, hogy hát olyan messze is van, meg öreg, meg mit tudom, mennyien voltatok. Te mondom, ez egy szenior világjátékok volt, 70 000 induló volt.
1: Leesett az álluk, gondolom.
0: Szóval sokkal nagyobb respektje van ennek a szenior sportnak világszerte, mint itthon, mert tekintve, hogy nincs benne pénz, így a televízióban se nagyon mutatják meg a versenyeket, még az se nagyon, amit például Pesten rendeztek 9 évvel ezelőtt. Ott olyan sikerrel rendezte meg Magyarország ezt a szenior úszó vízilabda világbajnokságot, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, mind a kettő, mert kettő is van, mind a kettő úgy meg volt elégedve, hogy azt mondták, hogy 10 év múlva újra Magyarországon rendezik meg. Ez jövőre lesz különben. És hogyha egészségem engedi, akkor megpróbálok elindulni.
1: De jó ezt hallani öntől. Milyen jó, hogy még álmai, tervei és céljai vannak. Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezt is megvalósítani. Magyarországon a magyarországi szeniorúszók hányan vannak, és hogyan teljesítenek az ilyen világjátékokon?
0: Mikor én beléptem ebbe a budapesti szeniorúszóklubba, ez volt Magyarországon az egyetlen. Tehát azzal kezdődött 1988-ban. Jelenleg már több mint 100 úszóegyesület van, szeniorúszóegyesület van Magyarországon. Most ezek közül van néhány olyan egyesület, ahol komolyabban veszik a nemzetközi eredményekre való fölkészülést. Ez a budapesti szeniorúszóklub, ez ilyen különben. De én a utóbbi években már, tehát az Egri színekbe úsztam. De az első 30 évben a budapestieknél. És ott egy-egy világbajnokságon volt úgy, hogy 25-28 világbajnokságot nyertek a mi versenyzőink, azaz egy egyesület. Ez azért érdekes, különben azért mondom el, mert tekintve, hogy Európában a legeredményesebb volt ez az egyesület, így meghívtak bennünket például Ausztrál bajnokságra. Meghívtak bennünket Ázsia bajnokságra. Úgyhogy én voltam Ázsia bajnokságon, meg meghívott vendég, úgyhogy én nem csak Európa bajnokságokat nyertem, meg Ausztrál bajnokságokat nyertem, meg csendes-óceáni bajnokságokat nyertem, hanem Ázsia bajnokságokat is, 4 Ázsia bajnokságot is nyertem. Érdekességképpen.

0: Apropó, ha már Eger és Eger színeiben úszik, az egriek ismerik önt, büszkék önre?
1: Mondhatni, hogy igen. Tehát ez már csak ilyen, hogy mondjam, hálószoba titok. De hogyha én nem megyek uszodába és beugrom egy két kötél közé úszni, akkor ott nekem helyet adnak.
0: Geológusként végzett, szakmájában gondolom végig dolgozta az aktív éveket, és ezen évek után kezdett el több időt foglalkozni az úszással. Tulajdonképpen mióta a mindennapjainak a része újból az úszás?
1: Körülbelül 53 éves koromban kezdtem újra. Tehát 22 éves koromban abba hagytam, és 53 éves koromban kezdtem újra. És akkor ennek a senior úszó társaságnak van egy nemzetközi központja Svájcba. Annak van egy újságja, és azt az újságot egy olyan ember szerkesztette, aki Magyarországról disszidált annak idején. Fölöttem járt egyel az egyetemen. Tehát jó ismerettségben voltam, jó barátságban voltunk vele, és Pestre ennek a svájci központnak a német és, tekintve, hogy ő magyar volt, tehát német és magyarul megjelenő újságját elküldte nekünk minden évbe, amiben benne voltak a senior úszó versenyeken elért eredmények. Minden számban, minden korosztályban az első 10. Ez egy óriási segítség volt nekünk, mert így az ember itthon összetudja hasonlítani az idejét azzal, hogy a világon a múlt évben az ő számában, amiben gondolkozott, hogy majd valamikor elindul a világbajnokságon, ott az első 10 milyen eredményt ért el. Na most, ha én ezt itthon elkezdem magamat strapálni, és nyilván a stopper ugyanúgy mutatja az időt Egerbe is, meg Pesten is, meg az egész világon. Tehát megállapítottam, hogy én az első 3 közé 50 mellen is, 100 mellen is, meg 200 mellen is beférek. Sőt, vegyes úszásba is. Tehát 4 olyan szám is volt, amiben érdemes volt nekem elindulni. Tehát így pontosan tudtam, hogy hányadán állok. Úgyhogy amikor aztán kiderült, hogy milyen ellenfeleim vannak a világon, különböző japán, meg ausztrál, meg új-zélandi, meg amerikai, akkor én tudtam, hogy én kit akarok majd legyőzni a következő versenyen. És néha sikerült, akkor ők gratuláltak nekem, néha nem sikerült, akkor én gratuláltam nekik.
0: De ön nemzetközi szinten is akkor számon van tartva az a szenior úszók között.
1: Nagyon is, igen.
0: Mind a mai napig mivel tudja ezeket az eredményeket elérni? Szorgalommal? Kitartással? Mi az ön titka? Elgondolkodott már ezen?
1: Hajaj, nagyon is. Például, hogy egy dolgot említsek, mert ugye az én koromban már a fiataloknak kell jó példát mutatni. Ez azért érdekes, mert mikor a fiatalokról beszélek, az azt jelenti, hogy összes mindenki, aki úszik, mert én vagyok a legidősebb általában versenyeken, amikor elindulunk. Szóval például, mikor az ember ilyen kifejezést használ, hogy egészséges életmód. Ez sok mindent takar. Például az én esetemben, tekintve, hogy versenyző vagyok, tehát nekem nagyon kell arra figyelnem, hogy a testsúlyom az megközelítse a versenysúlyomat. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy az én versenysúlyom, például torinói Európa-bajnokságon, ugye azt a sportorvos, meg edző, stb. Tehát kitalálták, hogy hány kilónak kell nekem ahhoz lenni, hogy jó erőbe legyek, meg ne is legyen rajtam fölösleg. Tehát ez 73 kiló volt. Most 89 éves vagyok, és 75 kiló vagyok. Ha nem 75 kiló lennék, hanem 120, akkor nyilván nem tudnék ezeken a versenyeken megfelelő eredményeket elérni, és kicsit a jó példamutatás is háttérbe szorulna.
0: Szükséges ehhez, ahogy ön is említette, kitartás, szorgalom, rendszeresség, és egyfajta jó genetika is?
1: Tulajdonképpen igen, mert ha beteges ember lettem volna, akkor nem lennék 89 éves. Hál' Istennek, a jó Isten megsegített, és nem betegeskedtem. Most az ízületeimmel például semmi problémám nincs. Hát az egri víz, az ugye félig meddig gyógyvíz, és én ebbe úszkálok, hát akkor illő is, hogy ne legyenek problémáim. Úgyhogy azon kívül, hogy rosszul látok, tulajdonképpen ebbe a korba nincs semmi bajom.
0: És mind a mai napig áruljuk el a kedves hallgatóknak, hetente 5 napot minden nap úszik, most is a riportunkra ide a Szent István Rádió Egri stúdiójába napi úszása után érkezett.
1: Igen, a napom azzal kezdődik, hogy összeszedem magam, és lemegyek uszodába, tekintve, hogy nyugdíjas vagyok, olyan időpontot választok, amikor kevesen vannak. Úgyhogy én általában egy pályán egyedül szoktam úszni, tehát csak rajtam múlik, hogy mennyire fárasztom el magam. És hogyha valamilyen versenyre készülök, akkor kicsit erősebben szoktam úszni, hogyha nem készülök versenyre, akkor csak olyan állag megóvás. De az, hogy ne menjek reggel uszodába, hát akkor a család is összeszalad rögtön, mert megkérdeznék, hogy mi meg akarsz halni.
0: És mindig mellúszásban gyakorol, vagy minden úszás nemben úszik?
1: Nem, mellen aránylag keveset úszom. Lábtempót és a kéztempót külön gyakorlom, de mellen aránylag keveset úszom, tehát inkább háton meg gyorsan úszom. Pillangózni már nem nagyon pillangózok, mert az nehezemre esik, tehát azt kihagyom most már a repertoárból, de a mellúszó versenyre készülök, akkor viszont a versenytávot azt a edzéseken igyekszem úgy leúszni, hogy minél jobb eredményt produkáljak majd, amikor a versenyen részt veszek.
0: Ha már fiatalokat említünk, és azt is mondtuk, hogy ez a riport többek között azért is készül, mind amellett, hogy az eredményeit bemutassuk, és példaként, jó példával álljunk elő, ha jó tanácsot kellene adni a minket hallgató fiataloknak, szüleiknek, akik éppen most gondolkodnak azon, hogy szeretnének elkezdeni úszni, akkor nekik milyen jó tanácsot adna ennyi évtized aktív úszás és sportolás után?
1: Hát, hogyha az ember fölött elmúlik az idő, mert most már ilyet, hogy megöregszik, már nem is illik mondani. Tehát lényeg, hogy az ember mikor megöregszik, akkor folyton azon gondolkozik legtöbb ember általában, hogy a szellemi frissességét ébren tartsa. De a fizikai állapotával nem nagyon foglalkozik. Na most én annyit tudnék mondani, hogy az ógörögök már kitalálták, hogy épp testben, épp lélek. Tehát az embernek nem csak a szellemi frissességével kell foglalkozni, hogy mennél elő megfejtsen egy keresztrejtvényt, vagy nem tudom én, elolvasson egy-két jó könyvet, természetes, hogy ezt is miért ne tenné meg, ellenben, hogy oda kell neki figyelni, hogy a fizikai állapota az alkalmas legyen arra, hogy ő kényelmesen élje az életét. Aztán, hogy ki mit talál magának, hogy ő sétálni akar, vagy futni akar, vagy szobatornát csinál, vagy például úszik, hát tekintve, hogy én úszom, tehát én az úszást tudnám ajánlani, mert ez egy nagyon egészséges dolog. Tudnilik, az ember a vízbe a súlytalanság állapotában van. Tehát a szíve nagyon könnyű helyzetben van, a súlytalanság állapotában kell működtetni ugye a vérkeringését, mint hogyha a szabadban van. Mert hogyha én állok, akkor a szívemnek le kell nyomni a vért a talpamig, meg a fejem búbjáig, meg vissza. Mikor vízbe vagyok, akkor pedig a súlytalanság állapotában a szívem sokkal kevésbé van megterhelve. Aztán, hogyha én versenyezni akarok és hajtom magam, az más dolog, akkor kiköpem a tüdőmet, de az rajtam múlik, hogy mennyire terhelem meg magam. Tehát én választom meg, hogy mennyire terhelem meg magam.
0: És mi az ön legjobb eredménye jelenleg, amire méltán lehet büszke?
1: Hát az, hogy ezen a 9 évvel ezelőtti szenior úszó világbajnokságon én 100 mellen úsztam egy olyan világcsúcsot, amit nyilván azért volt világcsúcs, mert előtte senki nem úszott annyit, no de azóta is mindenki, aki a korosztályt eléri és jó úszik mellen, az mindenki ezt a 100 mellnek az én világcsúcsomat szeretné megjavítani, de még eddig nem sikerült. 200 mellen második voltam ugyan, de Európa csúcsot úsztam, mert volt egy asztrál ellenfelem, aki 200 mellen jobban úszott, mint én. Meg is vert, vagy 15 méterrel, szóval nem is kicsit. De 100 mellen én vertem meg őt, meg 50 mellen is, meg 200 vegyesen is. Hát, hogyha most jövőre eljön, nem tudom, hogy éle egyáltalán, asztrál az illető, good winnek hívják, az jó győzelmet jelent, angolból lefordítva. Tehát nem good win, én azt hittem, hogy jó bort jelent. De nem, hanem szóval, na hát ő egy győztes alkat különben, és tekintve, hogy asztrál, hát ugye pénze van korlátlanul, oda megy, ahova akar. Tehát a Japánban levő versenyekre is, meg mindenhova el szokott menni, legalábbis a legutóbbi időkig, és elképzelhető, hogy eljön Magyarországra is, és akkor 100 mellen, ha én is el tudok indulni, meg ő is, akkor itten összecsapunk.
0: A 2027-es esztendő akkor, adja a jó Isten, hogy mindketten megéljék, különleges lesz mindkettőjük számára, kíváncsian várjuk az eredményeket. Ha már eredményeket említek, akkor 2017-ben Budapesten zajlott a vizes világbajnokság, a FINA vizes világbajnokság, és ezen a szenior részen többször is világcsúccsal nyerte a számait, valamint az EGRI 320 éves váltót is aranyéremhez segítette a mellúszásával. És különleges esztendő volt az ön számára, 2023-as esztendő is. A szerkesztőségben, a Szent István Rádió EGRI stúdiójába elhozta nekem, hogy megmutassa azt a magyar arany érdemkeresztet, amelyre méltán lehet büszke, és mi is szívből gratulálunk önnek. Ezen érdemkereszt oklevelén található információkat most ismertetem a kedves hallgatókkal. Magyarország köztársasági elnöke Fábián Véra Zoltán, Európa és világbajnok szenior úszó, az EGRI Szenior Úszóklub tagja részére jelentős eredményeket magában foglaló sportolói pályafutása, az egészséges életmód népszerűsítését célzó, illetve az EGRI közösségi életet gazdagító tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten 2023. évben, augusztus hó 8. napján Novák Katalin, egykori köztársasági elnök. Kedves Béla bácsi, szívből gratulálok önnek ehhez a kitüntetéshez is.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt van előttünk a Magyar Arany Érdemkereszt, hát nem mindenki tarthat a kezében ilyen érdemkeresztet, és nem utolsó sorban nem mindenki büszkélkedhet ilyen érdemkereszttel. Mit szólt a hírhez, amikor megtudta, hogy ilyen díjban is részesül?
1: Hát az, hogy nagyon megörültem, azt nem tudom bemutatni úgy, mint a focisták, mikor gólt rúgnak és hanyat bukfenceket csinálnak. Tehát a gól örömet nem tudom bemutatni, de azt mondhatom, hogy nagyon megtisztelő volt, és számomra, hogy ezt megkaptam, és hát nagy öröm, hogy ennyire becsülték végeredményképp az én tevékenységemet, mert hát azért az EGRI-ek népszerűsítésével kapcsolatban ugye tettem ezt, aztam azt, meg a Fertály Mesteri Testületnek is tagja vagyok. Az önkormányzatban is egy darabig benne voltam, de pont akkor voltam benne, amikor elhatározták, hogy megépítik a Makovec fedett uszodát, és ebbe én nagyon sokat igyekeztem segíteni a akkori polgármesternek, a Ringelan György polgármester úrnak, akivel gyerekkorunk óta ugye jó barátságban voltunk, és tekintve, hogy ő, mint polgármester nagyon el volt foglalva, megkért engem, hogy egy csomó dologba én segítsek a fedett uszoda építésének, az engedélyének a megszerzésére. 17 féle engedélyt kellett szerezni, és ezeknek a beszerzésébe akkor én már be tudtam kapcsolódni, mert közben nyugdíjba mentem, és volt időm, és rászántam a fáradtságot. Kikötöttem, hogy nem kérek érte pénzt, néha egy kávéval megkínáltak.
0: De elmondhatjuk, hogy ön igazi lokálpatrióta, EGRI ember, fontos az ön számára Eger városa.
1: Nagyon, nagyon fontos. Hát én 56 után, mikor elkezdtünk a válogatottal újra külföldre menni, akkor egyetemista voltam még, és voltunk különböző helyeken, Németországban, Párizsban, Londonban, stb. És mindenhol próbáltak meggyőzni, hogy maradjak kint, tehát hogy disszidáljak röviden. Én mondtam, hogy én szerintem Eger a legjobb hely a világon, és én mindenhova nagyon szívesen elmegyek, mindennek örülök, mindent megnézek, de élni viszont Egerbe óhajtok, mert szerintem az egy nagyon jó hely.
0: És mindig ide jó visszatérni és hazatérni.

0: Kulisszatitokként említsük meg a kedves hallgatóknak, hogy önt úgy is emlegetik szenior úszó körökben, hogy a krokodil bácsi. Mit jelent ez a kifejezés, és miért kapta ezt a becenevet, ha fogalmazhatok
1: ezt
0: így?
1: Ezt azért kaptam, mert én klasszikus mellúszást tanultam, ugye a Bakó Jenő mesteredzőtől annak idején, ami azt jelentette, hogy kitett fejjel egyenletesen minden mozdulatnak arra kell irányulni, hogy az ember minél gyorsabban haladjon. Na most utána elterjedt már az én idősebb koromra, elterjedt az egész világon ez a bukdácsolva történő mellúszás. Na most tekintve, hogy én nem bukdácsolok a mellúszásnál se, hanem kitett fejjel egyenletesen, mint ahogy a krokodil úszik, hogy a krokodilnak is, ahogy kim van a feje, nem is látszik, hogy mit csinál a víz alatt, csak ugye halad előre. Na és én körülbelül így úszom, és ezért viccből elneveztek krokodil bácsinak.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztotta velünk. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról. Kedves feleségéről már említést tett, gondolom, hogy ő mindig ön mellett állt.
1: Természetesen, hát ahhoz, hogy az ember ilyen versenyekkel körbejárja a világot, ahhoz a család támogatása is kell. Nem azt mondom, hogy engedélye, hanem egy csomó minden. Szóval támogatása, ez a jobb kifejezés. Még annyit tennék hozzá, hogy a feleségem Bartók Bélának a másod unokatestvére volt. A zenész Bartók Bélának. Bartók Bélának volt két házassága, és abból volt két fia. Az egyik fia Amerikába élt, ekkor, amilyen időszakról beszélünk, Bartók Péter. És akkor ő azt mondta, hogyha az unokahúgomat a szenior versenyeidre elvinnéd magaddal, akkor hajlandó vagyok támogatni benneteket anyagilag. Mondtam, hogy persze, köszönöm szépen, elviszem, szóval hogy ne. Mártának hívták könyben, de nem nagyon tudta senki, hogy Mártának hívják, mert szóval volt egész életében. Szóval ettől kezdve minden karácsonyra 5000 dollárt küldött nekünk. Ebből utazott Szöszi velem, mert ugye neki mindent magának kellett fizetni. Tehát így ő is eljutott velem még Ausztráliába is, meg Kanadába, meg szóval sok helyre, és így nem a családnak a pénzét költöttük a gyerekek szája elől, vontam volna el ugyebár a forintokat, hanem a Bartók Péter által küldött dollárokat használtuk föl, és végeredményképp nekünk csak arról kellett gondoskodni, hogy a három lányunk, amíg nem vagyunk itthon, addig ugye rendben legyen a családon belül, legyenek helyezve, és ne zavarja meg őket az, hogy nem vagyunk itthon. Tehát végeredményképp három lányom született, és a három lányom után van öt unokám, akikből négy lány, egy fiú, és a négy lány közül kettőnek már vannak csemetéi, így van nekem két lány dédunokám, és négy fiú dédunokám. És azért hoztam ebből az acskóból aránylag kevés érmet, mert amikor hazajövök a versenyekről, akkor el szoktak kérni tőlem egy-két érmet, és az szívesen játszanak a dédunokáim.
0: A családnak sikerült átadni az úszás szeretetet? Lányai, unokái szeretnek úszni?
1: Jól megtanult úszni mind a három lányom végeredményképp, de nem szántak rá annyi időt, hogy tehát ilyen napi rendszerességgel tudtak volna részt venni a élsportba, hogy úgy mondjam, és az unokáim is mind megtanultak rendesen úszni. A dédunokáim közül is, akik három Egerben van, három fiú, már a legkisebb is, aki most lesz 4 éves, már őt is megtanították úszni, a kedvemért.
0: Ahogy szokták mondani, nem lehet elég korán elkezdeni az úszást.
1: Igen.
0: Kulisszatitokként áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy közös pont a lányai közül Fábián Zsuzsa, aki ugye logopédus, szakember, bizony minket a Szent István Rádió munkatársait is megtanította szép beszédre, és mindig büszkén újságolja, ha találkozunk az önnel történt eseményeket. Így volt ez múlt héten is, amikor egy anyanyelvi, játékos anyanyelvi betélkedőn vettünk együtt részt. Mindketten zsűritagok voltunk. Megkérdeztem, hogy hogyan van az édesapja, és olyan örömmel mondta nekem az újabb eredményeit, én pedig boldogan ajánlottam fel, hogy találkozzunk újra, mert ön egy olyan példaértékű ember, akit be kell mutatni a kedves hallgatóknak, hogy vannak még hétköznapi csodák. Az ön élete ilyen hétköznapi csodaként él előttem.
1: Nem gyakori. Tehát Európában a Csikány Józseffel vagyunk körülbelül olyan szenior úszóversenyzők, akiknek olyan szerénytelenség nélkül mondanám, hogy világra szóló eredményei vannak, mert én például eddig nyertem a különböző korosztályokban, ugye mindig külön van, 40 Európa-bajnokságot nyertem, és 32 világbajnokságot, és 20 senior világjátékokon, ami az olimpiának felel meg, azon 20 aranyérmet nyertem, és vagy 15 csendes-óceáni bajnokságot, 3 ausztrál bajnokságot, 4 Ázsia bajnokságot, hát számtalan magyar bajnokságot természetesen. Ez azért gyűlhetett így össze, mert nagyon régóta kitartunk a versenyzés mellett. Tehát nem hagytuk abba egy-egy jó eredmény után, hanem több mint 30 éve már ezt csináljuk, és ezt rajtunk kívül nagyon kevesen tudnak ilyen dolgot felmutatni, mert legtöbben, mikor valami jó eredményt elérnek, akkor abba hagyják a versenyzést. Mert ugye ez egy fáradtságos dolog azért.
0: Idő, pénz,
1: igen, hogyne.
0: És nem utolsó sorban anyagi ráfordítása, hogy ön is említi, hiszen minden saját magának kell állnia.
1: Így van, igen.
0: Nagy dolog ez valóban ez példaértékű, ahogy ön is végzi mind a mai napig a versenyzést, hiszen általában az emberekre tényleg az jellemző nagy általánosságban, hogyha születik egy jó eredmény, akkor megelégszenek, hátradőlnek, és ahogy szokták mondani, a csúcson kell abba hagyni.
1: Igen.
0: Akkor ott úgy be is fejeződik a szakmai pályafutás, de ön nem elégszik meg ezzel. Mindig újabb és újabb terveket és célokat állít maga elé. Mi a legközelebbi? Ez a jövő évi 2027-es FINA vízes világbajnokság senior bajnoksága, megmérettetése, versenye? Erre készül most gőzerővel?
1: Igen, hát ezek a külföldi versenyek, ezek nagyon fárasztóak. Már nem pont a verseny, az természetes, hogy fárasztó, hanem az a törődés. Tehát mondjuk Új-Zélandra elmegy az ember, akkor abban van egy 32 órás repülőút. Na most 32 órát repülőgépen tölteni, az fiatalokat is kipróbáló dolog, de időskorban még kifejezetten szörnyűség. Tehát külföldi versenyeken én már nem indulok. Ez viszont tekintve, hogy házhoz jön, és Pesten van, ezen a család ragaszkodik hozzá, nem nagyon kellett engem biztatni. Mondom, hogyha az egészségem engedi, akkor elindulok. És hát ugye ott előre be kell nevezni, sok minden kell hozzá, utána már csak úszni kell, és igyekezni kell újra jó eredményt elérni. Hát nagyon örülnék, hogyha sikerülne elindulnom, és a jó eredményt is érnék el, akkor még inkább örülnék neki.
0: Szívből kívánom, hogy legyen így. A családtagjai közül pedig mindenki segíti önt, és gondolom, hogy el is kísérik ezekre a versenyekre.
1: Zsuzsi lányom szokott elkísérni különben. Ő vele, csak így zárójelben annyit mondanék, hogy ő mesterlogopédus, és az ő tankönyvét forgatják Magyarországon is, de még a Vajdaságban is, meg Erdélyben is az ő tankönyvéből tanítják a logopédiát, és ő mindenféle mellék dologgal is foglalkozott, tehát ilyen viselkedéstannal, kispapokat is például tanított, akik először nem tudták, hogy mit keres itt egy szoknyás személy közöttük, de amikor elmondta nekik, hogy arra szeretné őket fölkészíteni, hogy amikor sok ember előtt beszélnek, akkor hogy viselkedjenek, meg hogy beszéljenek. Akkor elkezdtek odafigyelni rá, hogy hát olyan dolgokat mond nekik, ami őket is érdekli. Tankönyveit azóta is mindig újra kell nyomtatni, árulják egész Magyarországon, sőt a Vajdaságban is használják, meg Erdélyben is. Legidősebb lányom matematika-fizika szakos tanári végzett először, de utána elment Debrecenbe került. Összebarátkoztak ilyen külföldi nyelvtanulás révén a férjével, aki feleségül vette, debreceni volt, és akkor Debrecenbe került végeredményképp, és jelenleg a idei éve az utolsó, tehát most fog nyugdíjba menni, és a debreceni önkormányzatnál dolgozik az ellenőrzési osztály vezető helyettes végeredményképp. Na most akkor Zsuzsi a megtűrt középső, mert ugye a legidősebb lányomat úgy hívjuk, hogy Mogyi, a legfiatalabbat meg úgy, hogy Cica. És akkor Zsuzsi megállapította, hogy ő a megtűrt középső, neki még beceneve sincs, csak egyszerűen Zsuzsinak hívjuk. Szóval a Cica, ő pedig látszerész, és így dolgozik. Solymáron van egy maszek látszerész üzlet, és ott dolgozik. Tekintve, hogy én annak idején, mint geológus a cégtől kaptam egy lakást Egerbe, területi főgeológus voltam én 30 évig. Kaptam egy lakást, most is abban lakom különben, egy 3,5 szobás lakás a Szálloda utcába, és amikor a különböző lányaim, meg különböző unokáim Egerbe akarnak időt tölteni, stb., akkor nyilván hozzám jönnek, és akkor én vendégül látom őket.
0: Mesterlogopédus az egyik lánya, és el kell, hogy áruljam önnek, hogy nagyon szépen beszél ön is. Tehát nem nagyon keresgéli a szavakat. Hála jó Istennek, még mind a mai napig eszébe jutnak a szavak. Választékosan válaszol a kérdéseimre, és nem sokat kell gondolkodni, hogy mi is legyen a válasz. Ez is egy isteni adottság, és egy ajándék az ön életében.
1: Feleségem magyar történelem szakos tanárnő volt. Arra is figyelt, hogy például mit olvassak el, meg mit ne. Tehát mivel ő szóval nagyon sok könyvet olvasott, kicsi gyerekkora óta, könyvek százait jóformán, és amikor néha a kezembe adott egy könyvet, hogy na ezt olvasd el, akkor én ezt elolvastam. De egész életemben csak ezeket a könyveket olvastam el, tehát én soha életemben rossz könyvet nem olvastam. Aránylag kevés könyvet, mert nem nagyon volt időm rá, de amit az feleségem a kezembe nyomott, azokat mind elolvastam, és általában tetszettek is ezek a könyvek, meg hát olyan értékes könyvekről van szó, ami tényleg, és aztán mióta ugye meghalt, és előre ment egy kicsit, akkor azt szoktam mondani így viccesen a társaságba, hogy most már én vagyok a történelem. Mert én még az első világháborúval kapcsolatban is vannak élményeim, mert apám már akkor volt orosz hadifogságban az első világháborúban, és annak hasznát vettük, amikor a második világháborúban bejöttek az oroszok, és apám tolmácskodni tudott, mert megtanult oroszul a hadifogságban. És ennek hasznát vettük, hogy milyen érdekes dolgok vannak. A második világháború végére meg már tulajdonképp emlékszem, mert akkor olyan 8-9 éves voltam, és attól kezdve, ami azóta történt, hát azokban mind benne voltam, tehát 56-ban is, és tekintve jártam a világot, hát egy csomó emberrel összetalálkoztunk, magyarokkal, magyar klubokba, ugye dicsekedtek velünk, mert hát jó eredményeink voltak, és mindenhol megbecsülték. Tehát senkinek nem kellett bemutatkoznom különösebben, amikor mondtam, hogy én egri vagyok, bár a pestiekkel vagyok, mondták, hogy egri vagy. Hát igen. Senki nem kérdezte meg, hogy hol van Eger, vagy mi újság. Az egri csillagokat mindenki olvasta szerintem. Akár Új-Zélandon találkoztam a magyar klubokba régi magyarokkal, akár Kanadában, mondjuk az a világ két szélső, ott Egerről mindenkinek voltak fogalmai, pontosan tudták, hogy mi újság. Még azt is tudták, hogy vízi sportokban az egriek tulajdonképpen nagyon jól állnak. És tulajdonképpen azért kellett a Makovec úszodát fölépíteni, hogy legyen egy 50-es fedett úszoda, hogy a ellenfelekkel, akiknek már van a fedett úszodája Magyarországon is, meg a világon mindenhol, tehát hogy télen-nyáron tudjanak edzeni az egriek, a vízilabda, meg az úszó csapat is. Csak az úszásnál az a probléma, a vízilabdánál is, hogy aki kiemelkedően tud szerepelni Egerbe, azt előbb-utóbb megveszik valahol, és akkor elkerül Egerből, tehát nem tudja a tehetségét Egerbe kifejteni, mert máshol többet ígérnek neki pénzbe, és oda még el szoktak menni, ahol többet fizetnek.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni, hogy mi az ön hitvallása, arszpoétikája, elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
1: Az épp testben épp lélek. Ennél jobbat nem tudok.
0: Ilyen egyszerűen, nagyszerűen, ebben a rövid mondatban minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Béla szenior úszónak. Szívből gratulálok az elért eredményeihez. Büszkék vagyunk önre. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Astro Gilberto muzsikált. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Székács József Evangélikus Iskola 10 diákja nemrég Kálemmányba utazott, hogy a németországi testvériskolájukat látogassa meg. A gyerekek 6 napot töltöttek a német befogadó családoknál. Az idei találkozást megelőzte már egy őszi orosházi látogatás, így már régi ismerősként üdvözölhették egymást a gyerekek. Délelőttönként az iskolába voltak, az órákat látogatták, délután pedig a környék látnivalóit tekintették meg. Frankfurtban is voltak, a Természettudományi Múzeumban. Meglátogatták az Aschaffenburgi kastélyt és a római kori Pompeianum kiállítást. Gyalogtúrában is volt részük, komppal átkeltek a Majnán, és a gyönyörű Schellingenstadtban töltöttek egy délutánt. Ezután egy búcsúestet rendeztek nekik a szülők. Az utolsó napot mindenki a fogadó családjával töltötte, a legtöbben a közeli kalandparkban voltak, néhányan pedig Würzburgban kirándultak, számolt be a kirándulásokat.

Ágáért. Az ünnepélyes pillanatok a katasztrófavédelem múlt heti központi tűzoltónapi rendezvényen zajlottak, ahol Szent Flórián napja alkalmából a legkiválóbbakat díjazták, így a hős rendőr, Földes Ferenc törzászlós is kitüntetést vehetett át. A hivatalos indoklás sem hagy kétséget. Hősies helytállásáért, bátor magatartásáért állítják példaként a teljes állomány elé, hiszen a pokoli éjszakán minden másodperc számított. Egy családi ház lángolt Békés Csabán. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, a látvány dermesztő volt. A ház alsó szintje már teljes egészében égett, az emeletet sűrű fekete füst borította. Az udvaron egy mezitlábas, sokkos állapotban lévő asszony állt, és csak annyit tudott mondani, a férje bent van. Az idős férfi a teraszon rekedt, és hiába hívták, csak annyit kiáltott vissza, nem tudok lemenni. Földes Ferenc a Békés Csabai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának szolgálatirányító parancsnoka nem habozott. Miközben az ablakok sorra robbantak be és a lángok egyre magasabbra csaptak, a törzászlós egy létrát támasztott a korláthoz, és felmászott az emeletre. Az ott lévő férfi sokkos állapotban volt, bizonytalanul mozgott, minden lépésnél fennállt a veszély, hogy lezuhan. Az életmentő rendőr azonban végig mellette maradt, alulról tartotta, irányította és fokról fokra segítette lefelé. Miután leértek, biztonságba helyezték a családot, takarókat adtak nekik és első segélyben részesítették a sérülteket. A ház teljesen megsemmisült. A család egyik pillanatról a másikra maradt minden nélkül. Azon az éjszakán azonban nem maradtak egyedül. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola még a 2022-23-as tanév során csatlakozott a Boldogság Óra programhoz. Idén is több közös élménnyel készültek a programban szintén résztvevő óvodáknak és iskoláknak, ezek közé tartozott a Boldogság Óra rajzpályázat is, melynek díjátadó, jutalmazó rendezvényét a múlt héten tartották meg a Művészetek Házában. A Föld napjához kapcsolódóan elültették a boldogságfát, egy szép ezüsthársat, ami arra emlékeztet majd, hogy életük fontos feladata, hogy napjaikat boldoggá tegyék, észrevegyék az élet apró örömeit. A mostani kiállítás is ehhez a programhoz kapcsolódott. A tavalyi évben Apró Örömek címmel hirdettek rajzpályázatot, most pedig Jó Cselekedetek témakörben. Számtalan ötletes, kreatív alkotás érkezett óvodásoktól, iskolásoktól egyaránt, emelte ki az igazgató. Hozzátette, a jót cselekedni nem csak az ünnepnapokon szükséges, hanem naponta, amikor bárki a környezetünkben segítségre szorul. Lehet az figyelmesség, mosoly, dicséret vagy segítségnyújtás. Számtalan lehetőség, amit a gyermekek nagyon jól kifejeztek rajzaikkal. A kiállított alkotásokat a Művészetek Házában láthatják az érdeklődők. A család minden követ megmozgat, hogy összegyűjtsék Mirko gyógykezeléséhez szükséges közel 1,1 milliárd forintot. A Matrix Közhasznú Alapítvány nagylelkű felajánlása révén gyűjtik a kisfiú gyógykezelésére felajánlható 1%-os forintokat. Mindenről Rácz Anett, a Matrix elnöke beszélt. Technikai segítséget ajánlottak fel Mirko családjának. Ennek keretében szerződést kötöttek, hogy Mirkónak küldött 1% adófelajánlásokat átutalják a családnak. Sok kicsi, sokra megy, fogalmazott Rácz Anett, hozzátéve, hogy a fizetés nagyságától függően 5 és 15 ezer forint közé eshet az 1%-os adófelajánlás. Az adó 1%-a május 20-ig ajánlható fel, és aki Mirkónak szeretné ezt juttatni, annak a www.matrixalapítvány.hu vagy a www.bohozdoktor.com weboldalt kell felkeresnie, ahol felajánlását nagyon egyszerű módon megteheti, jelezte Rácz Anett. Óriási sikert könyvelhetett el középiskolásként az egyetemisták között a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium fotószakos végzőse. Csicsei Roland egyedülálló fényképsorozata is megjelenik ugyanis a Budapesti Fotófesztivál keretében szervezett Pressmeet kiállításon. Imre György fotós tanítványa felvételeivel a tinédzsereknél előforduló önképzavarra, önmagukkal való elégedetlenségre hívta fel a figyelmet. Szerinte akkor jó egy fotó, ha a néző ránéz és tetszik neki, emellett persze lényeges lehet az is, hogy legyen meghökkentő és elgondolkodtató is a fénykép. Idén közel 150-en neveztek a hagyományos fotóversenyre, melyet Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulója alkalmából hirdettek meg. Az Európa Challenge Run
Az Európa

0: Derek Békés és a békéscsabai BSI futó nagykövetek szervezésében jött létre. A futók ez alkalommal is a Széchenyi ligetben teljesítették a különböző távokat. Magyarország 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezt a dátumot minden évben egy hagyományos futóeseménnyel ünneplik meg, amely az Európa Challenge Run nevet viseli. A szervezők úgy fogalmaztak, hogy itt nem a stopper, hanem a közösségi élmény a legfontosabb. A futók több táv közül választhattak. 6-12 vagy akár a szimbolikus 21 kilométert is. A nevezők korosztálya vegyes volt, hiszen érkeztek egészen fiatalok és idősebbek is, hogy együtt fussanak és teljesítsék a különböző távokat a festői környezetű Széchenyi ligetben. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Mobil alkalmazásfejlesztés, AI, IT utánpótlás nevelés, ezek mentén valósult meg a Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Technikum és Kollégium és az IT Debrecen Egyesület közös tehetséggondozó program pilotja. Az elmúlt tanévben 11 tanuló ismerkedett valós projekteken keresztül az informatika világával, írja a Dehír. Piacképes tudás közvetlenül a szektorból. A 2025 novemberében indult mentorprogram célja az volt, hogy az intézményi oktatást kiegészítve a diákok olyan gyakorlati és módszertani ismereteket szerezzenek partnercégek bevonásával, amely hatékonyan készíti fel őket a munkaerőpiac kihívásaira. A projekt nem csak a diákok, de a cégek számára is kiemelt fontosságú, hiszen a tanulókra fordított idő és energia tudatos befektetés a jövőbe, a jövő szakembereibe. A tanulók prezentációban számoltak be élményeikről és megszerzett ismereteikről. Emellett a diákok és mentorok ajándékcsomagot és oklevelet is átvehettek. A tervek szerint a program folytatódik és várhatóan a jövőben bővülni is fog. Új digitális térképpel és online szolgáltatásokkal bővült a debreceni köztemető, valamint a Józsai temető. Az új rendszerben az online ügyintézési felületen útvonal is tervezhető a kiválasztott sírhelyhez, emellett különféle sírkerti szolgáltatások is igényelhetők néhány kattintással. A fejlesztések mellett megújul a köztemetőben található tükörtó is, értesült a dehír.hu. A látványtervek szerint a tó korszerű, feszített víztükröt és modern vízgépészeti rendszert kap, valamint a környezete is megújul. Új növényeket és virágokat telepítenek a tó köré, továbbá felújítják a halat szorító fiú szobrát is. Új digitális szolgáltatással is bővült a köztemető rendszere, amely a debrecen.hu oldalról érhető el legegyszerűbben. A temetői szolgáltatások menüpontból az MVMAP temetői felületére lehet belépni, ahonnan tovább nyílik a digitális térkép. A debreceni és a józsai köztemető is elérhető a rendszeren, a sírhelyek pedig név szerint is kereshetők. Lehetőség van a sírok rendbetételének megrendelésére is, ami különösen nagy segítséget jelenthet a távol élő hozzátartozóknak. A digitális térkép már elérhető online, bárki ingyenesen használhatja a sírhelyek felkutatására és navigációra. A tükörtó megújulása a tervek szerint még az idejében minden szentekre készülhet el a debreceni köztemető területén. Átadták a IV. Károly királyról elnevezett dísztermet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöki hivatalának épületében. Az ünnepi rendezvényen a király 1918-as debreceni látogatásának állítottak emléket, melynek során IV. Károly és felesége Zita királyné jelenlétében felavatták a Debreceni Magyar Királyi Tudomány Egyetemet. A történelmi jelentőségű eseményt emléktábla is megörökíti az intézményben, adta hírül az egyetem. A magyar törvényhozás az 1912. évi 36. törvénycikkben rendelkezett a Debreceni Egyetem, valamint az oktatási célnak megfelelő kórház alapításáról. Ezzel Debrecen az ország legjelentősebb szellemi központjai közé emelkedett. A klinikai főépületet, az egykori báltermet és a Debreceni Magyar Királyi Egyetemet hivatalosan 1918. október 23-án avatták fel IV. Károly király és Zita királyné részvételével. Ez az ünnepség volt a király Magyarországon vállalt utolsó közszereplése. Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke reményét fejezte ki, hogy a Debreceni Egyetem IV. Károly királyról elnevezett díszterme az intézmény tudományos fejlődésének, színvonalas betegellátásának, intézményeken és országokon átívelő együttműködéseknek a szimbolikus hírnöke lesz, amely hidat képez a dicső múlt, a kimagasló jelen és a reményteli jövő között. Minden eddiginél többen, csak nem 6500-an látogattak ki az idei International Food Day-re. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat és a külföldi hallgatókat tömörítő International Student Union által szervezett nagy sikerű rendezvényen ebben az évben 36 nemzet étel különlegességeit kóstolhatták meg az érdeklődők a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, ahol a nemzetközi hallgatói közösség fiatal zenei tehetségei, zenekarai hajnalig szórakoztatták a közönséget, olvasható az Unideben. A Debreceni Egyetem legnagyobb hallgatói rendezvényének célja immár 21 éve ugyanaz, hogy összehozza a külföldi hallgatókat és segítse beilleszkedésüket az egyetemi közösségbe, lehetőséget adva, hogy gasztronómiájuk által bemutassák kultúrájukat.
Németh Kevin, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke szerint az idei 21. Food Day sikerét mutatja, hogy tavalyhoz képest is tudott bővülni. Idén 36 nemzet étel különlegességei, több mint 100 fogás került terítékre. Mexikótól Kenyáig, Nigériától Ciprusig, vagy éppen a Fülöp-szigetektől Dél-Koreáig a Debreceni Egyetem külföldi hallgatói közösségének sokszínűségét is tükröző International Food Day idén is jótékonysági célt is szolgált. A szervező Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat és az International Student Union a rendezvény bevételének egy részét most is egy jó ügy szolgálatára fordítja. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez a gondolat vezérelte a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódó programot a Szent László iskolában. Ennek szellemében a földnapja alkalmából középiskolai tanárok izgalmas és látványos programmal készültek az alsó tagozatos gyerekek számára, mely során játékos formában ismerkedhettek meg a természet törvényeivel. Szó esett a növények és állatok sokszínűségéről, a természetes egyensúly fontosságáról, valamint arról is, hogyan vigyázhatunk közösen bolygónkra a mindennapokban. A fiatalok a víz, a levegő és a tűz titkaiba is betekintést nyerhettek. A többi között a szennyezett víz megtisztításának bemutatásával erősítették a vizeink megóvásának és a környezetvédelemnek a jelentőségét. Gróf Tisza István születésének 165. évfordulója alkalmából látogatást tett az Új világ hajnalán Tisza István kiállításán az egykori miniszterelnök dédunokája Tisza Ilona grófnő és férje Nis Gábor református lelkész, a Hajdú-Bihar vármegyei Huszár Hagyományőrző Egyesület és a marosvásárhelyi Erik Géza Egyesület kíséretében tette közzé a Déri Múzeum Facebook oldala. A vendégek számára a Déri Múzeum munkatársa Váradi Katalin történész, muzeológus tartott tárlatvezetést olvasható a Haonon. Sportkategóriában nyert díjat a debreceni fotóriporter a 44. magyar sajtófotópályázaton, olvasható a Hajdú Presszen. Nemeth Diana, szabad foglalkozású fotográfus kapta a Műosz nagydíját, Meleg Noémi Napsugár pedig az André Kertész nagydíjat vehette át a magyar sajtófotópályázat díjátadóján a Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központban. A közmédia fotóriporterei 3 díjat érdemeltek ki. A MUOSZ fotóriporterek szakosztálya 44. alkalommal írta ki a magyar sajtófotópályázatot, amelyre elsősorban a hazai és határon túli magyar sajtómunkatársainak 2025-ben készített képeit várták. Idén 258 szerző, 2355 művel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. A közmédia fotósai közül a sport kategória 3. díját a debreceni Ceglédi Zsolt érdemelte ki Vigyázat csúszik című fotójával. A képeket 14 kategóriában jutalmazták, emellett külön díjakat is odaítéltek. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatja idén a május 9-én tartandó Krones Charity Run, tudta meg a Dehír. 5. alkalommal rendezi meg jótékonysági futóversenyét a cég. A Krones Charity Run bevételeit idén a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány részére ajánlják fel, a vállalat pedig szokásaihoz híven ezúttal is megduplázza majd a nevezésekből befolyó összeget. Rekordot jelentő 836 versenyző húzott futócipőt a vállalat tavalyi versenyén. 2022-ben rendezték meg először, most pedig már az 5. Krones Charity Run-t szervezik. A jelentkezők 1, 2,5, 5 és 10 kilométeres távokat teljesíthetnek május 9-én a Déli Ipari Parkban. A szervezők ezúttal is jelentős érdeklődésre számítanak. A nevezési díjakból befolyó összeget évek óta jótékonysági célokra fordítják, sőt a Krones Hungary Kft. Meg is duplázza azt. A 2024-es rendezvényen 3,3 millió forint gyűlt össze az Együtt Ádin kezét fogva alapítvány számára, 2025-ben pedig a Mentsük meg Benit alapítvány támogatták 4,5 millió forinttal. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 2017 után idén újra megszervezték Debrecenben a Narcisz Futófesztivált, hogy felhívják a figyelmet az emberi méltóság tiszteletére, és együttérzést mutassanak a gyógyíthatatlan betegséggel élők iránt. Több mint 1000 debreceni gyermek és pedagógus csatlakozott az eseményhez, és futott sárga pólóban egy stadionkört, versenyen kívül az összetartozás jegyében. Azokat az iskoláskorú gyerekeket vártuk, akik szeretnének tenni egymásért, és átérzik, milyen fontos gondoskodni a mai világban is, hangsúlyozta Porkoláb Gyöngyi, a Debreceni Hospice Alapítvány kuratóriumi elnöke. Nem az a lényeg, hogy megnyerje valaki ezt a futóversenyt, hanem hogyha kell, megfogják egymás kezét, segítség, támogassák egymást, és ezt a kis futókört, amit itt teljesítenek, majd azt együtt ennek a gondolatiságnak a jegyében, a támogatás, az empátia, az együttérzés jegyében tudják teljesíteni, mutatott rá Papp László Debrecen polgármestere.
1: Minden bizonnyal, minden családban ismerős az az érzés, hogy milyen elengedni, elveszíteni valakit, akit szeretünk. És hogy milyen fontos az, hogy az életnek ebben a nagyon nehéz szakaszában együtt tudjunk érezni vele, hogy tudjuk őt támogatni, segíteni és gondoskodni róla. Az, hogy ti itt vagytok, és hogy délelőtt már ebben a programban több mint 7000 diák bekapcsolódott, az azt mutatja, hogy tudtok szeretni, együtt érezni, és megvan bennetek a gondoskodásnak a érzése. Én nagyon hiszem azt, hogy ezen az úton érdemes tovább menni, és valóban ne versenyezzetek, ne egymást győzzétek le, hanem ha kell akkor, és ha valaki elfárad, fogjátok meg a kezét, húzzátok magatokkal, vigyétek magatokkal, és szeressétek egymást.
0: Az eseményen szólt a diákokhoz Türk László, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója is.
2: Ha azt kérdeznénk, de sokan vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni együtt, hogy mit jelent a méltóság, én azt gondolom, hogy az intézményekben nagyon sokszor fölteszitek ezt a kérdést, ezen a napon is nagyon sokszor sokan föltették ezt a kérdést. Lehet, hogy olyan nehéz ezt megmagyarázni, mégis olyan egyszerű. Mindenki fontos, mindenki számít. Mindenki fontos, mindenki számít. Azok, akik itt vannak, azok, akik ahogyan itt vannak, és azok, akik ahogyan együtt itt tudnak lenni. Mert hiszen a Méltóság Mezeje Program 2.0-val csatlakozva egy évtizedes történetet folytatunk, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy együtt, az óvodától, az általános iskoláig, a középiskolán keresztül, fenntartótól függetlenül közel 40 intézmény csatlakozott ez a mai naphoz. És én nagyon szeretném megköszönni a kollégáknak, pedagógus kollégáimnak azt, hogy ezt nagyon fontosnak tartják, hiszen ezzel nagyon sokat tudnak segíteni a diákoknak, a diákokon keresztül a családoknak. És igen, ezzel a futással valakikre, valamire emlékezünk, de én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ti, akik itt vannak, ezt nagyon fontosnak tartják, hogy összekapcsolódva, mindenkit idehozva, együtt számítva, ránézve erre a fontos társadalmi együttműködésre ma futunk, ma együtt vagyunk, és ma lehet, hogy nem hirdetünk, sőt lehet, hogy nem lehet, hanem biztos, nem hirdetünk versenyt, mert mindenki számít, mert mindenkinek nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm a szervezőknek is, hogy itt lehetünk, és kívánom, hogy sok ilyen együtt gondolkodásba, egymásra odafigyelve tudjunk sétálni, futni, gondolkodni, tanulni. Legyen szép délutánunk. Ma igazán jó dologért is felébredtünk, és kívánom, kérem, hogy holnap is, amikor bemegyünk, bár nincs méltóság mezeje futás, de hiszem, hogy akkor is nagyon figyeltek egymásra, és aki számít ránk, arra odafigyel minden iskolai közösségünk.

0: Elhangzott a körkép. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon, ebben az évben a 30 Celsius fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházán volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Átlagos nehézségű volt a matematikai írásbeli érettségi feladatlap, amely jól lefette a tanult témákat, így nyilatkoztak az MT által megkérdezett szaktanárok a keddi írásbeli vizsgáról. Az érettségi időszak a második napján mintegy 79 ezeren vizsgáztak matematikából. Szerdán a történelem érettségével folytatódnak az érettségik. Megkezdődhet a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának a tervezése. Az Európai Unió 8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának a tervezésére. A közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberig kell a végleges terveket elkészítenie, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése a régióban élők és az ingázók számára. Pusfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. A tudós testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkárhelyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. Az amerikai hadsereg pusztító tűzerejével néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket, közölte Pete Hexet amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban. A miniszter hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuzi szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott szabadságprojekt. A hétfőn elindított katonai műveletben 100 repülőgép, illetve egyéb légieszköz vesz részt, amelyek a nap 24 órájában járőröznek a közlekedési útvonal felett. Az amerikai katonák kivonása Németországból esélyt jelent egy állandó lengyelországi amerikai bázis létesítésére, jelentette ki Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek Európai Pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő a TV Republika konzervatív hírtelevízióban. A politikus arra utalt, hogy az amerikai hadügyminiszter szombaton jelentette be 5000 amerikai katona kivonását Németországból. A Szűzanya Lurdi kegyhelye különleges kegyelmi hely, ahol nap mint nap emberek ezrei keresik a gyógyulást és az Istennel való találkozást, írja a Magyar Kurír. A szuverén máltai lovagrend május 5-én véget ért 68. nemzetközi Lurdi zarándoklatán, 7600-an vettek részt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2026. szeptemberében ismét indít kántor alapszakot, tájékoztat a Magyar Kurír. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyházzenéért felelő szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Hazánk időjárásáról. Szerdán a nap első felében fátyolfelhős napos idő várható, majd egyre több gomoly felhő képződhet. Előfordulhat zápor, eső, zivatar. A déli-délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották.

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.

0: Johann Sebastian Bach D-moll cselló szvittjének részletét Rómanditta játszotta. 5 óra 40 perc. A Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. XIV. Leo pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leo találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leo pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereklye jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte. Kell, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a Szent Miséje, Mincenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, egyre fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a von Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta Keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. a mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példányát említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon, ebben az évben a 30 Celsius fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházán volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Átlagos nehézségű volt a matematikai írásbeli érettségi feladatlap, amely jól lefette a tanult témákat, így nyilatkoztak az MT által megkérdezett szaktanárok a keddi írásbeli vizsgáról. Az érettségi időszak a második napján mintegy 79 ezeren vizsgáztak matematikából. Szerdán a történelem érettségével folytatódnak az érettségik.

írja az MTI-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése a régióban élők és az ingázók számára. Pusfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkárhelyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. Az amerikai hadsereg pusztító tűzerejével néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket, közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban. A miniszter hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuzi szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott szabadságprojekt. A hétfőn elindított katonai műveletben 100 repülőgép, illetve egyéb légieszköz vesz részt, amelyek a nap 24 órájában járőröznek a közlekedési útvonal felett. Az amerikai katonák kivonása Németországból esélyt jelent egy állandó lengyelországi amerikai bázis létesítésére. Jelentette ki Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek Európai Pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő a TV Republika konzervatív hírtelevízióban. A politikus arra utalt, hogy az amerikai hadügyminiszter szombaton jelentette be 5000 amerikai katona kivonását Németországból. A szűzanya Lourdes kegyhelye különleges kegyelmi hely, ahol nap mint nap emberek ezrei keresik a gyógyulást és az Istennel való találkozást, írja a Magyar Kurír. A szuverén máltai lovagrend május 5-én véget ért 68. nemzetközi Lourdes zarándoklatán 7600-an vettek részt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2026. szeptemberében ismét indít kántor alapszakot, tájékoztat a Magyar Kurír. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyházzenéért felelő szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Hazánk időjárásáról. Szerdán a nap első felében fátyol felhős napos idő várható, majd egyre több gomoly felhő képződhet. Előfordulhat zápor eső, zivatar. A déli-délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották.

Félix Mendelssohn Bartholdy Hebridák nyitányát hallották, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. 6 óra 15 perc, John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Röviden foglaljuk össze még egyszer a tévképzett hipotézis és a látásmód terápia főbb elveit. Az első. A tévképzetek, más néven torzulások vagy illúziók, tévhitek, hibás elgondolások, irreális és egészségtelen magatartások. Általában az egyik a másikat gerjeszti. Az egyik tévképzet gyakran vezet más tévképzeteinkhez ugyanazon a területen. Öt fő kategóriát kell itt figyelembe vennünk. Az én, a mások, az élet, a világ és az Isten. A második. Egyes tévképzetek viszonylagosan ártalmatlanok vagy enyhék, mert nem határozzák meg jelentősen az érzelmeket vagy a viselkedést. Más torzulások azonban bénítóak vagy veszélyesek, mert fájdalmas és negatív érzelmeket keltenek, amelyek károsak az egész személyiségre és a társadalmi beilleszkedésre. A harmadik. A tévképzeteket előbb föl kell ismerni ahhoz, hogy azután hozzáláthassunk megszüntetésükhöz. Amennyiben helyesen és megfelelően azonosítjuk őket, a tévképzetek mindig specifikusak és konkrétak. Például, vagy mindenki elismer, vagy kérdésessé válik saját értékem. A homályos és pontosan nem meghatározható illúziók általában olyan jelentéktelen képzelgések, amelyek eltakarják a valós problémát. Például, azt hiszem, hajlamos vagyok túl sokat gondolkodni. A negyedik. Az ember csak akkor találhatja meg a boldogságot és a teljes emberi életet, ha ezeket a bénító tévképzeteket felismeri és változtat rajtuk, vagy megszünteti őket. Az ötödik. Ha az ember felismeri saját illúzióját vagy tévképzeteit, akkor ez a belátás pillanata. E belátások folyamán valójában az történik, hogy egyszerre csak, néha igen hirtelen, abból a szemszögből látjuk a torzulást, amelyből ennek a személyes élménynek bizonyosságát értelmezzük. Belátjuk, hogy helytelenül raktuk össze a valós kép darabjait. A hatodik. Minél rugalmasabbak és nyitottabbak az emberek, annál több belátásra tesznek szert. Érzelmi felfogásuk és képességük arra, hogy teljesebb emberi életet éljenek, belátásról belátásra fejlődik és növekszik. 7. A belátás bármikor bármilyen körülmények között bekövetkezhet. Nincs pontosan meghatározható útja annak, hogyan lehet belátásra jutni. Jó lehet, vannak olyan folyamatok, amelyek a legtöbb embernek megkönnyítik a belátásra jutást. A 8. Rendszerünket, amelyben a belátásokon keresztül jutunk el a tévképzetek megszüntetéséhez, látásmód terápiának hívjuk. Ez a növekedés önsegítő módszere. A 9. A tévképzett hipotézis és a látásmód terápia rendszere nem áll meg az érzelmekre való összpontosításnál és azok értelmezésénél. Az érzelmek csupán jeleznek valamit. A negatív érzelmek szokásos sémái mindig mögöttes tévképzetre utalnak. A cél az, hogy a belátáson keresztül kiküszöböljük ezeket a tévképzeteket, és helyettük egészséges, racionális magatartást alakítsunk ki. Lehetséges, hogy a szükséges belátások elérése érdekében egyes embereknek előbb fel kell szabadítaniuk az elfojtott érzelmeket. A 10. A látásmód terápia sikerét megelégedettségünk jelzi. Azon mérhető le, hogy növekszünk a teljesebb emberi és örömteli életben. A fejlődést még pontosabban mutatja a pozitív, életet sugárzó magatartásunk, ahogyan látjuk saját magunkat, másokat, az életet, a világot és Istent. E magatartások összessége nem más, mint a személy világképe. Az a mód, ahogy a valóságot látja. Ez a látásmód határozza meg az ember életének érzelmi sémáit. Csak abban az esetben élhet az ember igazán boldog és emberi életet, ha ez a látásmód épp és egészséges. Köztünk vannak azonban az új boldogság gyermekei is. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az élet teljességét. Nincs kedvük vagy késztetésük arra, hogy beérjék a középszerűség bármilyen formájával. Ők az úttörő emberek, akik új dalokat írnak, új elméleteket tanulnak, és mindig valami jobbat találnak ki.
ott vannak az irodákban, az iskolákban, a gyárakban vagy a szupermarketekben, de mindig van bennük valami a hegymászó véréből. Erőteljes igent mondanak az életre, és áment a szeretetre. Készek arra, hogy felülvizsgálják meggyőződési rendszerüket. Készek a látásmód terápiára és bármire, ami fejlődést ígér. Számukra a növekedésben való megállás egyenlő a halállal. Ha abba hagyod a növekedést, véged van. Úgy gondolom, hogy a látásmód terápia reklámszövege valahogy így hangzik. Volt már dolgod depresszióval, szorongással, magánnyal és gyűlölettel? Eleged van már az életre szóló nehézségekből és küzdelemből? Nem volna jobb feltárni a fájdalmas érzések gyökerét, mintsem egy életen át küszködni velük? Ha kalandra vágyó típus vagy, tedd életed izgalmas kalandá, lépj be egy tágabb dimenziójú, színesebb világba. Készen állsz arra, hogy csatlakozz az emberibb és teljesebb életdalát éneklők táncához? Elfogadod-e azt a gondolatot, hogy a különbség a között, ami vagy és ami lehetsz, csupán gondolkodás, belátás, meggyőződésrendszer és látásmód kérdése? Az egészen emberi, egészen eleven létformába való utazáshoz megfelelő élelemre és felszerelésre van szükség. Mindegyik különböző mértékben szükséges. Az első. Nyitottság és rugalmasság. Teljes szívedből hinned kell, hogy nem látsz minden igazságot megfelelő szemszögből. Készen kell lenned arra, hogy az élet kérdést tegyen fel neked. Természetesen minden nap, minden esemény és minden ember, aki megérinti tudatodat, kérdést tesz fel neked. Szereted magad? Örülsz magadnak? Mit gondolsz a bukásról? Valóban felismerted már más emberekben az emberséget és az egyéniséget? Szereted-e a legtöbb embert, vagy csupán a terhedre vannak? Ahhoz, hogy az új látásmódon keresztül új életet találj, az első követelmény az, hogy meghallgasd az élet által föltett kérdéseket, és megpróbálj válaszolni rájuk.

0: Clementi Muzio C-dur zongora szonátájának harmadik tétele hangzott el. Előadta Failloni Donatella. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Leichling Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. A matematikai érettségivel folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbukott Romániában a Bolozsán kormány. Részletes híreink. Átlagos nehézségű volt a matematika írásbeli érettségi feladatlap, amely jól lefette a tanult témákat. Nyilatkozták az MTI által megkérdezett szaktanárok az írásbeli matematika vizsgáról. A középszintű érettségi példái között nem volt olyan, amely ne felelt volna meg a korábbi évek feladatai alapján a diákok és pedagógusok között kialakult várakozásnak. Nyilatkozta Nagy Dóra, a Szegedi Tudományegyetem Bátor István gyakorló gimnázium és általános iskola végzősöket is tanító matematika tanára. Az érettségi időszak második napján, kedden délelőtt mintegy 79 ezeren vizsgáztak matematikából. A középszinten érettségizőknek 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc állt rendelkezésre a dolgozatok megírásához. A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény. Jelentette ki Varga Mihály jegybanki elnök a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián kedden Budapesten. Jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne. A likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak, tudósít a hiradó.hu a Nemzeti Bank elnökének felszólalásáról. Megismétlődhet az ukrajnai háború kitörése után látott inflációs cunami. A lengyel infláció már is a veszélyzónába került. A veszélyt jelző piros lámpa hazánk számára is kigyulladt. Írja a Világgazdaság, amely szerint a legfrissebb lengyel adatok figyelmeztethetnek arra, hogy akár fel is borulhatnak a felálló magyar kormányzat gazdaságpolitikai tervei. A Világgazdaság szerint Magyarország kedvező helyzetből lépett az iráni háború okozta új helyzetbe. A Nemzeti Bank szigorának és a kormányzat háztartásokat védő árintézkedéseinek következtében márciusban 1,8%-os inflációt mértek hazánkban. A lengyeleknél már a 3%-ot is meghaladja ez a szám. És közel 3%-os a német infláció is. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. Kerozin hiány lépett fel a repülőtereken, már 2 millió ülőhelyet szüntettek meg a légitársaságok. Reichling Krisztinát hallják.
2: Járatritkítási hullám söpör végig a légi közlekedési szektoron, miután az iráni konfliktus miatt megduplázódott az üzemanyagára, és kritikus kerozin hiány lépett fel, írja a hiradó.hu. Alig 2 hét alatt 2 millió ülőhelyet vontak ki a forgalomból, ami több ezer járat törlését és a hálózatok kényszerű átszervezését eredményezte Európától Ázsiáig. Miközben a légitársaságok takarékosabb gépekkel és drasztikus kapacitáscsökkentéssel próbálják túlélni a válságot, addig a szakértők szerint a hormuzi szoros bizonytalansága miatt az iparág példátlan ellátási zavarokkal és tartós nyereségveszteséggel néz szembe. A kerozin áremelkedés olyan mértékű, amelyet a légitársaságok már nem tudnak kizárólag a jegyárak emelésével kompenzálni. Ezért sok útvonal veszteségessé vált. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Perzsa-öböl térségének kulcsfontosságú repülőterei részben leálltak, ami különösen az Európa és Ázsia közötti légiforgalmat érinti érzékenyen. A világ legfontosabb tranzit légitársaságai, például az Emirates, az Etihad Airways és a Qatar Airways jelentős menetrendi módosításokat hajtottak végre. Habár a kezdeti leállások után részben újraindították működésüket, kapacitásuk továbbra sem érte el a korábbi szintet. Egy légiközlekedési szakértő szerint a jelenlegi helyzet példátlan, amelyben nem csak az árak ingadoznak, hanem tényleges üzemanyaghiánytól is tartanak a szereplők. A legnagyobb nyomás Ázsiában jelentkezik, ahol az ellátás nagymértékben függ a Hormuzi szoroson keresztül érkező üzemanyagtól. A régióban több repülőtér, köztük Szingapúr és Tokió már korlátozásokat vezetett be.
0: Az amerikai hadsereg pusztító tűzerejével néznek szembe azok az iráni jelők, amelyek megtámadják a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket. Közölte Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban. A miniszter hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuzi szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott szabadságprojekt. A hétfőn elindított katonai műveletben 100 repülőgép, illetve egyéb légieszköz vesz részt, amelyek a nap 24 órájában járőröznek a közlekedési útvonal felett. Az amerikai katonák kivonása Németországból esélyt jelent egy állandó lengyelországi amerikai bázis létesítésére, jelentette ki Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek Európai Pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő kedden, a TV Republika konzervatív hírtelevízióban. A politikus arra utalt, hogy az amerikai hadügyminiszter szombaton jelentette be 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Pete Hegseth bejelentése nyomán arra nyílik lehetőség, hogy megváltozzon a térségünk geopolitikai helyzete, vélekedett Morawiecki. A háború ellenére a kárpátaljai magyar közösség nem adja fel sem a hétköznapokban, sem a sportpályán. A Génius Jótékonysági Alapítvány idén 14. alkalommal rendezte meg a Buzánszki Jenő labdarúgó kupát, amelynek helyszíne ezúttal is Beregszász volt. A Kárpátalján az alapkőletétellel elkezdődött a magyar komjáti fa zsinagóga újjáépítése az ungváris Kanzemben. Az 1800-as évek közepén emelt, már évtizedek óta raktárnak használt épületet a szakemberek eredeti helyén szétszették, és a Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban állítják majd fel. A projektet Magyarország ungvári főkonzulátusa kezdeményezte, és a magyar állam anyagi támogatásával zajlik. Nyíri Kata jelenti.
3: Bacskai József, ungvári magyar főkonzul kiemelte, a nemes cél érdekében különböző népek képesek összefogni a rendkívül nehéz időkben is.
4: Felépül maga a zsinagóga, építészetileg teljes egészében készen lesz, látni fogjuk a formáját, a külső és belső burkolások nem lesznek kész, hiszen nem ismerjük jelenleg, hogy pontosan hogy nézett ki belül. Ezt a magyarországi, izraeli és amerikai kutatók ezt az apró munkát elvégzik közösen, együttműködve az ukrán féllel.
3: Oberlander Baruch, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője emlékeztetett, ez a zsinagóga az imádság és a közösségi élet helyszíne volt, ahol a helyi zsidók összegyűltek, hogy imádkozzanak és könyörögjenek családjukért, közösségükért.
5: A déd nagyanyámnak a bátyja Grünwald Mózes, huszti főrabbi volt 1910-ig. Neki a fia huszti, majd ungvári főrabbi volt, azt hiszem 1928-ig. Valójában a déd nagymamám, illetve a Grünwald Mózes rabbinak a nagyapja ungvári hitközségi elnök volt. Az volt a neve Grünwald Mózes, szintén ugyanúgy, ahogy neki az unokája. Sajnos a sírját keresem azóta, de nem talál meg, szóval ebből a szempontból én is kárpátaljai vagyok, és ezért ez olyan fontos nekem, és ezért eljöttem ide Magyarországra. Az üzeni ez a zsinagógának az újjáépítése, hogy itt lettek volna azoknak a leszármazatjai, és ez a zsinagóga már rég kicsi lett volna, kinőttek volna ezt a zsinagógát, mert gyerekek, unokák és dédunokák megszülettek volna, de sajnos erre nem került sor. Ezért a mi feladatunk megörökíteni az ő imaházukat, a mi imaházukat, imaházunkat, a zsidó nép imaháza, hogy tudjanak az itteni a kárpátaljaiak, hogy milyen virágzó zsidó élet volt itt, és milyen lett volna.
0: A Szűzanya Lurdik egyhelye különleges kegyelmi hely, ahol nap mint nap emberek ezrei keresik a gyógyulást és az Istennel való találkozást, írja a Magyar Kurír. A szuverén máltai lovagrend május 5-én véget ért 68. nemzetközi Lurdi zarándoklatán 7600-an vettek részt. A romániai máltai szeretetszolgálat küldöttségéhez idén először Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is csatlakozott. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton, tájékoztat a Magyar Kurír. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának. Miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el. Mutat rá helyszíni riportjában egy román oknyomozó portál. Csak a korontpatak vizét a bánya fölött átvezető csőrendszer készült el 6 hónap késéssel. A patak medrének levetonozása, amellyel a jövőbeli szivárgásokat kívánják megelőzni, várat magára. Míg Sóbánya működésekor még évente 100 000 álltak a látogatott Hargita megyei településen, ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva. A panziók, más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak, áll a tudósításban. Megbukott a Bolozsán kormány, de Bukarestben a folytatáshoz még bármelyik forgatókönyvet lehetségesnek hirdetik. Gáspár Sándor tudósít.
6: Megszavazták kedden a román parlamentben a Szociáldemokrata Párt, valamint a szélsőséges AUR és a Békepárt által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt. A kormánybuktatáshoz legkevesebb 233 szavazatra volt szükség, de végül 281 gyűlt össze, úgyhogy a kezdeményezők közül többen is bejelentették, hogy ellene fognak szavazni. Egyelőre annyit tudni, hogy a kormánybuktatás bejelentése óta jelentősen gyengült a lej az euróval szemben. Az előírások szerint titkos szavazással döntik el ilyenkor a kormány sorsát, de a PSD-sek úgy akadályozták meg, hogy valamelyik képviselőjük ellene szavazhasson, hogy mindenkinek föl kellett mutatnia, milyen golyót helyez az urnába. A liberálisok pedig ellenkezőleg testületileg távol maradtak a szavazástól, így lehetetlen volt az átszavazás. Papírforma szerint a PSD és az AUR együtt könnyen biztosíthatná a parlamenti többséget, de Nikosor dán államelnök előzetesen kijelentette, olyannak nem ad megbízást, aki a szélsőséges AUR-t beemelni a kormányzásba. George Simion AUR elnök csalódottságát ki is fejezte, az államelnököt árulással vádolta. A román sajtóban többen megfogalmazták, hogy Ilie Bolozsán megbuktatása pedig Nikosor dán államelnök támogatásával történt. A bizalmatlansági indítványban a miniszterelnököt azzal vádolták, hogy valós értékük alatt tervezte fontos állami cégek részleges eladását, miközben megszorító intézkedései a lakosságra hárították a gazdasági terhek nagy részét. Ilie Bolozsán viszont azt vallja, hogy a reformokkal a helyi kiskirályok érdekei sérültek, akik addig sajátjukként kezelték az állami forrásokat. A liberális pártban több alelnök is úgy véli most már, hogy újra kell kezdeni a tárgyalást a PSD-vel, és valójában az eddigi kormánykoalíciónak kellene folytatnia a kormányzást. Ilyen hangok a PSD-ben is hallatszanak, de az ellenkezője is. Turos Lóránd, az RMDS szenátusi frakcióvezetője, felelőtlenségnek nevezte egy kormányt leváltani úgy, hogy közben nem állnak elő megoldásokkal. A kommentárokban többen föltették a kérdést. Megbukott-e Bolozsán, vagy pedig kikövezték az utat az államelnök kiválasztásához.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
7: A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasi Gyula utcát a Boros utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baros utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcában a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Balcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A fő, illetve az elővárosi vonalakon zavartalanul, jelentősebb késés nélkül indult a mai vonatforgalom. Pótlóbusz indul ma 7 óra 4-kor Pusztaszabocsról Székesfehérvárra, valamint estig Vésztő és Gyoma között minden második vonat helyett. A Salgótarjáni vonalon vasárnapi tart a karbantartás, 60 és Somoskőújfalu között pótlóbuszok közlekednek a Szurdokpüspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt. A buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok nem érintik Szurdokpüspökit, oda Pásztorról állomáspótlóbuszok indulnak majd. A Békéscsaba-Vésztő vonalon is átjáró átépítést végeznek, ezért ma és holnap Gyula és Kötegyán között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Pécs és Villány között pótlóbuszok járnak ma és holnap este. Hétvégi előrejelzés. A Rákos rendezőt érintő vonalakon jelentős korlátozás lesz péntek estétől vasárnap estig, ezért az esztergomi vonatok fővárosi végállomása nyugati helyett Angyalföldre, míg a Veresegyházi vonatoké Rákospalota Újpestre kerül majd át. A Szobi vonalon is jelentősen módosul majd az elővárosi és a nemzetközi vonatok menetrendje, illetve a végállomása is. A hétvégén erre utazóknak mindenképp célszerű előre tájékozódni a változásokról a MÁV honlapján. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán a nap első felében fátyolfelhős napos idő várható, délután egyre több gomoly felhő képződhet, késő délutántól kisebb záporeső is előfordulhat. A legmagasabb a nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Főpirenk még egyszer röviden. A matematikai érettségivel folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbukott Romániában a Balozsán kormány. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bújás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
9: Múlt idéző. Zsoldos Szilviát hallják.
10: Ma 2026. május 6-a szerda van. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Ivetteket és Fridákat. Az Ivett az Ivó férfi név női párja, francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult. Jelentése tiszafa. A Frida germán eredetű női név, jelentése béke, védelem. Ma van damaszkuszi Szent János, szírkeresztény teológus, szerzetes, a katolikus egyház utolsó egyházatyájának ünnepe. Kiemelkedően hosszú életet élt az első században. Korának kimagasló hittudósa és filozófusa volt, akit később a kelet-akvinói Szent Tamásának neveztek. Szent Romanosz mellett damaszkuszi Szent János a keleti kereszténység teológusa, a régebbi egyháztanítók műveinek összefoglalója és megőrzője. 688 éve 1338. május 6-án Nőágon is kihalt az Árpádház. Erzsébet magyar hercegnő, harmadik András király és Fennen a lengyel hercegnő házasságából született. 1301-ben részt vett apja temetésén, majd mostoha anyja öccsével Habsburg Henrikkel akarta összeházasítani. Később be akarta léptetni őt a Königsfeldeni kolostorba, de Erzsébet a tösszi apácákat választotta. A róla szóló legendában egy szenvedő király leány alakja jelenik meg, aki a megpróbáltatásokat zokszó nélkül tűri. Utolsó éveiben szinte teljesen megbénult, ágyban fekvő beteg volt. Halálával női ágon is kihalt az Árpádház. Erzsébetet az egyház hivatalosan nem avatta szenté, de a domonkos rend boldogként tiszteli. 2014 óta május 6-án ünneplik a Jászkun önmegváltás napját. 281 éve 1745. május 6-án írta alá Mária Terézia a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A jász észak-iráni eredetű, az alánokkal rokon nép, amely hazánk területén a középkor végére beolvadt a magyarságba. A jászok ősei Magyarországra a 13. század folyamán a kunokkal együtt több hullámban jutottak el és telepedtek meg. Fegyveres szolgálatuk fejében vármegyéktől független királyi birtokokra kerültek. Többségüknek a mai jászság lett a szállás területe. 1745. május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a német lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ezzel megkezdődött a jászok sajátságos, gazdag paraszti társadalom fejlődése az Alföld számos, nagy kiterjedésű mezővárosában. A jászsághoz jelenleg 15 települést sorolunk. 170 éve 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. 2014 óta Freud teljes életműve elérhető az interneten. 100 éve született Kónya Kálmán, Balázs Béla díjas fotóművész, aki 1957-től volt főfoglalkozású fotós. Munkássága java részét képző és fotóművészeti albumok teszik ki. Ő illusztrálta a Korvina kiadó régészeti sorozatának köteteit, László Gyula munkáit és a különböző építészettörténeti albumokat. Hosszú ideig foglalkozott a Kárpát-medence magyar történelmi emlékhelyeinek archív megörökítésével. 1986-ban áttért a színes fényképezésre, attól kezdve csak színes képeket állított ki. Kónya Kálmán 1997-ben hunyt el Budapesten. 50 éve 1976. május 6-án az olaszországi Udine környékén 6,5-ös erősségű földrengés pusztított, amelynek következtében közel 1000-en veszítették életüket, több mint 3000-en megsérültek, és közel 160 000-en váltak hajléktalanná. A hónap végéig még több mint 100 további földmozgást észleltek akkoriban Udine környékén. Ma van a Magyar Sport Napja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte meg a Magyar Atlétikai Klub, a MAC, a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. A sportolók a versenyen atlétikai és ökölvívó számokban mérték összetudásukat. A Magyar Atlétikai Klub 1947-es megszüntetéséig a legsikeresebb magyar egyesület volt. Számos világ és Európa bajnoki cím mellett 24 olimpiai aranyérmet szereztek a kék-sárga klub sportolói, köztük a vívó Gerevics Aladár és Rajcsányi László, az atléta Németh Imre és a vízilabdázó idősebb Szívós István.
9: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
11: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

Kedves hallgatóink! A zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük, hamarosan kapcsoljuk a budapesti városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános, a Szent Beszédet elmondja Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködik Csanádi Tádé kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Városmári templomban, és mindazokat, akik a rádión keresztül bekapcsolódnak ebbe a szent áldozatba. Szent misénk szándéka Mindszenti Bíboros úr boldog avatásáért. Imádkozzunk ezért a... Most pedig mindannyian nézzünk magunkba. Vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányíts magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiohiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott, és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg még néhányan a többiek közül, menjenek fel Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Fönícián és Szamarián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömet szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány, a farizeusok felekezetéből megtért hívő, és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Neked Istenem.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesződ, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek.

0: Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad, összeszedik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bőtermést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
2: Testvéreim! Az Úr búcsú beszédében, amelyet az utolsó vacsorán mondott el, néhány alapvető dolgot nyilatkoztat ki. Én most elmegyek, és nektek hozzám kell tartoznotok. Már meg is áldoztatta az apostolait, azaz hallották a szót, vegyétek, ez az én testem, és egyétek. Vegyétek a kelyhet, benne a bor, már a vérem, igyátok. Ez az új szövetségnek az áldozata. A hallott részletben a szőlőtőről, meg a szőlővesszőről szóló példázatban kijelenti, hogy a prófétai kép most valósul meg ő benne, és érthetővé teszi a tanítványok életét. Izrael ugyanis annak a tudatában élt, hogy Isten teremtett világában ő olyan, mint a szőlő. Nem a ház udvarában fára futtatva, hanem szőlőhegyként egy nagy gazdaságban, ahol sok minden van, növények, állatok, sok minden, de a gazda szemefénye a szőleje, amiből bor lesz, és ünnepi alkalmakkor a gazda büszkén megkínálja vele a vendégeit. Sok munka volt vele, de megérte. A vendégei meg is ünneplik. Ez igen, ilyen bort még sehol sem ittam, mint nálad. Izrael így élt. Mi vagyunk Isten gazdagságában, a teremtett világban, Isten választott szemefénye. A szőlőtőnk Ábrahám, Izsák és Jákob, és mi vagyunk a szőlőveszők, egy-egy izraelita pedig olyan, mint a szőlőszemek. És az Úr Jézus Krisztus most, az utolsó vacsorán azt mondja, ez a kép igaz. Most azonban történik valami, amitől lényeges változás áll be. Mert az igazi szőlőtő nem Jákob, nem Izsák és nem Ábrahám. Ők csak előképek. Az igazi szőlőtő én vagyok. Aki bennem hisz, az a szőlővesző, s ti vagytok azok. Itt most nagyon fontos a szituáció. Jézus megáldoztatta az apostolait, a testét és a vérét adta nekik enni és inni, és ezután mondja nekik, ti vagytok a szőlőveszők, ti, akikben ugyanaz az élet van, mint bennem. És ahogyan a szőlőveszőnek teremnie kell, nektek is el kell mennetek, és az egész világon teremnetek kell. A termés pedig az, hogy hirdetitek az élet evangéliumát, és átadjátok a szentségeket. Ugyanaz az élet, ami most belétek áradt, árad majd a világban napkelettől napnyugatig, északtól délig. Ti vagytok a szőlővesszők, nem Jákob 12 fia, hanem ti. És ha ez így van, akkor mi vagyunk a szőlőnek a szemei. Még csak nem is fürtök vagyunk, mert annak egy-egy család felel meg, egy-egy személy pedig egy-egy szőlőszem. Jó elgondolkodni, elmélkedni, elszemlélődni, mi is történik a szőlővel? Mi minden történik vele? Kapálják, kötözik, metszik. Szüret után pedig darálják, préselik, hordóban, pincébe zárják mindaddig, amíg a mustból borrá érik. És ahogyan egy gazda joggal várja, hogy a szőleje, amikor eljön az érés ideje, édes szemeket teremjen, amiből bor lesz, úgy az Úr Jézus Krisztus joggal várja el tőlünk, hogy bennünk a dolgok, az igazság megérjenek, és amikor megértek, íze legyen a dolgainknak, az életünknek. Nemes íze legyen, nem keserűsége, nem ürömszerűsége, hanem íze, édessége. A szentségekkel élni, áldozni azt jelenti, hogy szívom magamba azt az éltető nedvet, ami az Úr Jézus Krisztusnak az ő élete, mert ő mi bennünk élni akar. Ámen.
0: Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
3: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy mindszenté bíboros urat minden hamarabb boldogavathassák, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Ámen.
0: Áldott vagy mindenség, Úr Isten, mert te bőkösség utat, a kenyeret felajánljuk neked, mint a bőtermésség, és az emberek a gyümölcsét ebből a számokhoz.
4: Örvendez már győzelmében, világ megváltója,
0: érettünk
4: fel a
0: cseplejét,
4: már dicsőségben fénylened,
0: Isten. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett éltünk, Krisztus a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa, mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadás által mindnyájon új életre támadunk. Húsvét öröm, ezért kiáldod az egész földre, nagy világ örvendezve újjunk, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Te örök igéd ő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen, ezért öltött a Szentlélektől testet és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent néped szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalát, hogy feloldja a halálnak átkát és feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsőségedet hirdetjük és egy szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Üdvözítők parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme a kelveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és megújul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szerettek és vágyom rá, hogy lelkemben fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szúr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A szent mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békével.
0: Istennek legyen hála, szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István a szódi plébános, a szentbeszédet elmondta Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon ebben az évben a 30 Celsius fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derek egyházán volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Átlagos nehézségű volt a matematika írásbeli érettségi feladatlap, amely jól lefette a tanult témákat, így nyilatkoztak az MTI által megkérdezett szaktanárok a keddi írásbeli vizsgáról. Az érettségi időszak második napján mintegy 79 ezeren vizsgáztak matematikából, szerdán a történelem érettségivel folytatódnak az érettségik. Megkezdődhet a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújításának a tervezése. Az Európai Unió 8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának a tervezésére. A közbeszerzési pályázaton győztes Kontúr csoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MTI-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése a régióban élők és az ingázók számára. Pósvai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. Az zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. Az amerikai hadsereg pusztító tűzerejével néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuci szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket, közölte Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban. A miniszter hangsúlyozta, hogy békés célokat szolgál a Hormuci szoros védelme érdekében indított amerikai kezdeményezés, a Donald Trump elnök által életre hívott szabadságprojekt. A hétfőn elindított katonai műveletben 100 repülőgép, illetve egyéb légieszköz vesz részt, amelyek a nap 24 órájában járőröznek a közlekedési útvonal felett. Az amerikai katonák kivonása Németországból esélyt jelent egy állandó lengyelországi amerikai bázis létrehozására, jelentette ki Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek Európai Pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő a TV Republika konzervatív hírtelevízióban. A politikus arra utalt, hogy az amerikai hadügyminiszter szombaton jelentette be 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből késő délutántól kisebb záporeső előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: A fővárosban a 47-es és az 56-os villamos a Városház tér és a Budafoki elágazás között nem közlekedik járműhiba miatt. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Torlódásra kell készülni az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre után felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egy irányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Három halott és több gyanús eset után karantén alá került egy expedíciós hajó Afrika partjainál, írja a Mandiner. Egy holland házas pár és egy német utas vesztette életét, közülük a nőnél igazolták a hantavírus fertőzést. Egy 69 éves brit férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba Dél-Afrikába, nála szintén kimutatták a kórokozót. A hajón jelenleg 149 utas tartózkodik 23 országból, szigorú izolációs és higiéniai intézkedések mellett. Két legénységi tagot és egy személyt, aki közeli érintkezésbe került a német áldozattal, hamarosan evakuálnak, mert erős a gyanú, hogy ők is elkapták a betegséget. Szakértők szerint a fertőzés akár már az indulás előtt Argentínában, vagy a hajó útvonalán érintett szigeteken is bekövetkezhetett. Az Egészségügyi Világszervezet jelenleg több forgatókönyvet is vizsgál. Marco Rubio a napokban ismét találkozik 14. Leó pápával. A Magyar Hírlap írja, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Leó pápa csütörtöki találkozója őszinte beszélgetést is magában foglal majd a Trump kormányzat politikájáról, mondta az Egyesült Államok szentszéki nagykövete kedden. Brian Birch úgy fogalmazott, a nemzetek között vannak nézeteltérések, és azt hiszi, hogy ezek egyik lehetséges megoldása a testvériség és a hiteles párbeszéd. Mint fogalmazott, azt hiszem, a miniszter úr ebben a szellemben érkezik ide. Hogy őszinte beszélgetést folytassunk az Egyesült Államok politikájáról, hogy párbeszédet folytassunk. Fogalmazott Brian Birch. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: május 6-a szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, valamint a zenéket válogató Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8:08 kezdődik a reggeli riport, melyben Slakta Margit lelkiségéről és a nőkért végzett munkájáról, németen ma szociális testvért Gőbel Ágoston kérdezte, ebből következik most egy rövid részlet.
5: Slakta Margit számára nagyon korán, tehát tulajdonképpen egészen fiatal korától fontos volt az, hogy a nőkért dolgozott. Patronesként is már 1906-tól, de 1913-tól pedig ez a női érdekvédelem, nők megsegítése, ez szélesebb munkát jelentett már, és akkor megindult egy lap, a Keresztény Nő, aminek ő volt a főszerkesztője, és ez 1918-tól pedig már Magyar Nő lapként jelent meg, amelyik alcímeként azt is tartalmazta, hogy a keresztény feminizmus lapja.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor Szabó Csillát várom ide a stúdióba, aki a mai Házunk táján című műsorunk témáját ismerteti. Fél kilenckor ismét híradással, közlekedési információkkal jelentkezünk, majd ezt követően 8 óra 37 perckor a ma délutáni Aquarell ajánlóját hallgathatják meg. Végül pedig 8 óra 45 perckor a Föld sója következik. Várja önöket a szerkesztő Berta Kata. Kedves hallgatóink, ma is adott minden a tartalmas rádiózáshoz, ha tehetik, tartsanak velünk ma reggel is.

0: 7 óra 50 perc. Fesztivál hangulat keresztény módra, közösség, zene és hit. Ez a Mente Fest a Váci Egyházmegye vadonatúj ifjúsági fesztiválja. Szakadj ki a hétköznapokból, találkozz régi és új barátokkal, köztük Pál Feri atyával, Lőv Gergely atyával és Kovács Zsolt atyával. Focizz, röplabdázz, imádkozz! Hallgasd a Küszöb, az Egykor, a Magidon vagy a The Sign együttest. És hogy mi vár még rád a Mente Festen május 8-a és 10-e között Dabason, a Táncsics Mihály gimnázium területén? Elmondja Szabó András, a Mente Fest főszervezője, Szikora József telefonos interjújában.
1: Éljünk meg együtt olyan pillanatokat, amikre sokáig emlékezni fogunk. Ezzel a felhívással invitálja a 14 és 34 év közötti fiatalokat a Mente Fest, mégpedig május 8-a és 10-e között Dabasra, a Táncsics Mihály gimnáziumban. Akivel beszélgetünk, Szabó András, a Mente Fest főszervezője.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. A Mente Fest neve az abból az ifjúság pasztorációs, mondjuk így, munkakörből alakult ki, ami a Váci Egyházmegyében folyik. Ugyanis a Váci Egyházmegyében már több évtizede történik ifjúságpasztoráció, úgynevezett mentékben, régiókban, mint például a Tápiómenti Nagyboldogasszony közösségben, vagy még másik hat ilyen régióban, mentében, mint az Észak-Dunamente, Dél-Dunamente, Ipolymente, Zagyvamente, Galgamente, esetleg a Tiszamente, tehát sorolni lehetne. És ebből a valamilyen folyó patakmenti nagyboldogasszony elnevezésű közösségekből alakult ki a Mente elnevezés is, így tehát a Mente Fest neve is erre reflektál.
1: És ez vadonatúj dolog, ilyen Mente ugye már több évtizede, 30-valahány éve van, de Mente Fest most lesz először.
2: Pontosan így van, igen. Az ifjúság pasztorációval a Váci Egyházmegye, azon belül az ifjúsági lelkészség Kovács Zsolt atyával az élen most már nagyon-nagyon régóta foglalkozik. Például a Tápiómenti Nagyboldogasszony közösség idén már 39 éves lesz, jövőre jubilál 40 éves lesz, és annak a mintájára, ami kialakult, másik hat régió ment az egyházmegye területén, azok is szépen fejlődnek, cseperednek. És hát úgy gondoltunk, hogy nyitunk egy új programot, egy új platformot, így jött létre a Mente Fest. Ez a Mente Fest egy találkozási lehetőséget teremt a keresztény fiatalok számára, egy olyan közeget, ahol a hit, a közösség, a zene, a beszélgetések és a közös élmények természetes módon kapcsolódnak, összelépnek fúzióba, hogyha úgy tetszik. Ez az a cél, amivel létrehívtuk ezt a fesztivált, gyakorlatilag a Váci Egyházmegye első keresztény ifjúsági fesztiválját. Mögé a fesztivál mögé egy vízió is társult, ennek a víziónak pedig azt mondhatjuk, hogy négy alappillére van. Mert hogyha feltesszük a kérdést, hogy ugyan miért került létrehozásra ez az alkalom, ez a fesztivál, akkor egyfelől azt mondhatjuk, hogy ez hiánypótlás. A Váci Egyházmegyének ugyanis bár sok színes programja van, mint például a Nagymaros ifjúsági találkozó, de olyan jellegű, az egész egyházmegye területére kiterjedő saját ifjúsági dzsemburia, bulia találkozója még nem volt, mint ami idéntől már lesz. A második ilyen pillér az a kapunyitás. Egyfajta új, szélesebb körben elérhető belépési pontot szerettünk volna nyitni az egyházmegye területén élő fiataloknak, a mentés hálózathoz és ennek az értékeihez. Harmadrészről pedig úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alternatív program, egy olyan hosszú hétvégi program, ami vonzhatja a fiatalokat, hiszen mégiscsak egy fesztiválról van szó, és találkozási felületet nyit a fiatalok számára, nem csak egymással, hanem Istennel egyaránt, és a katolikus keretek között véve mindezt. Negyedrészről pedig egyfajta missziós célja is van ennek az eseménynek. Ez a missziós cél pedig az, hogy új fiatalokat tudjunk megszólítani, meghívni a Mente misszióba, illetve velük hosszabb távú kapcsolatot kiépíteni.
1: Kérhetem, hogy mondjon pár húzónevet, vagy személyt, vagy zenekart, akik hát a Mente Fest kínálatában szerepelnek.
2: igyekeztünk úgy kialakítani a programot, hogy az kifejezetten a fiatalokat szólítsa meg. A célcsoportunk az a 14-től 34 éves korosztály volt, de hát nyilván egy picit alul és felül, hogyha valaki van ez alatt vagy fölött, őt is szívesen látjuk. Igyekeztünk tartalmas a korosztályt érdeklő előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, műhelyeket szervezni napközbenre. Kikapcsolódási lehetőségeket, mint például sporttevékenységek, versenyek, amik várják a feltöltődni vágyokat, így például röplabda bajnokság lesz. Tehát az esték folyamán pedig fesztiválhoz méltóan felzúgnak majd a hangfalak, és meg annyi zenekar lép a fesztivál színpadjára, mint például az Egykor zenekar, a Magidon, de említhetném a Küszöb, vagy a The Sign együttest is, akik péntek, illetve szombat este majd szórakoztatnak minket. Napközben pedig találkozhatnak nálunk a fiatalok Löw Gergely atyával, találkozhatnak nálunk Pál Feri atyával, érkeznek hozzánk a személyiskoláknak pszichológusai is, de jönnek Reisz Domonkos és Reisz Benedek atyák is, Rácz Borbála testvér, Nobilis Mário atya, valamint Kovács Zsolt atya is. Az ifjúsági lelkész is tart előadást, Szólj be a papnak címe, ami kifejezetten egy szikrázó érdekes programnak ígérkezik. De vasárnap például szerintem egy nagyon érdekes program lesz. Találkozhatnak nálunk a Magyar Keresztény Motorosok Szövetségével is a fiatalok, akik a férfi energiák megéléséről fognak előadást tartani. A leányzók pedig Lipóczkiné Pulai Eszter pszichológussal, aki pedig kifejezetten a lányoknak, a csajoknak fog előadást tartani. Úgyhogy igen-igen színes programmal készültünk, ezen felül dicsőítés és szentmise, és hasonló keresztény-katolikus programok is várják az érdeklődőket.
1: Engem is szinte lázba hozott, bevallom, hogy leginkább engem a keresztény motorosok hajzanak fel. Életemben először tavaly nyáron ültem motoron, hát most nem tudok elmenni ezért Dabasra, de kérem szépen Szabó Andrást, a Mentefest fő szervezőjét, hogy végezetül foglalja össze, hogy mikor, hol és hogyan lehet jelentkezni.
2: Ugye a Mentefest az most május 8 és 10-e között kerül megrendezésre, Dabason a Táncsics Mihály gimnázium területén. A részvétel az jelentkezéshez kötött volt, hiszen készülünk háromszor étkezéssel is, például a szombati napra, de a pénteki vacsora és vasárnapi reggeli is benne van a jegyárakba. Jelentkezni pedig a www.mente.hu oldalon, vagy az eseménynek a Facebook leírásában elhelyezett linken keresztül lehet, de természetesen attól sem riadunk meg, hogyha valaki előzetes jelentkezés nélkül ott helyben regisztrál, várunk mindenkit hatalmas nagy szeretettel és még inkább nagyobb lelkesedéssel.
0: Szabó Andrással, a Mentefest főszervezőjével Szikora József beszélgetett.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 500 év telt el a mohácsi csata óta, ami nem csak a magyar történelem menetét formálta át, hanem az egyház, a társadalom és az egész térség sorsára is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum évében a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár 6 részes ismeretterjesztő előadás sorozattal segíti a múlt mélyebb megértését. Az előadás sorozat az ütközethelyi dinasztikus egyháztörténeti és nemzetközi összefüggéseire fókuszál. A nyitó előadást május 8-án 16 óra 30 perckor tartják, amelyen Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója, Veszprém és a Veszprémi Egyházmegye Mohács hajnalán címmel mutatja be a püspökség és a székváros életét a középkor virágkorában, közvetlenül az ütközetet megelőző időszakban. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal várják az érdeklődőket a jubileumi 10. műtárgyak éjszakája fesztiválon. A műtárgy.com műkereskedelmi információs portál által szervezett háromnapos fesztiválon többek között szakmai előadások, műterem és műhelylátogatások, tematikus séták, workshopok, beszélgetések és filmvetítések is várják a képző és iparművészet, valamint az építészet iránt érdeklődőket. Hangzott el az esemény sorozatot ismertető keddi budapesti sajtótájékoztatón. A látogatók a festmények mellett képeslapokkal, érmékkel, bélyegekkel, porcelánokkal és építészettel, textilekkel, ékszerekkel, szobrokkal és különböző grafikákkal is találkozhatnak, mondta Kolman Szilvia, a fesztivál igazgatója. Munkácsi Mihály egyik ikonikus festménye, valamint Tihanyi Lajos egy évszázadon át lappangó alkotása is szerepel a Kieselbach Galéria 277 tételt felvonultató 80. tavaszi aukcióján, amelyet május 18-án tartanak a Budapest Marriott Hotel nagytermében. A galéria MTI-hez elküldött közleménye szerint az árverés válogatása a magyar festészet 19. és 20. századi klasszikusaitól a kortárs alkotókig ível számos kiemelkedő értékű műalkotással. Az aukció 19. századi anyagának egyik legjelentősebb darabja Munkácsi Mihály Köpülő asszony című festményének korai változata, amelyre 65 millió forinttól lehet majd licitálni. Az idei aukció különlegesség

0: radikális feminizmus követeléseit, a keresztény szempontokkal, amiben a nőnek a sajátossága, a nő principiuma, tulajdonságai markánsan megjelennek. Tehát ez nem egy szembeállítása a férfival, hanem ő képviselőként is így jelentkezett be a 160 férfi mellé, hogy hozom a női szempontokat és a boldogságot képviselem majd a parlamentben. És hogy például költségvetésben is, hogy a nőnek a háztartási szempontjait is odavinni, vagy az anyának a szempontjait ő számára a gyermeknő és családvédelem, ez kiemelt terület volt, ez volt a munka fókuszában. Úgy is határozta meg az ő feladatát, hogy az árva közügyek anyjává válni. Vagy első kerületi képviselőként az árva gyerekek anyjává lenni, és felvállalni az ő megsegítésüket. Számára az is nagyon fontos volt, hogy a női feladatvállalás, akár közéleti szerepvállalás, akár más pályának a választása, az ne kényszer legyen, hanem ha akar, akkor megmaradhasson a családban, tehát a családiasság is a társaság egyik típusvonása, otthont teremteni magunknak is, magunk körül is, meg másoknak is. Tehát neki ez a fajta családiasság, ez kifejezetten a nőhöz kapcsolódik, és én még azt is ide teszem, hogy első fogadalmára 1908-ban a Jézusom irgalom mottót választotta. És az irgalom, az tulajdonképpen az anyaöl szóból van, és ez az élet védelme, az életnek az óvása, tehát mint ahogy az anyaöl körül öleli a születendő magzatot, hogy a nőnek van egy ilyen feladata, és az irgalommal, meg az irgalmas szeretet közvetítésével a több életet tudja szolgálni.
1: Az is hallatlan érdekes az ő esetében, hogy egyszerre egy egyházi ember szerzetes, és egyszerre laikus. Ez a kettő, főleg az ő korában még valószínűleg ennek a kettőnek, a szerzetességnek és a laikusságnak az összehangolása nagyon nagy feladat lehetett, és talán egy kicsit úgy is tekintettek rá, hogy te akkor most melyik vagy?
0: Igen, nem volt ez egyszerű, hiszen 1908-ban a Szociális Missziótársulat is úgy alakult, hogy nem volt kongregáció, hanem egy lazább szerzetesi közösség, amelyiknek a tagjai nagyobb mozgásszabadságot élveztek, mint mondjuk egy klauzúrás szerzetes rend, de nem csak az, hanem akár egy kongregáció. És amikor 1923-ra Farkas Edit a kongregáció formába ment át, akkor ők továbbra is próbálták védeni azt, hogy nagyobb szabadsággal tudjanak dolgozni annak a küldetésnek az érdekében, amit magukinak ismertek, és amikor őket elküldöttnek nyilvánították, akkor a Szociális Testvérek Társaságát kifejezetten úgy alapították meg, hogy mindig olyan egyházi jogi formát keresnek, ami egyszerre biztosítja a legősibb szerzetesi hagyományt és a legmodernebb életkereteket. Tehát amelyik nem akadályozza a közéleti munkát, például abban az időben szerzeteseknek, papoknak ez tilos volt. És ezért a társaság akkor is egy ilyen lazább forma volt, ma pedig apostoli élettársasága, amelyik akár a közéleti politikai munkát is lehetővé teszi, de hogy a keretek azok csak segítik ezt az életet, meg ezt a munkát, ezért is mondta Margit testvér, hogy ha a keretek leomlanak, nem baj, a lényeg, hogy a szellem maradjon meg. És ráadásul két életformát hozott létre a társaságban, Van egy harmadrendünk, most nem arról beszélünk, hanem arról, hogy a testvérek lehetnek külső testvérek, meg belső testvérek. A külső testvérek nem élnek közösségben, és abban az időben, a háború előtt, illetve a feloszlatás

0: előtt, ők titkosak voltak. Tehát nem viseltek semmilyen, sem jelvényt, sem gyűrűt, sem nem hordták a szürke egyenruhát, hanem ugyanúgy voltak jelen a szolgálati helyeiken, mint mindenki más, ahol ott dolgozott. Hogy ne lehessen rájuk fogni, hogy ők hivatalból beszélnek, mint a papok vagy a szerzetesek. Sík Sándor mondta azt a testvérekre, hogy a testvérek hol azt felejtik el, hogy szerzetesek, hol meg azt, hogy nem azok.
1: És még egy kérdés, te magad is szociális testvér vagy. Akár Slagta Margitban mi az, ami megragadott téged, illetve a személyes életedben mi ragadott meg, amikor először találkoztál a Szociális Testvérek Társaságával, végül miért választottad ezt az utat?
0: Hát én az illegalitásba léptem be a társaságba, illetve hát akkor ismertem meg, és ez tulajdonképpen lehet mondani, hogy véletlen. Egy volt évfolyam társam járt nálam a vőlegényével, és akkor ő hívott el egy ima közösségbe, ahova csak lányok jártak, és ő is járt oda, és én elmentem ebbe az ima közösségbe, és valahogy megéreztem, hogy ez egy szerzetes közösség, semmit nem tudtam a szociális testvérekről, azt tudtam, hogy én is ilyen akarok lenni, de ez nagyon mély ima élmény is volt, meg nagyon mély egyház élmény is. Aztán hát ebből lett az, hogy egy idő után rájöttem, hogy ha ilyen akarok lenni, az a házassággal nem fér össze, és még az illegalitás volt, amikor beléptem 1983-ban, és aztán, amikor már a rendszerváltás után újraindulhattak a közösségek, és kiderült, hogy még milyenek vannak, meg egyáltalán mi mindent lehetett volna választani, akkor is azt láttam, hogy én ennél jobbat választhattam volna, hiszen ez teljesen az enyém. Azért is, mert nekem az igazság, meg az igazság szolgálata mindig nagyon fontos volt, és hát ezt láttam meg először Slagta Margitban, aztán hát ez így, ahogy egyre több írásához, beszédéhez hozzá lehetett jutni, akkor egyre inkább kibontakozott ennek a gazdagsága, nem csak a közéleti, hanem a tulajdonképpen a misztikus Slagta Margit is sokat írt a természet fölöttiségről, és élte is ezt, úgyhogy ez nagyon az enyém lett.
2: A Szociális Testvérek Társaságát alapító Slagta Margit lelkiségéről kérdezte Németh Emma közgazdászt, szociális testvért Gőbel Ágoston.

0: 8 óra 22 perc. Konz Zsuzsa felvétele után élőben itt köszöntöm a stúdióban Szabó Csilla kollégámat, aki a mai házunk táján műsorát ajánlja, illetve a témáját ismerteti. Szia Csilla, mi várható a mai műsorban?
1: Jó reggelt kívánok neked is és a hallgatóknak is. Videójátékfüggőségről fogunk beszélgetni, ami azért is érdekes, mert a videójáték függőség még így ebben a formában nem létező fogalom a pszichológiában. Tehát, hogyha most elkezdenénk keresni, hogy hol van olyan pszichológus, aki ezzel foglalkozik, akkor ilyen szűk területtel senki nem foglalkozik még.
0: Pedig ez meglepett, én azt hittem, hogy ez egyébként hosszú ideje létező fogalom, hogy videójáték függés.
1: Igen, és mégsem, engem is meglepett. Internet függőséggel valamennyire már foglalkoznak, ennek már van képzésben is szakterülete, de így leszűkítve, hogy videójáték függőség, ennek még nincsen ilyen erősen körülhatárolt szakterülete. És mivel valóban már hosszú idő óta probléma, ezért kíváncsi vagyok, hogy vajon miért nem foglalkoznak ezzel így egyáltalán, hogy mit jelent ez akkor, hogy függősége, valódi függősége, hogyha nem kezelik ezt betegségnek. Úgyhogy érkezik hozzám két vendég, dr. Király Orsolya, aki az ELTE-n a klinikai pszichológia és addiktológiai tanszék oktatója, és Horváth Péter kommunikációs szakértő, akinek pedig egy oldala is van azzal kapcsolatban, hogy a videójátékoknál mire érdemes figyelni. Tulajdonképpen ez egy ilyen oktató oldal, ahol bemutatja nekünk, hogy melyik játék mivel foglalkozik, milyen veszélyei vannak. Gondolok itt arra például, hogy melyik az, amelyik hajlamosít arra, hogy kialakuljon egy függőség, hogy úgy érezzük, hogy újra és újra vissza kell hozzátérnünk. És foglalkozik ezzel az oldalon azzal is, hogy milyen korban a gyerekeknek mit érdemes játszani, vagy érdemes-e egyáltalán már játszani, egyáltalán, hogy milyen a viszonya a családnak a játékokhoz, és nem csak a játékhoz, hanem az internetes térhez. Úgyhogy erről fogunk erről beszélgetni, és erre is nagyon kíváncsi vagyok, igen, hogy vajon, ha azt mondom, hogy videójáték, akkor csak az a videójáték, amit interneten játszhatunk, ezek a modern játékok, vagy arra is gondolnak, amit mondjuk akár a Commodore-on játszottak évtizedekkel ezelőtt, és amely azért most megint mint egy ilyen reneszánszát, vagy virágkorát élni, ugye vannak, akik átírnak ilyet internetes formába is, hogy az a hangvilág, az a grafika jelenjen meg a játékokon.
0: Itt beszélgettünk az ajánló előtt, nekem nem nagyon voltak, vagy nincsenek emlékeim ilyen játékokról. Sajnos vagy szerencsére nekem ez így kimaradt, hogy ilyen, nagyon sokat játszottam volna valamivel, a Super Mario, ami eszembe jut, meg mondtál egy másikat, hogy a figurák megették a különböző, nem is tudom, hogy mi ez. Tetris? Nem az.
1: Hát én sem tudom, úgyhogy például ez egy fontos megtanulni való nekünk, neked, ha majd egyszer gyermekeid lesznek, nekem pedig már vannak gyermekeink, hiszen úgy nem lehet gyereket nevelni, hogy nem tudom, hogy mire kell őt felkészítenem, vagy mire kell nekem vigyázni. Tehát mondjuk nálunk az idősebbi gyerek most kapott nemrég telefont, és játszik rajta. Van ugye ilyen ellenőrző programom, látom, hogy mit csinál, úgyhogy meg kell néznem, hogy mit játszik, milyen ez a játék, és noha soha nem játszottam ilyeneket, valamennyire meg kell vele ismerkednem, hogy lássam, hogy mit fog ő látni. Úgyhogy sajnos nem mondhatom azt, hogy felteszem a kezemet, hogy eddig kimaradt, és most már ki is fog maradni az életemből ezt. Remélem, hogy most Horváth Péter engem is, és a többi szülőt is jó tanácsokkal fog ellátni, és Király Orsolya pedig a szakmai hátteret megadja ahhoz, hogy igazán megérthessük, hogy hogyan működnek ezek a játékok az online térben.
0: Kedves hallgatóink, ismét fontos téma, Szabó Csilla számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Dés László felvétele szólt. 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Emléktábla avatással tisztelegtek a kárpátaljai Ungváron Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa előtt, születésének 125. évfordulója alkalmából. Az ünnepi megemlékezés az ungvári Szent György templomban imádsággal kezdődött. A római katolikus templom udvarán elhelyezett emléktáblát Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök áldotta meg. Bacskai József, ungvári főkonzul köszöntőjében hangsúlyozta, Eszterházy János emléke nem csupán a felvidéki magyarság, hanem az egész közép-európai keresztény és magyar közösség számára példaadó. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot, írta meg a Magyar Kurír. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton, jelentkezési határidő május 31-e. A kántori hivatás különleges és változatos. Az egyik legsokoldalúbb lehetőségét kínálja mindazoknak, akik az ének, orgonajáték és karvezetés területén kontemplatív műhelymunkában szeretnének elmélyedni. A kántorság művészi és missziós szolgálat, melynek képviselője a ma nemzedékének figyelmét Isten felé irányítja a zene segítségével. A kántor közösségi ember, a kórus vezetése közben közösséget formál. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztúriánál mindkét irányból. A Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól és tovább a Közraktár utcában. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt. Ma 9 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre után felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egy irányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Három halott és több gyanús eset után karantén alá került egy expedíciós hajó Afrika partjainál, írja a Mondiner. Egy holland házas pár és egy német utas vesztette életét, közülük a nőnél igazolták a hantavírus fertőzést. Egy 69 éves brit férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba Dél-Afrikába, nála szintén kimutatták a kórokozót. A hajón jelenleg 149 utas tartózkodik 23 országból, szigorú izolációs és higiéniai intézkedések mellett. Két legénységi tagot és egy személyt, aki közeli érintkezésbe került a német áldozattal, hamarosan evakuálnak, mert erős a gyanú, hogy ők is elkapták a betegséget. Szakértők szerint a fertőzés akár már az indulás előtt Argentínában, vagy a hajó útvonalán érintett szigeteken is bekövetkezhetett. Az egészségügyi világszervezet jelenleg több forgatókönyvet is vizsgál. Marco Rubio a napokban ismét találkozik 14. Leó pápával. A Magyar Hírlap írja, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Leó pápa csütörtöki találkozója őszinte beszélgetést is magában foglal majd a Trump kormányzat politikájáról, mondta az Egyesült Államok szentszéki nagykövete kedden. Brian Birch úgy fogalmazott, a nemzetek között vannak nézeteltérések, és azt hiszi, hogy ezek egyik lehetséges megoldása a testvériség és a hiteles párbeszéd. Mint fogalmazott, azt hiszem, a miniszter úr ebben a szellemben érkezik ide, hogy őszinte beszélgetést folytassunk az Egyesült Államok politikájáról, hogy párbeszédet folytassunk, fogalmazott Brian Birch. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
6: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
8: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
9: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc. Kedves hallgatóink, kulturális magazinunkat a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk, amelyben egy kiállításra invitáljuk Önöket. Az Összeszőve Történetek száról száll a című tárlaton különböző korok és eltérő kulturális közegek munkáit mutatják be. Kocsis Katica, a kiállítás kurátora, Tóth Zsófiának mesél. Majd egy különleges kötetet mutatunk be, az 1806 és 1948 közötti időszak aradi színlapjait kutatta és rendszerezte, majd szerkesztette kötetbe, ugyanis az aradi származású Piroska házaspár, István és Katalin, Fazekas Gyöngyvér először Sirató Ildikó színháztörténészt szólította meg a kötet kapcsán. Ebből hallhatnak most egy részletet.
10: A színház történetnek az egyik legjelentősebb forrása a színlap, amelyik rengeteg információt tartalmaz egy-egy előadásról, és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kezdeteitől, és persze már korábbról is vannak ilyen feljegyzéseink. Eleinte a 18. században és a 19. század elején a vándortársulatoknak kézzel írott színlapjai voltak, és azt terjesztették a közönséget várva az előadásokra. Amilyen színlapokat most itt láthatunk Arad színház történetéből, azok már nyomtatottak, és ezért aztán még nem csak a színház történet, hanem például a nyomda történetnek is érdekes forrásai. A színlapokat azért gyűjtjük, mert mint nyomda termékek a köteles példányok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a nemzeti gyűjteményben ezek ugye köteles példányként kerülnek be, és itt most egy olyan kötet sorozatot mutattunk be, amelyek Arad színház történetének a forrásait tárták föl. A Piroska házaspár megírta Arad színház történetét is már, egy 2012-ben és 2017-ben megjelent két kötetes monográfiában, és ez a most bemutatott harmadik kötete ennek a munkának. Az aradi színlapoknak egy másfajta rendezéséről szól, amely mögött most már valószínűleg és várhatóan egy digitális adatbázis is van, és majd előbb-utóbb elérhető lesz. És nem csak a színház történetét és a színlapok történetét tudjuk követni, hanem valóban a város művelődés történetére, nyomda történetére, és hát nagyon sok tipográfiai vagy címertani érdekességre is találhat az olvasó ebben a kötetben. És azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy itt nem is csak a színház történetről van szó, hanem egy város polgári művelődés történetéről, aminek nagyon fontos, hogy folytatása is van. A kötetek 1948-ig mennek el, mert addig található nagy mennyiségű forrás és dokumentum, de szerintem egy ilyen kutatómunkának az eredménye a mai színház járó közönség számára is nagyon érdekes, hiszen mi vagyunk a folytatás.
0: Az Aradi színlapok 1806-1948 című kötetekről bővebben a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallhatnak még. Várja önöket az adás szerkesztője Fazekas Gyöngyvér, valamint a műsorvezető Tóth Zsófia. Tartsanak velünk akkor is!

0: 8 óra 45 perc. A Spyro Gyra felvétele után folytatjuk a zenés reggeli napköszöntőnket. A Föld sója következik. Május minden évben a családok hónapja, amely a gyermeknappal záródik. Mit tegyünk a magzatok védelmében? Mit tanítsunk gyermekeinknek, hogy képesek legyenek felismerni a veszélyeket, és tudatosan viselkedjenek egy számukra ismeretlen, potenciálisan veszélyes szituációban? A Föld sójában a magzatok és gyermekek védelméről folytatja gondolatait Kissevics Horvátné Toldi Hajnalka életvédő, az Élet van te benned mozgalom vezetője.
1: Hogyan tudunk támogatólag részt venni a gyermekét váró anya életében, aki nem szeretné megszülni gyermekét? Ez nagyon nehéz és kényes kérdés.
2: Nagyon fontos kezdeményezése az egyháznak, és ez Lengyelországból indult, a lelki adoptálás, ami arról szól, hogy 9 hónapon keresztül imádkozunk egy olyan veszélyben lévő magzatért, aki hát ugye a szülei vagy nem szeretnék megtartani, vagy ugye abortuszon gondolkodnak, vagy megtartják ugyan, de mondjuk kirakják egy babamentő inkubátorba, tehát akinek az élete valamilyen szempontból veszélyben van. Vagy esetleg az jön, hogy ő sérült, tehát az orvos diagnosztikai eszközökkel megállapítják, hogy sérült, és akkor a szülők ezen gondolkodnak, hogy na, akkor mi legyen az ő sorsa. Tehát ilyen magzatokért megy az ima 9 hónapon keresztül. Erre el kell köteleződni, el lehet köteleződni ünnepélyes keretek között is, de akár csak otthon a szobánkban egy feszület előtt is van egy ima, egy gyönyörű szép elköteleződő ima, és egy napi ima, meg egy 10 rózsafűzér. Ezt kell naponta elimádkozni, ez 5 perc. Szoktuk is mondani, hogy 5 perc egy új élet, napi 5 perc egy új életért. És ezt nagyon ajánljuk, hogy gyerekekkel együtt köteleződjenek a családok, mert a gyerekek nagyon-nagyon nyitottak erre a témára, átérzik azt, hogy ott egy emberi élet van. Nyilván ezt el is lehet nekik mondani, hogy egy emberi életről van szó. Meg is van is egy kis csomag, amit kap az ember, hogyha elköteleződik, van is benne kis magzatbaba, és a gyerekeknek ez óriási volt, legalábbis nálunk mindig fogták, nézték, van egy applikáció is, egy telefonos applikáció, ami folyamatosan mutatja, hogy hányadik hétnél tartunk, hogy néz ki a baba, éppen mit csinál, és ezt mindig meg kellett mutatnunk, tehát ez naponta nem baj, hogy egy hétig ugyanaz a kép, azt minden nap megnézték, és nagyon-nagyon élvezték, és 9 hónapig kitartottak. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ez nem valósul meg, vagy ezt nem tudjuk csinálni, de megvalósult, és még a 2 éves is végigcsinálta. Úgyhogy én mindenkit bátorítanék, hogy erre köteleződjön el, mert egy nagyon fontos hivatás, tehát egy munka, egy hivatás, de úgy munka, hogy azért ez nehéz sokszor. Tehát amikor este már mindenki fáradt, akkor is ezt meg kell tenni, mert elköteleződik valaki.
1: Ez nagyon szép így egységben a gyerekekkel imádkozni a gyermekek életéért. Van valami visszajelzésük esetleg az imájukra?
2: Nekünk van is nagyon szép történetünk erről. Mi nem csak a magzatokért imádkozunk, hanem, és erre is buzítok mindenkit, hanem meddő párokért is. Valahogy hozzá mindig beérkezik egy-egy ilyen meddő párnak a kérése, és imádkozunk, és múltkor is 5 meddő párért imádkoztunk, és mind az 5-nek lett babája. Úgyhogy még mi sem hittük el, hogy jött sorba a telefon, és tényleg nem ismertük ezeket a párokat személyesen, csak a nevüket tudtuk, és aztán felhívtak, hogy nekik is, és ezt látjuk, hogy az imának óriási ereje van. Nagyon nehéz, mert ugye ez egy szellemi harc, de az ördög mindennel megakadályozza az embert, hogy nehogy véletlenül meg tudja ezt tenni, amit megfogadott, de hogyha erre odafigyelünk, és ezt kiemelt helyen kezeljük a napban, akkor megvalósul, és akkor a gyümölcseit is látni fogjuk. De az a fontos egyébként a lelki adoptálásnál, hogy egy Isten által ismert magzatért, tehát mi nem tudjuk azt, hogy pontosan kiért imádkozunk, csak az Isten ismeri ezt a magzatot. És így is, tehát ez is egy nehéz, hogy valaki így köteleződjön el, hogy hát én nem tudom, kiért imádkozom, de valakiért imádkozom. De fontos és szép.
1: A szülők nélkül nevelődő gyermekek segítése komoly feladat az egész társadalom számára.
2: Nagyon-nagyon sok gyerek van bent a rendszerben, a nevelőszülői hálózatban, a gyerekotthonokban, akiknek az élete, hát igen, tehát az ő életüket nyilván védenünk kell, mert senki más nem védi helyettünk. Tehát végül az ő életükről is gondolkodnunk kell az ő ellátásukról, de nem csak ez, hogy ennivalót kapjanak, meg innivalót kapjanak, meg egy kis adományt, hanem hogy a lelki, a szellemi ellátásukról gondoskodnunk kell. Erre is már egyébként itt is vannak jó kezdeményezések Székesfehérváron is, tehát van olyan, aki a gyerekotthonokból szentmisére viszi a gyerekeket, ezekkel mi is szoktunk találkozni, ezekkel a gyerekekkel, és nagyon jó, mert már a kapcsolat kialakult, és akkor már van, akihez kötődjön, nekik ugye ez a leges, legnehezebb, hogy nincs, akihez kötődjenek, nincsenek emberek, akik állandóak lennének az életükben, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél több ember ezt felismerje, hogy már pedig ezek a gyerekek megszülettek, igaz, hogy most nem otthon nevelkednek, de attól még az ő életük pontosan ugyanolyan értékes, mint bármelyik másik gyermek egy ember élete, és azért oda kell rájuk figyelnünk, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ők pontosan ugyanolyan életet, teljes életet tudjanak élni, mint egy családban nevelkedő gyermek. Még hogyha nem is leszünk nevelőszülők, vagy örökbefogadó szülők, vagy helyettes szülők, attól még nekünk meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol az ő életüket tudjuk segíteni tevőlegesen, és hát állandóság lenne fontos az ő életükben. Tehát, hogy ez egy elhivatás, hogy valaki ezt végzi.
1: Milyen további témákat ölelnek fel a gyermekek és fiatalok védelme érdekében?
2: Fontos azt is megemlítenünk, hogy nem csak a gyerekotthonos gyerekekért, gyerekeknek az élete az, amiért felelősséggel tartozunk. Hát nagyon sok olyan hatás van, amit nem tudnak kezelni, nem tudják, nem értik a kisebbekre, gondolok itt elsősorban általános iskolásokra főleg, és ezeket meg kell nekik magyaráznunk az ő szintjükön, el kell tudnunk mondani, hogy ez mit jelent, az mit jelent, ezt miért nem mondjuk, azt miért nem mondjuk, vagy miért nem nézünk olyan csatornát, vagy olyan mesét akár, amit a másik néz, hogy ez miért rossz. Nagyon sok ilyen hatás is éri őket, és ugye hát már a kutatások ezt is bizonyítják, hogy 9 éves korban már pornográf tartalmakat néznek a gyerekek, és egymásnak mutatják. Tehát nagyon fontos lenne az iskolai edukáció is ebben a témakörben, hogy oda bejussanak ilyen szakemberek, akik ezt elmondják a gyerekeknek. Hát ez most kicsit nehezített, de én azt is látom, hogy ha egy-egy gyermeknek otthon elmondják a szülei, azok már tudnak kovászok lenni a saját osztályukban, és ők, és az a cél, hogy ők legyenek a hangadók, az irányadók, ezek a gyerekek, és ne azok, akik rossz tartalmakat mutatnák. Hát és az iskolai zaklatás az ugyanez, ugyanilyen, nagyon nehéz, és ezzel is gyerekek 80%-a ki van téve az iskolai zaklatásnak, amivel sem a pedagógusok nem tudnak mit kezdeni igazából, sem a szülők, kivéve ugye azt tudják tenni, hogy beszélgetnek, és a mai világ pont ez, erre nem alkalmas, ez a felgyorsult világ, hogy beszélgessünk, de valahogy ezt nekünk meg kell teremtenünk, ezeket az időket, a minőségi időket, le kell ülni, és beszélgetni kell a gyerekekkel, és nagyon sok minden megelőzhető lenne csak a beszélgetéssel.
0: A Föld sója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén Peter Gabriel felvételével búcsúzunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a hangtechnikus Csák Éva nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg. Hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Aki tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. Írták az ELTE szerdai közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. 500 év telt el a Mohácsi csata óta, ami nem csak a magyar történelem menetét formálta át, hanem az egyház, a társadalom és az egész térség sorsára is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum évében a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár 6 részes ismeretterjesztő előadás sorozattal segíti a múlt mélyebb megértését. A nyitó előadást május 8-án 16 óra 30-kor tartják, amelyen Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója, Veszprém és a Veszprémi Egyházmegye Mohács hajnalán címmel mutatja be a püspökség és a székváros életét a középkor virágkorában, közvetlenül az ütközetet megelőző időszakban. Munkácsi Mihály egyik ikonikus festménye, valamint Tihanyi Lajos egy évszázadon át lappangó alkotásai szerepel a Kízávak Galéria 277 tételt felvonultató 80. tavaszi aukcióján, amelyet május 18-án tartanak a Budapest Marriott Hotel nagy termében. Az aukció 19. századi anyagának egyik legjelentősebb darabja, Munkácsi Mihály Köpülő asszony című festményének korai változata. Az idei aukció különlegességei közé tartozik Tihanyi Lajos egy évszázadon át lappangó, Tita nevű barátnőjéről festett kubista portréja, amely most kerül először a nagy közönség elé. Az aukció darabjait bemutató kiállítás 2-től május 17-éig tekinthető meg. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot, írta meg a Magyar Kurír. A képzés 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton, jelentkezési határidő május 31-e. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: legfrissebb kutatások szerint 47 másodpercig tudunk odafigyelni valamire, bármire, úgyhogy most résen kell lennem, hogy 47 másodperc alatt valami olyat tudjak mondani, ami meggyőzi a hallgatókat, hogy ezt a mai házunk táján hallgassák meg. Videójáték függőség a fő téma, de azért nem csak videójátékokkal kapcsolatban fogunk foglalkozni azzal, hogy az internet, egyáltalán az online élet hogyan szippant be bennünket és a gyermekeinket. Két vendégünk érkezett, dr. Király Orsolya, az ELTE PPK klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszékének oktatója, és Horváth Péter kommunikációs szakértő, a Képernyőidő című oldalnak az egyik alkotója. Ami azért is fontos, mert ha most meglátogatják, vagy ezek után meglátogatják ezt az oldalt, akkor nagyon sok segítséget kaphatnak szülők, felnőttek, gyerekek is a képernyőidővel, képernyőhasználattal kapcsolatban. Szóval a videójáték függőség az igazából még nem betegség. Legalábbis, hogyha megnézzük azt, hogy lehet mondjuk kigyógyulni belőle, akkor nincsen olyan szak, ahol ezt oktatják a pszichológusoknak, hogy videójáték függőkkel, hogy foglalkozzanak. Nincsen olyan szakpszichológus, aki videójáték függőket kezel. Ez hogy lehet?
1: Pontosítanék, szerintem vannak már egy páran, de tény, hogy nincsenek sokan, vagy nagyon kevesen vannak. Egyébként köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Szóval, hogy abban pontosítanék, most már 2019 óta, ez egy hivatalos diagnózis, az Egészségügyi Világszervezet hozta meg azt a döntést sok évnyi kutatókkal, meg szakemberekkel való egyeztetés után, hogy legyen ez egy hivatalos diagnózis, és szóval lehessen betegségként kezelni ezt. És tényleg ezt egy hosszas egyeztetés előzte meg, és a szakma nagyon örömmel, tehát nagy örömmel fogadta ezt, mégpedig azért, mert így végre létrejött egy konkrét definíció erre vonatkozóan, ami nem csak arra azt abban segít, hogy lehessen tudni, hogy ki az, aki függő, hanem abban is segít, hogy lehessen tudni, hogy ki az, aki nem az. Magyarán ne stigmatizáljunk, és ne ítélkezzünk olyanok fölött, akik ilyen hétköznapi értelemben véve, vagy hétköznapi szemmel nézve függőnek tűnhetnek, de valójában nem azok.
2: Ez még nem történt meg.
0: Szóval akkor legalább 7 évvel elmaradtam, mert akkor már létezik ez a fogalom, meg léteznek ilyen szakemberek, de Péter azért...
1: Bocsánat, szakemberek azok sokkal kevésbé, abban teljesen igazad van.
0: Mert én csak így rákerestem az interneten.
1: Elég sok idő kell szerintem, ameddig így felzárkózik a...
0: Mert egyébként rákerestem az interneten, hogyha én keresnék, tehát ha én vagyok játékfüggő, és keresnék ilyen pszichológust, és így nem találtam.
2: Nem. Igazából nem maradtál le, mert ez egy nagyon nehezen előtt fogalom. Én ugyan nem a tudományos világban dolgozom, de nagyon sokat érintkezem tudósokkal, és nagyon sokat dolgoztunk együtt az ELTE-vel is. Én régen játékmagazinban dolgoztam, főszerkesztőként, aztán napigazgatóként, és utána csináltam meg a képernyőidő.hu-t. Pontosan azért, mert azt éreztem, hogy a szülők vannak mindig is a legkiszolgáltatottabb helyzetben, és a legnehezebb helyzetben akkor, amikor megpróbálják megérteni, hogy mit csinál a gyerekük. És amit Orsi mond, az nekem ezért mindig egy húsba vágó probléma, hogy persze tudományos világon belül próbálnak definíciót találni arra, hogy mit jelent a játékfüggőség, vagy ahogy szokás mondani, még a problémás játékhasználat, és hogyha van szerfüggőség, alkoholfüggőség, szerencsejátékfüggőség, de akár munkafüggőség, vagy kapcsolatfüggőség, akkor jó lenne valahogy definiálni a videójátékokkal, vagy az internettel kapcsolatos problémás használatot, vagy függőséget is. Erre elindult egy törekvés, csak nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a különbséget, hogy ez honnantól orvosi probléma, mert ha a szülőt kérdezzük meg, a szülő azt fogja mondani, hogy természetesen függő a gyerekem. Megkérdezzük a kutatókat, megkérdezzük a hozzáértő szakembereket, akkor nagyon gyorsan ki fog derelni, hogy a gyereknek semmi baja nincsen, csak a szülő nem disztingvál a tekintetben, hogy van, ami jó dolog, az beszippantja az embert, és van, ami már pótlék, egy probléma elől való menekülés, egy eszképizmus, egészen más motivációról beszélgetünk.
0: Tehát a kulcs az nem az, hogy mennyit játszik, hanem hogy miért játszik.
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Az, hogy mennyit játszik, az nem is a definíció része. Az, hogy miért játszik, az viszont sokkal fontosabb. De akkor gyorsan elmondom a definíciót igazából, az talán hasznos és érdekes lehet mindenki számára. Tehát egyrészt az egyik fontos az, hogy mindez a játéktevékenységgel kapcsolatos állapot, amit leír a definíció, az legalább egy éven keresztül fent kell álljon. Tehát, hogy azt, hogyha most valakit egy hét

0: teendőket is, és folytatja ezt annak ellenére, hogy ő maga is érzi és tisztában van azzal, hogy ez negatív hatással van az életére. Illetve van még egy ilyen kiegészítő kritérium, ami azt mondja, hogy akkor lehet betegségnek tekinteni ezt az állapotot, hogyha ez jelentős károkat okoz a személy életében, nek mindenféle területén, személyes, társas, munkahelyi, iskolai, stb. Szóval, hogy ez egy azért elég nehezen megugorható léc, úgy gondolom. Ezt, hogyha, hogy mondjam, amikor ilyen klinikai eseteket látunk, vagy ír le az irodalom, ezt azért eléggé úgy kell elképzelni, mint egy heroin függőt. Mm-hmm. Tehát, hogy sajnos van, kevesen vannak, de vannak olyan emberek, akiket a játék tevékenység tud annyira annyira tönkretenni, hogy úgy néznek ki, mint egy heroinfüggő.
1: De ez bocsánat, jó, hogy, én... hogy ilyen magas ez a küszöb, bocsánat.
0: Pont azért magas, egyrészt azért, mert el akarják kerülni a stigmatizációt, hogy akik nagyon, hogy olyanokat, akik mondjuk nagyon szenvedélyesen, egyébként sokat játszanak, azokat stigmatizálják, vagy betegnek minősítsék. Illetve nyilván, mivel ez egy, tehát hogy mondjam, az orvosi diagnózis nyomán lehet mondjuk TB támogatott, vagy fizetett kezelést nyújtani, ezért valahol az is, tehát ugye ez is egy szempont, hogy tényleg azoknak nyújtsanak fizetett segítséget, akik nagyon rászorulnak. Mondjuk ez nyilván ez, ugyan olyan szempontból nem egy jó hozzáállás. Ja, azt is kell tudni, hogy az orvosi világban van ez a fekete-fehér kategóriális megosztás, beteg, nem beteg. De a valóság nyilván nem így működik. A valóságban ez egy folyamat, vagy egy skála, aminek a teljesen egészséges, nagyon beteg között mindenféle állapot van, és az viszont nagyon fontos, hogy nyilván olyankor érdemes már segítséget kérni, segítségért fordulni, amikor még nem áll fönt semmilyen súlyos állapot, mert akkor már nagyon nehéz segíteni. És persze akkor ez egy kérdés, hogy akkor most hogy vesz igénybe fizetett ellátást, hogy nem, de tényleg a szakma fő célja az volt, hogy ne, hogy még véletlenül se stigmatizáljanak senki olyat, akinek az életére nézve nem káros ez az egész.
1: És egyébként ez miért baj, hogyha stigmatizálunk ezzel? Tehát ez nem lenne éppen egy visszatartó erő, hogy...
2: Erre hagyj válaszoljak röviden és határozottan. Mindenfajta stigmatizálás ebben a kérdésben rettenetesen veszélyes. Pontosan azért, mert igen, nagyon-nagyon szeretjük leegyszerűsíteni a dolgokat, főleg azokat a dolgokat, amiket nem értünk. Az ember alapvetően így működik. Ha történik valami súlyos tragédia, mondjuk Amerikában jellemzően az iskolai lövöldözések, hogy mondjak egy nagyon szélsőséges példát, ott jellemző társadalmi reakció az, hogy játszott videójátékokkal, tiltsuk be az erőszakos videójátékokat, mert az vezetett ide. Ennél primitívebb, populistább megközelítést nagyon nehéz találni. Egyszerűen azért, ugyanakkor teljesen érthető, de ennek az az oka, hogy minden problémás helyzetben az embernek az ösztönös reakciója az a fajta védekezés, hogy levágdosom, betiltom, visszamegyek azokhoz az értékekhez, amiket ismerek, amiben én működtem. De ezek a körülöttünk lévő dolgok folyamatosan változnak. Az értékeink, ugyan vannak alapvető és örök érvényű értékek, de az a nagyon fontos tisztában lenni, hogy a változást azt tudni kell tűrni, megjelentek körülöttünk új dolgok, egyébként azokra teljesen pszichológiailag teljesen hasonlóan reagálunk, csak az új dolgokat próbáljuk új veszélyként tekinteni, de egyébként attól még a probléma bennünk van. És az, hogy valaki valamilyen dologra addiktívan reagál, vagy addikciós viselkedésre reagál, azzal, hogy én mondjuk a videójátékot levágom az életéből, azzal, hogy stigmatizálom őt, azzal semmit nem segítettem rajta. Annyit csináltam, hogy elvettem tőle egy lehetőséget, sőt, rosszabb esetben bűntudatot és megbélyegzést keltek benne, vagy egy megbélyegzettségérzést, egy kitaszítottságérzést, ezáltal mondjuk a gyógyulás vagy a visszailleszkedés sokkal-sokkal nehezebbé válik számára. Én többnek érzem magam, mert úgy gondolom, hogy velem nincs probléma, de ez egy óriási önbecsapás. Az a szülő, aki darálja a sorozatot hétvégén a Netflixen, de utána a gyerekére rászól, hogy miért játszik 6 órát, az ott semmi különbség nincsen.
1: Értem.
2: És ne tegyünk, azért, mert vannak elfogadott értékeink, az nem azt jelenti, hogy egyébként mi jól működünk. Azt jelenti, hogy vannak társadalmilag elfogadott függőségek, és társadalmilag nem elfogadott függőségek. Attól még a függőség az függőség.

0: függőség.
1: Szerintem érdemes még az elején elmondani azt, hogy miért annyira vonzó a videójáték, vagy mit tesz olyanná egy játékot, hogy függővé válhatunk. És mondjuk vannak-e különbségek ebben a bizonyos játék típusuk között, hogy mi az, amit érdemes, vagy lehet mondjuk egy gyereknek játszani, és mi az, amit inkább még nem, mert az például könnyen függővé tehet egy gyereket is.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és talán Mérő László mondta azt egyszer, hogy az nem jó mű, ami nem szippant be. Ha keresünk a jó könyvet, ha keresünk a jó filmet, talán minden kedves hallgató emlékszik arra az élményére, amikor a takaró alatt olvasott éjszaka titokban, mert nem bírta abba hagyni. Vagy ráfüggött egy sorozatra, főleg most már ez sokkal könnyebb, mert egyszerűen nem bírta abba, hogy annyira izgalmas volt, annyira beszippantotta. Egy művészeti alkotás, nevezzük most a játékot is ennek, bár esztétikai legében biztos, hogy bele lehetne kötni, de egy művészeti alkotás akkor válik értékké számunkra, akkor jó, hogyha hatással van ránk. Szerintem ez a videójátékra is érvényes. Az más kérdés, és itt átadnám majd a szót Orsinak, hogy a videójátékoknál viszont van egy nagyon-nagyon fontos problémakör, az a fajta platform és interakciós modelltervezés, ezt majd megpróbáljuk megvilágítani egy kicsit jobban, hogy a felhasználót tudatos eszközökkel rossz hiszeműen és rossz indulatúan vonják bele abba, hogy minél több időt töltsön az adott platformon. Ez főleg a mobiltelefonos, ingyenes mobilos játékoknál megfigyeltő folyamat. Azt gondolom, hogy a videójátékok szétválasztatóak nagyon sok irányba, stílus szerint, platform szerint, működés szerint. Amit szerintem egy szülőnek mérlegelnie kell, hogy a tartalomnál is fontosabb kérdés, mert a gyerek nem lesz erőszakos a videójátéktól, tehát hogy ez számoljunk le ezzel a teljes ilyen városi legendával, de az, hogy a gyereket érik olyan ingerek, ami által mondjuk függőséghez hasonló viselkedési mechanizmusok alakulnak ki benne, az viszont egy valós fenyegetettség. És erre egyébként pont, amit a legkönnyebben adnak a kezükbe a szülők, a mobil játékok, az ingyenesen letölthető mobil játékok, azok ebben a legveszélyesebb működésű játékok. És akkor itt erről a sötét mintázatokról szerintem érdemes beszélgetni egy kicsit.
2: Igen, most azon gondolkozom, hogy egy pillanatra még visszalépnék a kérdéshez. Tehát van egyrészt maga a videójáték, mint műfaj, a jó videójátékok is, tehát hogy azért tudnak úgy beszippantani minket, mert hogy most kis túlzással mondhatjuk azt, hogy a videójátékok a világunknak, a valóságunknak az idealizált másai, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy a videójátékokat úgy csinálják meg, hogy nagyon könnyen kerül az ember flow, vagy él meg flow élményt például. Úgy tervezik meg őket például, hogy ott mindenki egyenlő, ott világosak a célok, az embernek a kihívásokat az ember képességeihez
1: igazítják, igen.
2: Azonnali visszajelzést kap. Ugye ez nem, mint az életünkben nagyon sokszor van az, hogy teszünk valamit, cselekszünk, törekszünk, és nem kapunk visszajelzést, vagy nem kapunk pozitív visszajelzést, nagyon sokat kell várni rá, az egyenlőségről nem is beszélve. Szóval, ami a világunkban úgy tökéletlenül működik, az a videójátékokban gyakorlatilag minden tökéletes, és ezért nagyon könnyű belemerülni és szenvedélyesen játszani. Arról nem is beszél, hogy ott mi vagyunk a hősök. Ott mi mentjük meg a világot. A történetek mindig nagyon érdekesek, színesek, szagosak. Szóval, hogy emiatt alapból nem véletlen és nem meglepő, hogy ennyire szeretjük a videójátékokat, és ezzel még nem mondtunk semmi rosszat, tehát hogy ezzel egyébként nincs semmi probléma. Probléma akkor lesz majd, hogyha valaki mondjuk tényleg menekülésre használja ezt, és ahelyett, hogy mondjuk a saját mindennapi életében is megpróbálna a problémáival szembenézni, és valahogy jól működni, ahelyett figyelemelterelésként például a különböző sikerélményeket, meg mindenféle jó érzést ezt a videójátékokból nyeri.
1: Most ez már tulajdonképpen meg is magyarázza, hogy miért olyan veszélyesek a gyerekekre, hiszen mondjuk, hogyha egy felnőtt kialakult személyiség aki már megtanulta azt, hogy hogy kezelje azt, hogy mondjuk nem kap állandóan bíztatást a munkájába, a mindennapjaiba, nem fogják azt mondani, hogy milyen csinos, hogy milyen jól néz ki, hogy milyen fontos, hogy itt van, akkor is működik, és ezért remélhetőleg a személyisége ettől még nem sérül. De egy gyereknek, mondjuk pont egy változókorban lévő gyereknek, akit mondjuk egy rossz nézés is úgy érint, mint hogyha őt bántanák, vagy sértenék, ha nem mondanak neki kedves szavakat, akkor a személyiségét érzi veszélyben. Hát ezek a jelek, vagy ezek a modulok, hogy igen, ő egy játékban tökéletes lesz, pont annyira lesz csak nehéz, hogy éppen meg tudja oldani, a végén ott lesz a nem tudom hány pont, és megdicsérik, és felvillan a szuper tűzijáték. Ez pont azt mutatja, hogy ez egy biztonságos közeg, ahol jól érzi magát, igen, nem úgy, mint mondjuk egy iskolai közeg, ahol meg hú, mit fog igen mondani.
2: De hogy mondjam, a videójáték, azért azt is mondhatjuk egyébként, egy jó videójáték nem sokban különbözik, mondjuk egy hagyományos játéktól, egy fogócskától, egy alszik a várostól, nem tudom mi a neve ennek a játéknak, pont ma beszélgettünk a kislányommal erről. Itt tulajdonképpen a videójáték is egy játék, és ezzel önmagában nincs baj, de nagyon oda kell figyelni, és főleg szülőként kell nagyon odafigyelni arra, hogy a gyereknek ne ez legyen az egyedüli örömforrása. Talán ez a legfontosabb. Lehet ez? Ez egy fantasztikus társas élmény lehet meg egyáltalán, nagyon pozitív élmény lehet a gyerek számára, de ne ez legyen az egyedüli örömforrás. Járjon a gyerek sportolni, vegyen részt művészeti tevékenységben, játszon a barátaival, szabad játékot az udvaron, bárhol. Ha nem ez az egyedüli örömforrás, akkor jó eséllyel nem fog úgy belecsúszni, hogy minden mást helyettesítsen ezzel, mert megismeri, rátanul arra, hogy más jellegű örömszerző tevékenységből, hobbikból is tudja, vagy azokkal is tudja jól érezni magát.
0: Ez biztos, hogy behaladszódott az előbb a mikrofonba, hogy vettem egy iszonyatosan jelentőségteljes levegőt.
1: Én láttam legalábbis, és igen.
0: És nagyon-nagyon szerettem volna ott megszólalni, és pontosan azért, mert amikor felvezetted ezt a kérdést, hogy vajon a felnőttek már készen vannak, vagy jobban készen állnak arra, hogy nem kapnak visszaigazolást folyamatosan, szerintem egyébként nincs. Nem jó nem, a felnőtteknek, én sajnálom a felnőtteket, hogyha nem kapnak elég visszajelzést, szerintem kapjanak, tehát szerintem az egy sokkal boldogabb világ lenne, ha minden nap elmondanánk egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és fontos, amit csinálunk. A felnőttek is rá tudnak csúszni a videójátékra.
2: Igen, egyébként az igazán súlyos függők nagy része az felnőtt, igen, inkább igen, mondjuk fiatal felnőtt inkább, igen, meg nyilván már a kamaszok között is lehet, de jellemzően nem a gyerekek semmiképpen.
0: Igen. Igen, erre akartam rávezetni, hogy meglepően nagy arányban fiatal felnőtteknél fordul elő ez a problémakör. Illetve mindenhol nagyon-nagyon fontos a családi háttér. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert valaki felnőtt, és ilyenkor mosolygok mindig a korhatárhoz kötött szabályozásokon, mert nagyon sok esetben nem a korhatár szabályozza meg valakinek az érettségét és befogadó képességét arra, hogy bármilyen ingerrel vagy tartalommal megbirkózzon. Ismerek olyan 6-8 éves gyereket, akit simán engednék már bárhova, mert olyan tökéletes agya van, és olyan hihetetlen csodálatos személyisége, hogy bármiben megbirkózik. Ismerek olyan 40 éves embert, akit építőkockánál veszélyesebb helyekhez nem engednék szívesen. Nem feltétlenül csak az életkoron múlik. Azt gondolom, hogy a videójátékok különbözősége is, mert vannak narratív, egy játékos játékok, vannak több online, interneten keresztül játszható, másokkal együtt megélhető játékok, nagyon sok kompetitív, egymás ellen játszható játék van. Az, hogy az embernek milyen a belső motivációja a játékra, hogy ő versenyezni szeret, hogy ő felfedezni szeret, hogy ő gyűjtögetni szeret, ő fejleszteni akarja magát, folyamatosan tanulni akar. Ez mind-mind meghatározza azt, hogy milyen játékokhoz vonzódik. Ettől még az ő személyisége lehet teljesen egészséges, vagy az ő pszichéje, csak szereti kiélni magát egy képzeletbeli világban. Ez nem feltétlenül egy ilyen menekülés, az eszképizmus az lehet az is, hogy csak egyszerűen jól esik másnak lenni. Jól esik máshol lenni.
2: Az eszképizmus, a kutatások egyébként azt mutatják, hogy az eszképizmussal is akkor van baj. Bocsánat, igen, tehát hogy azzal a motivációval, amikor menekülés, figyelemelterelés miatt játszunk, tehát azért, mert nem akarunk, hirtelen ki akarunk szakadni a mindennapi valóságunkból, és egy kicsit el akarjuk terelni a figyelmünket. Ezzel igazából akkor van baj, hogyha ez hosszú távon, ez válik a megküzdési módunká. Tehát, hogy van valami problémánk, vagy egy konfliktusunk valakivel, és akkor ahelyett, hogy ezt megpróbálnánk valahogy megoldani, ahelyett az az automatikus reakciónk, hogy hú, nem akarok ezzel foglalkozni, milyen rosszul érzem magam, üljünk le egy kicsit, játszunk, mert akkor jobban fogom érezni magam.
1: És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy játszom, sorozatot nézek,
0: vagy pontosan, iszom.
1: Vagy iszom.
2: Rövid videókat pörgetek.
0: Erre bocsánat, erre hagyd mondjak egy nagyon jó példát, és lefordítom a magyar társadalom számára sajnos, egyébként sokkal érthetőbb példával. Ha látunk egy részeg embert a kocsmában pénteken este, vagy inkább egy szórakozó helyen, tehát mondjuk bulizni, és nagyon be van rúgva, akkor kívülről nézve az az ember, nem tudjuk, hogy ő alkoholista, és minden nap ez történik, vagy egy olyan ember, aki egy nehéz munkahét után, egy baromi nehéz feszült nap után azt mondja, hogy nem érdekel semmi, én most elengedem a gyeplőt, és jól érzem magam, de másnap lezohanyzik, föl kell, éli tovább az életét, és hétfőn dolgozni megy. Az nem alkoholista. De abban az adott pillanatban mind a kettő ugyanannak néz ki. Nem lehet egy adott pillanat alapján megállapítani valakiről azt, hogy mennyire problémás helyzetben van. Csak nagyon szeretjük ezt mondani. Hogy persze, mert egész hétvégén játszott, tehát függő. Ez nem így van. Uh-huh. És ezért mondom, hogy szerintem ezzel a példát érdemes ilyenkor átgondolni, amikor egy szülő is nagyon aggódik a gyerekért, ami tök jó dolog, aggódjon. Azt értse, hogy vannak olyan ingerek, amikkel nyilván meg kell küzdeni, illetve az a szülő, aki aggódik, odafigyel, és ott van a gyerekének, az már jó. Tehát, hogy ott már nagyon nehezen lesz igazán problémás a gyerek.
1: Egy kicsit zenét fogunk most hallgatni, de utána muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy magyarázzátok majd el, hogy milyen típusú játékok, milyen mondjuk tervezői céllal készültek, mik azok, amik veszélyesek, hogy nehéz lesz a gyereknek abba hagyni.
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ezzel ezt elkezdte
1: ezt a témát. Úgyhogy a zene után szerintem ezzel folytassuk majd a beszélgetést.

0: házunk tájánban a videójáték függőségről beszélgetünk, ami azt hiszem, hogy akinek van gyereke, annak a háza táján is biztos, hogy megjelenik majd problémaként, de nem csak gyereknek, felnőttnek is ez egy gond lehet. És nem tisztáztuk még egyébként ezt, hogy videójáték, hogy ez a fogalom mit jelent, mert az is videójáték, amit mondjuk régen egy Commodore-on játszottunk, amikor ugrált az emberke a pályán, hát és sőt, akkor kerestük ki az utat az útvesztőből, meg az is, amit a mobilon játszunk, az is, meg az is, amit mondjuk online másokkal együtt játszunk, vagy és az konzolon, is, amit vagy egyedül, ez mind videójáték.
1: Ez mind videójáték. Gyakorlatilag a legelső videójáték még valamikor az 50-es évek elején volt.
2: 1958.
1: 58 volt?
2: Igen.
1: Köszönöm. 58-ban onnan eredeztethető a legelső videójáték, az még egy ilyen, hát, hogy mondjam, a repülőgépeknek a radar kijelzője, ez hasonlatos, ilyen,
2: valami oszcilloszkópos.
1: Oszcilloszkópos, ilyen vektoros grafikai
2: és
1: megjelenítésre
2: alkalmas.
1: Ami a Pong nevű játék volt. Két pálcikát képzeljenek el a kedves hallgatók is.
2: Tennis for two. A Pong az egy picit későbbi, de igen, a lényeg az, hogy teniszeztek.
1: Alázd meg nyugodtan a saját szakterületemen, persze. És ugye két ilyen kis pálcikával.
0: Kár, hogy most ezt nem látják a hallgatók, hogy mutatják Péter,
1: kellett, igen, én most ezt így vizualizálom, de nem értem miért.
0: Mert ez inkább
1: miért.
0: Pongnak tűnik most egy kicsit, igen, olyan kínai táncnak, amit bemutattál, de tudjuk, hogy miről,
1: igen,
0: van szó.
1: Két pálcikával kellett ugye ezt a kis bogyót, igen, egymásnak passzolgatni. És már ott rájöttek, hogy ennek hihetetlenül addiktív hatása van, és az emberek nagyon-nagyon szerették.
2: Ezt a programozók hozták létre a saját szórakoztatásukra, és aztán az emberek, akik ott a kutatóbázist, vagy mit meglátogattak, azok számára megnyitották, és akkor azok sorban álltak, hogy kipróbálhassák a játékot.
0: Jó, tehát innen ível.
1: Innen indulunk, és évtizedeken át nézve, különböző csúcs és mélypontokkal, most ott tartunk, hogy maga a videójáték, mint ipar, az nagyobb bevételt termel, mint a teljes hollywoodi filmipar összességében. Tehát egy nagyobb és sokkal színesebb és gazdagabb üzletágról beszélünk. Most az, hogy ennek milyen részei vannak, és most éppen milyen problémái vannak, én nem gondolom, hogy ez most ennek az adásnak a témája. A lényeg az, hogy sokféle platformon, és nagyon sokféleképpen lehet játszani. Egymással, egyedül, ugye ezt az előbb azért félmondatokkal említettük, és itt mindenképpen az a lényeg, hogy lehet fizetni egy adott játékért, és azt végigjátszani, de vannak olyan játékok, ahol az ember vagy nem fizet, ingyen letölt egy alkalmazást, és azzal elkezd játszani, és azon belül van lehetősége arra, hogy ő extra dolgokért, haladásért, életért, erőért, fegyverekért, bármiért, ő fizessen. Ezt úgy hívják, hogy mikrotranzakciós modell. Tehát kis csomag lehetőségek vannak arra, hogy az ember fizessen. Ennek a durvább verziója az olyan véletlenszerű jutalmazási rendszer, ami leginkább a zsákbamacskához hasonlítható.
2: Meg a szerencsejátékokhoz.
1: És itt megjelenik a szerencsejáték motiváció, amikor nem tudom pontosan, hogy mit vásárolok, hanem egy lehetőséget veszek arra, hogy valami nagyon jó jutalmat bontsak ki. És itt viszont itt már van egy olyan fajta minta, és azt hiszem, hogy Orsi erről sokkal jobban tudna beszélni, ami már sokkal kézenfoghatóbb függőségi modell, vagy egy mintázat, mert nagyon hasonlít a klasszikus szerencsejátékhoz.
2: És mindenképp nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag, hogy mondjam, jogi értelemben véve nem szerencsejáték, mert azzal védekeznek a cégek, hogy amit kibont, annak nincs valódi pénzügyi értéke. De a gyakorlatban ez igazából nem igaz. Lényeg, pszichológiai szempontból viszont ez egy az egyben szerencsejáték, és ezekhez a videójátékon belüli szerencsejátékos elemekhez. Egyébként hozzáteszem, hogy nem minden videójátékban vannak ilyenek, csak van sok videójáték, és nagyon jellemzően a mobilos játékokban ez gyakran előfordul, tehát ahol szerencsejátékos elemek vannak, és ugye az a legnagyobb probléma ezzel, hogy míg a szerencsejáték, a valódi, mint a jogi értelemben vett szerencsejáték az felnőtt korhatáros, nem véletlenül, addig ehhez nyugodtan hozzáférhetnek akármilyen életkorú gyerekek, és hozzá is férnek. És kutatások azt most már kezdik mutatni, hogy az nagyon nem jó, amikor egy gyerek elkezd ilyen szerencsejátékos mechanizmusokkal játszani, mert sajnos ez sérülékenyé teszi őt arra, hogy majd később felnőtt korában valódi szerencsejátékhoz is nyúljon, és ott pedig tényleg fennáll az esély arra. Ott se feltétlenül alakul ki függőség, de nyilván fennáll a veszélye, és hát a szerencsejáték függőség sem egy jó buli, most hogy fogalmazzak így.
0: De ehhez akkor az kell, hogy a gyerek hozzáférjen valamilyen pénzügyi forráshoz.
2: Így van, igen, ez egy nagyon jó pont, és nagyon fontos, így van, és ez az megint, ahol a szülőknek hatalmas felelősségük van, hogy tehát jó, hogyha nem is dőlnek be a gyereknek, meg nagyon jó és nagyon fontos, hogy tudják, hogy ez most az egész játék hogy néz ki, mik ezek a vásárlások, mit vesz a gyerek, mikor, hogyan, ne adjanak meg soha bankkártya hozzáférést csak úgy korlátlanul a gyereknek. Azt is tudni kell, hogy gyakorlatilag a játékok többségében korlátlan mennyiségű pénzt el lehet költeni. Tehát hiába az van, hogy egy dolog mondjuk $5, vagy $1, vagy $1.5, vagy akármennyi. Ha egy gyerek így nagyon rápörög mondjuk egy ilyen zsákba macska dologra, akkor simán elkölthet $100,000 is akár, és erre nagyon sok példa van, ahol a szülő gondatlan volt, óvatlan, nem tudta, miről van szó, persze csak vesz $2 valamit, és aztán felébredt, hogy a gyerek elköltött $1,000. Hogy ezzel nagyon kell vigyázni, igen. Apránként költött el. És hogy ezek a mechanizmusok, ezek sajnos teljesen szándékosan vannak így tervezve a játékgyártók által, és sajnos, ami kutatói szempontból egyáltalán, ami a legaggasztóbb az, hogy ezek a cégek pontosan tisztában vannak azzal, hogy azok az emberek, akik sok pénzt költenek az ő játékukban, azok nem a gazdag, tehetős emberek, akik ezt megengedhetik maguknak, hanem jellemzően azok, akik egyáltalán nem engedhetnék maguknak, de sajnos rá vannak erre csúszva, akár függők is lehetnek, és úgy költenek el sok pénzt, hogy ez nagyon nagy károkat okoz az ő életükben.
0: Tehát mondjuk az első dolog, amire vigyázzunk, hogyha videójátékkal szeretnénk foglalkozni, vagy a gyerek elkezd videójátékozni, hogy nézzük meg, hogy annak a játéknak van-e olyan része, ami ilyen szerencsejátékelem, tehát ami azt jelenti, hogy valamennyit fizetni kell, és nem tudjuk, hogy mi, de valami történik.
2: Igen,
0: majd.
2: Pontosan.
0: Tehát nem tudjuk, hogy mire fizetünk be, hanem valami, vagy valami nagyon jó történik, de az is lehet, hogy
2: most
0: nem történik semmi.
2: Most csak hirtelen eszembe egy példa, az egyik leg, úgy mondják, undorítóbb ilyen mechanisztikus játék, most ami FIFA volt, most FC, na mindegy, szóval, hogy a focis játék, és a múltkor pont HP-nek egy kollégájával beszélgettem, és azt hiszem, hogy kiszámolták ott, hogy
1: az én vagyok, Horváth bocsánat, Péter, igen, Horváth Péter, csak engem HP-nak szoktak
2: becélni. Egyik kollégája mesélte, hogy a múltkor kiszámolta valaki, hogy mennyit kellett kifizetni ahhoz, hogy egy ilyen szerencsejátékos zsákba maska módon az ember megszerezze puskás játékost a futballban. Uh-huh. És hogy valami 800,000 forint jött ki, azt hiszem. Tehát, hogyha biztosan meg akarod szerezni puskást, akkor 800,000 forintot kell elköltsél arra ebben a játékban, hogy neked ez biztosan meglegyen.
1: Ez az IE FC egyébként, és a világ egyik legnépszerűbb focis játéka. Annyit mondanék tanácsként, hogy minden videójátéknál a jobb esetben a digitális boltokban is, ugye lehet dobozosan venni a boltban, és lehet digitális boltban venni, amiről letöltjük az adott eszközre magát az alkalmazást. Van egy úgynevezett PEGI megjelölés, ez az életkor besorolás rendszer, ez egy európai szabvány, ami nem csak azt mutatja meg, hogy alapvetően hány éves kortól ajánlott, és akkor segít a szülőnek legalább azt belőni, hogy körülbelül korosztályosan, mikortól lehet ezt a játékot játszani, hanem vannak pici kis piktogramok a szám alatt, az életkor szám alatt, amelyek segítenek azt a szülőnek felismerni, hogy milyen elemek vannak ebben a játékban. Ez lehet erőszak, lehet valamilyen fajta mesztelenség vagy szexuális tartalom, trágár beszéd, és itt megjelenik hangsúlyozottan, és ez egyébként pont nemrég változott a korhatárbesorolás ennek a szempontnak a rendszere szerint, amiről Orsi beszélt az előbb, hogy olyan szerencsejátékszerű mechanizmus, illetve mikrotranszakciós vásárlási lehetőség, ami valamilyen problémás mintát okozhat mondjuk a felhasználónál. Tehát, hogyha ha szülőként nézzük azt, hogy milyen játékot tölt le a gyerek, ugye van egy csomószor, már ő letöltheti, mert ingyenes, ezeket mindig nézzük meg.
0: Ez kötelező egyébként minden ilyen játékon nem feltüntetni?
1: Nem, sajnos. Nagyon ajánlott, ez egy iparági standard. Maguk a fejlesztők adják be ilyenkor auditra a saját játékukat. Sajnos nem kötelező. Nagyon szeretné mindenki, hogy az legyen, mert ez egy szabályozási kérdés kéne, hogy legyen. Egyébként az Európai Unió nagyon-nagyon határozottan lépked ebbe az irányba, hogy minél egységesebben kezelje az életkor ellenőrzést. Például most az EU az éppen egy életkor ellenőrző, de teljesen független applikációt akar bevezetni az összes tagországba. De ezek évek, mire oda jutunk. Uh-huh. Addig sajnos a szülői tudatosság van, de mondjuk a játékoknál én azt gondolom, hogy a 80-90%-ánál azért valamilyen jelzést kap a szülő a digitális boltokban, hogy tudja, hogy mi van. De én ennél tovább mennék és mondanék egy nagyon egyszerű példát, vagy egy nagyon egyszerű tippet inkább, egy tanácsot. Üljünk le a gyerek mellé, és nézzük meg, hogy mit csinál. Aha. És lehetőleg ne azzal a felütéssel, hogy na mi az a hülyeség, amit már megint játszol, hanem egy olyan, mondjuk legalább őszintének mímelt érdeklődéssel, ami biztos, hogy néha nehéz, de meglepően jó dolgok sülhetnek ki belőle, mert a legjobb játékkal töltött idő a közös videójátékozás. Tehát a szülő-gyerek videójátékozásnál nincs jobb egyébként, és ez egy remek lehetőség arra, hogy a szülő képbe kerüljön azzal, hogy mi történik a játék során, mihez nyúl a gyerek, mi motiválja, mi az, ami felidegesíti, mikor kell szólni neki, hogy hagyja abba a játékot, mert elkezdi mondjuk a frusztrálni őt a veszteség, vagy valami. Nálunk a családban például az egy bevett szokás, sógorom úgy csinálja a saját gyerekével, hogy abban a pillanatban, hogy a gyerek frusztrálódik, könnyes lesz a szeme a játéktól, azt mondta, hogy mit beszéltünk meg, addig játszunk, amíg örömet okoz, és azonnal kikapcsolja. Ez például szerintem egy tök jó dolog, uh-huh. Megtanul egy érzelmi szabályozást, nem engedjük, hogy a frusztráció tovább menjen, mert ez fontos. Tehát a közös idő az, ami mindenkinek segített abban, hogy ez jobb legyen.
0: Hú, ez nagyon jól hangzik egyébként, csak elképzelek magam előtt egy családi helyzetet, hogy van a két szerencsétlen szülő, mondjuk nem túl sok segítséggel, hullafáradtan hazakerülnek, és mondjuk van fél óra arra, hogy a gyerek elfoglalja magát a valamivel a telefonján, vagy valamilyen videójátékkal, és végre ők is pörgethetik fél órát, és ők is lazíthatnak egy kicsit. Szóval, hogy valahogy a valóságban nagyon nem tudom elképzelni, hogy
1: ebben teljesen igazad van. Erre mondok egy dolgot, mert nem lesz kellemes ezt hallani.
0: Igen, légy szíves.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jobbá válni, akkor nem csak azt kell nézni, hogy többet edzek, egészségesebben étkezem. Ugye mindig az ember priorizálja a saját életében a feladatokat. Mi kell ahhoz, hogy jól érezzem magam a bőrömben? Hogyan tudok valóban ellenálló lenni a világ dolgaival szemben? És az egy nem kérdés ilyenkor, hogy megfelelően aludjak, jól étkezzek, és legyen az, hogy elmegyek edzeni. Ezek is olyan dolgok, amit az ember beütemez az életébe, és tesz azért, hogy jobb legyen. Ugyanez a digitalizáció, hogy ha nem foglalkozunk fel, ha nem teszünk közös erőfeszítéseket, tekintsük úgy, mint egy edzést, a gyereket elküldöm úszni, például erről beszélgettünk, hogy akkor milyen jó, elmegy úszni, elmegy sportolni, tök fontos, hogy a gyerek sportoljon. Az is tök fontos, hogy a szülő játszon. Vegyünk részt abban a folyamatban, ez egy edzés. Fogjuk
0: és ez elég,
1: hogyha
0: mellette ülök, és ő a mobilon játszik.
1: Szerintem nem kell mindig mellette ülni, de az, hogy van közös idő, vagy együtt játszunk valamit.
0: De mondjuk egy ilyen mobilos lehetőség.
1: Mobilban van nagyon jó interaktív játék, mondjuk ilyen rejtvényjáték, amikor valamit ki kell találni, vagy egy szabaduló szobaszerű játék, vagy valami nyilván korfüggő, tehát egészen komplex játékokig is el lehet menni, de olyan is van, hogy két telefonnal egymás ellen lehet valami viszonylag egyszerű ügyességi játékot. De az a fontos, azért hogy megtaláljuk azt, ami nekünk is egy picit szórakoztató.
0: Na itt ez a megtaláljuk pont erre akartam rákérdezni, hogy soha életemben nem játszottam videójátékot. Nem erkölcsi okokból,
1: akkor
0: hanem
1: Isten hozott a mi világunkban.
0: Nem jött szembe velem. Most a gyerek elkezd játszani, és én nem értek hozzá egyáltalán. Azt se tudom, hogy hol keresek olyat, ami jó játék.
1: Erre vannak azért nagyon-nagyon sok tartalom van nagyon, onnantól kezdve, hogy önekhez most nem akarom azt mondani, hogy a képernyőidőt olvasd, mert ez annyira profán lenne, de hogy nyilván azért kezdtem el én is a képernyőidőt csinálni, hogy segítsek a szülőknek eligazodni. Teljesen alapszinten próbálok fogalmakat és jelenségeket bemutatni, mert azt gondolom, hogy a szülőnek segítség kell. Teljesen igazad van abban, hogy a szülőnek nagyon nehéz dolga van. Most jól működő szülőnek lenni, talán sose volt ennyire nehéz, mint most. Minden tiszteletem az összes szülőé, aki ilyen alázattal, akarattal és kitartással neveli a gyerekét és csinálja a dolgokat, mint amit most nekem a beszélgetésünk előtte is elmondtál. Szerintem szuper, amit csinálsz, már most szuper.
0: Húha, most nem tudják a hallgatók, hogy miről beszélgettünk, de azért ezt vezessük, hogy a képernyőidő az egy honlap. Igen. Mert ugyanezt már említettük, de most csak így mondhat, hogy képernyőidő. Tehát, hogyha valaki szeretne a képernyőidővel, játékokkal kapcsolatban információt keresni, akkor ott találhat. De most itt, akkor most az a lényeg, hogy muszáj. Tehát, hogyha eddig nem tudtam semmit, akkor is muszáj, mert a gyerek életéből nem fog kimaradni ez.
1: Biztos, hogy nem fog.
2: Biztos, hogy nem
1: ugyanúgy, ahogy a mesterséges intelligencia sem fog kimaradni, ahogy a közösségi média sem fog kimaradni, ugyanúgy, ahogy a skillek folyamatosan változnak. Tehát azok az, ahogy működünk a világban, az, ahogy gondolkodunk a világról, az most éppen egy nagyon drasztikus változáson megy át. Ebből nem hagyhatjuk ki a gyereket, és magunkat sem, én azt gondolom. És most egyébként azért ajnároztam ennyit a szülőket, és téged is, és bocsánat, hogy ha ez zavarba ejtő, nem ez volt a célom. Azt akartam elmondani, hogy tök fontos, hogy a szülő értse, hogy ez egy nehéz dolog, és hogy ezt most valamekkora erőfeszítést ebbe bele kell tenni, de azért ez nem a világnak a vége, nem dől össze a világ. Azok a gyerekek, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, így többes számban mondom az Orsival, mert ez egy közös gyakorlatilag már hivatásunk, vagy missziónk, hogy azt lássuk, hogy vagy megértessük a szülőkkel, hogy az a szülő, aki törődik a gyerekével, az már nyert. A gyerek, amikor a gyerek szeretett hiányból és elhanyagoltságból megy a digitális világba, ott vannak igazán bajok.
0: És akkor most megint visszakanyarodunk az első fél órában elkezdett szálhoz, hogy akkor működik ez jó, hogyha egy rendszerben gondolkodunk, tehát hogy a gyerek életében is legyen egy rendszer, és hogy abban is legyen egy rendszer, hogy mondjuk mikor és hogy és mit játszhat. Nem is annyira, hogy mennyi ideig, hanem hogy mi helyett ne játszon. Tehát itt például ezen a képernyőidő oldalon is vannak ilyen tippek, hogy ugye asztalhoz soha ne vigyünk telefont, ne csak a gyerek ne vigyen, ne csak a gyerek ne játszon, hanem a szülő se játszon, igen. Tehát itt a példamutatás fontos. Még egy fontos ilyen tippet láttam ott az oldalon, hogy ugye lefekvés előtt egy órával semmilyen kékfényes képernyő játék, ilyesmi ne legyen. És akkor mik azok, amik még mondjuk meghatározóak ebben?
2: Van egy olyan fogalom, hogy digitális házirend, de ez olyan, hogy kicsit ijesztően, vagy nem is tudom, furán hangozhat, de ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy a családon belül közösen, nagyon fontos, közösen létrehozunk olyan szabályokat, amik arra vonatkoznak, hogy a digitális eszközöket hogyan használjuk.
0: Na várjál itt a közösen, de azt azért magyarázd meg, hogy ez mit jelent.
2: Igen, vissza
0: hogy
2: akarok erre térni.
0: A gyerek is benne van ebben, hogy
2: így,
0: mi lesz.
2: Így van. Az a legesleg hatékonyabb, hogyha ezeket a szabályokat közösen hozzuk meg. Nyilván, hogyha a gyerek 2 éves, meg 3, akkor erre még nincs lehetőség. De minél nagyobb, annál inkább be tudjuk őt vonni ebbe a szabályalkotási folyamatba. És az a lényeg, hogy miközben létrehozzuk a szabályokat, elmagyarázzuk neki, hogy ez miért fontos. Miért fontos az, hogy ő ne reggeltől estig játszodjon? Miért fontos az, hogy közösen ebédeljünk együtt, amikor beszélgetünk? Miért fontos az, hogy lefekvés előtt ne legyen telefon senkinél? És igen, és akkor létrehozunk közösen ilyen szabályokat, amiben egyébként, tehát hogy találhatunk akár a képernyőidőn, hogy máshol ilyen tippeket, segítséget, hogy milyen szabályokat érdemes létrehozni. Nagyon fontos az, hogy ezek a szabályok ránk is vonatkozzanak, és akkor a gyerek,
0: a gyerek is rám fog szólni.
2: Így van, pontosan.
0: A 11 éves lányom, anya, mit csinálsz éppen a telefonoddal? Hát nem arról volt szó, hogy ezt nem csinálj.
1: És akkor a legjobb, amikor rád szól, és bocsánat, hogy ezt ennyire direktben mondom, mert az azt jelenti, hogy komolyan veszi a szabályokat. És ez egy, így, ez egy nagyon
2: így
1: jó
2: sokkal
1: dolog.
2: Nagyobb esélye lesz annak, hogy ő saját magára vonatkozóan is, is komolyan veszi. Illetve egyébként szülőként az a legfontosabb feladatunk, hogy, hogy őt megtanítsuk arra, hogy majd később saját magát tudja szabályozni. Ugye amikor minél kisebb, annál inkább ezt kizárólag a mi feladatunk, minél nagyobb, annál inkább átadunk neki ebből valamennyit, és az a cél, hogy mire felnőtté válik, addigra ezt ő saját magának tudja, tehát hogy saját magát tudja korlátozni, szabályozni, ilyesmi. Akkor értünk el, akkor vagyunk sikere, vagy akkor sikeres a nevelés, hogyha elérjük azt, hogy aztán ő azt mondja, hogy igen, én azért nem fogok telefonozni mondjuk a lefekvés előtt egy órában, mert akkor tudom, hogy jobban alszom, stb.
1: És ez, hogy mondjak egy nagyon fontos gondolatot, mert mindenképpen bele akarok férni a műsoridőbe ezzel, bocsánat, mert szerintem ez nagyon fontos. Ne katonás és tökéletes rendszerbe gondolkodjunk. Jó? Tehát, hogy hibázunk. Legyünk emberek. Hogyha elúszik egy hétvége, mert elegem van, mert nem bírom tovább, és hagyom, hogy a gyerek 6 órán keresztül mobilozzon, és kiúszik a szennyes tartóból, és rendelünk kaját, mert nincs kedvem főzni, ne legyen bűntudatunk. Jó? Tehát, hogy engedjük már el ezt a tökéletességet árasztó folyamatos megfelelési kényszert. Nem az a lényeg, hogy egy hétvégén legyen minden tökéletes, hanem hogy kiszámíthatóan, hosszú távon legyen egy biztos érzelmi keretünk, amiben működik a család, és amiben szeretjük egymást. A többi, ez tök mindegy, nem ezen múlik. Tehát nagyon jól hangzóaknak ezek a szabályok, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ahhoz, hogy értsük a dolgokat, és tanuljunk, és edzünk, és a többi. De ez ugyanez, mint hogyha már felhoztam a sportos életmódot, vagy az egészséges étkezést. Az, hogy én fölzabálok egy hamburgert, és utána dupla csokis tortát, 4 kiló tejszínhabbal, akkor létszi, ne az legyen utána, hogy 3 napig sírok, hogy miért ennyi a mérleg, hanem oké, ezt most jól éreztem magam, elengedtem, és aztán visszaállok. Csak akarjak visszaállni. Szerintem ez a legfontosabb.
2: Illetve, ami még tényleg nagyon fontos, az az, hogy mi helyett ne. Szóval, hogy nem is az a kérdés annyira, hogy mit, hogy mikor játszik, hanem az, hogy menjen el úszni, hogy találkozzon a barátaival. Az is nagyon jó, hogyha barátaival, ha játszik, akkor mondjuk a barátaival játszik, ne idegenekkel játszon, hanem muszáj. Menjünk el kirándulni, legyünk szabad levegőn, töltsünk együtt időt. Szóval, hogy egyszerűen ezt kell leginkább szem előtt tartani, hogy legyen egy ilyen egyensúly a mindennapi tevékenységekben, és akkor, ha ennek része a videójáték, azzal nincs semmi gond, lehetőleg tényleg értsük, lássuk, hogy mit játszik, és az felnőttként vagy szülőként tűnjön úgy, hogy ez így rendben van ez a játék. Bízhatunk az ösztöneinkben. Tehát, hogyha leülünk, és így kicsit ő mesél arról, hogy mit játszik, és hogy érezni fogjuk, hogy ez rendben van, vagy nem. És mondok még egy példát, ha például azt látjuk, hogy ő játszik egy mobilos játékot, és állandóan azon szorong, hogy neki mindig be kell lépni a játékba, mert ha nem lép be, akkor nem tudom, milyen jutalmat nem fog megkapni. És ő ezen szorong, és a családi nyaraláson is azon pörök, hogy úristen, most add ide a telefon, mert most, ha most nem lépek be, akkor elveszítem ezt, meg azt, meg ezt. Na ez például egy olyan manipulatív design elem a játékban, ami nagyon nincs jól, és tök jó lenne nem ilyen játékot játszani. Tehát az nem egy jó játék, amit azért játszol, mert szorongsz, hogy ha nem lépsz be a játékba. De hogy ezt szülőként ezt lehet érezni, hogy itt valami nem stimmel. Akkor ne keressünk valami másik játékot, van millió olyan játék, ahol nincsenek ilyen kényszerű elemek, és nagyon lehet élvezni.
0: Még annyit, mert tényleg fogy a műsoridőnk, hogy ahogy említette Horváth Péter, hogy vannak azok a fizetős játékok, amiben tudjuk, hogy miért fizetünk, és azt kapjunk. Vannak azok a játékok, amelyek teljesen ingyenesek, és vannak, ahol lehet, hogy közben valamiért fizetnünk kell. Tehát mondjuk van 3 ilyen kategória.
2: Teljesen ingyenes játékok nem nagyon vannak.
1: Hát nem, változó. Nem sok. Hát mondjuk hát van olyan, amikor ingyen adnak, például mondjuk az Epic Games hetente ad ingyen játékokat.
2: Igen. De azok, a mobilon, de azok a olyan gyerek... játékok, amiknek eredetileg van egy ára, csak meg lehet kapni ingyen. Igen. Tehát, hogy jellemzően vagy az a modell, hogy az ember fizet egy játékért, vagy az, hogy nem fizet, mármint, hogy ingyen tölti le, de fizet benne. Olyan, hogy teljesen hogy mondjam, nem is kell fizetni a játékért, és se benne semmi, ez
1: nagyon
2: ritka. Az maximum
1: promóció keretében van, általában olyankor valamilyen platformra próbálják meg rászoktatni a felhasználót. Én inkább azt mondanám, és ez egy általános gondolkodásmód lehet a szülőnek is, ha valami ingyen van, ott te vagy a termék. Ez a közösségi médiára is igaz, és bármilyen más szolgáltatásra is. Nem csak azzal fizetünk, hogy fizetünk valamiért, fizetünk azzal is, hogy reklámot nézünk.
2: Fizetünk azzal, hogy ott vagyunk.
1: Fizetünk az időnkkel.
2: Igen.
1: És fizetünk a figyelmünkkel. Ott tartanak minket az adott platformon. Ugye reklámbevételből él rengetegen. Gyerek 4-5-10-20 reklámot is lát egy ingyenes játék közben, és mi ott se vagyunk. És nem is tudjuk, hogy milyen reklámokat, mert a Google ilyenkor a saját rendszerében forgó reklámokat, amiket a YouTube-on is szoktak menni reklámok, azt jeleníti meg a gyerekeknek. Ezért fordult elő sajnos, több helyen is, több országban is, Magyarországon is, hogy például a politikai hirdetések és közéleti hirdetések mentek le gyerekeknek játék közben. Ami egyébként szigorúan tilos lenne, tehát erre van, amúgy reklámszabályozás van, tehát a tévében sokkal szigorúbb szabályozások vannak, mint ami mondjuk a tabletekre vagy a mobilos játékokra vonatkoznak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz tér, és itt térünk vissza ahhoz mindig, hogy a szülői figyelem megkerülhetetlen, és a mobiltelefon nem lehet babysitter, mert olyan, mintha a babysitternek hagyjánk, hogy azt csinálja a gyerekkel, meg oda vigye, elviszi bungee jumpingolni, mert hogy ez tök jó. Nem lesz jó. Tehát, hogy kell, hogy a szülői kontroll egy picit legyen.
0: Ez lesz most a végszónk. Köszönöm szépen dr. Király Orsolyának, az ELTE PPK klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszék oktatójának, és Horváth Péter kommunikációs szakértőnek, a képernyőidő honlap egyik alkotójának, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba. A mai műsorban tehát a videójátékokról, függőségről, internetes térben, szokásos és kialakuló gyakorlatunkról, az okos használatról beszélgettünk. A mai műsort készítették Varga Ramona, Urbán Péter és Szabó Csilla. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg. Hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Aki tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meg hosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. Írták az ELTE szerdai közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben az olvasó téri kijelzők tájékoztatása szerinti időszakokban. 500 év telt el a Mohácsi csata óta, ami nem csak a magyar történelem menetét formálta át, hanem az egyház, a társadalom és az egész térség sorsára is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum évében a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár 6 részes ismeretterjesztő előadás sorozattal segíti a múlt mélyebb megértését. A nyitó előadást május 8-án 16 óra 30 perckor tartják, amelyen Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója, Veszprém és a Veszprémi Egyházmegye Mohács hajnalán címmel mutatja be a püspökség és a székváros életét a középkor virágkorában, közvetlenül az ütközetet megelőző időszakban. Idén már 35. alkalommal vár mindenkit a Művészetek Völgye. A fesztivál az idei évben is megszokott hangulatot ígéri, de a jubileumi programban olyan új helyszínek és fellépők is megjelennek, amelyekkel még az évről évre visszatérő völgylakók sem találkozhattak eddig. A Művészetek Völgye az idei évre a kortárs képzőművészeti kiállítások, színházi darabok, cirkuszi és táncszínházi előadások, kézműves, interaktív programok mellett nagyobb teret enged a modern média művészet egyik kedvelt ágának, a fényfestésnek is. 10 napon át a képzőművészettől az új cirkuszon és a színházon át a zenéig a látogatók színes kínálatból lehet válogatni. Már nem csak a teljes program, hanem a 10, az 5 és a 3 napos jegyek is elérhetők a művészetekvölgye.hu oldalon. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: a Gimes felvétele szólt. 10 óra 8 perc. Következik a ténykérdés. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen új képzési lehetőség nyílik a művészetek iránt érdeklődők számára. Az intézmény és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház együttműködési megállapodást kötött a színészképzés elindításáról, amelyet Orosz Ildikó, az egyetem elnöke, Csernicskó István rektor, valamint Sin Edina, a Beregszászi Színház igazgatója láttak el aláírásukkal. A kezdeményezés célja, hogy a térség tehetséges fiataljai helyben szerezhessenek szakmai tudást. Nyíri Kata összeállítása.
1: A Beregszászi székhelyű Rákóczi Egyetem oktatási, tudományos, szellemi és kulturális központ szerepét is betölti, így természetes, hogy a színészképzést is támogatják, hangsúlyozza Csernicskó István, rektor.
2: A Rákóczi Egyetem fontosnak tartja, hogy a kárpátaljai magyar értelmiség utánpótlásának nevelésében tevékeny szerepet vállaljon. Néhány héttel ezelőtt keresett meg bennünket a Beregszászi Színház vezetése azzal, hogy ideje volna egy új színész évfolyamot indítani, hiszen jó sok évvel ezelőtt végzett az utolsó színész évfolyam a kievi egyetemen, és szükség volna fiatal színészekre. És felmerült az, hogy hogyan lehetne ezt a képzést megszervezni, és az egyeztetések alapján az derült ki, hogy nálunk megvan hozzá a szellemi tőke, náluk megvan a szándék, és a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem pedig partnerként ebben a koprodukcióban szívesen részt venne. A szó szót követett, és eljutottunk odáig, hogy aláírtunk egy olyan megállapodást, amely a színészképzés elindításának egy fontos mérföldköve. Mérföldköve azért, mert ebben a megállapodásban azt rögzítettük, hogy partnerként veszünk részt ebben a képzésnek az elindításában, megszervezésében, lefolytatásában, ahol mi, mint felsőoktatási intézmény, adjuk azokat az oktatókat, akik az elméleti részét végzik majd a képzésnek, a színház részt vesz gyakorlóbázisként és majd potenciális munkaadóként a végzett hallgatók számára, illetőleg a Színház és Filmművészeti Egyetem pedig olyan oktatókat biztosít számunkra, akik a színész mesterséget, a szakmát tudják majd oktatni. Itt tehát tulajdonképpen egy háromoldalú megállapodásról és egy háromoldalú koprodukcióról van szó, és nagyon örülünk annak, hogy éppen bennünket keresett meg a Beregszászi Színház vezetése ennek a képzésnek az elindítása céljából, és megtiszteltetés számunkra, hogy egy újabb színfolttal gazdagíthatjuk azt a képzési kínálatot, amelyet a kárpátaljai magyar fiatalok rendelkezésére próbálunk bocsátani.
1: A Beregszászi Színház számára fontos a színész utánpótlás képzés.

0: tudjunk működni színpadon, hogy professzionális színvonalon őrizhessük meg ezt a fajta tudást. A Beregszászi Színház több mint 3 évtizede gyakorolja nem csak Kárpátalján, hanem egész Kárpát-medencében a színházi tevékenységet, a színházi előadásokat elvihettük eddig is nagyon sok fesztiválra, ahol a minőségért és a professzionalizmusért álltunk ki mindig. Mi bízunk abban, hogy most összekarolva a Rákóczi Egyetemmel ezt a fajta szakmaiságot, ezt a fajta elhivatottságot meg tudjuk őrizni így háború idején is. Ez különösen nagy kihívás számunkra, természetesen megnehezítette a mi életünket is a háborús időszak, és úgy érezzük, hogy a fiatal nemzedékkel talán egy picit levegőhez juthatunk majd, szerepek leosztásában, mozgástérben is szélesebb lélegzetvételhez juthatunk. Nagyon bízunk abban, hogy sok fiatal érdeklődik majd a képzés iránt, és ezzel is szeretném őket arra biztatni, hogy jelentkezzenek, jöjjenek, ne féljenek, amennyiben valakinek szakmai tapasztalatra, segítségre van szüksége, akkor itt vannak a színészeink, itt vannak a munkatársaink, állnak rendelkezésükre, hogy a felvételi során is megfelelően tudjanak készülni, és hogy a későbbiekben is eredményesen tudjunk velük együtt dolgozni. Mi a Beregszászi Színházban majd azon dolgozunk, hogy a Rákóczi Egyetem színészképzésben résztvevő hallgatói minél hamarabb be tudjanak épülni egy-egy előadásunkba, minél hamarabb szerephez jussanak, színpadra álljanak, hogy igazából a gyakorlatban, tapasztalatban is meg tudják azt érezni, hogy mit jelent nagybetűs színésznek lenni.
1: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben a Padlás musical slágerei csendültek fel Kaszás Attila és a Víg Színház művészeinek előadásában. 10 óra 22 perc. A 17 óra 4 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. Most a műsorból hallanak egy rövid részletet.
1: 131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Horváth László egyetemi docens, a kollégium igazgatója, a Kerengő vendége.
2: Nagyon tudatosan készítették elő az 5-ös József kollégium alapítását. A gondolat fogantatása és aztán a végső kivitelezés is 5-ös Loránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdtek gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőgelegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár, ugyanis majd később menet közben alakult ki.
1: Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
2: Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, az idegen szóval élve ugye a professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, ha úgy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Gara Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is, és ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az 5-ös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
1: Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az 5-ös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
2: Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, hogy az 5-ös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt. Ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű 5-ös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették, és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett embert, tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő Kerengőben hallgathatják meg.

0: Mendelssohn harmadik ámol szimfóniájának részletét a Bajor Rádió és TV szimfonikus zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Harmadik rész, a kormosvarjú meséje. Volt idő, amikor a madarak még nagy becsületnek örventek, bármilyen volt is a formájuk vagy a színük. Azokban a régi időkben a rét, a nádas és a mocsár valóságos dajkája volt az égi szárnyasoknak. Tavaszra kelve zengett az erdő, a berek, a csalit, a sok girigolástól, csirikolástól, krúgástól és csárogástól. A madarak mindenütt otthonra és terített asztalra találtak, a puszta földön, a partok szakadékában, a bokrok sűrűjében és a száz éves fák odvaiban. Minden madár tudta, mi a madár boldogság, csak azt nem tudták, hogy vigyázni is kell rá. Egy ideig baj nélkül mentek a dolgok. Ember, állat és növény élhetett a maga törvénye szerint. A madarak azon munkálkodtak, hogy rend legyen az erdőben, a mezőn és a nádasban. Ha elszaporodtak valahol a kártevő bogarak, madarak egész hadasereg lett oda, és elpusztította a fölösleget. Dolgos csőrükkel megmentették a növényeket, így a többi állat és az ember is táplálékot találhatott. Történt egyszer, hogy egerek százezrei jelentek meg a szántóföldeken. Mindent összerágtak, ami az útjukba akadt. Kaszáló, ugar és az összes alkalmas zug tele lett egérutakkal, melyek itt-ott csillagformán összefutottak, és egy nagy egérkapun át vezettek a föld alá. Mindenütt egerek nyüzsögtek. Rendesen az történik ilyenkor, hogy az egérjárásos hely fölött nappal egérpusztító ölyvek sokasága kering, éjjel pedig irgalmatlanul pusztítja az egereket a nádi és réti baglyok felgyülekezett hada. A baglyok éjjel látó szemükkel a sötétben is megtalálják a nyüzsgő egérnépet. Az ölyvek pedig egyszerre akár 20-30-at is elpusztítanak, mire jól laknak. De most nem így lett. Az ölyvek és a baglyok összevesztek a rengeteg egéren. Az ölyvek azt állították, hogy a baglyoknak sokkal több egér jut éjszaka, még a baglyok szerint az ölyvek járnak jobban napközben. Egy álló napon és éjszakán át ezen vitatkoztak. Vitájukba a többi madár is beleszólt. A vasfejű gaborján köré gyülekeztek azok, akik az ölyveknek adtak igazat. A bíbic köré azok, akik a baglyok pártján álltak. A jégmadár haragudott a veszekedőkre, és a cinege segítségével békítgetni kezdte őket, de senki nem hallgatott rájuk. Mindenki hajtogatta a maga igazát. Örült is az egér király. Birodalmában ennyi idő alatt több száz kisegér született, népét nem fenyegette semmiféle veszély. Az ölyvek és a baglyok a következő nap reggeléig sem tudtak igazságot tenni egymás között. Végül a kőszáli sast kérték meg, legyen a bírájuk. Ő azt tanácsolta nekik, hogy cseréljék fel az idejüket. A baglyok ezentúl nappal vadásszanak, az ölyvek pedig éjszaka. Így pontosan megtudják, ki mennyi egeret zsákmányol. A madarak bölcsnek tartották a kőszálisas döntését, és elhatározták, hogy így cselekszenek. Abban is megegyeztek, hogy a sas számolni fogja az elpusztított egereket, és a végeredmény eldönti majd a vitát. Közben beesteledett. A köszálisas felszólította az ölyveket, hogy gyülekezzenek az erdő legmagasabb fája körül, mert hamarosan megkezdődik az éjszakai vadászat. A vasfejű gaborján izgatott tanácsokat osztogatott, de az ölyvek leintették, mondván, hogy a győzelem bizonyosan az övéké lesz. A köszálisas megadta a jelt. 32 ölyv emelkedett a magasba, és indult a szántóföldek irányába. Azaz, hogy indult volna, mert néhány szárnycsapás után mind megállt a levegőben. És most merre? Merre? Kérdezgették egymástól. De egyik őjük sem tudta a választ. Elindultak erre is, arra is, de minduntalan egymásba ütköztek. Végül a legöregebbik megtalálta a szántóföldet, de hiába röpültek nyílegyenesen a föld felé, egerek helyett száraz kórók, kiszáradt földgöröngyök kerültek csak a karmaik közé. Semmit nem látunk, víjogták kétségbe esetten, majd egyre vadabb támadásokba kezdtek, de mint hiába. Egyetlen egeret sem zsákmányoltak egész éjszaka. Az egér alagutakban ez alatt fényes ünnepséget rendezett az egérnép. Táncoltak, mulatoztak, ettek, ittak, hajnalban pedig keresztelőt tartottak az újabb 200 újszülöttnek. A vasfejű gaborján, az ölyvek pártfogója, csükketten szemlélte az eseményeket. Amikor napkeltekor az ölyvek visszatértek, szégyenükben a sűrű ágak közé bújtak. Akkor a köszálisas újabb jelt adott. Most 32 bagoly rebbent el a fákról, de ők sem jártak több szerencsével az ölyveknél. Szemüket elvakította a fény. Vaksin hunyorogtak mindannyian. Haragjukban eszeveszett huhogásba kezdtek, így az egereknek eszük ágába sem volt kikukkantani a föld alól. Néhány óra múlva a baglyok is zsákmány nélkül tértek vissza a kőszálisas elé. Döntetlen! Hirdette ki az eredményt a kőszálisas. Most már csak abban kellene megállapodnotok, hogy megtartjátok-e a felcserélt időt, vagy mindenki visszatér a maga idejéhez. Véleményem szerint az eredmény mindkét esetben döntetlen volna. A madarak megszégyenülten gubbasztottak az ágakon. Végül az ölyvek, bár majd leragadt a szemük a szokatlan éjszakázástól, összeszedték erejüket, és nekilódultak a mezőnek. Elsőnek az egér királyt kapták ki ünneplő alattvalói közül, majd a nagy felfordulást kihasználva alapos pusztítást végeztek. Nem számolták már kinek mennyi jut, mint ahogyan a baglyok sem gondoltak többé arra, hogy az ölyvek csapata az ő eleségüket dézsmálja. Tették újra a dolgukat, de a madár boldogság immár örökre oda lett. Békétlenség költözött a torzsalkodók szívébe, s többé nem volt olyan nap, hogy össze ne vesztek volna valamin.

Innen én mesélem tovább, vette át a szót a holló, és már folytatta is. A békétlenség újra meg újra fellángolt közöttük. Hol azon vitatkoztak, melyikük a legszebb, hol azon, hogy ki a legokosabb, még azon is tolba kaptak, ki hová építse a fészkét. Összevesztek a feladatokon, és küldözgették egymást fától fáig. Búzakalásztól búzakalászik, kukactól kukacig. Végül már senki sem emlékezett azokra a hajdan volt napokra, amikor minden madár csiripolva ébredt, és csiripolva aludt el. A madarak királya is tehetetlen volt, nem tudta összetartani népét. Elindult, hogy tanácsot kérjen valakitől, maga sem tudta, kitől. Átröpült 9 hegyen, 9 folyón és 9 tengeren, de senkit nem talált, aki segített volna neki. Akkor megint átröpült 9 hegyet, 9 folyót és 9 tengert, és rálelt egy öreg madárra, akit soha nem látott azelőtt. Én a madarak királya vagyok, szólította meg, de téged még sohasem láttalak. Milyen király vagy te, hogy nem tudsz rólam? Kérdezte a madár. A király mérges lett. Sosem jöttél el hozzám, hogyan is tarthatnálak számon? A madár nyugodtan válaszolt. Az igazi király figyelmét semmi sem kerüli el. Tudnia kell mindenről és mindenkiről. S ha valaki nem megy el hozzá, neki kell felkeresnie. Igazad van, csillapodott le a madarak királya. Eljöttem hozzád, hogy megismerjelek és hírt vigyek rólad a többi madárnak. Én a világvégi gubbasztó madár vagyok, és azért gubbasztok itt, hogy útba igazítsam az erre járókat. Hát még innen is vezet út tovább. Ha átrepülsz 9 hegyen, 9 folyón és 9 tengeren, a világvégi orvosságos madárhoz érsz. Többet én nem mondhatok. Azzal a madár lecsukta a szemét, és semmiféle szólongatásra nem mozdult többé. Akkor a király megigazította fején kicsi koronáját, és megint átrepült 9 hegyen, 9 folyón és 9 tengeren. Ott találta a világvégi orvosságos madarat. Jó napot, világvégi orvosságos madár, köszöntötte. Üdvözöllek, madarak királya, bíztam benne, hogy egyszer meglátogatsz. Ha tudtam volna a létezésedről, előbb jöttem volna. A segítségedet kérem. Talán beteg vagy? Nem éppen. Akkor az alattvalóid közül beteg valaki? Nem, dehogy is. Ó, akkor én nem tudok segíteni neked. Én azért vagyok itt, hogy meggyógyítsam a beteg madarakat. Összeilleszem a törött szárnyakat és lábakat. Rajtad csak a világvégi eszes madár segíthet. És hol találom meg ezt a madarat? El kell repülnöd a holdig, és a holdtól a 9. csillag, azaz ő otthona. A madarak királya megrettent. Hogyan is tudna ő elrepülni a holdig? Hiszen nincs olyan madár, aki odáig eljutna. Már majdnem visszafordult, amikor a világvégi orvosságos madár így szólt. Vissza ne fordulj, madarak királya! Ha ide hívod a holdbéli madarat, elvisz téged a hátán. Hogyan hívhatnám ide? Te vagy a király, neked kell tudnod. Megpróbálhatom. A király kiterjesztette szárnyát. Én, a madarak királya, azt parancsolom neked, te holdbéli madár, hogy röpülj ide azonnal, és vigyél engem a 9. csillagig. Semmi nem történt. Meg sem mozdult a levegő ég. Próbálkozz talán másképp. Hát, ha a parancs szónak nem engedelmeskedik, mondta az orvosságos madár. Holdbéli madár, hallasz engem? Kiáltotta a király. Én, a madarak királya, nagy bajba jutottam. Csak te segíthetsz rajtam, kérlek, vigyél el engem a világvégi eszes madárhoz. Alig, hogy kimondta,
Felszikrázott a hold, és kivált belőle egy hatalmas madár, aki röptében úgy megragyogott, mint valami drága kő. Szó nélkül kapta hátára királyát, és meg sem állt vele a 9. csillagig. Ott letette, és már röpült is vissza. Köszönöm! Kiáltott utána a madarak királya. Ha az én uralkodásomnak egyszer vége szakad, téged teszlek meg utódomnak! De a madár, mintha meg se hallotta volna. A madarak királya körülnézett a csillagon. Kietlen vidék volt ez, amolyan világvégi hely, ahonnan nem vezetnek sehová utak. A csillag közepén akkora madár állt, hogy nyitott szárnyai a csillag széleit súrolták. Tudom, miért jöttél, madarak királya, szólalt meg. Rendet szeretnél teremteni a madarak között. Te vagy hát a világvégi eszes madár, álmélkodott a király. Sosem gondoltam volna, hogy létezik akkora madár is, mint amilyen te vagy. Látod? Utad során 4 olyan madárral is találkoztál, akiket azelőtt nem ismertél, pedig azt hitted, hogy minden madarat ismersz már. De ismered-e valóban mindet? És vajon ismered-e azokat, akiket magukra hagytál? Menj vissza, és gondoskodj róluk. De hát miért perlekednek folyton egymással? És miért olyan boldogtalan mindegyik? A legnagyobb baj az, hogy magad köré gyűjtöttél minden madarat. Olyan sokan vannak már körülötted, hogy nincs elég helyük szabadon próbálgatni a szárnyukat. Intézd úgy, hogy ezentúl a világon mindenütt legyen madár. Kerüljön mindenhová a szépekből is, a csúnyákból is, a tarkákból is, és az egyszínűekből is. Nem könnyű feladat, sóhajtott a király. Ugyan miért küldeném el magam mellől az egyiket, s miért tartanám ott a másikat? Nem büntetésből kell őket elküldened, és nem jutalomból kell őket magad mellett tartanod, mondta az eszes madár. Hanem? Talán kérdezzem meg őket, hogy ki hová vágyik, vagy találjam ki én, melyikük hová való? Te vagy a király? Dörrent rá a világvégi eszes madár, és többet nem is volt hajlandó mondani. A madarak királya áldogált még egy kicsit előtte, aztán becsukta szemét, elrugaszkodott a 9. csillagtól, és zuhanni kezdett lefelé. Zuhant, zuhant, egészen addig, amíg palotája kertjébe nem ért. Ott kinyitotta a szemét, és rögvest összetrillázta az ég madarait. Amikor mindannyian megérkeztek, a király alaposan megvizsgálta szárnyukat, csőrüket, karmukat, tollukat, röpülésük ívét és hangjuk csengését. Majd 3 részre osztotta őket, végül így szólt hozzájuk. Azért, hogy ne legyen örökös perpatvar az udvaromban, szétválogatlak benneteket. Az első csapathoz fordult. A ti szárnyatok gyenge, ezért ti mindig körülöttem lesztek. Télen-nyáron ez a vidék lesz az otthonotok. A második csapathoz lépett. A ti szárnyatok erős, ti költöző madarak lesztek. Ha beáll a tél, melegebb vidékre költöztök. Ti pedig... mutatott a 3. csapatra. Csak téli vendégek lehettek nálunk. A tollatok vastag, ezért elküldelek benneteket hidegebb vidékekre, ahonnél csak akkor jöhettek vissza, ha ott már kibírhatatlan a tél. Nektek, északi vándoroknak, a mi telünk tavasz lesz ezután. Óriási hangzavar támadt a madarak között. Mindegyik a másik csapatba akart kerülni, s nem abba, amelybe a madarak királya jelölte őket. Kérték uralkodójukat, hogy legalább a barátokat ne válassza szét. De a király azt mondta nekik. Nem küldhetek madarat olyan helyre, ahol bizonyosan elpusztulna, még akkor sem, ha a legjobb barátokról van szó. De megígérem, hogy az év egy részét minden madár újra együtt töltheti. Ez az utolsó szavam.
A madaraknak nem volt mit tenniük. Úgy cselekedtek, ahogy királyuk parancsolta. Így történt, hogy a világ minden tájára került a szép és a csúnya, a színes és az egyszínű madarakból. A madaraknak többé nem jutott idejük veszekedésre. Ha olykor-olykor összegyűltek a király udvarában, alig győzték végighallgatni egymás történeteit. Megtanulták, hogy bárhol élnek is, mindannyian egyformán fontosak, hisz legsivárabb mégiscsak az a táj, ahol egyetlen madár szárnya sem rebben. Innentől a csókának kell folytatnia, szólt közbe a varjú. Tudom, mondta a csóka, és már át is vette a szót. S hogy mit mondott? Legközelebb mesélem el nektek.

Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi. Harmadik rész. Felolvasta Igó Éva, hangmérnök Horváth János, zene Bolla Milán. Rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Az Eszterlánc mesezenekar, valamint Nemes László felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladat sorában, írta az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kell írniuk. Az eduline.hu közlése szerint a rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú esszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. Az oktatási hivatal korábbi közlése szerint történelemből 71.504-en, emelt szinten pedig 8.273-an tesznek érettségi vizsgát. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítséggel rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Aki tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. 500 év telt el a mohácsi csata óta, ami nem csak a magyar történelem menetét formálta át, hanem az egyház, a társadalom és az egész térség sorsára is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum évében a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár 6 részes ismeretterjesztő előadás sorozattal segíti a múlt mélyebb megértését. A nyitó előadást május 8-án 16 óra 30 perckor tartják, amelyen Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója, Veszprém és a Veszprémi Egyházmegye Mohács hajnalán címmel mutatja be a püspökség és a székváros életét a középkor virágkorában, közvetlenül az ütközetet megelőző időszakban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot, írta meg a Magyar Kurír. A képzés 2026. szeptemberében indul a nappali és levelező tagozaton. Jelentkezési határidő május 31-e. A kántori hivatás különleges és változatos. A kántorság művészi és missziós szolgálat, melynek képviselője a ma nemzedékének figyelmét Isten felé irányítja a zene segítségével. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására, énekben és zenében is. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a hangoló első felében az Oscar, Grammy és Golden Globe díjas angol énekesnő Adele felvételeiből válogatunk, a szerkesztő Varga Ramóna.

Az elmúlt percekben Adéle énekelt. A hangoló folytatásában hallgassák meg Beethoven Opus 21-es C-dur szimfóniáját az NBC szimfonikus zenekarának előadásában. Vezényel Arturo Toscanini.

0: Beethoven Opus 21-es C-dur szimfóniáját hallották az NBC szimfonikus zenekarának előadásában. Vezényelt Arturo Toscanini.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Délben.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Súlyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert lista vezetőként az új kormány megalakításával. Magyar Péter miniszterelnöki választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyülteket. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt a szerdai történelem érettségi feladat sorában, írta az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kell írniuk. Az eduline.hu közlése szerint a rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú esszé témájául pedig első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. Az oktatási hivatal korábbi közlése szerint történelemből 71.504-en érettségiznek középszinten, emelt szinten pedig 8.273-an. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cégcsoport kedden az MTI-vel. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegy.mav.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plus új alkalmazás 15%-os kedvezményét a menet és helyjegyekre. A Pócs Petri Szent Kereszt felmagasztalása templomban április 26-án ünnepélyesen elhelyezték Boldog Bódi Mária Magdolna csont erekjéjét, valamint a vértanút ábrázoló ólomüveg portrét a templom most felszentelt mellékoltárán. A Pócs Petri egyházközségben az adventi, majd a nagybőjti időt is Bódi Magdi élet áldozatának szemlélésével töltötték a hívek. A közösség tagjai hűségüket és tiszteletüket kifejezve meglátogatták Bódi Mária Magdolna életének legfontosabb állomásait. Litért, a vértanúság helyszínét, Balatonfűzfőt, ahol hite és munkássága kiteljesedett, valamint Veszprémet, ahol boldoggá avatták. Április 26-án, húsvét 4. vasárnapján megtelt a Pócs Petri katolikus templom hívekkel, hogy jelen legyenek a vértanú csont erekjéjének új mellék oltárban való ünnepélyes elhelyezésekor. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből, az elsőtől a 8. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonyság

0: will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
1: Beszédében a Szent Atya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
0: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
1: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leó pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leó találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leó pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikán Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelki naplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt készség el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön oda, ami a vértanúságot hitelesítené.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem is kis templomról van szó, gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bornhold Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpölygessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az Úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallósa rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül, de békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilökdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. a mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülvi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülői Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban Kölesi Éva és zenekara felvételei szólnak.

embernek ének őrzi az időt, azt tartja számon minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, szíve járását hallod az idő.

0: Mai guzsolyosunkban Kölesi Éva és zenekara felvételeiből válogattunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Súlyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt listavezetőjét az új kormány megalakításával. Magyar Péter miniszterelnöké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben. Ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is. Közölték az elemzők szerdán az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MT-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé ötszörösére nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Idén már 35. alkalommal vár mindenkit a Művészetek Völgye. A fesztivál az idei évben is megszokott hangulatot ígér, de a jubileumi programban olyan új helyszínek és fellépők is megjelennek, amelyekkel még az évről évre visszatérő völgy lakók sem találkozhattak. A Művészetek Völgye az idei évre a kortárs képzőművészeti kiállítások, színházi darabok, cirkuszi és táncszínházi előadások, kézműves interaktív programok mellett nagyobb teret enged a modern média művészet egyik kedvelt ágának, a fényfestésnek is. 10 napon át a képzőművészettől az új cirkuszon és a színházon át a zenéig a látogatók színes kínálatból válogathatnak. Már nem csak a teljes program, hanem a 10, az 5 és a 3 napos jegyek is elérhetők a www.művészetekvölgye.hu oldalon. A Pócs Petri Szent Kereszt felmagasztalása templomban április 26-án ünnepélyesen elhelyezték Boldog Bódi Mária Magdolna csont erekjéjét, valamint a vértanút ábrázoló ólomüveg portrét a templom most felszentelt mellékoltárán. A Pócs Petri egyházközségben az adventi, majd a nagybőjti időt is Bódi Magdi élet áldozatának szemlélésével töltötték a hívek, a közösség tagjai hűségüket és tiszteletüket kifejezve meglátogatták Bódi Mária Magdolna életének legfontosabb állomásait. Litért, a vértanúság helyszínét, Balatonfűzfőt, ahol hite és munkássága kiteljesedett, valamint Veszprémet, ahol boldoggá avatták. Végül a várható időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
5: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Karkus István nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma Nyíregyházát és Hortobágyot látogatjuk meg. Elsőként az érettségiző gimnazistáknak szervezett belvárosi rendezvényekről lesz szó.
7: Szabó Tamás vagyok, Nyíregyháza megyei város önkormányzatának kulturális referense.
6: Ez azt jelenti, hogy ezekért a rendezvényekért, ami itt van a főtér környékén, illetve a Samosza templom előtt, ön is felelős.
7: Így van, Nyíregyháza megyei város önkormányzatának rendezvényét, ugye az önkormányzat, az a hivatalnak a kulturális és sportosztályai szervezi. Ezen rendezvény is egyike a nagy rendezvényeink közül, amellyel a tavasz köszöntjük, illetve az ifjúság számára nyújtunk olyan szórakozási lehetőséget, illetve információnyújtást, amely a jövőjükről szólhat, az ifjúsági szervezeteket tudjuk bemutatni, illetve ami talán be is hallatszik a riportba, az, hogy a helyi fellépőknek az előadásait tekinthetik meg.
6: Akkor most már sejtem, hogy miért van tavasz köszöntő. Szokatlan azért, hogy hétvége előtt egy kicsikét pénteken, mert általában koncentrálódik már szombatra minden rendezvény szinte.
7: De viszont, mivel pont az ifjúságnak szól, ugye, és ugye Nyíregyházán nagyon sok iskola, középiskola, egyetem is van, ezért inkább a pénteki nap az, amikor jobban meg lehet szólítani az ifjúságot, hisz a legtöbb oktató is fontosnak tartja azt, hogy az ifjúságnak a közösségi életét is emelni kell. Itt közösen fel tudnak lépni, meg tudják mutatni egymást, illetve amikor kihozza az oktató őket, akár tanárnő, de akár óvónő is, akkor az ifjúsági szervezetek bemutatkoznak nekik, megmutatják, hogy milyen programokat tudnak nyújtani itt Nyíregyházán, ami szerintem nagyon fontos, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni az ifjúság részét.
6: Jó, ismerem kell iskolába menni, vagy ha kell, akkor eljönnek.
7: Így van, a gyermekek számára azért mindannyian emlékszünk rá, a legjobb iskolai óra az, amikor nem az iskolába vagyunk, hanem kihoznak bennünket a szabadba, egy jó hangulatú fesztiválra, ami itt is látható, itt azért a rendvédelmi szervektől kezdve a gyermekjátékok mindenfajta utca megtalálható, ahol mindenki megtalálja azt a szórakozási lehetőséget, ahol szórakozik is, és azért információhoz is juthat.
6: Látom, az apró mazsik, a legkisebbek fognak most fellépni. Tehát itt most a itteni színpadon ez zajlik, tehát a Mazsaret bemutató. És mi van még?
7: Hát úgy történik, hogy ugye ez a mai nap úgy kezdődött, illetve a hét úgy kezdődött, hogy több mint 2000 diák végzett idén Nyíregyházán. Ők a ballagás kapcsán aláírták a nyíregyházi kapcsos könyvet, amely arról szól, hogy minden itt végzett diák neve felvezetésre kerül a pergamentre, ezzel is mementóként megőrizve, hogy igen, ők Nyíregyházáról indultak. Ma reggel 9 órakor a központi ballagás történt meg a városházába, ahol a városvezetők köszöntötték a végzős diákokat, és egy apróbb emlékkel, írószerrel, tollat adtak át, hogy emlékezzenek arra, hogy itt Nyíregyházán végeztek. Ezután ugye reggel 10 órakor kijöttek a térre, ahol ahogy előbb említettük, különböző utcákon, különböző foglalkozásokat tekinthettek meg, különböző szórakoztató elemeket, illetve akár egy tavaszi kézműves piacon is részt vehettek. Amit most is hallunk, az ugye 10 órától a helyi civilek fellépő csoportjainak adtunk lehetőséget egy nagy színpadon való fellépésre, ami különösen fontos számukra, hisz először állnak egy igazi, nagyon komoly színpadon ezek a fellépő csoportok, illetve van, aki már többször is, mert hisz tavaly is volt, több mint 13 éve zajlik ez a fesztivál, úgyhogy egy nagy színpadon, amit természetesen azért került megépítés azon, hogy nekik legyen ez az élményük, hogy este egy az ifjúság számára kiemelten fontos zenekar, nagyon nagy számukra sztár fellépőkkel, ugye a Valmarral fog végződni a mai napi rendezvénysorozatunk. Reggel 6 órára érkezett az első igazi rajongó, mi meg is kértük őket, hogy hát azért még nagyon korán lenne, de ők azt mondták, hogy ők az elsősorban szeretnének maradni. Az ifjúság ilyen.
6: A 2000-nél maradva ez általános és középiskolás.
7: Középiskolai végzősökről, ugye a ballagá hagyományos 2431 fő végzett Nyíregyházán 2026-ba a középfokú tanulmányait, és ők kerültek bevezetésre a kapcsos könyvbe, amely már jó néhány száz oldalas.
6: Jó hallani, azért ez a szép szám, hát nem mindenki Nyíregyházi, és gondolom,
7: természetesen, hogy sokan ugye jönnek, Nyíregyháza.
6: Nekem is csoporttársam is volt, aki ide járt, tehát ismerős, csak nem gondoltam, hogy ilyen nagyon nagy.
7: Így van, mint megyeszékhelyi nagy a vonzás körzetünk is.
6: 16 000 körül volt utoljára, amikor néz. De hát,
7: ez egy jó jel. Ez egy nagyon jó jel. Azt mondom, ez nagyon jó jel.
6: Jó jel. Hát, ha itt is maradnak a közelben.
7: Vagy visszatérnek. Természetes, hogy ugye a fiatalság szeretne egy kicsit világot látni. Teljesen természetes, hogy egyetemre jár, más egyetemekre is elmegy, de pont azért adunk egy tollat emlékbe is, hogy meglegyen az a gyökér, ahol tudja, hogy ide érdemes visszatérni. A kitelepülők nagy része is azt próbálja megmutatni, hogy miért jó itt élni, hogy ugyan elmész, tanulsz, fejlődsz, kipróbálod magad, de azért családot alapítani, életvitelszerűen élni, térjél vissza, hisz itt érzed jól magad.
6: De hogyha tovább megyek, akkor is találok, gondolom, ilyen rendezvényeket, mert mintha láttam volna máshol is.
7: Természetesen, ugye Nyíregyháza, mint megyeújvaros város, székhely, ugye azért nagyon sok rendezvény van. Próbáljuk nem szinkronba tartani őket, de természetesen ekkora városnál elkerült, hogy egyszerre több rendezvény is van, ami szerintem nem baj. Mindenki megtalálja a neki legjobban tetsző irányvonalat, stílust, zenekarokat, mindent, és így él a város.
6: Ugye magam is népművelő végzettségű vagyok.
7: Én néprajzosként végeztem.
6: Akkor főiskolán volt is néprajz nekünk. Most oda megyünk ki a Sosfai Falu Múzeumban, vagy
7: Múzeumfaluban, igen.
6: De tulajdonképpen ott is zajlik délután a rendezvény. Van pénz a kultúrára, mert én nem sokat látok benne mostanában.
7: Így van. Fontos, hogy legyen rá forrás is, de talán nem az. Ha megnézzük, most 400 fellépő lép föl. De nem azért, mert ezt juttatásért tennék, hanem pont azért, mert most történik, az a saját közösségünknek lépnek fel egy nagy színpadon, ami azért más, mint egy próbaterem. Nekik ez egy hatalmas megtiszteltetés, a közönség meg, ha most egy élőképet is tudnánk mutatni, együtt táncolnak velük, tehát, hogy nem minden pénz kérdése, legtöbbször inkább csak szervezői munka, illetve akarat kell hozzá, hogy ez jól történjen meg, az, hogy biztonságban legyenek az emberek, ez a legfontosabb. És az, hogyha közösen akarnak ilyen rendezvényt, amelyre van tényleg társadalmi igény, akkor ez nem pénz kérdése, hisz nem az anyagi források miatt nehéz ennek megszervezése. De természetesen anélkül nem lehet.
6: Természetesen lehet ilyen színpadot felállítani, mellette még a technika, nem mondom végig, hát aki benne van, nagyon jól tudja.
7: Tegnap például rendvédelmi napunk is volt itt ráadásul, úgyhogy egy csomóan már tegnap is itt

0: teljes város lefedi a kulturális intézmény hálózatunk is, és azt mondta, hogy igen, a kultúra él, de a kultúra mindig is élt.
1: Hát köszönöm szépen, legalább optimistán fejezzük be.
0: Ja.
1: Jó munkát, szép időt és nagy tömeget.
0: Köszönjük szépen, és jó egészséget kívánunk mi is.

0: Most menjünk át a Sóstóra, a múzeum faluba.
1: Kedves vendégek, nagyon nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit, és elsősorban hálásan köszönjük a figyelmüket, figyelmeteket, hiszen nagyon készültünk erre a napra. 2026. április 24-e nem csak Győr napja és a kihajtás ünnepe, hanem 11. esztendeje a népviselet napja is. Mi minden egyes rendezvényünkön nagy szívvel és szeretettel hordjuk helyi saját viseleteinket, Szabolcs-Szatmár-Berreg vármegye értékeit, számunkra nagy-nagy érték, de a mai nap egy kicsit különlegesebb. Két már meglévő kiállításunk a főépületben és az Úrlétai Magtárban a viseleteket méltatja. A Kárpát-medencei öltözeteket és természetesen a megyében méltán híres ajaki lányos ünneplő öltözeteket. Na de ami ma következik és most következik, az egy ölelés. A két régi, hiteles, autentikus, nagyszerű formai színvilág megölel egy kicsikét újabbat. Megmutatjuk, hogy egy alkotó, egy álmodó hogyan szeretné, hogyha mindenki más, aki a viseleteket már eredeti formában nem tudja felölteni, hogyan tudja újra és újra élővé tenni azt. Ez a küldetésünk itt a Sóstói Múzeumfaluban. Éppen ezért nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Kácsor Ignác Gabriella vagyok, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezője. Hivatásomat, szakmámat tekintve pedig néptáncpedagógus és tanító.
0: Gratulálok most már a csapatokhoz, nagyon ügyesek voltak, hát profik adták elő, pedig még fiatalok, ugye. De még előtte beszéltünk, hogy ezt a ruhát be kéne mutatni, mert nagyon nem tudom, hogy milyen ruha ez. Hogy kezdjük, lentről lefelé, vagy lentről felfelé?
2: Segítek. Először is egy nagyon furcsa eset elfent, mert hogy én jelenleg nem egy Szabolcs-Szatmár-Berreg megyei öltözetet öltöttem magamra a népviselet napja alkalmából, hanem egy mérai, cifra kaloteszegi, nádasmenti öltözetet öltöttem magamra. Bármilyen furcsa, nagyon tarka és harsány színek alatt azért visszafogott alsó öltözet is található. Tehát ez azt jelenti, hogy ingvállat a mai kombinénak a megfelelőjét, illetve pendejt és bugyingót is hordtak ezek alatt a nagyon szép öltözetek alatt kalotaszegen. A felső szoknyát fersingnek hívták, a kötényt ruhának nevezték, az ujjast vagy blúzt reklinek mondták, a mellényt pedig lájbinak vagy merevalónak hívták. A kendőm alatt, mert hogy én már asszony vagyok, és bekötötték a fejemet, asszonyosan van kontyolva a hajam, azon egy cifrán, tarkán kihímzett főkötő található, elé pedig a rend szerint egy csipkét kötöttem, ami egy az egybe ki van gyöngyözve. Ezek a nagyon szép alsó öltözetek azonban egyáltalán nem látszanak, mert hogy egy sarlós, rózsás, sárga

0: színű keszkenővel van elől bekötve a fejem, annak rendes módja szerint, hiszen nekem már férjem, és egy kamasz 13 éves gyermekem van.
1: Elárul az öltözet mindent, ugye? Hát legalábbis nem a mostani, aki, hanem ez a fajta népviselet. Tehát fent akkor a kendő, akkor a lajbit, vagy hogy hívják akkor?
0: Ez egy merrevaló. A merrevalónak ismérve az, hogy bőrből készítik, és minden egyes apró szegletét, centiméterét és milliméterét kézzel hímzik ki. A merrevalót ünnepi alkalmakkor vették föl, de a valamire való nemzetségek vagy családok akár táncba, egy nagyobb ünnep báljába is magukra öltötték.
1: Derékon egy kötő, nem így, nincsen? Vagy aztán meg át van kötve, vaj, mert nem értek én hozzá női ruhához, még a férfihez sem annyira, de valami megköti. A szoknyát köti meg az?
0: Nem köti meg a szoknyát, hanem a szoknya elé, vagyis a fersing elé sűrűn rakott, googlérozott szoknya elé rakják a kötényt, kötény nélkül kalotaszegen sem, de a magyar nyelvterület egyetlen egy településén sem ment ki egy asszony sehova. A kötény, hogyha munkára való volt, akkor nem volt nagyon kidíszítve, azonban, hogyha ünnepre mentek, akkor kigyöngyözött, kötéses kötényt raktak maguk elé az asszonyok.
1: Mezőkövesden sócnak mondják.
0: Így van.
1: Már azt sem használják, és a legvége az pedig egy csizma.
0: Így van. Általában csizmát viseltek még a nagyon-nagyon meleg nyári napokon is, amikor ünnepre öltöztek. Ennél van egy cifrább csizma, ami piros bőrből készült, és a felületét pedig zöld vagy fehér hímzéssel tarkították. Ez tulajdonképpen a legnagyobb ünnepeken, vallási ünnepeken templomba, illetve a mennyasszony öltötte magára még azon az egy napon, amikor örökhűséget fogadott a párjának.
1: Na, ami még furcsa nekem, hogy a manzsetta környéke, az egybe van a ingel?
0: Természetesen a réklit, vagyis a blúzt, azt kidíszítik, feldíszítik, tehát itt a manzsetta részre még gyöngyöket, pillangókat, színes pántlikákat, régi pántlikákat, cakkokat varnak, annak rendje és módja szerint minden egyes öltözett típusnak a varónők és az asszonyok, a helyi asszonyok tudják, hogy milyen rendben kell, hogy feldíszítsék az ujját, az első részét, felső részét, nyakát, és hát elárulom, hogy a merrevaló alatt nincsen semmi díszítés, mert hogy az sohasem látszódott.
1: Érdekes, a kendő alatt a hajfonat vagy hajnak a viselete, az is elárulhat bizonyos dolgokat, pedig nem látszik.
0: Természetesen az esküvő napján a lakodalmi mulatságnak a végén elvitték a lányokat a szűkebb családból, a nagymama, édesanyja, koma, keresztanya, és felkontyolták a lányt. A lány jegyeket ilyenkor a lány testvéreinek, a rokonyainak adta oda az újasszony, és az ő haját pedig kongyba kötötték, egészen magasra, arra rakták rá a főkötőt, és elé pedig egy csipkét raktak. És aztán pedig felkerült a kendő, ami már az asszonyi szimbólum, nem csak Méren, Kalotaszegen, hanem a teljes magyar nyelvterületen.
1: Párta volt ott? Használták a lányok a pártát a népviselethez?
0: Azok a lányok, akik már konfirmáltak, természetesen pártát kaptak, és az utolsó alkalom, amikor a fejükre tehették, az a házasságkötésük napja volt.
1: És utána kezdett sötétedni a szín, ugye?
0: Azt szoktuk mondani.
1: Még fiatalos.
0: Így van, azt szoktuk mondani, hogy ahogy telik és múlik az idő az asszony életében, úgy múlnak el a színek is az öltözetéből.
1: Akkor ön még sokáig fogja ezt hordani, meg a csapat is, ugye?
0: Reméljük, így legyen, igen.
1: De ezek a saját tulajdonuk, a műfázi, vagy nem tudom, hogy...
0: A Sóstonyi Múzeumfalunak vannak saját rekonstruált helyi öltözetei, de amit most itt az Aurora Földramúr kiállítás megnyitón láthattunk, az tulajdonképpen a koszorúk, nyakláncok és felsőruhák tekintetében mind Aurora tulajdona, a kiegészítőket mi, mint táncegyüttes biztosítottuk.
1: Értem most már akkor, mert ennyit összeszedni nem nagyon lehet. Nagyon szépen köszönöm, de még gondolom, hogy kíváncsiak mások is, hogy elmondja
0: nekik. Legyen így, nagyon szívesen mesélek másnak is erről. Köszönöm szépen.
1: Kácsó Rignác Gabriella rendezvényszervezőt a Sóstói Múzeumfaluból, előtte pedig Szabó Tamás Nyíregyháza város kulturális referensét hallották.

0: Folytassuk a Hortobágyon, mégpedig a Madárpark és Madárkórház alapítványnál Déri János pusztadoktorral.
1: Mindig aktuális téren-nyáron, most már ugye egy jó pár éve, és ez azt jelenti, hogy idén a Madárpark már 20 éves. 2006-ban nyitottunk, és hát azóta egy 4 évszakos a Hortobágy. Mi voltunk itt először a 4 évszakos nyitvatartási turisztikai intézmény, de mivel ez kórház, tehát ha jön látogató, ha nem mi, akkor is dolgozunk. Tehát 0-24-ben az év 365 napján itt vagyunk, és állunk rendelkezésre betegek segítségével, illetve hát a látogatók fogadásával is.
0: Most jöttél ki a műtőből, illetve hát egy csoportot is vezettél, csak az jutott eszembe, hogy olyan időszakos házból lett, nem időszakos, ugye, mert ez egy tábor volt. Egy elhurcoltak tábora, ide kitelepítettek ki. Hát ettől jobb dolgot nem is tudtál volna csinálni, hogy ide jönni. Emléktáblák vannak itt is, a volt barátunké is ki van téve, aki az állatokat teljes mértékig úgy szerette, hogy őt is hasonlóan szerették, még a libája is elkísérték. No, de aktuális dolgok, ugye május már az 1%-oknak ugye a magánszemélyek 1%-ának a lehetősége. Sikerül azért néha megtalálni az embereket, vagy mindig küzdeni kell érte?
1: Folyamatosan küzdeni kell, tehát esetleges dolog. Van, aki, most mondhatom azt, hogy már 25 éve, amióta 1%-ot gyűjtünk, lehet, hogy van, aki 25 éven keresztül nekünk adta, de lehet, hogy csak tavaly, vagy az idén az utoljára. Más olyan szervezet, aki szintén 1%-ot gyűjt, és van most már a miénkhez teljesen hasonló, most nem is hasonló, hanem ugyanez, sőt, még Madár Kórháznak is nevezi magát valaki, aki tavaly gyűjtött először 1%-ot, de ugye a mi hullámainkon akar ugye előbbrébb jutni. Se kórház nincs, se orvos nincs, de attól még madárkórház lesz. A szót én találtam ki valamikor ebbe az összetételbe, és hát ennek azért van egy múltja, tehát azért egy állatkórház engedélyezni, egy olyan infrastruktúrát létrehozni hozzá, hogy országosan tudják, hogy ide lehet hozni a madarakat, de a követőink, ahol már máson, Dunántúlon is, és az Alföld is azért vannak olyan madármentő helyek, amelyek közül csak egyetlen egy a kórház, a székesfehérvári, ott már rögtön kettő is van, meg a budapesti fővárosi állat és növénykertnek van ilyen részlege, de az a lényeg, hogy 100% gyűjtés tekintetében vannak régi támogatóink, és várjuk az újakat. Most mondhatom azt, hogy körülbelül az a 10 000 ember, aki már úgy egy olyan 10 éve állandó, lassan növekszik, tehát most egy 10-11 000-re nől a számuk, ez nekünk egy állandó olyan bevételt jelent, amire tudunk számítani.
0: Az az igazság, hogy ugye népszerű a madarászkodás, na de hát a kórház az nem játék. Az állatokat, ezeket megfelelő szakember kell, hogy ellássa, de hasznot nem fog hozni senkinek sem, az egészen biztos, mert amellett, hogy tényleg jól néztek ki, de az megvan, hogy még elférne itt sok ezer támogató is.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy az államtól bármilyen kormány volt eddig, soha nem kaptunk semmit. És az önkormányzat ugye hátrányos helyzetű, örül, hogyha saját magát fönntartja, tehát nem várható el, nem is várjuk, tőlük se kapunk. A céges támogatóink közül megemlítem azért a hungarokontrollt, a repülés irányítókat, akik már évek óta évi, most már kezdték 800 000 forinttal, most már évi 5 millió forinttal támogatnak, ez nagyon kedves dolog tőlük, és idén is kapjuk, és várjuk, reméljük jövőre is. Na most az összes többi az egy embereknek az adományából kell, hogy összejöjjön, az 1%-on kívül. Mert ezek 1% bármennyire is soknak tűnik, az egy részére elég a tevékenységünknek, az összes többit össze kell kalapozni gyakorlatilag. Tehát az a belépőjegy, amivel mi itt a látogatókat itt beengedjük, az, mint ahogy egyetlen egy állatkertben sem rentábilis a belépő jegyekből való működtetés, nálunk sem. Tehát töredék a költségeknek, tehát mindenképpen arról szorulunk rá, hogy támogassanak, és addig nyújtózunk mindig, ameddig a takarónk ér. Hogyha most kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyit tudnánk elkölteni, és azt mind el tudjuk költeni, tehát nem tartalékulunk, nem gyűjtünk, nem rakunk félre. Azon kívül, ami az év egészére vonatkozik, hiszen az 1%-ot, amit hogyha most felajánlanak a kedves támogató, segítő emberek, az majd megérkezik valamikor szeptember végén. Viszont azt egész évre be kell osztani. Nyilván év végéig nem tudjuk elkölteni, nem is akarjuk, hanem akkor tartalékoljuk év végére, addig viszont amire még megérkezik a következő, addigra elfogy. Na most, hogyha most azt mondom, hogy van országszerte 124 egy olyan lelkes támogatónk, aki önkéntes módon a saját telkén, lakásán fenntart egy olyan mentőhelyet, amely ideglenesen a védett, vagy akár nem védett madaraknak az első segélynyújtáson túl a megfelelő helyre való szállításáig ott alkalmas arra, hogy elhelyezzék. Ezeken a helyeken éves szinten 8-9 ezer madár kerül kézre, és azok közül, amelyet kórházi ellátást, műtét vagy intenzív ellátást igényelnek, azok kerülnek mi hozzánk. Na most ezt egy éves szinten 2-3 ezer madárról beszélünk, heti rendszerességgel járjuk mi be az ország minden részét, illetve vannak olyan lelkes önkéntesek, akik heti rendszerességgel például a Dél-Alföldről mi hozzánk elhozzák azokat, amit műteni kell, meg azt is, amit máshol már ugye összegyűjtöttek, de helyhiányában nem fér. Na most mi is most már helyhiányjal küzdünk, tehát állandó telt ház van itt már évek óta, tehát azokat a tartósan sérült madarainkat, amelyek itt a bent lévő 5-600 madárnak a jelentős részét, mint egy felét teszik ki, amelyeket nem altatunk el, mert sajnáljuk őket, és nem is kell altatni, mert jól élnek itt állatkerti körülmények között. Féllábú, félszányú, félszemű, csőrhibás, tud repülni, de nem olyan jól. Hát ezeket, hogyha repül, akkor röpdébe tartjuk, ha nem repül, akkor itt a madárkertbe, ezek itt fészkelnek, itt ebbe a kertbe 8 gólyafészek van a földön, a nagy röpdébe 12, ami tartósan sérült madaraknak az utóda, itt aztán utána szabadon tudjuk engedni, vércséink is, vagy 20-an fészkelnek, 20 pár. Na most ezeknek a fenntartás, ez költség.

0: nem csak a helyet, hanem ennek az ellátását, takarmányozását, emberi erő, munkaerő, tehát 20 dolgozó dolgozik, a 300 önkéntes, aki az ország különböző részében ezt a munkát segíti, azok ugye saját költségünkön művelik mindezt, de hogyha most arról van szó, hogy valaki eljön a Dél-Dunántúlról idáig, és oda-vissza 600 kilométert autózik, annak a költségét csak ki kell fizetni, tehát üzemanyagot, ha más nem, azt álljuk. Tehát, hogyha mondom, kétszennyi lenne a bevételünk, akkor kétszennyi madarat tudnánk még itt országszerte A pontból B pontba szállítani, táplálni, és olyan helyeket kialakítani, ahol a nálunk már el nem férő, tartósan sérült madarak megfelelő körülmények között tudjanak élni elaltatás helyett. És ezt állatkertek nem vállalják. Magánszemélyek vállalnák, de engedély kell hozzá, tehát megfelelő elhelyezési körlet, megfelelő szaktudás, tehát van a személyes tárgyi feltételek, azon kívül meg valami szervezethez tartozás, fokozottan védett állatot magánszemély nem tarthat. Tehát, hogyha most mi hozzánk tartozik, mint egy telephely, akkor meg kell kéne az engedélyt, amit nagyon nehezen adnak meg 3 hónap, hogyha minden rendben van. Ha meg hiánypótlás, és aztán végül elutasítják, akkor sokszor elmegy annak a kedve, aki ezt megpróbálta, tehát ilyen is meg kell küzdeni, de mondom, ez is majdnem, hogy pénzkérdés, mert azt a infrastruktúrát létrehozni, azokat a röbdéket felépíteni bárhol máshol, az pénzbe kerül, hogyha már ezt valaki teljes munkaidőben csinálja, mert hogyha sok madár van, akkor nem lehet azt, hogy mert hazamegyek délután 4-kor, 5-kor, aztán akkor adok neki enni, meg értemegyek a naponta, mit tudom én, 20-30 új beteg, bejelentett beteg, akit össze kell szedni valahol. A kisrigók, ha kell, hanem megmentik őket, de amit a fecskét, kisgólyát, bármi más, tehát amit etetni kell fél óránként, tehát ehhez kellenek helyenként olyan emberek, akik nem azt mondom, hogy ebből éljenek meg, de ne kell neki más csinálni, hogy megéljen, tehát valami fizetés kell, hogy adjunk neki. És ez sok pénz.
1: 20 évesek vagytok, gratulálok.
0: A Madárpark 20 éves, a Madárkórház alapítvány, az meg 27. most már.
1: Azt tudom, én a kórházra mondtam, hát mindig úgymond az aktualitást keresi, igen, az, igen, embert. Igen. Olyan szakmai titkokat is elárultál nekem, amit még én sem nagyon tudtam, pedig olyan év nincs, hogy 2-3-szor erre sétálgassak, és megnézem, hogy hogyan fejlődtök. De tulajdonképpen azért eléggé összetett ez a feladat sor. Mert amellett, hogy kényelmesen ott a műtőbe 5-6-7 vagy 10 órát is ott, vagy éjjel-nappal, azt még az ember el tudja képzelni. De az, hogy pénzügyi dolgokkal foglalkozni, reklámtevék, mindennek kell foglalkozni, hát Virod még, hát te is most jubiláltál, nem is olyan régen, mindezt én az internetről tudom, de hát muszáj, hogy ezért figyelemmel kövessem azokat, akik tesznek is valamit a világért, az emberekért, a madarakon keresztül.
0: Most nekem a végzettségem állatorvos. Az, hogy még néhány szakállatorvosi diplomát szereztem, éppen a múlt héten egy állatvédelmi állatorvosit.
1: Gratulálok, ezt még
0: szépen.
1: Nem.
0: De ez az erotikus, a baromfi egészségügyi, mikrobiológusi, meg vadgazdálkodási, meg egyéb ilyen tanulmányok ezek mellett, ez ehhez kell, hogy ezt szakmailag tudjam csinálni. Viszont nem végeztem közgazdasági tanulmányokat, marketinget, tehát ezt akik meg ezekhez közelebb állnak, azok jobban csinálják. Tehát most mondhatom azt, hogy mi mögöttünk tényleg van teljesítmény, több ezer madár, több száz önkéntes, és 21 néhány dolgozó, másholhol egymaga valaki hasonló ismertséget egy néhány közösségi médiás megjelenéssel, amit jobban tud generálni, mint ahogy mi, gyakorlatilag leköröz minket. Tehát nekünk is kéne egy ilyen szakember, aki ezzel foglalkozik, ugye? Mert ugye én, ahogy itten ragadtak rám azért ismeretek etéren is, de akár koromnál fogva sem vagyok már az a generáció, akik ebben nőttek föl, és megy nekik. Másrészt meg tényleg az egyéb témékesség, mert nincs rá idő. Tehát több ezer fotó van a telefonomban, Például tegnap, amit műtöttem egy gólyát, fél egykor végeztünk vele, eltört a ilyen fészekharcban érdekes módon. Úgy megsérült, hogy eltört a combcsontja és az alkarcsontja is. És nehéz volt megcsinálni. Lefoglaltam, én nem tudtam kirakni, még a múlt hetit sem tudtam kirakni. Naponta 10-et lehetne, vagy 20-at, de nincs rá időm, mert azzal foglalkozni kéne, és nem, mert már fél egykor még aznap nem biztos, hogy ettem semmit se, mert egész nap volt mit csinálni, a mai nap is így lesz. Az ember akkor már lefekszik, azt mondja, hogy fél ébredek, már itt van a következő beteg, itt van a csoport, akit vezetni kell, mert csoportot is kell vezetni, és vannak dolgozóink, akik ezt nagyon jól tudják, de azért alkalmanként az emberek örülnek, ha találkoznak vele, mert ismernek azért, és csak hogy jól esik, hogy gratulál, kezet fog, és akkor nyilván ővelük illik foglalkozni, és ezt szívesen teszem. Tehát én szívesen mutogatom büszkén ezt a madárparkot, hiszen úgy hoztam létre minden egyes lépcsőfokát ennek a tevékenységnek, hogy jobb legyen.
1: Pihenned is kell egy kicsit, megmenni is kell. Hát a protokoll meg kell jelenni. Ugye hát azért a kihajtási ünnepségen, hogyha a déli doktor nem jelenik meg, akkor megkérdezik, hogy beteg vagy műt, mert ez a kettő lehetséges. De egyébként akkor a támogatási lehetőséget hol keressék, akik esetleg még most gondolnak bele interneten, Madárkórház alapítvány, elmondhatod, csak nem biztos,
0: beüti, hogy megesik. Tehát Madárkórház alapítvány, Hortobágyi Madárpark, Madárkórház, tehát van ennek egy ilyen Facebook oldala is, ott a napi dolgainkat azért nyomon lehet követni. Van egy lépésről lépésre egy útmutató ahhoz, hogyha az 1%-át valaki nekünk akarja adni, mit kérünk és várunk, akkor hogyan tudja kitölteni az adóívén a vonatkozó rendelkező nyilatkozatot. Azon kívül van a Puszta Doktor magazin című újságunk, ami papír alapon is megjelenik, tehát online is elérhető, de papír alapon az összes nagyobb áruházláncnak ott az újságjai között, vagy a pénztár kasszáknál ott megtalálható. Összes állatkertben, nemzeti parki látogatóközpontokban, és hát aki meg minket támogat akár 1 forinttal is, annak mi küldjük alapot postai úton. Tehát ott is találhat rólunk mindenki olyan információt, havonta jelenik meg az újság 26 000 példányban, és hát azokat a havi aktualitásokat, hogy mit csinálunk, miben lehet minket segíteni. Madarak éppen most kezdenek ugye fészkelni a fiókáknak a mentésében, hogyan lehet részt venni. Ezen kívül meg ott van a támogatási lehetőségünk is, tehát aki, hogyha bárhol rákeres a Madárkórház alapítványra, akkor így minket megtalál, de remélem, hogy a szemére kerül mindenkinek azért az óriás plakátjaink országszerte, amiben ugye egy sast engedünk el, fiammal és az egyik önkéntesünkkel. Egy sikeres, boldog pillanatot örökítettünk meg, és adunk közre az emberek számára, hogy nálunk ilyenek történnek, és ebben részt lehet venni, de el lehet jönni, és akár a gólyalengedés az tömeges szokott lenni, akkor tömegeket vonz, és tömegesen engedünk el. Tavaly 100 gólyát engedtünk el augusztus 20-án, most csak 34-et március 15-én, de folyamatában van a többi. De alkalmanként sast is engedünk el, most is lesz egy sasunk, amit majd elengedünk, úgyhogy ezek olyan élmények számunkra is, amit szívesen osztunk meg mindenkivel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor mit kívánjak? Pihenést vagy munkát?
0: Nyugodt munkát.
1: Dr. Déri Jánost hallották a Hortobágyi Madárpark és Madárkórházból.

0: A kihajtásra várva találkoztam egy nehéz bundában zenélő klarinétossal.
1: Nagy József, Esztár, működik a klarinét, de kaptam egy másik klarinétot, egy S-hangolású Stovasser klarinétot. A Stovasser azt jelenti, hogy a két háború közt voltak két gyár az országban, a Stovasser meg a Sundavenzel József királyi hangszergyárosok voltak, és akkor sokan a pásztorok sípjaként emlegetik ezeket a S-hangolású Stovasser klarinétokat, amik rózsafából készültek. Csak fel kell újítassam.
0: Most már emlékszem, gyanítom, akkor is olyan dolgokat mondott, amit én nem nagyon értettem, mert hát a klarinéthoz sem értek, meg a zenéhez sem annyira, de tulajdonképpen azért mondta, hogy le van írva egy jó pár dal, hát olyan, csak a címe, vagy pedig az egész kottája.
1: Hát úgy van, hogy a címe le van írva, ha nem tudom a címét, akkor úgy szoktam, hogy lekottázom tárogatóra, aztán annyi, hogy végigfutok rajta tárogató, és akkor egyből tudom, hogy milyen énekről van szó. Úgy szoktam csinálni. De amúgy minden nótának a címe fel van írva, és akkor utána van egy kezdőhang téve, és akkor ha véletlenül nem tudom, hogy melyik kezdőhangból kezdjem a nótát, akkor a füzetből megtudom egyből.
0: Nagyon frissnek tűnik ez a bunda.
1: Hát igen, ez egy merino bunda, ezt ma vettem. Azt mondják, hogy ha megszagolja az ember a subát, ahol a birkaszag érzik benne, addig jó a suba. Ah. Utána már nem jó. Hát itt régen ugye a régi vásárokban voltak ilyen alkudozók, jöttek falorú, ilyen agyafúrt paraszt emberek, jöttek, mondta az embernek, hát azt mondja, hát dögbűr ez már, pálik ez, akkor azt adja autóban, hogy mert dögbűr, azt mondták neki. És hogy volt, amiket el is zavarták a franc karikába, hogy hát menjen a francba a dögbűrrel együtt.
0: Miért csinálja ezt, hogy kijön, szórakoztatja az embereket, meg hát úgy, mit tudom én. Már nem tudom, hogy melege van ebben, nem nagyon.
1: Hát azt mondják, hogy a suba az nyáron hűt, télen meg fűt. Mert úgy télen a bundáját befordítsa az ember. Hát a pásztorok még a hóra is kifekszenek bele, úgy, úgy szokták, hogy alá csavarják maguknak a bundát, aztán nekifekszenek. Meg sokszor van, mikor leesik régebben, leesik ugye a lóról a csika, de nem azért esik le, hanem úgy leugrik, azt már egyből alszik, mert nincs, nem nagyon van idő pihenésre, ugye a sok vízhúzás, meg az állandó odafigyelés a jószágra. Úgyhogy a suba a legjobb az, amiben ugye rá lehet feküdni a gyepre, vagy a hóra, vagy bármire, mert meg vízhatlan, azt lehet mondani.
0: Hát ugye leterítem a subámat.
1: Hát ugye a szűr, már a cifra, hát igen, játszak. Igen. A cifra szűr az ugye más, az ugye posztalbúban, van, amelyik fehér-fekete, ugye a poszta ugye egy ide után van, amelyik megsárgul, meg ugye rá, hát egy új, éppen az interneten néztem, egy új cifra szűr, egy olyan 350 ezer forintnál kezdődnek. Itt meg azért egy subát vesz az ember, azt akkor itt fényképeznek, interjú, mindent csinálja, lehet benne furujári, tárogatóz, mindent le. Vettem egy bicskatartót is mámmal, mert a másik az gyeng, izé volt, keskeny volt, azt akkor egy ilyen disznócsont, a disznócsont lábszámon rajta, ha lehet látni.
0: Látom.
1: Azt is ma vettem, az egy kis tanítványom van, azokkal jöttem, de hát olyan, azok is olyan gyermekik, hogy most bejárnak minden, pedig 10 éven aluliak, mind a kettő. Hozták az ostorok, meg vettek is egy ostort, azt nyövik itt egész nap.
0: Tulajdonképpen azért honnan is való? Már elfelejtettem.
1: Hát én arra kelet, arra lefelé, ott a román határt fele lakok, ugye Hencidát biztos ismerik sokan így névrű vagy mesébe, hogy Hencidától Boncidáig. Ugye mink ott lakunk Hencida mellett 7 kilométerre tőle. Hát ha úgy nézzük, akkor Berettya Újfalóhoz lakunk 25 kilométerre, Debrecenhez 40 kilométerre.
0: Település neve?
1: A település neve Esztár. Mellettünk meg Pocsaj van, csak a Simbas válasz el egymástól a két
0: lassan
1: falut.
0: Lassan beugranak az emlékek, az Esztár is, minden. És akkor sok felé jár, vagy azért ez a legnagyobb hely, ahova érdemes kijönni?
1: Hát legutóbb Hajdúsámsomba voltam a nagyiskolában, ugye ott volt egy Rákóczi megemlékezés, és akkor ott ugye ilyen Rákóczi dalokat, hát meg kellett tanuljam a Rákóczi indulót, aztán eddig az a legnehezebb dal, amit játszottam, és akkor ugye hát többféle kuruczdalt kellett játszani, a tanároknak ugye a Krasznaholka Büszkevárát, ők énekelték, én kísértem, és akkor ugye volt a végén egy vacsoránk, és akkor ennyiből áll, de Legközelebb, ha jól tudom, pünköskor lesz itt a pásztor, találkozó pásztor verseny. Itt, hogy átmegyünk a 9-szikú hídon, elfordulunk balra, majd ott lesz lent a jogszág simogató, ott van ilyen jogszág simogató, ott lesz megtartva. Ott is tárogatózni fogok majd.
0: Pusztai Állatpark egyébként.
1: Inkább ami, az.
0: Ami itt van, az a neve.
1: Aha.
0: Ott van kint, az lehet ott látni tyúkot.
1: Van ott minden.
0: Párány, minden, pikát, minden van, úgyhogy érdemes oda is kimenni.
1: Igen.
0: Egyébként annyi sok ideje van, hogy ilyenekre jár, vagy pedig azért...
1: Hát mehetnék. Az a helyzet, hogy én most a vasútnál vagyok, a mámnál vagyonőr, de annyit nem keresnék, akárhova mennék muzsikálni, 300 ezer forintok fejű, nem tudnék minden hónapba keresni. Úgyhogy ez a tárogatózás, vagy akár itt régen volt egy hegedűs bácsa, Nagy Csádában volt, Rimóczi Lajosnak hívták, az felját az egész pusztát, az vényszámadók fülébe húzta kis öreg, ugye, beült a kemencére, mert a kemence volt igen a Sádában, most nem tudom mi van, azt akkor ugye húzta a nautákat minden pásztor fülébe. Csak arra mondom, hogy az akkori világ mások, nem olyan, mint most. Most nagyon a pénz motiválja az egész világot. Nem az, hogy mit tudom, én keresek, kevesebbet keresek, de azt vállalom, azt a muzsikálást vagy valami.
0: De itt jól érzi magát azért.
1: Hát itt jól érzem magát. Itt most vannak már több százan vagy több ezen is. Hát majd lesz a jószágok áthajtása hídon, és akkor estére meg talán még lesz mágia rakás is, nem tudom, a pásztoroknak.
0: Hát akkor eltelik a nap.
1: Eltelik a nap.
0: Le is kell majd ülni, gondolom.
1: Hát majd lassan lelököm a subát, mert már nehéz. Egy kicsit nehéz azért.
0: Hány kiló lehet?
1: Hát egy olyan, nem tudom mit mondjak, vagy 10-15 kiló biztos van kb.
0: Van benne anyaga.
1: Benne van az anyag. Benne nem tudom hány merino birkából van, vagy olyan 4 vagy 5 birka gyapjából van csinálva.
0: Mutatós is, meg mellettes.
1: Mutatós.
0: Mellette tényleg az illata is megvan, igen, vagy a szaga, igen, mondjuk igen. Rá, melyik a jobb kifejezés.
1: De így jobban akkorra vettem, mert ugye ott nálunk esztább ugye lesznek ezek a gyertyagyújtások, és akkor ugye ott szoktam ezt a rengeteg karácsonyi dalt fújni, rengeteg karácsonyi dalt ismerek, vagy esetleg majd megpróbálkozok az adventi vásárba Debrecenbe bejutni, és akkor ott is fújnám majd esetleg a karácsonyi dalt, így subába minden, de hogy vagyok. Hát itt látom, megy itt egy mezítlábas kis fiatalember, itt már ilyen is van már, hogy mezítlábon valaki. Hát ez egy bocskor a lábam, lehet látták már rajtam. Ezt a bocskot úgy csináltattam, azt mondja, hogy Tisza keszibe egy jó ember csinálja, még jó lett volna tőle venni egy ilyen kostök dohányzacska, csak hát nagyon drága. De igen, ugye a pásztorok csinálták maguknak, ugye az eset jószág bűribű megcsinálták, csak avóta kikötés a városnak, hogy beteg jószág bűribű, soha nem szabad se bocskót csinálni, se táskát, semmit, mert ugye az ragályos lehet a többi állatra. Úgyhogy szabályozva volt a bocskó készítés is. És akkor a tárogató nemzeti hungarikum van a kezembe. Van itt egy kis furúja is, esetleg fújjak egy kis valamit.
0: Hattyúkú?
1: Ez egy hattyúkú kis furúja, elég görbécske szegény. Egy néniké volt az a furúja, hogy honnan volt neki, nem tudom. Csak mikor belefújtam először, olyan repett hangja volt, hogy azt mondtam, többet nem is akarom látni. Rájöttem egyszer, itt van egy kis lyuk ugye a tetején, az a nyílása. Hogy nem rá kell tenni az egész számot, csak éppen rátenni a számot. És akkor úgy egy gyönyörű hangot adott ki. Hát 4000 forintot adtam érte, de gyönyörű hangja van.
0: Miből
1: akkor,
0: van?
1: Hát ez ilyen nádfajta, valamilyen nád. Mm. Régen erősebb nádak voltak. Ennek az a cím, hogy nagy hótobály, széles vize, kispej, lovam, ne félj tőle.

0: ezeket a nautákat például, hogy a tévét, ugye, hát ez már olyan világ, hogy leül az ember a tévé elé, aztán lát dolgokat, ezeket egy nagyon régi felvételen tanultam, az egyik ez, hogy egy nagy hótobágy, széles vize, egy kis pejlobom, ne félj tőle, holnap reggel 8 órára, egybe bevágtatok hótobágyra. Akármilyen jeges eső, egybe akárhogy esik az eső, én a babám felkeresem, mert én igazán szeretek.
1: Nagy József esztári tárogatóst hallották, aki most nekünk nácsipon is játszott, majd énekelt egyet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta, a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben a méta muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Magyar Péter csütörtökön 10 órakor találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel Rómában, jelentette be a leendő miniszterelnök Facebook oldalán. Mint ismert, Magyar Péter kedd este a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon vett részt, ahol kijelentette, Olaszország a magyarok otthona is. Magyar Péter ezen felül elmondta, az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffia merényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót. Nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon, tette hozzá a Tisza párt elnöke. Kovács Tamás Iván, Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy lemondott megbízatásáról. Kovács Tamás Iván közölte, a múlt héten a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján kezdeményezte a 2027-ben lejáró külszolgálatának július 31-i hatálya történő megszüntetését, számolt be az MTI. Hazámat ezen a fontos állomás helyen a belga királyságba és a luxemburgi nagyhercegségbe akkreditált nagykövetként képviselni életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt, fogalmazott. Bejegyzésében egyebek mellett elmondta, közel 8 évvel ezelőtt a magyar-belga-luxemburgi kapcsolatok fontos mérföldköveire készülve vállalta el a misszió vezetői feladatot az Európai Uniós köztisztviselőség évei után a magyar közszolgálatban. Szavai szerint az ilyen felelősségteljes pozíciók esetében fontos a megújulás lehetősége, nem csak az egyén, hanem az intézmény a nagykövetség munkájának fejlődése szempontjából is. A friss szemlélet, az új lendület értéket teremthet a nagykövetségen, tette hozzá Kovács Tamás Iván. Oroszország komplex légvédelmi rendszert épít a fővárosa köré. 2025-ben az orosz hatóságok 43 olyan légvédelmi tornyot telepítettek Moszkva köré, amelyek Pancir S-1 típusú légvédelmi rakéta ágyú komplexumokkal vannak felszerelve, írja a The Moscow Times-ra hivatkozva az Index. Az orosz lap szerint a telepítés a szovjet időkből való 50 kilométeres sugarú kis légvédelmi gyűrű újjáépítéseként is értelmezhető. A légvédelmi eszközök egy részét Oroszország más régióiból helyezték át Moszkva környékére, ami arra utal, hogy a Kreml kiemelt ügyként kezeli a főváros védelmét. Mint ismert, Oroszország a május 9-i II. Világháború európai küzdelmeinek lezárását ünneplő győzelemnapi parádéra készül, amellyel kapcsolatban Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, kész tűzszünetet hirdetni az ünnepség körüli időszakra, sőt bizonyos feltételek mellett azon túlmenően is. Végül az időjárásról. A nap első felében még fátyolfelhős napos idő valószínű, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. Következik a Hangárium. A mikrofonnál a szerkesztő Csúth Judit.
4: Zenei félóránkban a Budapest Bár közelgő fellépéseit ajánljuk. A koncertre járók szívében talán egyöntetően mondhatjuk, hogy különleges helyet foglalnak el a szabadtéri események. A tavasz beköszöntével sokan akár számolják a napokat is, hogy mikor nyitnak már ki végre azok a teraszok, kertek és parkok, ahol szabadtéren lehet zenét hallgatni. A fővárosban az egyik ilyen ikonikus helyszín az Óbudai Kobuci kert, itt lép színpadra a Budapest Bár is, először május 7-én, vagyis holnap. holnap, azt követően pedig május 20-án adnak ugyanitt ráadás koncertet. Jó hír ez mindazoknak, akik a holnapi teltházas alkalomra már nem jutnak be. Aki pedig nem szeretne május 20-áig várni, az látogasson el május 16-án Dunakeszire, ahol a felújított József Attila művelődési központban csendülnek majd fel a formáció jól ismert dallamai. A jövőre 20 éves Budapest Bár műsorait azért is kedveljük annyira, mert felér egy kortalan zenei időutazással, az elmúlt 100 év legjobb számaival, remek feldolgozásokban, némi cigányos fűszerrel. A Budapest Bár a népszerűségét természetesen a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek is köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre összeálló Budapest Bár 13 énekessel teljesen egyedi felállásban működik azóta is, így vált mára az egyik legkeresettebb koncertzenekarrá, nyári fesztiválok és nagy színpadok rendszeres fellépőjévé. A védjegyükké vált egyedi stílus gyökerei az 1920-as, 30-as évekbeli budapesti kávéházak világáig nyúlnak vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon jazz, pop, rock, klezmer és számos más zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra. A Budapest Bár vezetőjének és alapítójának, Farkas Róbertnek az eredeti szándéka pedig pontosan ez volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat részévé, a fiatalok kultúrájává. Számos dalt leporoltak, újraélesztettek, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben általuk írt dalokkal is bővült a repertoár. Korok, kultúrák, stílusok, egyéniségek és korosztályok találkoznak tehát a produkcióban. A zenekar tagjai hegedűn és gitáron játszik az alapító Farkas Róbert, Ürmös Sándor cimbalmozik, Ökrös Károly harmonikázik, Farkas Rihárd nagybőgőzik, valamint Kisvári Bence dobol. A nagyszerű zenészeknek és a kitűnő énekes előadó egyéniségeknek köszönhetően pedig minden koncert más. Május 7-én a Kobuciban a zenekar Behumi Dórival, Rutkai Borival, Ferenci Györggyel, Keleti Andrással, Mező Misivel és Kis Tibivel egészül ki. A május 20-ai ráadás esten majdnem ugyanez a csapat lesz hallható, Kis Tibi kivételével, akit két csodálatos énekeshölgy, Ferenci Bora és Bolcher Barbara vált, míg május 16-án Dunakeszire Behumi Dóri, Frank és Szűcs Krisztián kíséri el a zenekart. A Hangárium hátralévő részében kedv csinálóul a Budapest Bár felvételeiből válogatunk. Maradjanak velünk!

Ráint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: Elhangzott a Hangárium, melyben a Budapest Bár felvételeiből válogatott a szerkesztő Csuth Judit.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. Harmadik rész.

Második Julius egyedül fogadta vendégét. Sötét kárpitos, boltíves szobában, alacsony trónszéken ült. Bakócz Tamás letérdepelt előtte, megcsókolta a papucsát, majd a kezét. A pápa azután magához ölelte, megcsókolta arcát, és leültette zsöllére. Kíváncsian és hidegen figyelték egymást, és mivel mindkettőnek olyan szeme volt, amely keresztül lát a kőfalon is, mindazt, amit hallomás után már tudtak egymásról, hamarosan ki is tudták egészíteni teljes képpé. A trónon ülő a született uralkodó. Nem pap, hanem katona király. A férfiak férfia. Erős, bátor, büszke, hajthatatlan, mint valami nemes ragadozó. A szíve izzó a cél, a lelke a sasé, repülni tud. Szédítő magasságukban kereng, onnan felülről kicsinek lát minden földi dolgot, és kevésre becsüli az embereket. Ilyen tetterő csak minden ezer esztendőben születik. Az erő fölöslege átárad másokra, és megnöveszti a környezetét is, a papjait, a művészeit, a katonáit, egész hadseregét. Ő azonban csak a maga erejében bízik, de abban föltétlenül. Mindenre mer vállalkozni, és ha nem ő volna Isten földi helytartója, talán megostromolná az egeket is. De már kezd öregedni. Láz emészti, gyöngesége nem ijeszti meg, csak felháborítja. A másik a vatkan ember. Földet túró ősök származéka. Ennek nincs szárnya. Egész életében gyalog járt. De erős, irgalmatlanul józan, ravasz. Bár senkitől sem fél, mégsem harcias, de maga a hideg és rettenthetetlen szívósság. Hírrel, dicsőséggel nem sokat törődik, de ha megszimatol valami prédát, utána veti magát, és a hallatlan csökönyösségével végül is legyalogolja. Nincs az a bozót, amin keresztül nem törtetne, nincs az a mocsár, amelyen át nem gázolna. Most a pápai tiara után vetette magát. Amit paraszt fiú elérhet Magyarországon, azt mind elérte. Prímás, pátriárka, az ország kancellárja lett, mérhetetlen gazdagság ura. A király vakon engedelmeskedik neki, a mágnások földig hajolnak előtte. És miután már mindennel betelt és jól lakott, tekintete ráesett arra gigantikus romboló erőre, amely évtizedek óta lassan hömpölyög Magyarország felé, halálos következetességgel, egy vándorló hegylánc, útjában minden életet összemorzsolva. Annyit beszéltek a török veszedelemről, hogy már meg is szokták. Talán komolyan sem vették. De Bakócz most egyszerre megértette benne egy természeti törvény irgalmatlan logikáját. De minek dolgozott, minek harcolt és élt, ha ma holnap mindent elnyel a pogány éjszaka? Most egyszerre maga és családja hatalmával együtt félteni kezdte a hazáját. És szívében nyilalt a forró szánalom, és az ő szegény, nyomorult, szép és szent országának szerelme. Miután egy életen át a féktelen önzésével maga is segített a nemzetet az örvény felé vonszolni, most élete árán is megmentette volna bukástól. Ez őszinte érzés volt. És elhatározta, hogy megnyitja a haldokló Magyarország előtt az életkapuját. És Rómába jött, hogy megszerezze a kulcsokat. A Szentatya jól tudta, mit keres az örök városban Bakócz. Ez nem azért jött, hogy a Scala Sanctán csúszkáljon. Szerette volna kitudni, mely uralkodók támogatására számít a pátriárka. De volt benne annyi olasz ravasság, hogy csak nagy általánosságban kezdett beszélni az európai királyokról és az ellentétekről, melyek őket egymástól és a Vatikántól elválasztják, hogy így pártvallásra szorítsa a kardinálist. Kitűnt azonban, hogy Bakócz Tamás valamennyi uralkodó pártján áll. Ékes szavakkal magasztalta az ugráló eszű Maximiliant,
fiúi alázattal ajánlotta a Szentatya szeretetébe a perfid venéciai szinyóriát, majd a megindulástól könnyes szemmel könyörgött neki, hogy béküljön meg a francia rablókkal. Amit mondott, az a béke és a szeretet himnusza volt. És hogy két kulacsosnak ne lássék, mindjárt hozzátette. Mi, szegény magyarok, a pogányság síralomházában ülünk. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy perbeszálljunk keresztény testvéreinkkel, akiktől szabadulásunkat kell remélnünk. Szóval valamennyi uralkodó segítségére számít. A fogadás véget ért, a pápa megáldotta a távozót. Milyen épp a 70 esztendejével? Milyen fiatal még, gondolta fájdalmas irigységgel. Nem fog már sokáig élni, gondolta Bakóc, miközben térdet hajtott a róvere Julius előtt. A Szentatya fölkelt trónjáról, és csúzos lábával végig bandukolt a szobán, miközben botjával ingerülten döfködte a padlót. Mi lesz, ha a magyar csak ugyan beleül Szent Péter székébe? Erős kezű pápa lesz, az kétségtelen. De mire fogja fordítani erejét? Arról szó sem lehet, hogy Bakóc folytassa azt, amit elődje megkezdett. Szent Péter temploma, a Vatikán. Romba dőlnek, mielőtt még fölépülnének. Julius pápa hebehúrgyaságának tragikomikus emlékei maradnak. Pasquino gúnyiratainak örökös témái. Mert bizony Bakóc Tamás nem fogja a kereszténység összeharácsolt pénzét római palotákra és márványkutakra költeni, hanem török háborúkra. Ő meg fogja csinálni a nagy ligát a pogány ellen. És hogy szövetségeseket nyerjen, oda fogja adni Venéciának a fél Romagnát, a francia királynak Milánót, a spanyolnak, amit akar. Egy cafatnyi olasz földet minden esetre oda fog vetni a svájci parasztoknak is, hogy Landsknecht csapatokat szállítsanak. Szóval Bakóc Itáliának, az ő szegény, nyomorult, szép és szent Itáliájának drága húsával fogja etetni a vadászkutyáit. És az egyház bíbora, a nagy javadalmak barbár nepotákra fognak szállni. A romagnai városokat magyar pereputy fogja szipolyozni. Itália aranyköntösét cafatokra fogják tépni, hogy az idegen népek takarják velük a mesztelenségüket. Róma pedig a Szent Róma, amely csak úgy tud virágozni, ha az egész világ aranyával locsolják, le fog soványodni, el fog hervadni, el fog zülleni barbár urak kezén. Mert mi Bakóc Tamásnak Róma? Ami Rovere Juliusnak Magyarország. Midőn már itt tartott, forró vére a fejébe szökött, és haragosan mormogta. Ki a barbárokkal?

Miközben a pátriárka a Szentatyánál tisztelgett, az alatt a kíséretéhez tartozó magyar urak a Vatikán előszobáiban és folyosóin, a csatlósok és szolgák pedig Szent Péter terén várakoztak. Az urak közt volt ifjú Vértesi Tamás is, Bakóc keresztfia, aki a bevonulás alkalmával bemutatott lovas tudományával rászolgált a rómaiak elismerésére. A címzetes apátúr csak olyankor viselt papi köntöst, a keresztapja külön ráparancsolt, és ezúttal lila, arannyal hímzett fekete ruhában jelent meg, amelynek azonban csak a színe volt egyházi, a szabása nagyon is világi volt. Az oldalán derék pallost viselt, de azért nem annyira vitéz, mint inkább aprót benyomását tette. Márton kalocsai kanonok társaságában sétált fel alá a széles folyosón. A főtisztelendő úr az egyházi és világi tudományokban egyaránt jeleskedő férfiú volt, annak idején ő készítette elő Tamás úrfit a ferrarai főiskolára. E pillanatban így szólt növendékéhez. Nagyon örvendek, hogy végre eljutottam e híres városba, hol nem csak nagy lelki hasznot, hanem sok művészeti gyönyörűséget is remélek. A szép művészetek közül én a piktúrát kedvelem kiváltképpen. Önhítség nélkül merem mondani, hogy értek is hozzá, és a mi dicsőséges Mátyás királyunk gyakran hallgatta meg jó tanácsomat. Én hoztam Magyarországra Udinei Andréát, aki jeles mester volt, mert nagy kék szemekkel és rózsás orcával ábrázolta a szenteket. Rangjukhoz illő, szép, virágos sejem és bársony ruhát festvéne nekik. És amit leginkább becsültem benne, a csillagokat és a holdat mindig igazi arannyal csinálta. A képírók általánosságban ügyes emberek, de hiányzik belőlük a tudományos elmélyedés. Azért szükséges, hogy tekintélyes és kegyes férfiak utasításai szerint dolgozzanak, mert ha magukra hagyják őket, akkor elbizakodnak, és istentelen zagyvaságokat festenek. A tisztelendő úr mindezt ékes latin nyelven adta elő. Ekkor egy púpos kis olasz, aki éppen elhaladt mellettük a folyosón, hirtelen megállott, és mélyen meghajolva kiáltotta. Mi öröm és büszkeség nekem, ha hallom, hogy előkelő külföldi főurak megbecsülik az itáliai művészet alkotásait. Ez kötelességemmé teszi, hogy felajánljam nagyságtoknak szolgálataimat. Ez annál is inkább kötelességem, mert attól kellene tartanom, hogy máskülönben holmi tudatlan és haszonleső Cicerone élne vissza nagyságtok nagy lelkűségével. Az én nevem Cecchino, közbecsülésben álló, bár mostoha sorsú római családból származom. A Vatikánban kitűnő összekötetéseim vannak, és maga a Szentatya is elismeréssel szokott rólam nyilatkozni. Én kalocsai kanonok vagyok, és Kalocsa igen híres város, mondta nem minden önérzet nélkül a tisztelendő. Ez a nemes úrfi pedig a főtisztelendő pátriárka keresztfia, maga is már címzetes apátúr. A púpos ember újra meghajolt, ezúttal majdnem földig. Ha a folyosó végére fáradnak velem nagyságtok, akkor mindjárt bemutatom a híres Laokon szobrot, amelyet 6 esztendővel ezelőtt ástak ki az Esquilinen, és amelyet 1600 szkúdit fizetett a Szentatya. A márványkép valóban ott állott a kereszt folyosón. Cecchino megmagyarázta a jelentőségét. Ez a Laokon ördög, aki a paradicsomba küldte az első kígyót, és aki most a két sátáni fiával együtt elveszi gonoszságának méltó büntetését. A kanonok azonban olvasta Homért, és erélyesen ellentmondott Cecchinónak, körülményesen felvilágosítván őt a szobor igazi jelentőségéről, mire azonban a púpos ember szárazon csak ennyit mondott. Ismerem ezt az elméletet is, de a tudósok még nem döntötték el, hogy mi az igazság. A tisztelendő úr a vatikáni kápolna készülő fal festményei iránt érdeklődött, és Cecchino a folyosó végében egy ajtóra mutatott, amely nyers deszkákból volt összetákolva. Ott van a kápolna, de nem lehet bemenni, mindig zárva tartják. A kanonok úr azonban mégis megnyomta a kilincset, és az ajtó megnyílt. Ekkor mind a hárman beléptek. A templom tele volt faállványokkal, a padlón pedig festékes foltok égtelenkedtek. A falon azonban ott függött az ítélet napjának kartonja. Jaj, kiáltotta elszörnyűködve a kanonok. Ez a festő ugyan becsapja mi Szentatyánkat. Miféle vad összevisszaság ez?
És mennyi szemérmetlen mesztelenség. És ki legyen az ott fenn a magasban? Talán csak nem a mi dicsőséges Jézus Krisztus Urunk. Isten bocsáss, hiszen csupasz arca van, és akkora mellkasa, mint egy székálló legénynek. Hát nem tudja az a boldogtalan Piktor, hogy a megváltónak szőke szakála volt. A feje fölött arany glória tányér fény lett. A teste pedig olyan karcsú volt, mint a liliomszál. Ezt az Isten káromló képet nem szabad a falra festeni. E pillanatban megszólalt egy szörnyű hang a faállványok legtetején. Miféle vadembereket csődített megint ide az a pópos majom? Hordjátok el magatokat, halljátok? A láthatatlan ember olaszul beszélt. A tisztelendő úr nem értette meg, de Cecchino azonnal kirohant az ajtón, Tamás úrfi pedig, aki Ferrarában jól megtanult olaszul, elnevette magát. De aztán elment a kedve nevetéstől, mert egy rocska messzes víz zuhogott le a magasból. Sietve menekültek, a pupos ember az ajtó előtt várta őket. Ki ez a goromba ember? Kérdezte a felháborodástól lángoló kanonok. Michelangelónak hívják, mondta Cecchino. Majd följelentem a majordomusznak, az megtanítja, hogyan kell nemes emberek előtt viselkednie. Azt ne tegye a nagyságon, mert a Szent Atya ezt a festőt többre becsüli akármelyik kardinálisánál. A kanonok nem válaszolt, csak nagyon csodálkozott, és rosszallóan csóvált a fejét. Cecchino pedig másra terelve a szót felajánlotta, hogy megmutatja ő nagyságuknak a Kolosszeót, amely arról nevezetes, hogy több ablaka van, mint a világ bármely épületének. A Kolosszeót szerinte a kegyetlen Néró császár építette, hogy fenevadakkal tépesse szét a szent vértanúkat. De ekkor a kanonok egy kedves, régi ismerőse sietett feléjük kitárt karokkal. Cardullo Bernát prelátus volt, aki egy délceg külsejű ifjú lova kíséretében jött a folyosón. Miután az urak köszöntötték egymást, a prelátus így szólt a púpos emberhez. Cecchino barátom, ezeket az urakat át fogod nekem engedni, majd én leszek a cicerónéjuk. És hogy meg ne rövidülj, fogd ezt. Azzal némi pénzt nyomott a tenyerébe, és a púpos ember fanyar alázatossággal elsompolygott. A kanonok úgy megörült Cardullónak, ahogyan csak idegenben járó magyar ember tud megörülni a jó ismerősének. Ezt nevezem aztán szerencsés véletlennek. Nem véletlen, válaszolta a prelátus. Tudtam, hogy itt vagy a pátriárka úrral, és már egy órája, hogy tűvé teszem utánatok a Vatikánt. Ha látni akarod Róma nevezetességeid, szolgálatodra állok. Ez a nemes fiatal barátom pedig, Vico Hannibal úr, boldog lesz, ha Tamás úr elfogadja az ő társaságát. Mi öregek majd sorra látogatjuk Róma hét legszentebb főtemplomát, a fiatalok pedig, ha eleget tettek keresztényi kötelességeiknek, tisztes világi szórakozások után fognak járni. Hannibal úr lendületes mozdulattal megemelte tollas süvegét. Mégen előkelő volt a piros bársony ruhájában. Arannyal hímzett pantallérián hosszú kardot és a remek mívű tört viselt. Tamásnak megtetszett az ifjú ember. Kezet nyújtott neki, és azt mondta, legyünk jó barátok.

Hannibal úr a Capriolóba vitte barátját 11 órai ebédre. A vendéglő, hol provanci és angol nemes zarándokok társaságában ebédeltek, híres volt az örökvárosban bőti pástétomairól és szicíliai borairól. Ebéd után a jó barátok csatlósaikkal hazaküldték hátaslovaikat, és gyalogszerrel nekiindultak az egzugos utcáknak, hogy megnézzék a farsangi állarcosokat, akik a kormányzó kardinális úr engedelmével ma már mutatkozni kezdtek Róma utcáin. Az Angyalvár hídján fényes lovas csapat jött szembe velük. A csapat élén ifjú ember haladt, aki szép és pompás volt, mint egy arkangyal. A neve is arkangyalé volt. Urbinói Rafael, a híres festő, magyarázta Hannibal. A Szentatyához megyen a Vatikánba, és akik körülötte vannak, azok tanítványai és barátai. Tamás igen elcsodálkozott, hogy némely mesterembernek itt szinte olyan becsülete van, mint otthon nálunk a megyés püspököknek. Egy nagy tér sarkán jókora ember csődület volt. Itt van Pasquino, szólt vidáman Hannibal. Pasquino, a fejnélküli csonka kőszobor, amely a felelősséget viseli mindazokért a szatírákért és epigrammokért, amelyekkel ismeretlen kezek körül szokták ragasztani. Ezúttal is fehér volt körülötte a fal a sok író cédulától. Valaki hangosan olvasta a költeményeket, és a hallgatók tapssal vagy pisszegéssel mondta ki ítéletet. Volt az epigrammok közt olyan is, amely Bakócz Tamásról szólt. Melyik a világ legerősebb vára? Kérdezte a költő. A Vatikán. Mert macedóniai Fülöp ugyan arra vállalkozott, hogy egyetlen arannyal megrakott szamárral elfoglalja a legerősebb várat, de Strigóniónak mégis 40 arannyal megrakott összvére van szüksége, hogy elfoglalja a Vatikánt. Julius pápának is kijutott a gúnyolódásból, a Szentatya azonban sohasem gondolt arra, hogy ráüssön Pasquino szájára. Sas nem vadászik szúnyogra. A jó barátok tovább sétáltak, és most már tarka állarcos menetekkel találkoztak, amelyek muzsikaszóval és rikoltozva vonultak végig a városon. Mitológiai istenségek voltak, és asszonyoknak öltözött férfiak, de ördögök is akadtak közöttük, és másféle torzpofák, amelyek nagyobb részt a hét főbűnöket ábrázolták. Az istenfélő rómaiak ezeket gúnyos hurrogással és szitkokkal fogadták. A nagy tolongásban Hannibal egyszerre csak elpárolgott a barátja mellől. Tamás körülnézett, hogy megkeresse a lovagot, és ekkor hirtelen egy félelmetes külsejű állarcossal nézett farkas szemen. Hóri Horgas, a hosszúra nőtt ifjú apátnál jó fejjel magasabb fekete alak volt. Testén bőredőjű szőr kámzsát viselt, fején hegyes csukját, amely arcát is eltakarta. A csukja kerek szemnyílásából komor tűzben forgó, rettenetes szempár villogott Tamás felé. A fekete barát keresztbe font karokkal állott előtte. Tamás tudta, hogy ez csak farsangi tréfa lehet, de azért mégis valami babonás borzongást érzett. Ki vagy? Kérdezte meghökkenve. Szolga, válaszolta mélyen zengő orgona hangon a barát. Hát ismersz engem? Már akkor is ismertelek, amikor még bölcsődben sírtál az erdődi udvarházban. Akkor is melletted voltam, mikor király apródja voltál Budavárában. És akkor is, mikor deák voltál Ferrarában. Tamás olyasmit érzett, mintha a süvege alatt felborzolódnék a haja. Én sohasem láttalak még, hebegte zavartan. Látható alakban ma jelenek meg előtted először, vértesi Tamás, mert ma van a csillagok fordulásának napja. És mit akarsz tőlem? Kezedbe teszem a jövődet. A tiédet, a nemzetségedét, egész népedét. Tamásnak nem volt kedve nevetni, bár mégis azt mondta. Gúnyolódol, barát? Elvégzem a parancsot. Ha megérted, akkor győzni fogsz. Ha nem érted, akkor az alomba esel. És mi a parancs? Lásd magad,
A fekete barát kerek kis tükröt tartott Tamás szem elé. Tamás a saját kisebbített arcát látta benne. A barát most a kámzsája ujjával megtörült a tükröt, és ekkor színes kép jelent meg az üveg alatt. Az ifjú apát szívén édes rémület nyilalt át. A Bakóc család címerét látta tükörben. A címert azonban sisak helyett a pápai szent tiara koronázta. Kicsit homályos volt, mintha nem is aranyból, hanem kötpárából volna, de mégis tiara volt. Egy angyal tartotta két kezével a pajzs fölé. Nos, az eredeti erdődi Bakóc címernek is angyal a pajzs tartója. De ez itt egészen más, egészen különös angyal. Szárnya nincs, a haja pedig rozsdavörös. Ki látott még ilyen angyalt? A köntössel halványzöld és arannyal ékes, a kezén, amely a tiarát fogja, zöld kesztyűt visel. Ki látott még zöld kesztyűs angyalt? Az egész tükörkép alig volt nagyobb egy arany szkúdónál, de Tamás mohó tekintete mégis fölfalta minden aprólékos részletét, mint egy finoman kidolgozott miniatűr rajzát. A fekete ember a köntöse ujjával újra végig simított a tükrön, a kép eltűnt, és Tamás megint csak a maga dúlt ábrázatát látta. Meg akarta ragadni a barát kámzsáját, de puszta levegőbe markolt. A fekete ember már akkor eltűnt a vidámon cincogó sokaságban, és Tamás nem is bukkant rá többet, bármennyit kereste is. Hannibállal sem tudott többet találkozni aznap. Végül is hazament a Reggio-i palotába, ott megmondták neki, hogy a keresztapja már kérdezett utána. A pátriárka maga szokta intézni legtitkosabb ügyeit, és ilyenkor a keresztfiát használta szekretáriusnak. Az este is gyertyafény mellett leveleket és jegyzeteket mondott neki tolba. Az úrfinak máskülönben alig volt titka a keresztapja előtt, de a fekete barátról nem mert neki szólani. Az ilyen kísérteties jelenésről hallgatni kell, máskülönben nagy szerencsétlenség érheti az embert. Mert bizonyos, hogy vannak a csillagok alatt titokzatos hatalmak, amelyek olykor beleártják magukat az emberek dolgába. De hogyan értse a csillagok üzenetét? És miközben ezen töprenkedett, félelem fogta el, hogy puszta tudatlanságból megronthatná nemzetségének szerencséjét. Jó sokáig nem tudott elaludni az éjjel, bár a rendes esti imádságát ezúttal megtoldotta néhány páterrel. Zöld kesztyűs angyalra gondolt, és úgy rémlett neki, hogy már látta valahol a bájos rőthajú fejét. Ez neki régi édes ismerőse volt. Talán gyermekkori álmaiból, vagy talán a szent könyvekben látta, amelyeknek híres iniciáléit oly szívesen nézegett az esztergomi könyvesházban.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Serezs Zoltán. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Dér András. Felelős szerkesztő.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Elképesztő reneszánszát éli a misérejárás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van. Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra. A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években. Az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg. Egyre több fiatal jár templomba, írja a Wall Street Journal. A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk. 2025-ben egy átlagos Z-generációs hívő havonta csak nem kétszer vett részt misén. Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez. Egy áprilisi Gallup felmérés szerint 2025-ben a fiatal férfiak 42%-a tartotta nagyon fontosnak a vallást, szemben a 2023-as 28%-kal. A jelenség okai összetettek, sokan a pandémia utáni magányból menekülnek a közösségbe, másokat az elharapózó politikai erőszak késztetett gondolkodásra. A geopolitikai feszültségek, a gazdasági bizonytalanság és az értelmes kapcsolatok utáni vágy szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a hagyomány és a hit felé forduljanak. A megtérések száma is robbanásszerűen nő, különösen a nagyvárosokban és az egyetemeken. A változások azt mutatják, hogy a modern világ üressége után sokan visszatérnek oda, ahol mindig is megtalálható volt a közösség, a hagyomány és a valódi értelem a hithez, írja a Wall Street Journal. Magyar Péter csütörtökön 10 órakor találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel Rómában, jelentette be a leendő miniszterelnök Facebook oldalán. Mint ismert, Magyar Péter kedd este a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon vett részt, ahol kijelentette, Olaszország a magyarok otthona is. Magyar Péter ezen felül elmondta, az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffia merényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót. Nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon, tette hozzá a Tisza párt elnöke. Kovács Tamás Iván, Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövetek közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy lemondott megbízatásáról. Kovács Tamás Iván közölte, a múlt héten a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján kezdeményeztem a 2027-ben lejáró külszolgálatának július 31-i hatállyal történő megszüntetését, számolt be az MTI. Hazámat ezen a fontos állomás helyen a belga királyságba és a luxemburgi nagyhercegségbe akkreditált nagykövetként képviselni életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt, fogalmazott. Bejegyzésében egyebek mellett elmondta, közel 8 évvel ezelőtt a magyar-belga-luxemburgi kapcsolatok fontos mérföldköveire készülve vállalta el a misszió vezetői feladatot az Európai Uniós köztisztviselőség évei után a magyar közszolgálatban. Végül az időjárásról. Délután egyre több gomoly felhő képződhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz.
3: 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először egy kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy különleges színház és kultúra történeti kötetbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: antik szőnyegek és kortárs műalkotások világába kalauzolja az érdeklődőket a HAB, azaz a Hungarian Art and Business legújabb időszaki tárlata. Az összeszűve Történetek szálról szálra című kiállítás Kocsis Katica esztéta kurátori munkája révén különböző korok és eltérő kulturális közegek munkáit mutatja be, miközben megismertet a textilművészet és a festészet kapcsolódásának lehetőségeivel. A tárlat a keleti és afrikai világhoz szorosan kötődő textilművészet hagyományaiból indul ki, amely napjaink művészet történeti narratíváinak újragondolásában is inspirációt nyújthat. Kocsis Katicával, a kiállítás kurátorával elsőként arról beszélgettünk, milyen előzményei voltak ennek a válogatásnak.
1: Tóth Simon Ferenc és Ludmann Lajos egy művészeti vásáron korábban már kipróbáltak kvázi ezt a koncepciót. Ott állítottak ki először antik szőnyegeket és kortárs képzőművészeti alkotásokat egymás mellett, és nagyon tetszett az embereknek. Így a Tóth Simon Ferenc volt ez, aki megkereste a HAB-ot, és hát a HAB-nak a koncepciójába is abszolút passzol. Így indult ez az egész. Ludmann Lajos az egyik legismertebb kortárs műgyűjtő, Tóth Simon Ferenc pedig a Mythos Collection-nek a gyűjtője, mindent tud ő a szőnyegekről, ezért is volt nagyszerű vele dolgozni.
2: És akkor ugye azok a szőnyegek, amelyek itt láthatóak, döntően ebből a kollekcióból vannak.
1: Igen, tőle érkezett, és egy nagyon hosszas eszmecsere során alakult ki, hogy melyik művek, melyik szőnyegekkel tudnak itt összepárosodni ezekben a terekben.
2: Ugye az történik, hogy a szőnyegek által egy egészen más kulturális világ kapcsolódik össze a kortárs festményekkel. Vajon mi lehet az, ami ennek a kettőnek a kölcsönhatását ennyire különlegessé teszi?
1: A szőnyegekbe és a festményekbe is az emberiség mindig a saját történeteit meséli el, meséli újra vagy őrzi meg. És ez adja a kapcsolatukat. Egy kortárs művész is mindig a saját történeteit kezdi el mesélni a képeken keresztül, amik utána egyszer a kollektív emlékezetnek a részévé válnak, és hasonlóképpen történik egy szőnyeg esetében is.
2: Több részre osztható ez a kiállítás, és nem csak a HAB terei által, hanem egyéb tematika mentén is. Melyek ezek?
1: Ahol most állunk, ott a fenti emeleten kettő dologra fókuszáltam. Ugye amikor elkezdünk egy szőnyegről beszélni, akkor mindig két dolog az, ami egyből eszünkbe jut. Ez az anyagisága és a mintázata. Ez alapján le lehet írni a szőnyegeket, és azt gondoltam, hogy akkor ezt érdemes egy-egy tematikai egységben kibontani. Az egyik szárnyban a mintázatokra fókuszálunk, a másik szárnyban pedig az anyag használatra. Hogyha elindulunk lefelé, a földszinti terem egy narratív utat követ végig. Itt az az állításom, hogy a szőnyegekben és a műtárgyakban is a saját történeteinket meséljük el. Ezért én is elmesélek egy történetet ezekkel a műtárgyakkal, ahogy belépünk egy kapun az életbe, ott különféle kapcsolódásaink vannak, viszályaink, végül a halállal távozunk az életből, és a kabintér, a mínusz első szinten, az is szerves része a kiállításnak, ami pedig a káosz és rend dinamikáját járja körül szőnyegeken és műtárgyakon keresztül.
2: Amikor válogatták az alkotásokat, akkor melyek voltak a legfontosabb szempontok?
1: A kapcsolódások megtalálása, a párbeszédek megtalálása.
2: De mondjuk ez a szőnyegekkel kezdődött, vagy a kortárs festőművészeti alkotásokkal?
1: Nagyon izgalmas időszak volt, amikor elkezdtünk válogatni, mert hogy a Tóth Simon Ferenc mindent tud a szőnyegekről, és elképesztő szőnyegmennyiség van a fejében. Én nagyon sok mindent tudok a kortárs művészetről, és nagyon sokféle kortárs mű van a fejemben, és folyamatosan voltak ötleteink, amit hát egy WhatsApp beszélgetést kell elképzelni, amikor valakinek pattant egy szikra, azt bedobta, és arra kapott válaszként egy szőnyeget, vagy egy kortárs műtárgyat, attól függően, hogy ki volt az, aki elkezdte ezt az adott beszélgetést. Persze voltak olyan találataink, amik amikről egyértelmű volt, hogy ezt meg kell mutatni. Ugye itt van a kiállításnak a legrégebbi műtárgya, ez egy 1700 éves inka poncsó. Nem volt kérdés, ez egy akkora múzeumi darab, hogy ezt muszáj megmutatni a közönségnek, muszáj, hogy lássák. Nekem nagyon fontos volt, hogy legyenek zimbabwei műtárgyak is művészektől. Az szorosan kapcsolódik egyébként a kutatásomhoz, tehát hogy ezért is nekem ez személyesen is fontos ügy volt, illetve a Hyansit Ouattara, aki Párizsból érkezett és Burkina Faszóból származó művész, szintén egy olyan nagyon kiemelt műtárgyal érkezett, ami nagyon fontos volt, hogy ez is bemutatásra kerüljön.
2: Ja, érdekes, hogy mennyire más kulturális üzenete van egy-egy szőnyegnek, vagy egy kortárs alkotásnak. És közben pedig ezek a kultúrák mégis összetudnak itt kapcsolódni egymással. Mennyire üzenheti ez azt, hogy mi magunk is ilyen sokfélék vagyunk?
1: Hát pont ez a kiállításnak a legfőbb üzenete. Megmutatni azt, hogy elképesztő diverzitás van a világon, és hogy ez egy ünneplendő dolog. Hogy ez nem egy olyan dolog, amit főleg ebben a háborúkkal tarkított világban, nem egy olyan dolog, ami a különbözőséget nem elnyomni kell, hanem megmutatni. És ez valami olyan dolog, aminek örülni lehet, hogy sokfélék az emberek, és ez szerintem csodálatos.
2: És lehet, hogy ebben egy kicsit az is benne van, hogy az egymás mellett elférő kultúráknak az üzenete itt egy kicsit jobban ki tud bontakozni?
1: Igen, szerintem, hogyha így körbenézünk, nagyon sokszor látunk olyan példákat, ahol mondjuk egy keleti szőnyeg került mellé egy afrikai műtárgynak, vagy egy kortárs magyar alkotónak a munkája látható más kultúrák tárgyai mellett, és valószínűleg anélkül, hogy magyaráznánk, ez a látogató számára is egyértelművé válik, hogy tulajdonképpen valamilyen módon mindannyian mégiscsak össze vagyunk kapcsolódva. A Hyansitnak a műtárgyát érdemes, vagy az ő artist statementjét érdemes hangsúlyozni, azt mondja ő, hogy az emberiséget összekötő vörös szál az, amit ő keres minden egyes műalkotása során, és van egy ilyen vörös szál, ami összeköt minket.
2: Hogyha ezeket a szőnyegeket nézzük, akkor bennem két meglátás fogalmazódott meg. Az egyik a töredezettség és kicsit az átláthatatlanság, a másik pedig a nagyon is egyértelmű szabályosság, hiszen ez a kettő is találkozik ezeken az alkotásokon.
1: Erre a témára fókuszál a kabintér kifejezetten. Ugye itt is, hogy a világunk egyszerre nagyon rendezett, nagyon sokféle szabályosság és struktúra van benne, ugyanakkor rendkívül káoszos. És valahogy ezt a szőnyegek és a kortárs művészeti alkotások is meg tudják mutatni. Másrészt maga a kiállítás jellege is olyan, hogy sokféle fragmentumból épül,

0: aközben azért a múlt is nagyon erősen jelen van. De hogyha meg kellene fogalmazni azt, hogy mi volt az a munka, ami engem a legjobban megfogott, akkor a Földszinti térben az életben vagyok című alkotás lenne az.
1: Ez Gáspár Anna Máriának a textil munkája, ahol egy óriási kaput látunk, a kapu körül pedig egy nagyon izgalmas búrjánzó növényi struktúrát. Ugye a kapu az mindig az áthaladást jelképezi a különböző szférák közötti választóvonalat, amin át lehet haladni. És nagyon szépen rímel, itt kettő imaszőnyeget installáltunk az Anna Mária munkája mellé, amik szintén erről az áthaladásról szólnak, a föld és az égi szféra közti kaput mutatják fel. Az Anna Marinak azért is érdekes ez a munkája, mert hogy ő akkor kezdett ilyen hatalmas textil munkákkal foglalkozni, amikor volt egy egészségügyi problémája, és nem tudott festeni a jobb kezével, viszont bal kézzel tudott hímezni. És ez megint egy szép példa arra, hogy a művész nem tud kibújni a saját belső drive-ja alól, hogy a művész akkor is művész, amikor úgy tűnik, hogy elveszti a kapaszkodóit.
0: Hasonló példa áll éppen mögöttünk egy műalkotás formájában, ami pedig egy szőnyeg.
1: Koltai Barbarának a munkájáról beszélünk, igen, ami szintén egy fragmentumokból épülő, nagyon nyers textilmunka. A nagymamája ápolása során készültek ezek a fragmentumok, és Barbara azt gondolta akkor, hogy ő most nem tud alkotni, mert a teljes személyiségét alárendeli a nagymamája ápolásának, és nincs idő gondolkodni azon, hogy hogyan formáljon meg egy kompozíciót, de hogy teljen az idő, és amíg ott ült a nagymama ágya mellett, készítette szövött pici elemeket egy képkeretre, és ezeket összegyűjtögette, aztán egy ponton túl, amikor már nem az ápoláson volt a fókusz, ezeket összeillesztette, és egy óriási rádöbbenéssel konstatálta, hogy tulajdonképpen végigalkotott.
0: Hogyha már a jelen, akkor érdemes Patrick Tego Taxon művét is kiemelni, ami talán a zöld gondolkodásnak is lehet az egyik formája.
1: A Patrick a tradicionális kente motivumokat építi újra az ő műtárgyaiban. Ő egy gánai művész, és azért izgalmas, mert flip-flopokból építkezik. Azokból a flip-flopokból, amit a gánai partokra sodor a víz. Tulajdonképpen összegyűjti a partokról a szemetet, amit utána újra hasznosít olyan módon, hogy formákra vágja, megtisztítja, szelektálja szín szerint, és ekkor kezdi felépíteni a műtárgyait ezekből a darabokból, tehát kvázi a szemétnek új életet ad.
0: Vajon mi lehet az, amit hazavisz a befogadó, az érdeklődő erről a kiállításról? Mi lehet az a gondolat, az az érzés, az a benyomás?
1: Szerintem annak mindenképpen nagyon lehet örülni, hogy a világunk ennyire sokféle. Sokféle fragmentumból épül fel, sokféle történeteink vannak, de hogy tulajdonképpen egy pontból indulunk és egy pontba érkezünk.
2: Az összeszűve Történetek szálról szára című kiállítás június 28-áig látogatható a Hungarian Art and Business, az Zaza Hab kiállító tereiben, a 6. kerület Andrássy út 29 szám alatt. Kocsis Katicával, a kiállítás kurátorával beszélgettünk.

0: A Széchenyi könyvestek ezúttal a határon túlra és közel 150 év színház történetére vitte el az érdeklődőket. Az 1806 és 1948 közötti időszak aradi színlapjait kutatta és rendszerezte, majd szerkesztette kötetbe ugyanis az aradi származású Piroska házaspár, István és Katalin, akik korábban az aradi magyar színjátszás 130 éves történetéről is megjelentették két kötetes monográfiájukat. Fazekas Gyöngyvér először Sirató Ildikót, a Nemzeti Könyvtár Színház történeti gyűjteményének munkatársát szólította meg a kötet kapcsán.
1: Már megint egy színház történettel kapcsolatos kötetről beszélgetünk Sirató Ildikóval itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. És izgalmas dolog ez a színház történet, ugye már megbeszéltük, hogy mennyire a színház egy pillanatnyi művészet, vagy legalábbis az itt és mostnak a művészete. De azért mindig elő lehet szedni mindenféle nyomokat, és ki lehet deríteni egy csomó mindent, például, ami a legkézenfekvőbb lehet talán, az a különböző színdarabokat, bemutatókat kísérő színlapoknak a története, és hát majd erről fognak a kötet összeállítói még bővebben beszélni, de a könyvtárnak is talán azt mondhatnám, hogy ez az egyik ilyen színháztörténeti szempontból nagyon jó forrásanyaga, mert hogy innen is, onnan is tulajdonképpen szinte az egész Kárpát-medencéből vannak színlapok, és most olyan színlapokról beszélünk, amelyek határon túlra visztek minket Arad városába. Hogy kerülnek, és miért kerülnek, és hogy gyűlnek össze az aradi színlapok az Országos Széchenyi Könyvtárban?
2: A színház történetnek az egyik legjelentősebb forrása a színlap, amelyik rengeteg információt tartalmaz egy-egy előadásról, és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kezdeteitől, és persze már korábbról is vannak ilyen feljegyzéseink. Eleinte a 18. században és a 19. század elején a vándortársulatoknak kézzel írott színlapjai voltak, és azt terjesztették a közönséget várva az előadásokra. Amilyen színlapokat most itt láthatunk Arad színház történetéből, azok már nyomtatottak, és ezért aztán még nem csak a színház történet, hanem például a nyomda történetnek is érdekes forrásai. A színlapokat azért gyűjtjük, mert mint nyomda termékek a köteles példányok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a nemzeti gyűjteményben ezek ugye köteles példányként kerülnek be, de természetesen nem a törzsgyűjteményben, hanem egy külön gyűjteményben, egy speciális gyűjteményben őrizzük őket, mert hogy a színház történeti gyűjteményben tudjuk, hogy mire vonatkoznak ezek a színlapok. Ahogyan itt a beszélgetésben is elhangzott, nem is mindig sikerül színházi előadást kapcsolnunk egy-egy színlaphoz, de azért többnyire arról van szó, hogy a színlapok sorozatával fel tudjuk térképezni, és fel tudjuk idézni azokat az előadásokat, amelyeket egy-egy városi színházban a bérlőtársulatok vagy a vándortársulatok előadtak, és a közönség elé bocsátottak. És a gyűjteményben összességében most nagyságrendileg 500 ezer színlapot találhatunk, és ezeket az Országos Széchenyi Könyvtárban topográfiai rendben őrizzük, tehát, hogy egy-egy településre vonatkozó színlapok vannak időrendbe állítva, és úgy lehet kutatni ezeket a gyűjtemény részeket. És itt most egy olyan kötet sorozatot mutattunk be, amelyek Arad színház történetének a forrásait tárták föl. A Piroska házaspár megírta Arad színház történetét is már, egy 2012-ben és 2017-ben megjelent két kötetes monográfiában, és ez a most bemutatott harmadik kötete ennek a munkának az aradi színlapoknak egy másfajta rendezéséről szól, amely mögött most már valószínűleg és várhatóan egy digitális adatbázis is van, és majd előbb-utóbb elérhető lesz. És nem csak a színház történetét és a színlapok történetét tudjuk követni, hanem valóban a város művelődés történetére, nyomda történetére, és hát nagyon sok tipográfiai vagy címertani érdekességre is találhat az olvasó ebben a kötetben. És azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy itt nem is csak a színház történetről van szó, hanem egy város polgári művelődés történetéről. aminek nagyon fontos, hogy folytatása is van. A kötetek 1948-ig mennek el, mert addig található nagy mennyiségű forrás és dokumentum. De szerintem egy ilyen kutatómunkának az eredménye a mai színházi járó közönség számára is nagyon érdekes, hiszen mi vagyunk a folytatás.
1: Na, az jutott, két dolog jutott az eszembe. Egyrészt voltak elszánt színházi járók, akik mentek és mentek és mentek, méghozzá nem is kis számban, szinte azt is mondhatjuk, hogy az év 365 napjának kétharmadát vagy háromnegyedét is sokszor a színházban töltötték esténként. Másrészt voltak nagyon elszánt kutatók, a Piroska házaspár, akik mind a ketten, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magamat, rávetették magukat erre az adat mennyiségre, óriási forrás mennyiségre, és erejüket nem kímélve föl is dolgozták, és elképesztő az, hogy az elszánt színházjárók, meg az elszánt színházkutatók valahogy így összetalálkoznak a színlapok segítségével.
2: Igen, hát ez is valóban nagy öröm volt, és hát óriási példa előttünk a Piroska házaspárnak a fáradhatatlan munkája, ami már több évtizede Arad színház történetére koncentrálódik. Bár itt hallhattuk, hogy nem csak ezzel foglalkoznak, hanem sok minden mással is a korábban a tanítás mellett, tehát mind a ketten tanáremberek. Én azt gondolom, hogy hát ma is rengetegen járnak színházba, és az emberek szeretik a színházat. Most ugyan már sok más médium is rendelkezésre áll az embereknek egy esti szórakozás, az esti időt kitöltésére. De valóban nagyjából a 19. század végéig, 20. század elejéig, amíg ugye a film meg nem jelenik a vásznon, addig kizárólagosan a színház volt az a szórakozási forma, ahol a városlakók, a polgárok találkozhattak egymással is, és találkozhattak a városuk a saját művészeikkel, és azokkal a vendégművészekkel, akik akár Kolozsvárról vagy Budapestről a városba érkeztek, és hát ők testesítették meg ugye a nagyvilági sztárokat és a nagyvilági szórakozást. Én azt gondolom, hogy a színház története az, a magyar színház története nagyon szorosan összekapcsolódik a magyar polgári művelődés történetével, a városoknak a történetével, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a vándortársulatok persze sokkal kisebb településeken is megfordultak, de hát én azt gondolom, hogy ma is így van, hogyha egy városnak van saját színháza, az nagyot emel a polgároknak az élet és színvonalán és a kulturáltságának a színvonalán.
1: Ez biztos, hogy így van. Saját ismeretségi körömből is meg tudom erősíteni, hogy mennyit számít az, hogyha valaki egy olyan településen lakik, ahol van színház, vagy ahol éppen van könyvtár, vagy ahol éppen van esetleg egy múzeum, és bármilyen más közgyűjteményi intézmény. Szóval érdemes meghallgatni, és mindjárt meg is kérdezem a Piroska házaspárt, hogy ők hogyan kerültek az Aradi Színház megszállottjai közé, és a kutatói közé, de minden esetre örülünk, hogy itt az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Nemzet Könyvtárában is van lehetőség színházkutatásra, és köszönöm Sirató Ildikónak, hogy már megint egy kicsit át tudta talán adni, szerintem érezhetően a színház iránti lelkesedést, úgyhogy reméljük, hogy rengetegszer fogunk még színház történeti tudást fölcsipegetni innen is. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: A majdnem másfél évszázadot felölelő magyar és román nyelvű kötet a színház történeti tények, érdekességek és kuriózumok mellett korrajzzal is szolgál, mivel a színházi plakátok tükrözik a több nemzetiségű város 19. századi, 20. század elejé életét, valamint társadalmi-gazdasági helyzetét is. Piroska Katalint kérdezi Fazekas Gyöngyvér erről a feltáró kutató munkáról.
1: A Piroska házaspár egyik oszlopos tagjával, hogy így mondjam, beszélgetünk, Piroska Katalinnal. Nem is tudom, hogy fejezem magamat, nagy triász most már ez a kötet. Az első kettő az jó nagy vaskos, ez a harmadik, ez egy éppen, hogy csak kicsivel kisebb, kézbevehetőbb formátum.
2: Igen, hát pontosabban azért lett ennyi, mert azt mondták, hogy ennyi lehet. Mert hogy a pályázat útján a város, az Arad város finanszírozta a könyvkiadását, és nagyjából megszabták, hogy 400-450 oldal, annál hosszabb ne legyen. És ezért lett pont ennyi, mert ennyire kérték. Tudnék, hogyha a második része, ez a bizonyos adatbázis a címekkel, nevekkel, ebből egyetlen egy fejezetet tettünk bele, hogy ne legyen hosszabb. A többi lesz majd interneten, amit a fiam fog majd, mert ő informatikus, és hát őt is bevontuk a családi aradi színházvállalkozásba, és ő megígérte, hogy ha megengedi az Aradi Múzeum, akkor aláteszi a címek alá a képeket. De ott volt az igazgató a könyvbemutatón Aradon, és azt mondta, hogy nagyon örül neki, mert legalább népszerűsítjük az Aradi Színházat, úgyhogy majd ez végbe fog menni. Hát az el lehet képzelni, hogy 5000 cím, az mekkora teredelem lesz, úgyhogy az könyvbe talán nem is lenne érdekes.
1: Na hát ez most egy nagyon döbbenetes szám hangzik el, hogy 5000 címről van szó, tehát 5000 színlap, amelyeket úgy kellett még ráadásul több forrásból is megtalálni, akár magángyűjteményből, akár az Aradi Múzeum gyűjteményéből, akár itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. Én úgy képzelem el, hogy ehhez csak az nyújthatott megfelelő mozgató erőt és energiát és lendületet, hogyha valaki nagyon-nagyon szereti a színházat, és azt hiszem, hogy ez igaz.
2: Hát nem volt, tehát nem volt ismeretlen anyag. Amikor mi írtuk a kötetet, akkor egy jó néhány színlapról a férjem készített fotót. Na de az a fotó nem volt hivatalos. Tehát megengedték, hogy fényképezzünk, hát mi egy kicsivel többet fényképeztünk, mint amennyit megengedtek. Tehát nem csak az a bizonyos 2700 darab, ami Aradon volt, hanem még a saját fényképeink is. Tehát a munkának az egyharmada, vagy mondjuk valamivel több, már megvolt. Ehhez tettük hozzá azt, ami most van. Másodszor azért akartuk feltétlenül a színlapokat, mert ez egy olyan dokumentum. Azt szeretnénk, hogy végre kerüljön be az aradiak tudatába, hogy itt nagyon komoly színházi előadások voltak. Ezért is írtuk a könyvet két nyelvűre, mert láttuk, hogy őket is érdekli. És minden színlap két vagy három nyelvű. Hogyha adtunk, tehát a múzeum adta az anyagot, mi adtunk könyvet a múzeumnak, hogyha egy román olvasó akarja megismerni az aradi színlapokat, akkor álljon módjában. És úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. Nagyon megdöbbentem meg magam, őszintén nem hittem, de úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. És lényegében azért a színlap az kézzelfogható, látható, érdekes, van mit nézni rajta. És ha már valaki megnézte a színlapot, akkor biztos megnézi a könyvet is, hogy mi van ennek a hátterében. Mert a könyvben lényegében a színház történetéről egy 10 oldal van. Körülbelül egy néhány valami. És akkor ezzel talán felébresztjük az ismereteit, vagy megtöltjük az aradiak fejét azzal, hogy itt igazán komoly színházi működés volt. Legyen az akár magyar anyanyelvű, akár román.
1: Sőt, ugye természetesen említette is, hogy három nyelvű sokszor a színlap, vagy három nyelven vannak előadások, hiszen ugye a szászok miatt német is volt. És egyébként is, valóban, ahogy mondta is, rengeteg izgalmas előadás érkezett Aradra, hiszen voltak vendégtársulatok.
2: Nagyon sok vendég jött, mert vasúti központ keresztül vezet a vonat, és nem csak pestiek. Éppen összeszámoltuk, hogy hogy csak a legutolsó generáció híres pesti színész gárdája nem jött le Aradra játszani. Hát Blaha Lujza 1869-ben volt először Aradon. 19 éves volt. És 1910-valamennyiben utoljára, hát most 100 éve halt meg. Tehát 80 évesen eljött Aradra szerepelni. Csak Blaha Lujza, de ha még hozzászámolom, hogy hány. Az aradi előadáson volt egy ilyen hangfelvétel a hírességek énekeiből, és az összes híresség közül csak Tolnai Klári nem járt Aradon, a többi mind járt. Tehát ez izgalmas volt a románoknak is, gondolom. Meg jött az olasz társulat Olaszországból, nyilván a német mellett. Jött a zsidó társulat Jászból, vagy honnan. Tehát bukaresti társulatok jöttek. Tehát nagyon izgalmas színházi élet volt, ami bármilyen nyelvű embert érdekelhet.
1: Egyébként is nagyon izgalmasak, ugye, még az ember sokszor, hogyha nem is tökéletesen beszél egy nyelvet, a színházi előadásnak az is az előnye, hogy ugye nem csak hang vagy szó van, hanem azért ugye látjuk is, hogy mi történik, tehát sokkal könnyebb követni az eseményeket. De azt hiszem, hogy az is fontos, hogy az előadások színlapjai kapcsán még könnyebben átlátható, hogy vajon mi minden történhetett egy színházban, még akár az is, hogy mi minden nem történt meg. Például esetleg egy olyan előadás, aminek színlapja van, de tudjuk, hogy maga az előadás nem történt meg.
2: Hát igen, tehát úgy írja a szakirodalom, hogy csak azt a színlapot lehet elfogadni, amiről van egyéb feljegyzés is. Tehát kritika akárhol valami. És hát mivel mi megírtuk a színház történetét, úgy nagyjából tudjuk, hogy melyik előadás volt. Mert a kötetünkben van egy repertoár, amiben ott van forrásként, hogy színlap vagy nem színlap. Tehát vissza is tudtuk keresni, hogy ez az előadás meg volt, vagy nem volt meg. Úgyhogy mi azért tudjuk, hogy mindent az a negyedik helyik, ami nem volt megtartva. Vagy nem jött el a színésznő. Román társulat jött vendégszerepelni, és meg volt a plakát, hogy ezt is ezt játsszák, de elmaradt egy héttel, mert megbetegedett a színésznő. Vagy a színlapon szerepel, hogy Felekiné beteg például. És akkor elmaradt az előadás, kész. Úgyhogy van ilyen. De nyilván azért mondtam, hogy ígéret, mert nem biztos, hogy... De hát mi, mivel a könyvet is megírtuk, volt forrásunk, honnan dokumentálódjunk, hogy igazán vagy nem igazán volt meg.
1: A színházi előadás talán a színlap alapján csak ígéretként jelent meg, de a könyv az viszont már nem ígéret, az megjelent, és arra biztosan támaszkodhatunk, és reméljük, ha már ígéretekről van szó, és már említettük, hogy majd megjelenik a digitálisan is elérhető forrásanyag.
2: Nagyon fontos. Tehát mielőtt elkezdtük volna csinálni ezt a könyvet, nyilván én kerestem az interneten, hogy hol látok még színlap feldolgozásokat. És hát láttam a Debrecenit, hogy de ekkora időközt nem nagyon csinált meg más. Az tényes való, hogy hát nyugdíjasok vagyunk, ráérünk.
1: Hát akkor reméljük, hogy minél előbb valóban megszületik ez a digitális adatbázis.
2: Ez már nem a mi dolgunk lesz, mert ezt a fiam kell, hogy megcsinálja. És ő meg még nem nyugdíjas, úgyhogy...
1: Na, de még biztos van más, amit még érdemes nyugdíjasként is megtalálni, és reméljük, hogy még sok mindent olvashatunk.
2: Igen, most a férjem kitalálta, hogy nézzük meg az aradi szövegkönyveket, mert az is van. Hát én nem nagy értek hozzá lendületet, de lehet, hogy esetleg a szövegkönyvekkel is foglalkozunk valamit. Mondjuk ilyen 600 oldalas könyvek nem fognak születni vele. De lehet, hogy valamit keresünk rajta, mert az is érdekes, hogy minek van meg. Megnéztünk egy pár szövegkönyvet, csak úgy kíváncsiságból, és azok is nagyon érdekesek. A rendezői utasítások, meg mit tudom én, lehet, hogy valami abból is lesz egyszer. Ha addig élünk, ugye? Mert azért már nem vagyunk fiatalok, mi már túl vagyunk a 80-on, és azt hiszem, hogy olyan hosszú élet nem áll előttünk még. Hogy... De az embernek vannak tervei, akkor lehet reménykedni.
0: Az aradi színlapok 1806-1948 című kötetről Fazekas Gyöngyvér beszélgetett, először Sirató Ildikó színház történésszel, majd az egyik szerzővel, Piroska Katalinnal. Az irodalmi jelen könyvek gondozásában megjelent monumentális munka Piroska Katalin és Piroska István kutatók munkáját dicséri. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Lavotta János F-dur magyar verbunktáncát a Lavotta János kamarazenekar adta elő. 15 óra 50 perc. A 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket, a műsorból hallanak egy részletet.
1: 131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Horváth László egyetemi docens, a kollégium igazgatója, a kerengő vendége.
2: Nagyon tudatosan készítették elő az 5-ös József kollégium alapítását. A gondolat fogantatása és aztán a végső kivitelezés is 5-ös Loránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdtek gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőlegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár, ugyanis majd később menet közben alakult ki.
1: Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
2: Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, a idegen szóval élve ugye professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, ha úgy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Gara Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is, és ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az 5-ös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
1: Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az 5-ös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
2: Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, az 5-ös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt, ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű 5-ös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett ember, tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Schubert D-dur 6 polonéz című művének részletét Jara Tal és Andreas Grötoisen szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munkacíme Magnifica Humanitas, aláírásának tervezett dátuma május 15-e. Az osztrák katolikus hírügynökség, a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a 19. és 20. század nagypápai tanító dokumentumai követtek. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot, írta meg a Magyar Kurír. A képzés 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. Jelentkezési határidő május 31-e. A kántori hivatás különleges és változatos, az egyik legsokoldalúbb lehetőséget kínálja mindazoknak, akik az ének, orgonajáték és a karvezetés területén kontemplatív műhely munkában szeretnének elmélyedni. A kántorság művészi és missziós szolgálat, melynek képviselője a ma nemzedékének figyelmét Isten felé irányítja a zene segítségével. A kántor közösségi ember, a kórus vezetése közben közösséget formál. A képzés célja olyan kántorok képzése, akik felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra, képesek az evangélium üzenetének átadására énekben és zenében, írja a Magyar Kurír. Emléktábla avatással tisztelegtek a kárpátaljai Ungváron Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa előtt születésének 125. évfordulója alkalmából. Az ünnepi megemlékezés az ungvári Szent György templomban imádsággal kezdődött. A római katolikus templom udvarán elhelyezett emléktáblát Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyés püspök áldotta meg. Bacskai József, ungvári főkonzul köszöntőjében hangsúlyozta, Eszterházy János emléke nem csupán a felvidéki magyarság, hanem az egész közép-európai keresztény és magyar közösség számára példaadó. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt Magyar Péter személyében. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. A szünetben megtartott mandátum vizsgálatot és mandátum igazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el. Rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sólyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Budapesten a 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hérics utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlassis Gyula utcát a Baros utcánál gázvezetékjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Kovács Botond, PKK Info.
0: Végül az időjárásról. Délután egyre több gomoly felhő képződhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Következik a művész bejáró, amelyben tavalyi műsorunkat ismételjük meg. Eperjes Károly rendezésében egy évvel ezelőtt mutatta be a Hamletet a Magyar Színház. Az előadást máig sikerrel játsszák. Május 7-én és 8-án is láthatják a nézők a kivételes színészgárdával készült produkciót.

Egy egészen különleges és a bemutatása óta nagy sikerrel játszott színházi előadás megszületésének kulisszatitkaiba pillanthatunk be a mai művészbejáróban. 2025. február elején mutatta be a Magyar Színház Shakespeare Hamletjét Eperjes Károly rendezésében, a címszerepben Hauman Mátéval. Ez az előadás már az első hónapokban elsöprő sikert aratott, holott az alkotók nem kerestek eddig még soha nem látott megoldásokat, nincsenek benne aktualizálások vagy különleges színpadi truvályok. Egyszerűen kézbe vették a szöveget és értelmezték azt. A Magyar Színház Hamletjének születésébe avat be bennünket Eperjes Károly a darab rendezője, akivel erről és a teátrum terveiről is beszélgetünk majd. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a művészbejáró szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a mai művészbejáróban Eperjes Károllyal beszélgetünk. Az ő rendezésében mutatta be a Magyar Színház a Hamletet. A következő percekben az alkotás elkészültének folyamatába pillanthatunk be. Február elején mutatták be a Hamletet Eperjes Károly rendezésében, és hát ez azért izgalmas, mert hát most valakitől lopom a fordulatot, ezt olvastam valamelyik írásban, ami azóta született az előadásról, hogy hát olyan, mintha 19-re húzott volna lapot és nyert. Tehát, hogy egy olyan fajta megközelítést, egy olyan fajta koncepciót rakott föl a színpadra a Hamlet előadásban, ami mondhatjuk úgy, hogy merészen hagyománytisztelő, merészen hagyományos. Mi volt az indítatása, egyáltalán, hogy a Hamletet választotta, illetve hát ennek a fajta megközelítésnek?
1: Sok kérdést tetszett föltenni, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az ok, hogy miért választottam, azért, mert nagyon sok Hamletet láttam, és minél közelebb hozták a mai világhoz a Hamletet, annál távolabb került az eredeti Shakespeare-i koncepciótól. És azt gondolom, hogy nem árt a színház profiljának megfelelően a Magyar Családok és Ifjúság Színházaként, hogy lássák akár az ifjúság, akár a családok, hogy milyen egy reneszánsz darab. Mert ez akkor született, abban a filozófiában, a nominalizmus korában, tehát már beindult, dübörgött az én központuság, és ez egy, szabad azt mondanom, hogy misztériumjáték is, krimi is, nagyon erős, erotikus, rejtett felhangokkal, és hát a drámák drámája, legalábbis mi a Hegedűs Géza bácsitól így tanultuk. Sok szép, nagy dráma van, de valahogy mindenki ezt tartja szabad így mondanom, a centrumnak a drámák között. És én úgy gondoltam, hogy jó lenne már, ha nem magunkra húznánk a darabot, hanem megpróbálnánk megfejteni Willy bácsinak, Shakespeare-nek a miértjeit. És én ebben nagyszerű társakat találtam a kollégákban, nem csak Hauman Mátév, aki Hamletet játssza, vagy György Jénusiba, vagy a Gáspár Tibébe, vagy a Kis Anna Gizibe, aki a György Jénusi lánya és Ofiliát játszik, de mondhatnék tovább többeket is, mert remekül a Fifitől kezdve az Otton keresztül, a Fekete Bohócok is, a Marci Szatyi remekül játszanak, Keresztény Tamás remekül beugrott a szabad így mondanom helyettem, felkértem, ugyanis eredetileg úgy volt, hogy a színész királyt én szerettem volna, hogy azt Gábor játssza, a Revicki, illetve fölkínáltam neki három szerepet is, ezt választotta. A próbák idején be is ugrottam helyette, de hát az hogy adja ki magát, hogy rendezte Eperjes Károly, és a színész király Eperjes Károly, ez hogy néz ki. Szóval, és akkor mondtam, gyerekek, de hát akkor a sírású úgy volt, hogy én a sírású egyet játszom. De Tamás remekül csinálja. És mondom, hát a Revi nem tud próbálni, ez a nehéz egészségi állapotához még jött egy influenza is, nehezen tudott próbálni, és kellett hoznom egy döntést,

0: állandóan gyógyszerekkel. És akkor mondták, hogy figyelj, Szami, akkor ne játsz a darabba, most dobd el a színészi hiúságodat, ne játsz a darabba, és csak rendezd, csak ott idézőjelbe rakva, legyen kész ez a darab úgy, ahogy mi szeretnénk. És abban is remek társakat találtam, hogy majdnem mindenki azzal jött oda hozzám. Milyen fordításban? Ugye, Arany János. És hát ez, hát az még egy külön plusz benne, tehát remek fordulatok vannak, szófordulatok, és hadd szokja a lerombolt nyelvű ifjúság, hadd szokja, és jönnek, és sőt, azt kell, hogy mondanom, hogy a színház előre gondolásában nem volt bátorság, mert nem tűzték ki annyiszor, ahányszor mehetne, mert olyan igény van rá. Volt olyan, aki azt mondta, hogy akármilyen jól csinálod meg, Szami, félháznál több úgyse lesz. És alá.
1: És lett.
0: És itt van igaz annak, aki, én nem pontosan így emlékszem rá, hogy 19-re lapot húztam, de valami hasonló, igen, mondtak, hogy hát merész vállalkozása volt ez. Én a sajtótájékoztatón mondtam is, hogy bátrak vagyunk, és reménykedünk benne, hogy ez a bátorság, ez beérik. És úgy tűnik, hogy beérik, igen. Az idáig meghirdetett előadások nincs jegy.
1: Az Arany János fordítást egyébként én is szóba akartam hozni, hiszen ez az egyik kulcsfontosságú eleme annak, hogy mondjuk így klasszikus tálalásban szólal meg ez az előadás. És hát ugye azért is, mert a mostani fiataloknak a nyelvezete olyan borzasztó távol áll ettől. Ráadásul ugye mostanában divat lett egy kicsit ezeket a klasszikusokat, a 19. századi klasszikusokat átfordítani, lefordítani, nem tudom én mit csinálni velük, hogy gondolkozik ön erről. Hát részben már azért említette, hogy hadd szokják a fiatalok. Minek a híve ebben a kérdésben, hogy például ezt a nyelvet, amit Arany János is beszélt, vagy amit Jókai beszél, akár ugye, ha már Jókai év van, akkor őt is megemlíthetjük.
0: De hát akár Szerbantat is említhetnénk, igen. Akinek 80 éve halt meg. Hát hogy mondjam, igen, a színháznak célja, hogy szórakoztatva tanítson. És nem baj, ha megtanítja a különböző generációkat arra, hogy ennél a zilált világnál voltam, még ha abba is volt ziláltság, voltam normálisabb lét. Tehát az, hogy a Hamlet kötelező olvasmány, ez azt jelenti, hogy a zsidó-hellén keresztény kultúra, amit nyugaton, főleg Európában terjedt el, az támpillérnek tartja ezt a darabot, és a gyerekek nem jó, hogyha magukhoz húzzák le az anyagot, és nem is, én nem értek egyet ezzel, hogy a rendezők egy kicsit, bocsássatok meg, kedves kollégák, meg rendezők, hogy ezt mondom, hogy így szoktuk mondani, de hát ez egy csúnya szó, de hát igaz sajnos, hogy lebutítjuk a darabot azért, hogy bejöjjenek és megnézzék. De akkor nem lesz ünnep, hanem mosdószag lesz. És én azt szeretném, hogy ünnep legyen. Gondolom, hogy Shakespeare is annak szánta. És hát annyira egyetemes erőt képvisel az egész darab, hogy például Hauma Máté, aki Hamletet játsza, és nagy örömkre, Máté Londonban végzett, és ő beszéli, ők csináltak Shakespeare-i angol gyakorlatokat, és hát remekül beszél angolul. És a Máté külön örült ennek, és kértem is mindig, hogy vesd össze, légy szíves, az eredeti Shakespeare-rel, a mostani irodalmi Shakespeare-rel, és azt mondta, hogy nehéz ilyet mondani, de talán most nem adom ki, de azt mondja, hogy figyelj, de ez olyan szavakat és olyan finom fordítást tesz Arany János, hogy hát ilyet nem nagyon lehet mondani, de hát ez még olyanabb. És ez engem nagy örömmel töltött el, mert én is így gondolom, hogy Arany Jánosnak volt arra igénye és finom

0: lelke, hogy ha már lefordítja Shakespeare-t, akkor megpróbálja a magyar nyelven úgy lefordítani, hogy az leginkább oda simuljon abba a filozófiai korba, abba a kulturális korba, amiről aztán képzete lehet a hallgatóságnak, meg a nézőközönségnek, meg a játszóknak is. Fontos a játszóknak is. Úgyhogy igen, azért belenyúltunk oda vonatkozólag, hogy sokat láttam, sok Hamletet láttam, remekeket, és kevésbé remekeket, de ami nekem még a 70-es években a gimnáziumban, sőt 60-as évek végén, a gimnáziumban tanultunk filmesztétikát. Nekünk a Kozincev Hamletje, az kötelező volt, és az belém-belém égett. Annak ellenére, hogy ő a Szovjetunióban rendezte meg, és például ugye a Tőrt, a lenni vagy nem lenni monológban nem tarthatta keresztnek, mert az hol gyiloknak tartja a Hamlet, hol imaeszköznek, keresztnek. És mi ehhez hűen oldjuk meg ezt a feladatot, és nem is direkt dörömbölve, de ott például a Pergüntöt segítségül hívták, és Hamlet kiáll a várfokra, és ugrani vagy nem ugrani, ugye, ahogy ez Pergüntnél is így van, amikor szembesül a bűneivel, meg a nehézségeivel, vagy akár Éva
1: a madácsban,
0: igen, igen. És mi kihúztuk az első két szellemjelenetet. Ugyanúgy a Kozincev is kihúzta. És rögtön egy top jelenettel kezdünk, az esküvővel. Tehát egy, szabban azt mondanom, hogy majd, hogy nem egy ilyen bakanálénak a lecsengéseivel, fölcsengésével kezdjük a darabot. Toppon a, hogy a király, a királyné mennyire más, hogy viselkedik a környezet, meg milyen furcsán, és Hamlet meg mennyire kivonja magát ebből. Tehát rögtön ő is így gondolta Kozincev, és én ezt jónak tartom. Gondolom, Hamlet annak idején a Globe Színház, amikor ezt bemutatta, tanulmányoztam, voltam Stratfordban is, voltam Globe Színházban is, nem is egyszer. Hát ugye az egy részben kocsma jellegű volt, és hát amíg megitták, meg megették, addig lement két szellemjelenet, az olyan izgalmas volt, meg...
1: Ilyen felvezető jellegű.
0: Felvezető jellegű, olyan, mint az operában, mikor addig a zenekar játszik az elején ott, az árokban. És tulajdonképpen innen kezdődik a lényegi előadás. És hogy beleférjen kétszer egy órába az előadás, ezért nagyszerű munkatársal, Deres Péterrel ezen is dolgoztunk, hogy... Volt, amit visszahúztunk, volt, amit leleményesen rövidebben oldottunk meg, de mindig az volt a szemünk előtt, hogy a Vili bácsi ne forogjon ezért a sírjában.
1: És ha már ugye itt az alkotótársak is szóba jöttek, azért azt említsük meg, hogy a látványa is egészen impozáns ennek az előadásnak, ugye a díszlet, a jelmez ugyanezt a koncepciót tükrözi, tehát egy letisztult, ilyen korhű jellegű.
0: Korhű,
1: hát úgy korhű, hogy az Erzsébet-kori Angliában járunk.
0: És még egy picit olyanabbul, mert Ferenczi Kovács Attila díszlet, Rátkai Erzsike jelmez, remek. Attilával mi kérdezte tőlem, hogy mi legyen ennek az atmoszférája, hangulata, és mondtam neki, hogy nézd meg a Kozincev filmet, azt láttam már, de régen mondom, de nézd meg még egyszer. És az legyen az alapja, jó? És ő ezzel nagyon egyetértett, és ez remek ötletekkel pluszba szolgált. Mi ezen dolgoztunk, már nyártól kezdve dolgoztunk vele, hogy ez olyan szintre érkezzen, és aztán még ott van Kovács Géza, aki hát, olyan a korhoz méltó párbaj versenyt rak föl, ami aztán persze belobban, de ott van például Butz Magor, aki nem csak a Római Júliához, hanem ide is olyan zenét ihletett, ami sokaknak feltűnt, hogy mi ez a zene, hogy ez ennyire stimmel hozzá. Mondom, hát, mert van egy zeneszerzőnk, aki ott ült, és rögtön este már csinált, amikor kértem tőle valamit, és lehetőségeket ajánlott nekem. Remekül dolog, nagyon jó vele dolgozni a Magorral is. Tehát én nem tudok rosszat mondani, olyan volt, hogy mintha áldás lett volna ezen a darabon, egész próbá, 8 hét alatt próbáltuk az egész, jó, olvasó próba 2 is volt már októberben, novemberben is, tehát azért csócsáltuk meg ezt a darabot, és mindenkit kértem, hogy vigye magával, gondolkozzon, bármi baja van, szóljon, vagy bármit vissza akar húzni, szóljon, beszéljük meg, vagy bármit akar húzni, kihúzni, akkor azt is beszéljük meg. Tehát mi ezen dolgoztunk, és most utólag azt mondom, hogy az influenzát is, hát hogy van a Bibliában, jó helyen mondom, hogy az Isten hívőknek minden javukra válik, tehát minthogyha összeforrasztott volna bennünket az influenza. Egymástól kaptuk el. Nem tudtunk leállni. Hát nem, egy-egy napra valaki azért otthon maradt, mert tehát egymást fertőztük végig, hát nem tudtunk mit csinálni. Hol ez köhögött, hol az köhögött, hol az volt lázas. És minthogyha egy ilyen áldott lázálomban próbáltunk volna. És úgy, azt éreztem, hogy mindannyian vigyázunk Vili bácsira.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Eperjes Károllyal, a Magyar Színház Hamlet előadásának rendezőjével. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió művészbejáróját hallják, amelyben Eperjes Károllyal beszélgetünk a Magyar Színházban bemutatott Hamlet rendezéséről.
1: Nagyon szerencsés együttállás, azt hiszem, mert azért a színészek is, hát én azt gondolom, hogy egy remekül összeválogatott gárda már részben, ugye a nevek fellettek sorolva, de azért egy kicsit még beszéljünk arról, hogy ők hogy kerültek bele a produkcióba, tehát hogy volt-e eleve egy elképzelés a fejében, hogy kiket szán ezekre a szerepekre, vagy hogy jött, hogy alakult ki, hogy ez a gárda alkotja a főszereplő gárdát?
2: Hát részben ki kellett osztani a szerepeket a társulaton belül. Tehát át kellett gondolnom, hogy ki mire leginkább alkalmas, hogyha ő azt játsza, ő azt. De hát, mint minden darabnál, kell egy központot találni. És a központhoz kell mérni a centrifugális köröket.
1: És hát ez gondolom a Máté volt.
2: Ez a Máté volt. Először is őt kellett megtalálni. Máté is tudja, hogy én ezen nagyon sokat rágódtam, hogy ugye ő egyetemről jön haza, egy keresztény egyetemről jön haza, az édesapja temetésére, de hát ő már nem egyetemista korú. De akár Laurence Olivier, akár Smoktunovsky, akár a Vysotsky, akár a Gábor Miklós, mind már 40 fölött játszották el a Hamletet, mert ehhez egyfajta
1: érettség
2: is kell. Nem beszélve arról, hogy valószínű, hogy Hamlet, Shakespeare-nél is a Hamlet az nem a legfiatalabb ember volt. Én biztos vagyok benne, hogy ez nem a legfiatalabb emberrel játszatta el, mert olyan sokat kell ehhez tapasztalni, tudni, megélni, és át is gondoltam, hogy volt opcióm a fiatalabbra is, de végül elvetettem, mert azt érzékeltem, most nem akarok neveket mondani, hogy akik ezt nagyon fiatalon kapták meg, azokkal furcsa dolgok történtek. Tehát vagy belepistult, vagy eltűnt a pályáról, vagy...
1: Szóval, tehát egy kicsit nyomasztó is igen, tud lenni egy bizonyos kor alatt, hogyha...
2: Igen, és ugyan biztos, hogy... De a Máté még szerencsére pont egy olyan állapotban van, hogy hordozza ezt az illúziót. Legfeljebb nem első diplomás, hanem második diplomásként.
1: Még azt akarok darabbal kapcsolatban kérdezni, hogy volt-e olyan kulcs, amiből kiindult a maga számára? Tehát, hogy annak meg kell fejtődni, annak meg kell lenni, annak ki kell mondva, hát most a mondvát azt nem feltétlenül verbálisan értem, lenni ebben a darabban, ami igenis a ma nézőjéhez szól. Tehát volt-e valami ilyen gondolat a fejében, hogy annak meg kell fogalmazódni valahogy a színpadon, mert anélkül nem
2: hát
1: jut át?
2: Hát ez a felelősség. Az egyes számú a felelősség. E körül tobzódik a darab, aminek hát az emblematikus sorai a lenni vagy nem lenni. Az itt, akkor nem esb a lélek, és nem a korpusz. Tehát a lélek, ugye a szüleinktől kapjuk a testünket, az más kérdés, hogy ők meg kitől, ő meg jó, és akkor visszajöttünk Ádámhoz, Évhez, és akkor kiderül, hogy azt is az Istentől kaptuk. De a lélekért folyik itt a küzdelem, mert a test az majd elporlad, kivéve, hogyha nem lesz olyan fantasztikus élete valakinek, hogy még az se porlad el. Bernadett, Szent Pió atya, most mondhatnám tovább, Goretti Szent Mária, voltam mindegyiknek a sírjánál is. Tehát, hogy most kinek higgyek? Ez a furcsa történet, hogy anyám hozzámegy, a gyászidő letelte előtt hozzámegy az édesapám testvéréhez, ez hogy? Tehát, hát hogy lépnek át egy ilyent? Amit abba korban nem szabadott, most se nagyon de átlépni, most mások mindent átlépnek, de hát akkor nagyon nem. Ez ütszöget a fejébe. De amikor megjelenik neki a papa, hát szereti az apját, nagyon szereti. És elmondja az édesapja a jelenésben, hogy történt a halála. És nem azt mondja, hogy derítsd ki, hanem azt mondja, hogy bosszuld meg. Na most akkor a szememnek higgyek, vagy a fülemnek? Az itt a kérdés. Isten törvények, öntörvények. Ha most én megbosszulom az apám halálát, hogy van a Bibliában, a bosszú 7-szer annyit fog hozni. Hányan halnak meg a végén? majd ha valaki összeszámolja, érdekes számra jön rá. Tehát ez döbbenetes történet. Tehát a bosszú minimum 7-szer annyit szűr.
1: Ma sincs másként.
2: Ma sincs másként. És ezen gondolkozik, hogy szabad-e elengedni neki. Az rendben van, hogy az egérfogó jelenetben bebizonyítja, mert kirohan ugye a király belőle, hogy valószínű, hogy így történt, hiszen a színház ugye alkalmas rá, hogy még azt is bebizonyítsa, hogy a felelősség kibukjon, hogy ki a felelős ezért a szörnyűségért. Egy jó színház erre is képes, és ez az egérfogó jelenetben kiderül. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak mind a mai napig alapkérdés az életünkben, hogy lenni vagy nem lenni. Hogy itt a földön bosszút állni az igazságtalanságért, vagy derítsük ki az igazságot, de ne álljunk bosszút, mert különben még a lelkünk is elveszhet.
1: Hát meg amit mond a felelősség, az, hogy mibe áll bele az ember, hogy ilyen fordulattal élják, azért ez nem mindegy. Igen. Mi mellé áll? Mi mellett teszi le a voksát valaki egy ilyen szituációban?
2: Igen, és az is nagyon fontos volt, és abban is nagyon örülök, hogy társakat találtam. Én meggyőződésem, hogy a darabból kiolvasható, maga az atya szellem is mondja, hogy anyádat ne bántsd. Tehát, hogy az anya nincs benne a gyilkosságban. Hogy bűnt elkövetett-e, az biztos. Az a minimum az, hogy nem várta ki. De hogy miért ölt az öcs? Csak hatalomvágyból é? Vagy azért, mert az anyukával, Gertrudisszal, Claudiusnak volt egy szexuális nexusa. Míg az öreg király, öreg Hamlet hadakozott. Szerintünk igen. Tehát szerint, és erre társakat találtam. Ők ugyanígy olvassák, hogy ne direkt módon nincs benne a gyilkosságban, de
1: van valami.
2: Van valami, igen.
1: Ha más nem, akkor
2: korábban
1: okot szolgáltat, igen.
2: Igen.
1: Nagyon izgalmas, ugye még egy pár szót azért a Halmon Mátéről annyit beszéljünk, hogy hát ugye, ahogy az imént is emlegette, hogy ő Londonban tanult, és nagyon érdekes, hogy azért, hát tudom, hogy ez egy alap dolog, de hát azért olyan gyönyörűen beszéli a magyar és hát az Arany Jánosi magyart, hogy azért az kivetni valót nem hagy maga után. Tehát ilyen értelemben is úgy érzem, hogy ez egy jó választás.
2: Hát olyan
1: bizonyult, úgyhogy
2: olyan családból jön. Hát a Péter is nagyon szépen beszélt. És fontosnak tartotta, hogy a tartalom és a ugye, ami bent van a darab, illeszd a szót a cselekvést a szóhoz. Tehát tartalom és forma harmóniája. Tehát hiába csinos a tartalom nélküli forma, ha tartalom zötyög. Tehát a kettőnek össze kell érni, és ez egy komoly feladat, és abban reménykedek, hogy hát ezt látja a közönség is. Sőt, olyan visszajelzést kaptam egyik ismerősöm mögött, fiatalok ültek, ilyen érettségizős korú diákok, és fél időben hallgatta őket, és akkor azt mondta, és nem mentek el, visszajöttek a második fiatal. És az első rész végén a szünetben arra, hát azért ez nagyon kell figyelni erre az Arany Jánosi fordításra. És a végén már direkt odafigyelt, hogy vissza is jöttek, és miket mondanak, és azt mondja, hú, ide el kell jönni még egyszer, hogy mindent pontosan értsünk. Hát ez például, ha már más nem történt, ezzel a Hamlettel már megérte, hogy Arany János fordítása miatt hogy ezt pregnánsabban értsék, visszajönnek majd megnézni. Ez olyan örömet okozott nekem az egyik hozzátartozóm, aki direkt figyelte, hogy mögöttem hogy visel, és nem voltak kirívó visel, nem rosszul viselkedtek, hanem figyeltek, csak lehetett látni, hogy hát nagyon koncentrálnak. Nem egy hétköznapi beszéd ez.
1: Igen, hát ez abba vág, amit mondott is, hogy nem érdemes lebutítani, mert igen, nem. És működik, meg hát meg lehet érteni, csak hát egy kicsit több figyelmet igényel.
2: De hát, hogyha ilyennel, én gondolkozom is rajta, hogy ugyanezzel a társasággal megcsináljam, én magam játszhattam benne, Babarczi tanár úr rendezte, Babarczi László tanár úr rendezte, Boglár Lellén mutattuk be a paraszt Hamletet. az egy, még akkor volt Jugoszlávia, és egy jugoszláv környezetben, a szocializmusban a TS társaság bemutatja Hamletet. Zseniális. Hát nagyon, nagyon érdekes történet. Azon is gondolkodom, vagy azon is nagyon jár az agyam, hogy a Halmit, Bereményi Halmiát, ami szintén egy Hamlet parafrázis, abban is játszhattam. Érdekes módon mind a kettőben Horációt játszottam, a lelket, a barátot. Az egyiknek Horáció volt a neve, a másiknak Horvát volt a neve. Úgyhogy jár az agyam rajta, hogy ezek után föltárni azoknak, akik tényleg bejönnek, fiatalok, családok, és megnézik a Hamletet, klasszikus igénnyel készült Hamletet, azok utána kapjanak egy parafrázist is esetleg. De hát ilyen, amit nagyon mindig mondja az igazgatónk, Nagy Viktor, hogy Szami, olyan jó ötlet, hogy minél hamarabb csináld meg. De azért elmondom, úgy tudom, hogy le is foglalta a színház. Hát a West Side Story, ugyanez. A West Side Story ugyanez, mint a Róma és Júlia. Ugyanaz. A Hamlet, a Róma és Júlia, a West Side Story, a Ármányi szerelem, szabad így mondanom, ugyanazt járják körbe. Más-más hangsúlyokat rakva, és más-más filozófiai erőt tesznek hozzá, vagy gyöngülést. Tehát, de ezeken jó studírozni, és jó fölkínálni a jövő generációnak, hogy legyen jövőnk.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Eperjes Károllyal, a Magyar Színház Hamlet előadásának rendezőjével. Maradjanak velünk!

0: A mai művészbejáróban Eperjes Károllyal beszélgetünk, az ő rendezésében mutatta be és játssza nagy sikerrel a Magyar Színháza Hamletet. A következő percekben a teátrum művészeti vezetőjeként a tervekről is kérdezzük.
1: És akkor egy pár szót ejtsünk erről a bizonyos jövőről is, hiszen ugye nagyjából egy éve vették át ugye a Magyar Színháznak, vagy,
2: nem.
1: A, vagy mennyi?
2: Még nem.
1: Még nincs annyi?
2: Még nem. Nyáron, hát a gazdasági igazgatónk, ő már korábban átvette a rendcsinálást, de tulajdonképpen mi a Viktorral nyártól vagyunk.
1: Arról egy picit azért ejtsünk szót, hogy mi az elképzelésük Nagy Viktorral közösen, tehát ugye ez hogy a családok, ezt ugye többször elő is hoztat, tehát hogy a családok színházaként van meghatározva. Ezt,
2: és az ifjúság.
1: Így, és tehát hogy milyen irányba szeretnék folytatni itt a repertoár építést.
2: Hát azt szeretném mondani erre, hogy annak idején, mikor ez létrejött, szabad így mondanom, azt is én mertem felajánlani, hogy legyünk a Családok és Ifjúság, Ifjúság és Családok Színháza. És ez egy idő után csorbát szenvedett, és én akkor itt hagytam ezt a színházat, és most, hogy a Viktoron keresztül újból itt lehetek, én itt voltam főiskolás, nagyon szeretem ezt a színházat. Itt a Dzsumbújban, a 7. kerületben fontosnak tartom, hogy komoly értékmegőrző legyen ez a színház. És ezért minden jót hajlandó vagyok megtenni. Tehát ennek fényében visszahozunk olyan darabot, amit sajnos levettek. Tehát már a Rómeó ilyen. Én próbálnék még mást is visszahozni, de ennek majd lehet, hogy eljön az ideje. Ennek fényében van az első bemutatónk, amit a Viktor prezentált, már Nagy Viktor, és az nagyszerű Kuldus és Királyfi. Magyar szerzőkkel szereti a közönség is nagyon. És a Hamlet valóban merész volt, ez a második. De ez lesz a következő, és a Kölyök már próbálja a Viktor. Aztán visszahozzuk a Legyetek jók, ha tudtokot is, mert az évekig ment, és aztán lekerült, és nem, mi ezt közben megcsináltuk Sopronba, ott is ilyen 120%-os nézettsége volt például, tehát ott tömve volt a színház. Azt is szeretnénk visszahozni, tehát ilyen értékek, és most nem mondanám el a jövő évadunkat, mert még hivatalosan nem hirdettük meg, de ez az irány, hogy csináljunk igazi jó darabokat. Én nagyon amellett vagyok, hogy egy Csehov jövőre kerüljön színpadra. Nagyon amellett vagyok, hogy egy nagyon népszerű, nagyon jó minőségű ifjúsági darab kerüljön. A Viktor is egy egészen különös nemzetközi ifjúsági és családi darabot már a jogokat megvette, már mint a színház, de lecsapott rá. Tehát dolgozunk, vele dolgozunk, és szeretnénk, hogy amikor én itt főiskolás voltam, kik játszottak itt. Most csak a hölgyeket mondom, Váradi Hédikétől, Töröcsik Marikán keresztül, Máté Erzsikén keresztül, Bere Katikán át, Lukács Margitkával, én még Lukács Margitkával találkozhattam a büfében, vagy a lépcsőn. Például, aki a mi falunkban háború alatt ott ment hozzá az orvoshoz, Margitka Hegykőn. Mint csak mondtam is, hogy Margit, én abból a falból vette föl engem a színészetére, ahol Kegyed férhöz ment a férjéhez. Meglepődött. De akkor volt az egyes öltöző. Az egyes öltözőbe olyanok öltöztek, hogy Básti, Besenyei, Sinkovics, Kállai. Később aztán, mikor a Lali bácsi meghalt, akkor jött a Gárdi Gavi bácsi, volt ott. Tehát abba az öltözőbe, ami most a kettesbe öltözök, hát ott kik voltak? Hát kik? Özelajcsi bácsitól kezdve, Gellei Kornélon keresztül, Makári Zoli bácsi, Raksányi Kutyubá, és még nem mondtam el mindenkit. Jézus Mária, a 224-be főiskolásként a Bubikkal öltöztünk. Oh, és ott öltözött velünk Helyé Laci és Felföldi Laci. Oh, azt a betyárját.
1: Történelmi falak mondhatjuk.
2: Hát igen. Nagyon örülnék annak is, hogy majd van egy remek terv, hogy ez a színház egy zöld falat kapjon. A zöld fal azt jelenti, hogy zöld nevű. Van ilyen Londonban. Van ilyen Londonban. Onnan vette a mintát a Szabó Zoli gazdaságigazgató, és megterveztette, remek, mindenkinek nagyon tetszik, hogy növény van, veszi körbe a színházat. És ez itt bent a 7. kerületben, a Hevesi Sándor téren, ez egy egészen fantasztikus megoldás lehetne, és persze ehhez most már elkezdte rendbehozni a közösségeket, WC-ket, társalgó, stb. Szóval sok minden már szépen javul, de hát majd még ki kell cserélni a színházban majd az üléseket is jóra, meg sok mindent még kell csinálni, de elsősorban a színpad és a közönség közötti harmóniára kell ügyelnünk, de arra nagyon. De a gazdaságigazgatónk, úgy látom, hogy a tendereken szépen megy át egyik a másik után, és egy egész finom köntös, már belülről is kezdi rendbehozni, de hát persze ez egy eléggé ilyen szempontból materiálisan egy lerombolott színház, igyekszünk ezt is feljavítani, de hát a belbecsére még inkább kell, mert akkor, ha a belbecse rendben van, akkor ahhoz talán jön a mecenatúra is, hogy teljesen fizikálisan is rendben lehessen hozni ezt a színházat.
0: Kedves hallgatóink, önök a művészbejárót hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Ezzel a műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, elhangzott a művész bejáró, melyben tavalyi műsorunkat ismételtük meg. Az Eperjes Károly rendezésében bemutatott Hamletet a Magyar Színház máig sikerrel játssza. Május 7-én és 8-án is láthatják a nézők a kivételes színészgárdával készült produkciót.

0: Paul Arma első koncert divertimentójának részletét Jean-Pierre Rampal és a francia rádió és televízió zenekara előadásában hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Ukrajna arra számít, hogy a Tisza kormány megalakulása után nagyon gyorsan sor kerülhet a Magyarországgal történő kapcsolatfelvételre. Az még nem dőlt el, hogy Magyar Péter mikor találkozik Volodymyr Zelenszkijjel, mert az ukrán elnök stábja még nem véglegesítette az államfő júniusi programját. Ukrajnában azzal kalkulálnak, hogy a Tisza kormány megalakulása után Kijev és Budapest gyorsan felveszi egymással a diplomáciai kapcsolatokat, mondta Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettese. Kacska felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolatfelvételre az új magyar országgyűlés megalakulása után lesz lehetősége a két országnak, írja az Ukrinform. Emellett arról is beszélt, hogy Budapest és Brüsszel között számos technikai egyeztetés zajlik a háttérben, és reméli, hogy Magyarország idővel támogatja majd Ukrajna egyik nagy vágyát, az EU-hoz való csatlakozást. A Bloomberg korábban úgy értesült, hogy Magyar Péter az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez kötné Kijev uniós csatlakozási tárgyalásainak támogatását. Erre reagálva Volodymyr Zelenszkij egyértelművé tette, hogy a kárpátaljai magyarok ügyében, mint mondta, nem lesz itt probléma. Magyar Péter változást sürget Kárpátalján. Április végén a Tisza párt elnöke az irodájában fogadta Babiák Zoltánt, Beregszász polgármesterét. A találkozón egyetértettek abban, hogy a kárpátaljai magyarok számára életbevágóan fontos, hogy új alapokra helyezzék Magyarország és Ukrajna kapcsolatát. Elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást, és hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják, és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának. Ezzel segíthetnénk azt is, hogy a háború lezárultát követően minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülő földjére, jegyezte meg Magyar Péter. Kijev egyébként még nem erősített meg semmilyen hivatalos találkozót a két vezető között. Mivel Volodymyr Zelenszkij júniusi programja még nem végleges, árulta el az újságíróknak az ukrán elnök sajtófőnöke és hivatalos beszédírója Dimitro Litvin. Korábban Volodymyr Zelenszkij azt mondta, kész találkozni Magyar Péterrel, amint a Tisza párt elnöke készen áll erre. Országgyűlési feladataira hivatkozva lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a NAK elnöke Papp Zsolt. A NAK vezetője kedden átvette a képviselői mandátumát, így az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezek a feladatok teljes embert kívánnak, az új szerepkör még nagyobb felelősséggel jár, ezért távozik a kamara éléről. A leköszönő elnök utódjáról a NAK későbbre ígért tájékoztatást. Papp Zsoltot a 2024. szeptemberi országos küldöttgyűlés választotta meg az Agrárkamara vezetőjévé. Az MTI szerint az országgyűlésben a Fidesz országos listájáról jutott be, a kormánypártok jelöltjeként egyéniben nem szerzett mandátumot. Közlekedési hírekkel folytatjuk. Az M7-es autópályán Budapest felé a hollandi csomópontnál két kamion ütközött, majd az egyik kamion felborult és a rakománya szétszóródott. A 195-ös kilométernél lévő hollád csomóponton keresztül tereli a rendőrség a forgalmat. Az M1-es autópályán közlekedők mindkét irányban több kilométeres torlódásra készüljenek. Hegyeshalom felé a 92-es kilométernél, Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél robbant le korábban egy-egy kamion. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnásnyék térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak. Végül az időjárásról. Délután egyre több gomoly felhő képződhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz.
2: 2026. május 6-a, szerda van. 17 óra 5 perc. A kerengő következik.

0: 131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Ez a kollégium a bizalom alapkövén épült. Jelentette ki 5-ös Lóránt a Gellért-hegyi épület avatásán mondott beszédében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Horváth László egyetemi docens, a kollégium igazgatója, a kerengő vendége. A kollégium 1895. szeptember 21-i megnyitását több évtizedes szervezőmunka előzte meg. A jelenről nem lehet a múlt nélkül beszélni.
1: Nagyon tudatosan készítették elő az 5-ös József kollégium alapítását. A gondolat fogantatása és aztán a végső kivitelezés is 5-ös Lóránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdtek gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőlegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár ugyanis majd később menet közben alakult ki.
0: Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
1: Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, a idegen szóval élve ugye a professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, hogy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Garai Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is, és ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az 5-ös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
0: Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az 5-ös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
1: Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, hogy az 5-ös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt. Ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű 5-ös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették, és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett ember, tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
0: Már a 19. század végén vagy a 20. század elején is a tudós tanárképzésben nagy jelentősége volt a tudós tanárok, tudós professzorok oktatásának jelenléte. Segítsége.
1: Ez pontosan így van, ez a lényege a kollégiumi oktatásnak, vagy kutatóvá formálásnak. Hát ezekre látunk külföldön is jó példákat, modelleket, ugye az angoloknál, a college-okban ezek a tutoriális képzések. Valahogy így kell ezt elképzelni, és a történelmi időkben is így volt. Tehát egy nagy formátumú tudós tanár egyéniséghez kötődtek a felvett kollégisták, kis csoportokban néhányan, és őket közvetlenül tudta oktatni és magasabb elvárások elé állítani, és lépésről lépésre ráterelni a kutatói pályára.
0: Kérem, egy-két tudós tanár nevét emelje ki, akik a fiatalokat oktatták.
1: Mika Sándor volt a történészeknek a vezető oktatója. Óriási hatással volt Szabó Miklós, a klasszika filológusoknak a vezetője, akik mindketten egyébként az 5-ös kollégiumban tanultak, tehát hamar átvették ezeket a Pajzs Dezső például, ezeket a mintákat, és ezt aztán forgatták, vitték vissza a kollégiumba.
0: 1906-ra önálló könyvtárat hoztak létre, szabadpolcos könyvtárat. Ez napjainkra mennyire bővült, mennyivel?
1: Igen, tudatosan törekedtek a mintaintézmény alapján, ami az École Normale Supérieure Párizsban, hogy legyen egy szabadpolcos nagy szakkönyvtára az Eötvös Kollégiumnak, ahol minden fontos irodalmi tételt azonnal és könnyedén elérhetnek a kollégisták. És ugye Medgyánszky Dénes és Semsey Andor adományainak köszönhetően állt össze, illetve hát az Eötvös hagyatéknak egy részéből állt össze ez a házi könyvtár. Például kedves tanárom Borzsák professzor úr, aki kurátora is volt a kollégiumnak, egészen a második háború végéig úgy működött, és ugyanazt a célt beteljesítette, amit például a párizsi mintája tudni. Valóban meg tudták venni a megfelelő szakirodalmat, és nem kellett ezek után mindenféle városszerte járogatni különböző könyvtárokba, de sajnos ez a helyzet ugye a háborúval megtört.
0: És napjainkban?
1: Napjainkban kettős könyvtárunk van. Létezik ez a régi Eötvös könyvtár, ami hát ugye az Irodalomtudományi Intézet alapításának köszönhetően helyben maradhatott. Ez egy óriási megmenekítés volt, mondhatjuk így, tehát nem hordták szét a bezáratás után, tehát 56 után az intézet elfoglalta ott a helyét az épületben, és a bölcsészeti rész meg is maradt ott, ahol volt. Igaz, hogy az Irodalomtudományi Intézet profiljának megfelelően elsősorban az irodalmi területeket fejlesztették, és oda vásároltak könyveket, de a régi anyag, akár a saját tudományterületemen maradva, a klasszika filológia alapkötetei, azok ugye nem évülnek el, nyilván az új szakirodalom hiányzik, de a szövegkiadások és ugyanígy más nyelvterületeken, romanisztikába sorolhatnám, mind rendelkezésre állnak. Tehát ez egy nagyon fontos báziskönyvtár, ezt az Eötvös kollégisták használhatják minden évben, a felvett kollégistákat beiratjuk, és ott dolgozhatnak, nyugodt körülmények között el is vonulhatnak. E régi történelmi könyvtár mellett van nekünk egy másik könyvtárunk, ugye Medgyánszky Dénes nevét vette föl, ezt a 70-es években alapították, úgynevezett ugye szakkollégiumi könyvtárként működik ez elkülönül a régi Eötvös könyvtártól, és ennek az állományának a legfontosabb részei, csoportjai, azok műhelyek szerint vannak szétbontva, tehát teszem azt, a történész műhelyben vannak kézikönyvtárnak a történész vonatkozású kézikönyve, és így sorolhatnám a többi műhelyet. Ez egy önálló entitás, az egyetemi könyvtár, tehát az egyetemhez tartozik ennek a szerves része, ez független az Eötvös könyvtártól. Tehát gyakorlatilag a kollégistáknak, teszem hozzá, ha még könyveket használnak, én bízom benne, azért ez nem veszett ki teljesen, bár erősen visszaesett, kettős lehetőségük van, különösen a bölcsészeknek. Ugye a Dögész könyvtár rész, ami jelentős volt a régi könyvtárban, az ide-oda elkerült mindenféle adományok révén földrajzi társasághoz, matematikai intézethez, stb. Azokból csak ilyen relikviák maradtak, tehát az nem mondhatnám, hogy szó szerint kézzel fogható. És ha megengedi, még hozzáteszem, hogy ma e könyvtárunkat ugye nem egyszerűen csak Medgyánszky Dénes könyvtárként szoktuk hát megnevezni, hanem mindig oda tesszük mellé, hogy könyvtár és levéltár. És ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy épp nemrég mondtam az első éves latinosoknak egy-egy ilyen fogalmat szeretek bevezetni, hogy érezzék, hogy használhatjuk például azt a kifejezést, hogy in situ. Az in situ az azt jelenti, hogy helyben

0: mert ugye raktári polcrendszert vásárolhattuk meg, amikor az ember az helyet kiválóan kihasználva ilyen tekerős polcok segedelmével tudja ugye mozgatni az anyagokat nagy mennyiségben. Őszintén megmondom, az egyik legnagyobb eredménynek ugye fizikai értelemben ezt tartom az elmúlt időkből, hogy európai színvonalú minden levéltári előírásnak eleget tevő levéltári raktárhelyiségünk van, és gondolkodunk tovább, majd a kutatóhelyiséget is szeretnénk majd kialakítani.
1: A kollégium hallgatóinak a létszáma mennyiben változott az elmúlt 130 évben?
0: Jelentősen változott, ez teljesen egyértelmű. A történelmi kollégiumban körülbelül 70 fő lakott, és a szobák is úgy voltak kialakítva, hogy kétfős alvó helyiség kötődött egymáshoz úgy, hogy középen volt egy dolgozó vagy olvasó kis rész. Tehát ezek voltak a történelmi terminussal élve a családok. Tehát a kollégiumban ilyen családok voltak. Természetesen mind a négyen férfiak voltak, de hát ilyen áthallással volt családfő, családanya, stb. Az újkori kollégiumban most, ha megengedi, megemlítem a bezáratás idejét, hogy lássuk, hogy micsoda drámai különbségek vannak a számokban. Ugyanarról az épületről beszélünk, ugyanazról a négyzetméter területről. Tehát a 70 fő után, ugye 1950-es bezáratást követően a tanfolyam ellátó vállalat, ilyen veretes neve volt, 450 hallgatót helyezett el emeletes ágyakon az ötvös kollégiumban. Tehát ez magától értetődik, az abszolút bizonyíték arra, hogy ott érdemi szakmai munka nem volt, nem is lehetett, nem is akartak. Majd amikor 58-tól visszaállították, megtörténik az első lépések, hogy létrejön az ötvös kollégium szakkollégium, Ötvös József kollégium K betűvel írva, én már nem történelmi C betűvel, akkor lépésről lépésre a Tóth Gábor igazgató úr 1983-ra eljutott odáig, hogy az úgynevezett általános kollégistákat, akik nem voltak szakkollégisták, tehát nem válogatott diákok voltak, őket más kollégiumokba helyezték el, és körülbelül olyan 110-120 fő az a létszám, aki most bentlakóként ott van. Hát hozzájuk társulnak természetesen az úgynevezett külsősök vagy bejárók, és ezáltal az összlétszám, tehát hangsúlyozom, nem az épületben, de az összlétszám az 250 fő, vagy akár a fölött is lehet.
1: A kollégiumban folyó tanárképzés eredményességét mi mutatja? Most is részt vesznek a hallgatók munkájában, a hallgatók oktatásában a tudós tanárok? Professzorok?
0: Őszintén megfogalmazva, az nem átallom többször azt mondani, hogy szinte kizsákmányolja az ötvös kollégium a régi diákjait. Tehát az a hatalmas hátország, ahova ugye éppen nemrégiben a 65. évforduló kapcsán az új kollégium megnyitásának évfordulójához kötődően létrehoztunk egy Collegium Nostrum nevű adatbázist, ahol az volt a célunk, hogy 58 után fölvett összes kollégistát ugye megjelenítsük nevükkel, és hát a szándékaik szerint bizonyos adatokat is mögé teszünk. Tehát itt több ezer főről van szó, és nagyon sokuk ragaszkodik az alma materhez, mindenfajta elvárás nélkül, anyagi elvárásokra gondolok, erre mondom azt, hogy hát bizony a kollégium ez, idézőjelbe téve, ezzel vissza is él. Azért mondhatom ezt bátran, hiszen ez velem is így történt, tehát én nekem meg nem fordult a fejembe soha, amikor egyetemi oktató lettem, hogy én bármit remélnék anyagiak szempontjából az ötvös kollégiumtól, óriási megtiszteltetés volt, hogy a tanáraim, az akkori igazgató vagy műhelyvezető felkért, hogy órát adhatok. Ez az étosza, ez a mindennap az ötvös kollégiumban. Lehetne mondani más szerkezetekben működő szakkollégiumokat, ahol tudom, egy-egy óraadói díj, az bizony tetemes összeg. Nyilvánvalóan azért mi is törekszünk arra, hogy valamilyen szinten, legalább gesztusok formájába megköszönjük, megbecsüljük a tanárainkat, műhelyvezetőinket, de ahogy mondtam, a kollégium érdemi működése ezen a bizalmon nyugszik, amelynek a lényege az, hogy mi azért vagyunk itt, hogy egymás tudását gyarapítsuk.
1: Ötvös Lóránt 1919-ben bekövetkezett halála után az utód Teleki Pál lett. Tudósként pontos értesülései voltak az Ötvös Kollégium kulturpolitikai szerepéről. Melyek voltak a fő elvárások a diákokkal szemben, illetve ez napjainkban megváltozott, ha igen, akkor mennyire?
0: Folyamatosan változott ez az elvárás, hiszen onnan indult a kollégium, ahogy erről beszélgettünk is, hogy minőségi tanárokat kívánt biztosít a hazának. És miután bizonyságot nyert, és nyilvánvalóvá vált, hogy itt ez az elvárás, ez csak egy rész elvárás, hiszen ezt már az első évfolyamok tagjaival túlteljesíti a kollégium, most Még egy nevet hat mondjak, például Kodály Zoltán, aki nem is lakott a Ménesi úti épületben, hanem

0: megelőző ugye bérleményben volt ő kollégista, ő germanista volt, és mellette járt a Zeneakadémiára. Kiváló germanista, sőt, majd, hogy nem klasszika filológus lett, mert olyan kiváló volt ógörökből. Úgyhogy hamar, ahogy mondom, kiderült, hogy itt nem egyszerűen tanárokat lehet képezni, hanem sokkal többre is lehet gondolni, és ennek megfelelően kezdett alakulni a kollégium belső szerkezete már az oktatási és elvárások szempontjából. Tudnék, egyre inkább azt gondolták, hogy igenis, tehát ez a 20-as évektől kezdődően van így, hogy kutatókat kell képezni, tehát önálló tudományos eredményekre képes diákokra van szükség, és ebbe az irányba kell őket terelni, amellett természetesen, hogy a tanárképzésben is részt vesznek. Tehát ez egy markáns eltolódás a 20-as évektől kezdődően, hogy tudósokat szeretnénk nevelni.
1: Figyelemmel kísérem a kollégium működését, és látom, hogy a kollégium képzési rendszerét sokoldalúbbá kívánják tenni.
0: Igen, az volt kezdetektől fogva a szándékunk, hogy kövessük azt a jól bevált történelmi modellt. Akkoriban a természettudósok, bögészek és filoszok éltek csak egymás mellett, idézőjebe teszem a csakot. Tehát magyarán, ahogy az egyetem egyre inkább nyitotta szélesebbre a kapuit, mindenféle disziplína karrá válva jelenik meg és jelent meg az életünkben, úgy igyekezett az ötvös kollégium is követni ezt. Mondok egy nagyon egyértelmű példát, ugye kihallott volna a történelmi időkben arról, nem is létezett, hogy informatika. Ugye hát létrejött most már nyilvánvalóan az egyik húzók arra az ELTE-nek, az informatikai kar, úgy döntöttünk, hogy nem szabad lemondanunk az informatikusokról, nyissunk feléjük is, és nyitottunk egy informatika műhelyt. Hasonlóképp létrejött egy társadalomtudományi műhely, nem a legutolsó és a legfrissebb fejlemény pedig a gazdaságtudományi kar. Igaz, hogy ezeknek a karoknak csak részben van kötődése a tanárképzéshez, a gazdaságtudományinak pláne nem, mégis úgy érzem, közösségben megjelenő és jelenlévő tucatnyi gazdaságtudományos hallgató, vagy fél tucatnyi bentlakó jó hatással van a többiekre. Tehát az a régi eszmény, amit az öregek úgy hívtak, hogy önbeporzás, még inkább, még erőteljesebben megvalósulhat, mert ilyen sok tudományterületet képviselő hallgató találkozik, beszélget és hat egymásra.
1: Foglalkoznak végzős középiskolásokkal is. Ez mennyiben teszi könnyebbé a felvételét, a bejutási lehetőséget?
0: Nagyon fontos dolog, amit felvet, mert régóta küszködött már a kollégium, most sem mondom, hogy túl vagyunk a nehezén, az utánpótlás megnyerésével. Tehát korábban úgy fogalmaztam, hogy sokan sajnos egyáltalán nem hallanak a kollégiumról, ez mindig egy rejtély, hogy ez miért van így, de így van. És sokan azok közül, akik viszont hallanak róla, azok megijednek, hogy ide aztán be nem lehet kerülni, mert olyanok az elvárások. Ugye a történelmi időkben, ahogy emlegettem, az a 405-ös kollégista középiskolás tanár megtette a maga dolgát, hiszen elvitte hírét, és ha talált egy tehetséges hallgatót, akkor ajánlásával ide küldte az anyaintézménybe. Ez most is szegről végről működik, hiszen nagyon sok ötvös kollégista, kiváló középiskolai tanár van, de ennél több kell. És ezért gondoltuk ki, két nagy táborunk is van, az egyik az Ötvös József, most már újkori nevén tehetséggondozó tábor, régebben én tehetségtábornak kereszteltem el. Ez januárban van mindig, éppen azelőtt, mielőtt még a diákok beadnák a felvételiket. Tehát mi megpróbáljuk megszólítani az ELTE-re igyekvőket, és ide hívni őket egy héten át, hogy találkozzanak a kollégiummal is. A másik nagy táborunk az pedig az Ötvös József természettudományos tábor, ez július utolsó hetében lesz most éppen idén. Ide pedig nem érettségiző, hanem érettségi előtt álló természettudomány iránt érdeklődő diákokat hívunk meg. Szeretném azt is elmondani, nagyon hálás vagyok a diákjainknak, mert óriási munkát fektetnek abba, hogy minden lehető felületen reklámozzák, hirdessék ezeket a táborokat. És ennek köszönhetően a 40 fős tehetségtáborra és az 55 fős természettudományos táborra jelentős túljelentkezés van, és ezen érkező diákok közül, nagy örömömre, sokan aztán eljönnek felvételizni és bekerülnek a kollégiumba.
1: Ugyanakkor ma is emelt követelményeket kell teljesíteniük, mind az egyetemi, mind pedig a kollégium szakkoráin.
0: Azt szoktam mondani épp a tehetségtáboron, amikor úgy ott vannak a lelkes fiatalok, de azért érződik a szemükön az a bizonyos aggodalom, hogy jaj, mi várhat itt én rám, hogy ide bekerülök. Hogy higgyék el nekem, ugye sok évet látva már az egyetemi oktatásból, és magam is ötvös kollégista voltam, hogy itt az ötvös kollégiumi munka az nem valamiféle többletterhet jelent a szó szoros értelmében, hogy itt szinte szíjhasítunk a hátukból, és az a cél, hogy amennyire csak lehet terhelhessük őket, szó sincs erről. Az a lényeg, hogy az a gimnazista, aki oda eljön a tehetségtáborra is, vagy a kollégiumba, azért jött nyilvánvalóan, mert amit szeretne tanulni, az tényleg érdekli. Tehát én már a tehetség szót sem nagyon szeretem sokszor használni, hiszen elhasználták, hanem hogy van-e benne hiteles érdeklődés, és ha ő tényleg szereti azt, amit tanulni akar, akkor a legjobb helyre jön. Mert ugye ezt az egyetemi tapasztalatból mondom, más szakokon is ez megjelenik. A klasszika filológiánál különösen látványos, tehát vannak, akik latin előtudással érkeznek, latin érettségivel, és vannak, akik nem, hogy úgy mondjam, felrúni szeretném, de mondjuk február 14-én, mert nem tudja, hogy szegény mit írjon be, beírja a klasszika filológiát, mint felvendő szakot. És akkor ilyenek találkoznak az évfolyamon, mindenkinek próbál az ember segíteni, de magától értetődik, hogy aki latin alelképzettséggel jött, az nem tud úgy haladni, ahogy ő azt szerette volna. Tehát kisebb-nagyobb csalódások érik. És ez minden szakunkon így van, hát ilyen az egyetem, mert tágra nyitotta a kapuit. Ezért mit csinál a szakkollégium, mi a feladata, hogy összegyűjtse azokat, akik tudatosan, komoly háttértudással érkeztek, és nekik kínáljon lehetőséget. És ők ezt el is várják. Gondosan oda kell figyelni. Ugye a régi mondás szerint, ha csak magyarul is mondom, hogy teher alatt nő a pálma. Ha nincs rajta teher, az is baj, ha sok a teher, az meg talán még nagyobb baj. Tehát valahogy mi próbáljuk ezt megtalálni, és én azt érzékelem, úgy látom, hogy ez működik.
1: Beszélgetésünk zárásaként kérem, vázolja fel, melyek a jövő legfontosabb tervei.
0: Egy ideje már többször megfogalmaztam, és komolyan foglalkoztat, hogy nagyon nagy lehetőségünk lennének még a nemzetközi nyitásban. Nem azt mondom, hogy nemzetköziesítés, mert ez nem magyar szó, hanem valami furcsaság, de ugye ez a műszó az egyetemi közegben. Konkrétan arra gondolok, hogy az ötvös kollégium az egyetem támogatásával a karokhoz hasonló módon önálló Erasmus kapcsolatokat létesíthet, működtethet, tehát egyfajta, ha nem is mondanám, irodának, Erasmus irodának, de egy Erasmust koordináló, önálló egységgé váltunk. Azt szeretném, és erre kezdenek ugye hát figyelni már a műhelyeink vezetői, hogy akár egy-egy műhely vezető, itt beszélgettünk arról, hogy a tudós tanárnak mekkora befolyása van, tehát a saját kutatási területét képviseli, hát mi mást képviselne, és abba tudja legjobban bevezetni a diákjait, és úgy tudnak leginkább gyarapodni. Hát ez még egy ötvös lórándi gondolat. Most oda akarok kiukadni, hogy mondjuk a kaptafánál maradva, vagy a klasszika filológia műhelyvezető, aki esetleg bizantinológiával foglalkozik, és tudja azt, hogy Európa szerte hol van nagyon komoly bizantinológiai központ, akkor teszem azt Párizsba vagy Bécsbe, akkor ezzel vagy ezekkel az intézményekkel felveheti és fel tudja venni a kapcsolatot, megvan a szakmai hitele, létre lehet hozni egy önálló Erasmus kapcsolatot, itt a 18 műhelyünkről beszélek, akár egyszerre 18-at is, és úgy érzem, hogy egy újabb lendületet adhatna a diákjainknak, akik ugye belépnek ebbe a rendszerbe, az itthoni képzésbe, megismerik ezt a szakmai területet, és láthatnák közvetlenül azt a perspektívát, hogy bizony akár a kollégiumhoz kötődő Erasmus helyre később ők ki is mehetnek, és ott tovább tanulhatnak. Vannak már ilyen képleteink, régóta működő történelmi összekötetés fűz minket az École Normale Supérieure-höz, ahova nem csak francia szakosok mehetnek, hanem a természettudós területekről is, az olaszokkal, a bolognai egyetemmel, páviaiakkal, a Collegio Borromeo van ott egy ilyen patinás intézmény, tehát vannak nagyon jó példák. Ha valamit és valahol fejlődni kellene, nem mondom azt, hogy minden tökéletes, de azért hadd mondjam azt, hogy én örömmel látom, hogy milyen szépen dolgozik a kollégium, és nagyon őszintén szoktam ezt megköszönni minden közgyűlésen a jelen való kollégiumnak, akik a diákokat és a tanárokat értik, de ha valahol fejlődni lehet, szerintem ez volna.
1: Kedves hallgatóink, Horváth László egyetemi docenssel, az ELTE kollégium igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Szerestei Nagy Lászlót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar professzor emeritusát, a HUNREN PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport alapító csoport vezetőjét.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Április 17-én és 18-án nagyon izgalmas tanácskozást szervezett a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 19. Lelkiségtörténeti konferenciáján Álom a magyar lelkiségben címmel. Arra kérném professzor urat, kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy mi volt a célja annak idején a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport megalapításának.
2: A 2000-es évek elején alakult a csoport, akkor még lelkiségtörténeti csoport néven, aztán amikor sikerült pályázatot nyernünk az akadémiánál, akkor vette fel a Barokk Irodalom és Lelkiség csoport nevet. Sok előnévvel szerepelt az elmúlt években, most épp HUNREN. Megalakultunk, a cél az volt, hogy a nagyon elhanyagolt lelkiségi irodalomban valami csináljunk, és az egészben nem lehet egy, ezért a barokk korszakot szúrtuk ki. A barokk korszak azért is érdekes volt, mert a gyökerei legalább addig visszanyúlnak az arhaikus népi imádságoknak. És volt kis számítás is abban, hogy úgy fogalmaztuk meg, hogy annak az anyagnak az írott változatait keressük, méghozzá nyomtatott és kéziratos formában. Még egy titkos cél volt, talán most valamit sikerült elérnem, az, hogy hivatalosan a irodalmi kánonba fölvett irodalmi szövegek és a sekrestyébe száműzött lelkiségi irodalom hol találkozik. Mert valahol ezek egymás mellett éltek. Ugyanaz a szerző írt ide tartozó művet is, oda tartozó művet is. A lelkiségi területre tartozó műveket a könyvkiadásunk mellőzte. Tehát vannak olyan szerzők, akik megkiadták az összes művét, de a lelkiségi irodalmat azt nem. Tehát az összes versei megjelentek, de ami egyházi tartalmú vagy lelkiségi, azt nem. Ezért alakultunk meg, és nagyon érdekes, az első kötetünkben meg is fogalmaztam, Fraknói Vilmos már több mint 100 éve leírta azt, hogy tulajdonképp annyi mindent tudunk múltunkról, de olyan lényeges dologról, hogy mit imádkoztak őseink, arról vajmi keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy most a nagyanyám imádkozza ezt, és azt feltételezzük, hogy az ő nagyanyja is, meg így visszamenőleg a középkorig ezt imádkozták. Hát ennek akartunk egy kicsit utána nézni.
1: Nagyon sokszínű az a témakör, amelyekkel eddig foglalkoztak, és most az Álom a magyar lelkiségben különösen érdekessé vált. Miért ezt a témát választották, professzor úr?
2: Kicsit csalóka volt a cím, és nagyon sokan csak a tényleges alvás álomról beszéltek. Én előadásomban rögtön leszögeztem, hogy én az átvitt értelembe beszélek, azaz minden olyat, ami a képzelet terméke. Ilyen értelemben a költészet az messze ide tartozik, mert a költészet nem mindig a valóságot tükrözi egy az egybe.
1: Professzor úr saját előadása fikció és valóság határán Gyalogi János metamorfózisza. Előadása kezdetén meghatározta az álom és a metamorfózis fogalmát. Miért volt erre szükség?
2: Azért volt szükség, mert engem izgat az, hogy a barokk irodalmat, egyáltalán az irodalmat alkalmilag lehet-e használni, van-e hatása a társadalomra? Feltételezésem szerint van, de nem közvetlenül. Na most mi a helyzet a barokk korszakban? Kolozsvárott ugye a 18. századra megszilárdult a helyzet, azaz a jezsuitáknak nem kell attól félniük, hogy jövőre már nem lehetnek ott, és hatalmas munkába kezdtek. a munkájukat a erdélyi katolikus státus urainak a segítségével végzik. Nem sokan voltak, főleg székelyek. És azt határozták el, hogy Kolozsvárot nem a teológiát kell erőltetni, nem hitvitába kell bocsátkozni a többi felekezettel, hát főleg a reformátusokkal, hanem itt a világiak megnyerésére kell törekedni, és ennek nagyon jó módja volt az, hogy a kialakuló akadémiai képzésben nem a teológiát, hanem a filozófiát, azaz a költészetet is kell erősíteni. Ennek a gyümölcse, hogy a Kolozsvári Akadémián mindig úgy képzelték el a jezsuiták, nem csak itt, persze másutt is, hogy egy parnasszus, egy helikon, és olyan hatalmas mennyiségű költői termés alakult ki, részben a tanárok, részben a diákok révén, amelyik szinte ellepte az egészet. Na most ebbe a helyzetbe a jezsuitáknak adódott, hogy programot kell adni. Mi legyen a program? Nem könnyű programot ajánlották, hanem azt, hogy erőfeszítéssel kell a diákoknak is tenni a magukét, és érdekes, a diákok jókedvel verselgettek. Le lehet mérni azt, hogyha mondjuk Gyalogi János ott volt Kolozsvárot, még öregkorában is mennyi hallgató jött hozzá. Tehát ez egy jó módszer volt. Na most mi az elképzelés ezzel a parnasszussal? Ugye a parnasszus az egy másik világ, az egy fentlét, és ezt a fentlétet próbálják megmutatni, hogy az milyen. Nem azt mondják, hogy mennyország. Ez megint egy külön dolog, hogy a barokk korszakban a középkori reneszánsz, stb. Örökséget, azt mind be szeretnék legalábbis építeni a saját képrendszerükbe. És ez néha annyira sikerül, hogy azt mondja Gyalogi, hogy nála egy tőről fakad, az ő szívébe két dolog van, a Zsoltár és a Múzsa. Most, hogy ez hogy fér meg egymás mellett, engem ez izgat. Van-e valami eredménye annak, hogy ők elkezdték az ifjúsággal és az ifjúságon keresztül a társadalmat mennyire tudták megnyerni maguknak? Hát ehhez az kellett, hogy például Gyalogi is, van neki egy kéziratos másolata élete végén, hosszú ideig írt 75 évet, és élete végén egy vaskos kéziratos kötetet összemásolt, aminek az elejére Ovidiusnak a mintájára megírta versben az életrajzát, nem szorosan vett életrajzi elemekkel tele van. Ő úgy fogalmazza meg, itt talán idézem, hogy mely piros hajnal látta, hogy én ki nem állok a harcra. Ostya adott nagy erőt, az sarkalta a vadlovat, hogy ne vigyék fiatalként vágyai egyre tovább ördögi tón befelé. Tehát megharcolta ő minden nap a maga harcát, és küzdött. Azért az elöljárója az ő személyes verselésének nem mindig tapsikoltak, de ő ezt rendületlenül tette, rendi tevékenysége ellen soha nem akadt semmiféle panasz. Talán egy érdekeset, amikor meghalt a halotti elógiumában, élete végén mindenkinek leírták, hogy ki és mi volt ő, azt írja egyik rendtársa, hogy amikor ő prédikált, akkor zümmögés hallatszott fölötte, és önkívületszerű állapotba esett. Na, ez a jellemző rá a költészetbe is, és valahogy ezt tudta a diákokra is átvinni, hogy bölcsnek kell lenni, és mindenkivel megérteni egymást. És itt jön be az, hogy a másik felekezettel is megértették egymást. A református Kölesi Sámuel orvos volt, és kormányszéki tanácsos. Az ő támogatásával tudta megjelentetni a zsoltáros hangú elégiáit. 1726-ban vagyunk, tehát 18. század elején. Itt már olyan együttműködésről beszél, ami csak jóval később jelenik meg a társadalomban.
1: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán tartott Álom a Magyar Lelkiségben című konferencián professzor úr előadásában fölmerült, idézem, egyik mondatát: tudatosan teremtettek a jezsuiták olyan helyzetet, amelyben létrejöhetett a mindennapoktól való elszakadás. Idézet vége.
2: Nem a legsúlyosabb egyéniségek voltak ők Erdélyben, de az, hogy ifjúság volt a kezükbe, például Kölesi nagyon híres orvos volt, és azért a jó orvost azt nagyon sokan keresték, másrészt ima könyvei révén ő is hatott. Hát a Gyaloginak meg egyszerűen jöttek a diákok. Most egy lelkesedő tanár sokkal jobban megragadja a hallgatóit, mintha valaki szárazon beszél. Ez ugye a költészet lényegével is összefügg. A szakirodalom 1726-ra teszi a jezsuitáknak a világ felé fordulását. Azt mondják akkor, hogy most már mi legyen az, amit kell tennünk. Hát elsősorban az ifjúságot megragadni, az ifjúsággal elhitetni azt, hogy a bölcsesség számít. Nem ilyen-olyan katolikus hittétel, hanem a bölcsességre kell tanítani. Hogy jön ebbe bele a Parnasszus? A költészetről sokat vitatkoztak a korban, a kolozsvári Parnasszuson is. 1726-ban jelent meg, hogy a most végzett doktorandusoknak mit ajánlanak, azt, hogy kísérjék figyelemmel, hogy mi is a költészet. Hát a költészet az lehet ugye tanult mesterség, a barokk irodalomról általában az a vélemény, még ma is, hogy a művelt tanárok tudtak verset írni, és írtak verset. A másik az az égi szikra, az ihlet. És bizony hangsúlyos ez az ihlet.
1: Lehetett társadalmi hatása a Parnasszusnak?
2: Igen, ezek a hallgatók ugye május elején a Parnasszuson éltek, akkor voltak a doktori javatások, de utána leszálltak a Parnasszusról, és talán valami maradt bennük. Én erre tudok gondolni, hogy ha egyszer annyira beleéltem magam abba, hogy az én bölcsességem azt mondja, hogy becsülettel kell élni, akkor lehet, hogy tényleg becsülettel él.
1: Érdekes előadásokat hallhattak a jelenlévők. Lesz-e vajon kiadvány ebből is?
2: Lesz, igen, a következő évi konferenciára meg fog jelenni a kötet, legalábbis a tervek szerint.
1: Tehát akkor a honlapon is elérhető vagy válnak ezek az előadások, hiszen ott szó volt zenéről, népi imádságról, megnyugvásról.
2: Nem véletlen hangsúlyoztam már az elején azt, hogy ha valami közel áll egymáshoz, az az imádság és a költészet. Ez a kettő ikertestvére egymásnak, és a barokk korszakban ez nagyon jól kijön, amikor tudatosan arra törekszenek, hogy mindazt, ami volt a világ felé fordulás a reneszánszba, a boldogság elérése, földi boldogság, azt beépítse a barokk saját érdekébe. Mindig azt mondom, hogy igen, ott a Parnasszuson is azt próbálták szugerálni a diákoknak, hogy ha itt fennem vagyunk, hogyha nem a napi küzdelmek húzzák, akkor másként képzeljük a dolgokat. És ebbe az irányba mozdultak. Hogy mennyi maradt meg, azt hiszem erre vonatkozóan még nincs kutatás, hogy ennek volt hatása, nem volt hatása, mit értek el ezzel, de maga az irodalom sincs feltárva, tehát az, hogy ott a Parnasszuson milyen költemények hangozhattak el, az még feltáratlan.
1: professzor úr biztatta is a hallgatóságot és a többi előadót ezeknek a témáknak a kutatására. Inspiráló volt, én azt gondolom, hogy nem csak a költészetről esett szó, hanem zenéről, sok társművészetről is.
2: Nem véletlen jött ide például a zene. Hát a zene is a képzeletet mozgatja, és a barokk elméletírók szerint a költőnek a feladata az érzelmeknek, a képzeletnek a megmozgatása, befolyásolása. Tehát tudatosan szoktuk mondani, hogy van élményköltészet meg egyéb tárgy. Az élményköltészetet se úgy képzeljük el a barokkorba, hogy kibudjan a költőből és leírja. A leírás az egy későbbi mozzanat, annyira későbbi, hogy a barokk költő, különösen, hogyha gimnáziumban vagy egyetemen verseléssel foglalkozik, még azt tanít, élete végéig újra és újra megírja ugyanazt a verset.
1: Gondolatunkban a barokk irodalom nagyon távolinak tűnik, de a konferenciát hallgatva nagyon aktuális. Ma is értjük.
2: Nem könnyű ma is érteni. Tudnélik, az a két réteg, amivel egy barokk költő dolgozik, ugye a bibliai képek, hangok és az antik költészet hangjai. Valljuk be, hogy ma egy kicsit megcsappant a tudás. Tehát, hogyha fölvetik mondjuk azt a képet, hogy Parnasszus vagy Helikon, annak a háttere nem jelenik meg a tudatban. Tehát nem biztos, hogy tudjuk, hogy miről van szó, miről beszél a költő.
1: Engedje meg, professzor úr, hogy megkérdezem, miért lenne fontos, hogy a ma gimnazistái, a ma egyetemistái odafigyeljenek a barokk irodalom költőire, íróira, hiszen tananyag?
2: Először is szögezzük le, hogy valaki vagy költő, vagy nem költő. Ha költő, akkor legyen barokk, vagy 20. század, vagy bármi, akkor költő. Tehát a barokkori elméletírók is úgy határozzák meg, hogy nem imitál, hanem mindazt, amit talál, azt a sajátja szerint fölépítés, a sajátját hozzáteszi. Tehát nem hiányzik az egyéniség belőle. Na most a barokk korszakban két világba otthon kell lenni. Az egyik az az antik mitológia mondjuk, mert a képrendszer azon alapul, hát az antik költők ismerete, a másik a Biblia ismerete és a keresztény jelképrendszer. Nagyon örvendetesnek gondoltam, hogy rendszerváltozás után az egyházi iskolák beléptével egyházias műveltséget szereztek fiatalok. Ez az egyetemen érződött. Az viszont mélységesen elszomorított, hogy a latin szakok szinte megszűntek. Tehát tulajdonképp féloldalas mindenhogyan, mert a kettő csak együtt értelmezhető. Hát ők is arra építkeztek, amit az antik költők úgy csinálták. A mai fiatalokkal az a baj, ugye a mesterséges intelligenciával érdekes dolgokat lehet találni. Tehát akár összefüggéseket, csak a megértést, az összefüggéseket, azt nehezen. Kicsit elszomorít, hogy az nem megy. Hogyha én nem ismerem mondjuk Ovidius költészetét, akkor hiába emelünk ki a metamorfózészből valamit, hogy az Ovidiusnál van, de nagyon örvendetes, hogy a fiatalok közt sokan jó úton járnak. Én nem tudom mindig megítélni, hogy az észrevételeik mesterséges intelligenciából vannak, vagy mozog a fantáziájuk. Tehát ez majd elválik idővel.
1: Azt gondolom, hogy napjainkban nagyon hiányzik a latin tudásunk, és tanítani kellene. Kellene?
2: Igen, kellene. Legalább aki költészettel szeretne foglalkozni, aki irodalom tudománnyal foglalkozik, annak bizony kellene. Enélkül azért nehéz, mert annak, aki foglalkozik vele, annak sem mozdul meg a fantáziája ilyenkor. Itt évszázadok alatt tornyozódtak egymásra a nézetek az antik költészetből is, a Bibliából is, nem is csak a nézetek, hanem főleg a képek. Nagyon találóan fogalmazta meg Jelenics tanár úr a zsoltárokról, amikor kezdte kifejteni, hogy mennyi pogány elem van kép szerint benne, de már rég kihullott az a pogány tartalom. Tehát már aki olvassa, aki hallja, abban nem idéződik fel az a tartalom. Na most így van velünk is, hogy a barokk költőnél ugyan antik képeket, múzsákat, stb. Használ, de nem konkrét tartalommal. Tehát ezt meg kellene értenünk valahogy.
1: Örömmel láttam, hogy nagyon sok fiatal kutató tartott előadást, vagy volt jelen, mint hallgató ezen az április 17-én, 18-án tartott tanácskozáson.
2: Részben ez volt a célunk annak idején. Azt mondtuk, hogy ez a konferencia sorozat, ha annyit elér, hogy az egyes konferenciákon egy-egy kis adatot hoz mindenki, akkor valamikor majd x év múlva talán egy összesítés is megírható. Hadd mondjak most egy gyalogi verset megint erre. Azt írja, hogy főbusznak jár minden, a határt főbusz szabja meg. Művet a dalnok adott ráma szerint szabogat. Bárki, ha ebbe a kasba beszáll, császár, avagy Isten, kell, hogy a méhez hason teste legyen neki is. Tehát nem tehet mást, hogyha ő be akarja préselni valahogy a hagyományba a mondandóját, akkor alkalmazkodnia kell. A hagyománynak óriási a szerepe. Akkor, amikor gyalogi elkezdett versenyezni a múzsákkal, következő féleképp kezdi egy hálódó versét, szép hattyú, ki a Kajszter bájos partjain élsz, most lantodat ad nekem át, játszani egy kis időt. És ha hagyod, felváltva dalolnánk, téma a láng lesz, hangod a hótoroki, nálam a szív szava szól. És aztán így megy tovább a vers, elénekli a maga hálódását.
1: Sajnos műsoridőnk végéhez közeledünk. Miért éppen Gyalogi Jánossal foglalkozik az utóbbi időben?
2: Foglalkoznék én mással is, de bevallom, hogy őt találtam költőnek nevezhető szemét, akinek a prédikációira figyeltem fel először. Azt írta magáról, hogy ő prédikátor és poéta. Azt mondtam, ha ilyen jól prédikál, nézzük, mit csinált, mint költő. Költőről nem beszélt a szakirodalom, és kiderült, hogy azt a személyes hangú költőt találtam meg latin nyelven a 18. század első felébe, akiről Kerek Perec kimondta a szakirodalom, hogy ilyen pedig nincs, mert ezek a derék szerzetesek megtanultak verset írni, és mindent megírtak, amit kellett, de a magukét nem tették hozzá. Nos, hát ezért tulajdonképpen nagyon hálás vagyok az egész tanulmányi menetnek, hogy végül is utamba akadt egy ilyen költő, aki egy űrt pótol a szakirodalomba.
1: Kedves hallgatóink, Szelestei Nagy Lászlóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kar professzor emeritusával, a Hunren PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport alapító csoport vezetőjével az Álom a Magyar Lelkiségben címen tartott 19. lelkiségtörténeti konferenciáról beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai.

0: Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A Demokrata Párt magyarázatot kért az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy miért vannak a CIA volt tagjai a Meta választási műveleti központjaiban, amelyeket Mark Zuckerberg cége hozott létre a különböző választási fordulók alkalmával a tartalmak, kampányok és információ áramlás figyelemmel kísérése céljából. A Meta választási központjaihoz olyan szervezetek tartoznak, amelyeket választások alkalmával hoztak létre a tartalmak, kampányok és információ áramlás figyelemmel kísérése céljából. Ilyen például a 2024-es európai parlamenti választások idején létrehozott szervezet. Sandro Rotolo és Nicola Zingaretti európai parlamenti képviselők az ügyet az EP elé terjesztik, tájékoztatott a Litera 43 és a La Repubblica. A Meta ezt a struktúrát Olaszországban is létrehozta. Rotolo és Zingaretti az Európai Parlamentben benyújtott kérdésükben a következőket kérdezték. Elfogadható-e, hogy az európai parlamenti választások idején az információ áramlást olyan átláthatatlan struktúrák befolyásolhassák, amelyeket magán platformok működtetnek, és amelyekben olyan személyek dolgoznak, akik korábban harmadik országok hírszerző szolgálatainál szolgáltak. Már 2022-ben kiderült, hogy a Meta tömegesen alkalmazza a CIA, a Nemzetbiztonsági Ügynökség, az FBI és más amerikai kormányzati ügynökségek volt tagjait, akiket az óriás vállalat azzal a céllal vett fel, hogy ellenőrizzék a tartalomkezelési irányelveket, és formálisan biztosítsák a magasabb szintű biztonsági ellenőrzéseket. A Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre közel 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet most adománygyűjtő kampányt indít, hogy a gyermekek táborokba való eljutása az összefogás révén biztosított legyen, és a nyári napok során még több színes programon vehessenek részt. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, ugyanakkor jelentős szervezési és anyagi ráfordítást igényelnek. Az adományokból a Katolikus Karitász lehetőséget teremt külön buszok bérlésére, vagy az utazási költségek teljes átvállalására a legtávolabbról érkező gyermekek számára, valamint tábori csomagot biztosít azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A támogatások emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a táborok ideje alatt a gyermekek valódi, felszabadult élményekben részesülhessenek. Kalandpark látogatás, hajókázás a Balatonon, egy közös koncert vagy akár egy gondtalan délutáni fagylaltozás, ezek a plusz programok sokak számára életre szóló emlékké válnak. Az adományozás kézzelfogható segítséget jelent, már 3000 forintból megvalósulhat egy gyermek hajó kirándulása. A Katolikus Karitász örömmel fogad minden pénzbeli juttatást, amely hozzájárul ahhoz, hogy még teljesebb és örömtelibb legyen a nyár, a nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek is. A 1356-os adományvonal hívásával, online pénzadománnyal, a www.caritas.hu oldalon célzott banki átutalással. Végül az időjárásról. Csütörtökön hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok, a délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környékén erős viharos lökések kísérik, napközben 20-25 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Az Anzix következik.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Fabinyi Tamás a beszélgető társam, emeritus evangélikus püspök, nem tudom, hogy ez a helyes kifejezése, katolikus püspök élete végéig püspök, hogyha nem is ordinárius egy idő után. Evangélikusoknál a püspök megszólítás akkor is érvényes, hogyha elköszönt az aktív egyházkormányzástól?
5: Igen, ez nálunk is így van. 20 év aktív püspöki szolgálat után tettem le a szolgálatot, a munkát, munkának ezt a részét, de a megszólítás, a feladatok jó része is azért megmarad, a püspöki keresztet hordhatja az ember haláláig, és bőven van feladat, úgyhogy az emeritus azt hiszem egy elég jó kifejezés. Talán a kiérdemesült el szokták fordítani, de komolyra fordítva azt hiszem, hogy mindenképpen van bőven feladatom, már csak azért is most is az Evangélikus Hittudományi Egyetem szobájában ülök, ahol kutatóprofesszorként dolgozom.
4: És hát néhány nappal ezelőtt érkeztél vissza Brazíliából, tehát nem hagynak tétlenkedni. Gondolom az Evangélikus Világszövetségnek volt eseménye ott, vagy az Egyházak Világtanácsának, nem tudom.
5: Most az Evangélikus Világszövetségnek, jól érzett, hogy az Egyházak Világtanácsának is lehetett volna, hiszen egy alkalommal, talán nem is olyan régen, Porto Alegrében tartotta az Egyházak Világtanácsa a nagy gyűlését több ezer ember részvételével. Ez most a Lutheránus Világszövetség alelnöki feladatkörének részeként volt, hogy részt vettem egy látogatáson, egy olyan bizottsági ülésen, amelyik a különböző tagegyházi projektekről döntött. Ez nagyon fontos, hogy igyekszünk támogatni, főleg a kisebb rászoruló egyházaknak a munkásságát, főleg hitépítés, missziói, diakóniai segélyezési területen. Úgyhogy nagy felelősségünk is volt így a pénzek elosztása terén, de együtt jár ez ilyenkor a helyi egyházzal való kapcsolatfelvétellel. Voltunk az egyház központjában, meglátogattuk a San Leopoldói Teológiai Intézményt, amely Latin-Amerika legnagyobb evangélikus teológiai egyeteme. Érdekes módon együttműködnek a pünkösdiekkel, és tudjuk, hogy ott Latin-Amerikában igen komoly a pünkösdieknek a létszáma és a befolyása. Úgyhogy nagyon tanulságos látogatások voltak.
4: Mikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor említetted, hogy egy ferences kolostorban laktatok, jól emlékszem?
5: Igen, pontosabban egy ferences vendégházban laktunk, ami egy időben kolostorként is szolgált. Ez nagyon jó jele annak, hogy együttműködnek a protestánsok és a katolikusok. Nyilván a protestánsok, evangélikusok jelentős kisebbségben vannak Latin-Amerikában, de jó látni, hogy a nagyobb testvér nem valamiféle leereszkedők egyel, hanem tényleg nagy szeretettel és nyitottsággal fogadott bennünket. Részt vettünk adott esetben Isten tiszteleteken, lige liturgián, beszélgettünk a pácákkal, szerzetesekkel, közösen énekeltünk, úgyhogy jó volt ezt a spirituális közösséget is átélni.
4: Brazília déli részén voltál, Porto Alegre közelében, ugye? Úgy mondtad.
5: Igen.
4: Ez a vidék, ez a rész, ez egyrészt nem trópus, hanem szubtrópus, tehát már majdnem, hogy nem négy évszak van, de talán majdnem négy évszak van, és Európából, német területről, olasz területről nagyon sokan vándoroltak ki, tehát ez a legeurópaibb része, azt hiszem, Brazíliának. És hát gondolom, hogy lévén sok német települt ott le, az evangélikus egyház is ott viszonylag erős, nem?
5: Igen, ez való igaz, hogy már az első világháború után is, sőt talán már a 19. században is áttelepültek sokan, de a 20. század első részében különösen is, úgyhogy ez az evangélikus egyházat erősítette. Mindmáig megvannak ezek a német gyökerek, adott esetben még az istentiszteleti életben. Vettünk részt természetesen vasárnapi istentiszteleten is, ahol már minden portugálul zajlott, de azért az istentisztelet után beszéltünk egy-két atyafival, akinek a német jobban az ajkára jött, és talán ők is örültek, hogy a régi anyanyelvüket tudták használni. És nagyon büszkék egyébként a San Leopoldói teológián Luther Márton örökségére. Egy nagy Luther szobor is bizonyítja ezt az egyetem közepén, egyetem kampuszának közepén, illetve én érdekesnek találtam, hogy Luther feleség Bóra Katalinnak egy éppen olyan formájú szobra van, mint ami Wittenbergben a Luther házban található. Tehát ez is mutatja, hogy a reformáció bölcsőjéhez, Wittenberghez, szélesebb értelemben Németországhoz nagyon kötődnek.
4: A magyar terminus technikus szerint történelmi egyházak, beleértve az evangélikust is, ha nem is defenzívában vannak, de visszaszorulóban vannak Latin-Amerikában, az új protestáns szekták vagy kisegyházaknak nagy dinamikája van. Érzékelhető ez az evangélikus közösségek körében is? Mi volt a tapasztalatod? Vagy pedig ott föl tudják venni a úgymond versenyt az emberek lelkének meghódítása területén?
5: Kísértés ott is van az egyház megosztására. Amerikai eredetű úgynevezett evangélikál neoprotestáns közösségek próbálják sokszor bizony nem is kevés pénzzel, anyagi támogatással megnyerni az evangélikusok egy jó részét. Ez egy igen konzervatív teológiai és politikai értelemben is konzervatív, és mondhatjuk így, hogy bezárkózó irányzat, például ökumenikus szempontból is zsákutcának mondható. Ez veszélyként jelenik. Meg ezért is érzem érdekesnek, hogy ez a San Leopoldói teológia a pünkösdi egyházzal működik együtt, de ez az a pünkösdi egyház, amelyik nem ez a bezárkózó új protestáns, hanem a Latin-Amerikában nagy hagyományokra visszatekintő régebbi ébredési mozgalmaknak a továbbvivője, és ők ökumenikusan is nagyon nyitottak, és érdekes módon például a szociális kérdésekre is nagyon nyitottak. Ez ugye Latin-Amerikában a katolikus egyházra is jellemző volt a múltban, hogy a szegénység iránt, a munkanélküliség iránt, a társadalmi kérdések különböző területe iránt mennyire fogékonyak. Ezt tapasztaltam a teológián is. És azok a projektek is, amiket megismertünk, hát részben nagyon relevánsak az európai helyzethez is hasonlíthatóan. Például nyíltan beszélnek a családon belüli erőszakról, hogy hogyan lehet ott föllépni, megmenteni azokat a gyermekeket, vagy asszonyokat, sőt adott esetben férfiakat is, akiket ez az erőszak fenyeget. Sokszor a vallási okokra is visszavezethető, nagyon erős patriarchális teológiai szempontok is dominálnak, hogy azt gondolják, hogy a férfi uralhatja a nőt, és megtehet mindent az ő megalázásában is büntetlenül, és azért ezek az egyházak ma már nem divat áramlatként, hanem egyszerűen az emberi méltóság megbecsülése jegyében emelte szavukat például az ilyen otthoni családi erőszak ellen, vagy a gyermekbántalmazás, vagy a gyermekmunka, a gyermekek kizsákmányolása ellen.
4: Egy ilyen nemzetközi tanácskozáson időről időre a szünetekben tudnak eszmét cserélni a résztvevők, és amikor megtudták, hogy Magyarországról érkeztél, vagy hát akik ismernek, eljutott-e a híre annak, hogy Magyarországon választások voltak, és voltak-e rá esetleg reflexiók?
5: Igen, ez egy viszonylag összeszokott csapat, egy bizottság, amelyikkel évente találkozunk, vagy személyesen, vagy online, tehát jól ismertük egymást, és figyelemmel kísérték a magyarországi fejleményeket. Én igyekeztem a korábbi években is transzparens módon, ahogy szoktam mondani, a kritikus szolidaritás jegyében beszélni az itthoni helyzetről, amit esetleg fél információk alapján eltorzítva kaptak meg, vagy jutott el hozzájuk akár Nyugat-Európába a média gyakori torzítása következtében, azt igyekeztem korrigálni, amit viszont, hogy úgymond nem lehetett menteni, azt, és itthon is, amit írtam, kritizáltam, azt nekik is elmondtam, körülbelül belül ugyanolyan hangszínben, tehát igyekszem én következetes lenni, hogy amit itthon mondok, az külföldön is vállalható, és megfordítva is, amit külföldön mondok, azt itthon is vállalom. Tehát ezért ismerték az álláspontomat is, meg az itthoni helyzetet is. Azt nagyon örömmel látták, hogy egy mondjuk így európai szempontból értékelhető eredmény született. Tehát mint egy így fogalmazott több európai küldött, hogy számukra megnyugtató, hogy az európai egység nem lesz veszélyeztetve, és egy olyan irányzat került most kormány közelbe, amelyik számára az európai gondolat nagyon fontos, és eszükbe se jut az Európai Unióból való kilépés, vagy valamiféle olyan bolykottálás, ami azért olykor-olykor megjelent az elmúlt évek magyar politikájában.
4: Jól vizsgázott ellenzék is, meg kormányzó erő is, olyan értelemben, hogy pláne, hogyha a latin-amerikai eseményeket nézzük, hogy egy-egy választás milyen turbulenciát tud okozni a népben, és mennyien vitatják az eredményét, és nem nyugosznak bele. Engem nagy büszkeséggel vagy jó érzéssel tölt el, hogy az eredmény fölött napirendre tértek az emberek, tehát nagyon civilizált módon felelősségteljesen örömmel vagy szomorúsággal fogadott eredmény után is nyugodt körülmények között tudunk élni.
5: Ezt én is nagyon hangsúlyoznám, és ott is a külföldi részvevőkkel megbeszéltük, hogy mennyire nagy különbség ahhoz képest, amikor mondjuk Trump elveszítette a választásokat, és hívei ugye a kapitóliumot megostromolták, és nagyon komoly nyugtalanság

0: és ő is kellő alázattal tudja ezt alá fogadni. Fontosnak érzem az alázat szót, hogy ez így is maradjon, és a hívek körében, akármelyik csoportba is tartoznak, most a politikai hívekre gondolok, pedig remélem, hogy megnyugszanak a kedélyek, és rájön mindenki arra, hogy most már nem kampány van, nem a véleményeknek a polarizálása, hanem inkább az egymáshoz való közeledés időszaka van, és ez különösen is fontosnak érzem az egyházon belül. Szembesültünk azzal, hogy különböző párt preferenciák vannak a hívek körében. Lehet, hogy sok lelkész számára talán meglepetés volt az eredmény, mert esetleg azt érzékelték, vagy azt gondolták a visszajelzésekből, vagy a korábbi évek eredményeiből, hogy a hívek azért inkább egy irányba húznak. Most azért kijöttek azok a kutatások, hogy a katolikusok és a protestánsok is azért nagyon sokszínűek politikai értelemben, és ezt én vállalhatónak, jónak érzem, mindig hozzátéve azt, hogy az extrémitásoktól viszont tartózkodni kell, tehát a hívek körében uszításnak, a másik méltóságának a megkérdőjelezése az elfogadhatatlan, de ha van egy bizonyos sokszínűség, amely nem megy az egyházi életnek a rovására, az elfogadható.
1: Mi az a nemzeti minimum, amelyet kívánatosnak gondolsz? Milyen országban szeretnél élni ilyen szempontból?
0: Olyan országban szeretnék élni, ahol begyógyulnak a sebek, mert azért sokan kaptak és adtak sebeket, akár még a elmúlt évtizednek a propagandán, reklámokon, verbális uszításokon, képi uszításokon, ahol a mesterséges intelligencia is nagyon nagy szerepet kapott, keresztül kapott sebekre gondolok, amelyeknek a gyógyítása, a gyógyulása azért nagyon hosszú időn keresztül fog eltartani. Szinte természetessé vált némely körben, hogy megengedhető a másiknak a bántalmazása, vagy akár a háborúval való olyan riogatás, ami már túlmegy azon, hogy természetesen védjük a békét, és törekszünk annak a megőrzésén, de feltételezzük a másikról, hogy ő háborúba akarná vinni a gyermekeinket, vagy unokáinkat, és ezt azért híveink körében is láttuk, hogy sokan ettől rettegtek, és azért itt a média kampányok sajnos megtették a hatásukat. De ugyanezt én mondjuk így egy összes oldal számára is üzenetként mondom, hogy nagyon óvakodnék a triumfálástól, a másiknak a lenézésétől, a revansvágytól, attól, hogy na most jön a mi időnk. Természetesen igazságtételre szükség van, a jogot alkalmazni kell, a korrupcióval kapcsolatos jelenségeket ki kell vizsgálni, de mindenféle azon túlmenő, a másik ember, akár a korábbi kormányhoz tartozó, vagy az a rokon szenvező emberek méltóságának a kétségbe vonását én elfogadhatatlannak tartom. És amit külön is hangsúlyozni szoktam, korábban ugye inkább az akkori kormánypártokra vonatkozóan, hogy ők hajlamosak voltak akár a nemzet, akár a kereszténység szavainak, vagy fogalmainak a kisajátítására, hogy nehogy ez a másik oldalon is megtörténjen. Tehát a nemzet egységét kell őrizni, és a kereszténység is egységes kell, hogy maradjon. Ez érvényes számomra arra is, hogy a biblikus szóhasználattól én nagyon óvnám a politikusokat. Én megértem azt, hogy a Biblia olyan gazdag metafora kincset kínál, akár Dávid és Góliát küzdelmével kapcsolatban, vagy Júdással kapcsolatban, de amikor mindenki a másikat Júdásozta le a szószoros értelmében, most március 15-én már túl vagyunk ezen, hál' Istennek, már nem a március 15-én, hanem az akkori kampánybeszédeken, de ott mind a két nagy politikusnak a beszédében hallottam a Júdásnak a lútalást, expressis verbis, vagy a Júdás nevét, vagy a 30 ezüstöt említették.
1: Lehet, hogy olvasták, püspök úr, a te Júdásról szóló könyvedet, és ez megihlette őket.
0: Ha olvasták volna, akkor éppen, hogy nem használták volna, úgyhogy szeretettel ajánlom az ő figyelmükbe, és köszönöm ezt a reklámot, hogy Júdás az elveszett tanítvány című könyvemre felhívod a figyelmet. Ez éppen arról szól, hogy mennyiszer visszaélnek a Júdás figurájával, és a közbeszédben eltorzítva használják. Tehát pont erről van szó, hogy nem lenne szabad ilyen olcsón bibliai metaforákat a mai helyzetre alkalmazni, főleg úgy, hogy ezzel sekélyesítjük a bibliai jelentést. Tehát én ezt egy hermeneutikai kérdésnek tartom, ha úgy tetszik, hogy ne abuzáljuk a Bibliát. Hajlamosak a politikusok erre minden oldalon, hogy merítenek abból, de nem a lelki tartalmát, hanem csak a szóhasználatot, és itt nagyon kilóg a lóláb, hogy rosszul akarják alkalmazni. alkalmazni. Ez csak egy szempont, de úgy érzem, hogy nekem teológusként erre

0: hívni a figyelmet.
1: Milyen egyházpolitikát remélsz az új kormányzattól, vagyis az állam és az egyházak közötti kapcsolatban mit gondolsz kívánatosnak, vagy miben reménykedsz?
0: Mindenképpen a párbeszéd szükségességét látom, ami azért hiányzott. Korábban ígéret mindig volt arra, hogy az egyházvezetők és az illetékes minisztériumi vezetők leülnek egymással, vagy akár a miniszterelnök leül az egyházak egyes vezetőivel. Erre a protokolláris találkozásokon túlmenően én nagyon kevés példát láttam. Tehát sokkal intenzívebb beszélgetéseket várok, és talán azt is, hogy ne a kormány akarja megmondani, hogy mi a jó az egyháznak, akár hitoktatással, akár a szociális intézmények működtetésével kapcsolatban, hanem mérjük föl az erőket, hogy mit tudunk vállalni, valóban mi a jó az egyháznak, illetve nagyon fontosnak érzem, hogy kilépjünk abból a kategóriából, hogy az egyházhoz való tartozás az megbélyegző lehet. Itt kellő tisztelettel utalok arra a vitára, ami számomra rossz ízű volt az egyik miniszterjelölttel, Rubosz Gritával kapcsolatban, akinek a katolikussága miatt akadt meg az ő személye sokaknak a torkán. Én ezt nem érzem jó üzenetnek. Teljes bizalommal vagyok a végül is kijelölt és megválasztandó miniszter iránt, de azt gondolom, hogy méltatlan helyzetbe hozták azt a igen tisztességes és a katolikus katolikus nevelés ügyben helytállt személyiséget, akit pusztán a katolikussága miatt nem lett volna szabad pellengére állítani. Ez olyan jelenség volt, amit már most mondok, hogy jó lenne nem megismételni, hanem legyünk egymás iránt türelemmel.
1: Amikor vezetője voltál az evangélikus zsinatnak, zsinati elnöke voltál, ugye? Elnök püspök, igen. Erre az időre esett az, hogy demonstratíve az egyik Fidesz alapító kilépett az evangélikus egyházból, azt hiszem a te megszólalásaiddal való elégedetlensége miatt. Utána...
0: Valamiért is meg volt egy rádiós prédikáció egy dunántúli lelkész kollégától, ami miatt. Egyébként abból az egyházból lépett ki, amelynek tudtommal nem volt tagja. Tehát lehet, hogy valamikor családi gyökerek oda vezették őt, de soha nem láttuk jelét annak, hogy ő akár lelki alkalmakor részt vett volna, akár bármilyen módon az egyháztagságának jelét adta volna. Ez tipikusan a politikai kereszténységnek volt egy hangulatkeltő megnyilvánulása, hogy kilépni.
1: Igen. Na és ugyanez az ember demonstratíve csatlakozott állítólag a katolikus egyházhoz, ezt kijelentette, és rá nem sokkal, ha az időrendet nem keverem össze, ledemensvén emberezte a katolikus egyház főpásztorát. Tehát szóval ilyen időkön vagyunk túl bizonyos értelemben.
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a nyugalomnak jön el az ideje valóban a médiában is, az egyházban is, és ezt közösen tudjunk dolgozni, és talán túl nagy volt a média zaj, és szerintem a vesztes fél is belátja, hogy sokszor tényleg elgurult a gyógyszer, és túl erős szavakat használtak, azt gondolták, meldöngetve, hogy mindent megtehetnek, mindent mondhatnak, és annak nem lesz következménye. Hát a következménye az volt, hogy az emberek egyszerűen sokalták ezt a hangulatkeltést, gyakran uszítást. Ezen nagyon remélem, hogy túl vagyunk. És az egyházpolitikára még visszatérve, a párbeszéd mellett, vagy a párbeszéddel együtt, én azt is fontosnak érzem, hogy azok a jó kezdeményezések megmaradjanak, amelyek azért az elmúlt kormány nevéhez fűződtek, például a hitoktatásnak a támogatása, hogy aztán ez milyen mértékben iskolai, milyen mértékben gyülekezeti, erről nyilván beszélgetni kell, de ezt szakértők bevonásával és igazi egyeztetések során lehet, hogy én nagyon fontosnak érzem egyébként az üldözött keresztények támogatását, hogy ennek külön államtitkársága is volt, én nem tudom, hogy ez megmarad vagy nem, de annak örülnék, hogyha azért ez a szempont, hogy felelősségünk van a világban üldözött emberek iránt általában, akár muszlimok, akár hinduk iránt, ha ők éppen üldöztetést szenvednek el, de azért a keresztény testvéreink iránti felelősségünk az eminens, és hogyha tudunk az afrikai vagy közel-keleti keresztényekért valamit tenni, akkor a szervezett keretek között is jó lenne folytatni, és egyáltalán az egyháznak a részvétele a kultúrában, a tudományban, hogy megbecsült résztvevők legyünk. Azért a népszámlálás óta azt láttuk, hogy valóban sokan eltávolodtak az egyháztól, de ez a politikai kereszténységgel is összefügg, ami reménység szerint most már nem fog így megjelenni, de az egyházaknak is önvizsgálatot kell tartani. Hogy elég buzgón tudunk-e imádkozni, elég erős-e a hitéletünk, megvan a missziói lelkület bennünk, és nem mástól kell várnunk a gondjainknak a megoldását. Van, aki úgy fogalmazott, hogy túl szerették az egyházakat, és elkényelmesítették akár anyagilag, de lelkiekben is az egyházakat, hogy mások gondolkodnak helyettük, mások gondoskodnak róluk, és ő helyettük. Ez kísértés volna újra és újra. Tehát az egyházaknak meg kell találniuk a maguk helyét, és az öngondoskodást is, az egyházközségeknek a fenntartását anyagiakban, de főleg az önazonosságukat megtartva, hitéletük erősítésével, missziói lelkülettel kell, hogy legyenek. Tehát egy ilyen szembesítésre hív minket ez a mostani új helyzet.
1: Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, püspök úr, a beszélgetést.
0: Köszöntök minden hallgatót.
1: Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Az Anzixot hallották.

0: Paul Arma első koncert divertimentójának részletét Jean-Pierre Rampal és a francia rádió és televízió zenekara előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Május 6-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet. Ismét a tehetséggondozás és a tudományos versengés központjává vált a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem épülete. A középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Cáfolja az RMDS, hogy részt venne a kormány buktató szociáldemokraták által elképzelt kisebbségi kormányban. Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt Magyar Péter személyében. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden, a szerkesztő összefoglalója.
3: Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Azt mondta, óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadság projekt, vagyis a hajók mozgása a hormuzi szoroson keresztül rövid időre szünetel, hogy meglássuk, a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e, írta mindenről Donald Trump. Az elnök hozzátette, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehérház sajtótájékoztatóján a többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10 a kialakult helyzetben összefüggésben vesztették életüket. 14. Leó pápa kijelentette, hogy az egyház küldetésének az evangélium hirdetése és a béke hirdetése számít. A Szent Atya Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentéseire reagált, aki a Salem News Channel televíziós csatornán úgy vélte, hogy 14. Leó sok katolikust és sok más embert is veszélybe sodor, és hogy neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa megjegyezte, hogy az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, és hogy ez vitathatatlan, tette hozzá. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amelynek során a Szent Atya fogadja őt, 14. Leó kijelentette, reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Marco Rubio külügyminiszter a Fehérház sajtótájékoztatóján többek között arról is beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglőhajók fedélzetén, és közülük 10 a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket.
0: Oroszország komplex légvédelmi rendszert épít a fővárosa köré. 2025-ben az orosz hatóságok 43 olyan légvédelmi tornyot telepítettek Moszkva köré, amelyek Pancir S-1 típusú légvédelmi rakéta ágyú komplexumokkal vannak felszerelve, írja a The Moscow Times-ra hivatkozva az Index. Az orosz lap szerint a telepítés a szovjet időkből való 50 kilométeres sugarú kis légvédelmi gyűrű újjáépítéseként is értelmezhető. A légvédelmi eszközök egy részét Oroszország más régióiból helyezték át Moszkva környékére, ami arra utal, hogy a Kreml kiemelt ügyként kezeli a főváros védelmét. Mint ismert, Oroszország a május 9-i II. Világháború európai küzdelmeinek lezárását ünneplő győzelemnapi parádéra készül, amellyel kapcsolatban Zelenszky ukrán elnök bejelentette, kész tűzszünetet hirdetni az ünnepség körüli időszakra, sőt bizonyos feltételek mellett azon túlmenően is. Ismét a tehetséggondozás és a tudományos versengés központjává vált a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem épülete. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében egyúttal a történelem és az informatika iránt elkötelezett iskolások foglalták el a padsorokat, hogy a tantárgyi vetélkedők országos döntőjében mérjék össze felkészültségüket. Nyíri Kata jelenti.
4: Orosz Ildikó, a tantárgyi vetélkedőket szervező Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke kiemelte, a cél a versengés mellett az is, hogy az oktatási hálózat megmutassa erejét, több száz tehetséges iskolást tudnak megmozgatni minden egyes tantárgy kapcsán.
5: Ez egyrészt lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy egymással is összemerjék a tudásukat, pláne a kisiskolákban, hisz a kisiskolákban mondjuk az osztályon belül csak ő érte, vagy ő szeret az informatikát vagy a történelmet, azt hiszi, hogy ő mindent tud. Itt meg látja, hogy más iskolákban esetleg többet tudnak. Van kihívó, akivel szembe ő versenyezni akar, és meglátja, hogy egy kárpátaljai mezőnyben, egy szélesebb körben hol az ő szakmai helye, ami inspirálhatja arra, hogy sokkal többet megtanuljon.
4: Molnár D. Erzsébet, a Beregszászi Rákóczi Egyetem történelem és társadalomtudományi tanszékének vezetője elmondta, a történelem az egyik legerősebb identitás formáló tantárgy, a gyerekek figyelmének felkeltése ezzel kapcsolatban kiemelt jelentőséggel bír.
6: Nagyon nagy öröm számunkra egyébként elsősorban, hogy ilyen nagy létszámmal képviselték magukat az iskolák, a Sós Kálmán történelem vetélkedőn, és ez is egy ékes bizonyítéka annak tulajdonképpen, hogy még vagyunk itt Kárpátalján, és ilyen nagy az érdeklődés a tantárgyi vetélkedők iránt, ezek közé tartozik maga a történelem is, és olyan tárgy gyakorlatilag, ami az identitás megerősítéséhez nagyon hozzájárul, és ebben a felfordult, fejeteterére álló világban én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy stabil lábakon álljunk, szükségünk van egy erős identitásra, és ennek a megerősítésében a történelem az nagyon fontos szerepet játszik.
0: A telex.hu tájékoztatása szerint a középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. A szerkesztő idézi fel, amit már kora délelőtt kihirdettek.
3: A középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Ezen kívül szóba került a reformáció, a várháborúk kora és a dualizmus kori etnikai viszonyok is. Az érettségizőknek források és saját ismereteik alapján kellett megoldaniuk a feladatot a két világháború közötti Szovjetunióval és a magyarországi holokauszttal kapcsolatban. De volt kérdés a Kádár korszak kultúrpolitikájáról és a jelenkori Magyarország nemzetiségeivel kapcsolatban is. A középszintű írásbeli vizsga 3 órás volt, az első és a második része is 50 pontot ért. Az emelt szintű vizsgára 4 órájuk volt a diákoknak. A középszintű érettségi első részében egyszerű, rövid választ igénylő feladatok voltak, a második részében a diákoknak két témáról kellett ezt szétírniuk. A vizsgázóknak egy egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladatot és egy magyar történelemre vonatkozó hosszú feladatot kellett kidolgozniuk. Az idei érettségin a rövid esszéknél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül választhattak, a hosszú esszékben első Károly uralkodása és a Rákosi diktatúra közül. A középszintű írásbeli vizsga 3 órás, az első és második része is 50 pontot ért. Az emelt szintű vizsgára 4 órájuk volt a diákoknak, történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8.273-an tettek ma vizsgát.
0: Cáfolja az RMDS, hogy részt venne a kormány buktató szociáldemokraták által elképzelt kisebbségi kormányban, Gáspár Sándor tudósít.
7: Miközben az új kormányalakítás érdekében Nikosor dán államfő előzetes, informális tárgyalásokra hívta a kormánypártok vezetőit, minden lehetséges kormány összetételről röppennek föl hírek. Jelenleg 2 párt sem tud 51%-os többséget összehozni a román parlamentben, ráadásul az államelnök is kizárta, hogy szélsőségeseket, elsősorban az AUR-t kormányhoz engedjen. Az RMDS legfrissebb nyilatkozata szerint viszont csak híresztelés, hogy a kormány buktató szociáldemokraták, a PSD, RMDS részvétellel hozna létre új, esetleg kisebbségi kormányt. Tény, hogy a PSD-nek más lehetősége aligha nyílik, mert a régi koalíció másik 2 pártja, a liberálisok és az USR, a Szövetség Románia megmentéséért kizárta, hogy újból egyezkedjenek a PSD-vel. Sőt, immár lázadás is körvonalazódik a liberálisoknál 2 eddig befolyásos politikus ellen, mert ők hajlanak az új kiegyezésre. A szociáldemokrata párt azt fontolgatja tehát, hogy az RMDS-szel, a Nemzeti Kisebbségek 17 fős képviselőházi frakciójával és más kisebb frakciókkal, mint a szélső jobboldali kispártokból kilépett Pácsé, Románia az első, hozzon létre új kormányt. Az RMDS viszont ezt híresztelésnek nevezi. Nyilatkozatuk szerint hivatalosan nem is kereste őket a PSD. Csoma Botton frakcióvezető ráadásul kijelentette, a Pácsé ugyan független frakció, de tagjai mind a szélsőséges AUR listáján kerültek a parlamentbe. Az RMDS jelenleg a PNL és az USR mellett tagja az ügyvivő kormánynak, amely legtöbb 45 napig maradhat hivatalban. A pártok között jelenleg tehát állóháborús viszonyok vannak. Az RMDS ragaszkodik hozzá, hogy szélsőségesekkel nem paktál, inkább ellenzékbe vonul, és többen biztatják a szociáldemokratákat, hogy ha már buktattak, akkor vállalják ők a kisebbségi kormányzást, de ehhez mintha nekik sem fülne a foguk.
0: Elképesztő reneszánszát éli a mísérejárás Amerikában, és ennek nagyon népszerű oka van, az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra. A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években, az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg. Egyre több fiatal jár templomba, írja a Wall Street Journal. A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban járt templomba, mint az őket megelőző generációk. 2025-ben egy átlagos Z-generációs hívő havonta csak nem 2-szer vett részt Szentmisén. Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez. Egy áprilisi Gallup felmérés szerint 2025-ben a fiatal férfiak 42%-a tartotta nagyon fontosnak a vallást, szemben a 2023-as 28%-kal. A jelenség okai összetettek. Sokan a pandémia utáni magányból menekülnek a közösségbe. Másokat az elharapózó politikai erőszak késztetett gondolkodásra. A geopolitikai feszültségek, a gazdasági bizonytalanság és az értelmes kapcsolatok utáni vágy szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a hagyomány és a hit felé forduljanak. A megtérések száma is robbanásszerűen nő, különösen a nagyvárosokban és az egyetemeken. A változások azt mutatják, hogy a modern világ üressége után sokan visszatérnek oda, ahol mindig is megtalálható volt a közösség, a hagyomány és a valódi értelem, a hithez, írja a Wall Street Journal. Nagy várakozás övezi Leó pápa első enciklikáját, melynek munka címe Magnifica Humanitas, aláírásának tervezett dátuma május 15-e. Az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva úgy értesült, az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, arra a történelmi jelentőségű napra, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját, amelyet a

0: teológusa, a régebbi egyháztanítók műveinek összefoglalója és megőrzője. 688 éve 1338. május 6-án Nőágon is kihalt az Árpádház. Erzsébet magyar hercegnő, harmadik András király és Fennen a lengyel hercegnő házasságából született. 1301-ben részt vett apja temetésén, majd Mostoha anyja öccsével Habsburg Henrikkel akarta összeházasítani. Később be akarta léptetni őt a Königsfeldeni kolostorba, de Erzsébet a tösszi apácákat választotta. A róla szóló legendában egy szenvedő király leány alakja jelenik meg, aki a megpróbáltatásokat zokszó nélkül tűri. Utolsó éveiben szinte teljesen megbénult, ágyban fekvő beteg volt. Halálával női ágon is kihalt az Árpádház. Erzsébetet az egyház hivatalosan nem avatta szenté, de a domonkos rend boldogként tiszteli. 2014 óta május 6-án ünneplik a Jászkun önmegváltás napját. 281 éve 1745. május 6-án írta alá Mária Terézia a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A jász észak-iráni eredetű, az alánokkal rokon nép, amely hazánk területén a középkor végére beolvadt a magyarságba. A jászok ősei Magyarországra a 13. század folyamán a kunokkal együtt több hullámban jutottak el és telepedtek meg. Fegyveres szolgálatuk fejében vármegyéktől független királyi birtokokra kerültek. Többségüknek a mai jászság lett a szállás területe. 1745. május 6-án Mária Terézia szabad parasztokká nyilvánította a német lovagrend földesúri hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat. Ezzel megkezdődött a jászok sajátságos, gazdag paraszti társadalom fejlődése az Alföld számos, nagy kiterjedésű mezővárosában. A jászsághoz jelenleg 15 települést sorolunk. 170 éve 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. 2014 óta Freud teljes életműve elérhető az interneten. 100 éve született Kónya Kálmán, Balázs Béla díjas fotóművész, aki 1957-től volt fő foglalkozású fotós. Munkássága java részét képző és fotóművészeti albumok teszik ki. Ő illusztrálta a Korvina kiadó régészeti sorozatának köteteit, László Gyula munkáit és a különböző építészettörténeti albumokat. Hosszú ideig foglalkozott a Kárpát-medence magyar történelmi emlékhelyeinek archív megörökítésével. 1986-ban áttért a színes fényképezésre, attól kezdve csak színes képeket állított ki. Kónya Kálmán 1997-ben hunyt el Budapesten. 50 éve 1976. május 6-án az olaszországi Udine környékén 6,5-ös erősségű földrengés pusztított, amelynek következtében közel 1000-en veszítették életüket, több mint 3000-en megsérültek, és közel 160 000-en váltak hajléktalanná. A hónap végéig még több mint 100 további földmozgást észleltek akkoriban Udine környékén. Ma van a Magyar Sportnapja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte meg a Magyar Atlétikai Klub, a MAC, a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. A sportolók a versenyen atlétikai és ökölvívó számokban mérték össze tudásukat. A Magyar Atlétikai Klub 1947-es megszüntetéséig a legsikeresebb magyar egyesület volt. Számos világ és Európa bajnoki cím mellett 24 olimpiai aranyérmet szereztek a kék-sárga klub sportolói, köztük a vívó Gerevi Csaladár és Rajcsányi László, az atléta Németh Imre és a vízilabdázó idősebb Szívós István.
1: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. A

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ajánljuk fel a rózsafizérimánkat a katolikus egyházért, Ferenc pápáért, a püspökökért, papokért, a családokért, az ifjúságért és a kisgyermekekért, a betegek gyógyulásáért, az emberek közötti nagyobb toleranciáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlődj, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Holmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Almadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony!

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe föl.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, az, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszony.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: parasztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

Szeretettel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: hatalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! 51 éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggá avatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehér vértanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást. A bíboros 1975. május 6-án Bécsben hunyt el. Az ausztriai Mária cellben temették el, de végakaratának megfelelően 1991. március 4-én hazahozták a hamvait, hogy az esztergomi bazilika kriptájában helyezzék végső nyugalomra. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek kezdeményezésére a legfőbb ügyészség 2012-ben kimondta, Mindszenty teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását. 1994-ben egyháza hivatalosan is elindította boldoggá avatási eljárását. 2019-ben Ferenc pápa engedélyezte a Szenti Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé Mindszenty József hűséges erényeinek elismerését. Erdő Péter ezt fontos lépésnek nevezte, hiszen ezzel megkezdődtek az ima meghallgatások és a csodák felülvizsgálatai. Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34%-os támogatottsági szinten állnak. A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzemanyag és energiaválság óta jelentősen átalakultak a párt preferenciák Németország. A friss eredmények szerint az AfD-nek a kormánypártokhoz képest való márciusi 16% pontos lemaradása mostanra 7% pontosra zsugorodott. A számok súlyos csapást jelentenek a berlini kormány számára. A 2025. februári szövetségi választáson még a két párt együttesen 45%-os felhatalmazást kapott. A mostani mérésben a CDU-CSU 22, az SPD 12%-on állt. Az AfD előre törését az is mutatja, hogy a párt rekordmagas 28%-os támogatottsági szinten áll. Így Németországban az AfD lett a legerősebb párt, a megkérdezettek 27%-a az AfD-t támogatja. A kormány népszerűtlenségén túl maga a kancellár is nagyon súlyos problémákkal küzd. Egy márciusi felmérés szerint a német választók 84%-a elégedetlen Friedrich Merz kancellár teljesítményével. Végül az időjárásról. Csütörtökön hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati, déli szelet élénk zivatarok környékén erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Harmadik rész. A kormosvarjú meséje. Volt idő, amikor a madarak még nagy becsületnek örventek, bármilyen volt is a formájuk vagy a színük. Azokban a régi időkben a rét, a nádas és a mocsár valóságos dajkája volt az égi szárnyasoknak. Tavaszra kelve zengett az erdő, a berek, a csalit, a sok girigolástól, csirikolástól, krúgástól és csárogástól. A madarak mindenütt otthonra és terített asztalra találtak, a puszta földön, a partok szakadékában, a bokrok sűrűjében és a száz éves fák odvaiban. Minden madár tudta, mi a madár boldogság, csak azt nem tudták, hogy vigyázni is kell rá. Egy ideig baj nélkül mentek a dolgok. Ember, állat és növény élhetett a maga törvénye szerint. A madarak azon munkálkodtak, hogy rend legyen az erdőben, a mezőn és a nádasban. Ha elszaporodtak valahol a kártevő bogarak, madarak egész hada sereg lett oda, és elpusztította a fölösleget. Dolgos csőrükkel megmentették a növényeket, így a többi állat és az ember is táplálékot találhatott. Történt egyszer, hogy egerek százezrei jelentek meg a szántóföldeken. Mindent összerágtak, ami az útjukba akadt. Kaszáló, ugar és az összes alkalmas zug tele lett egérutakkal, melyek itt-ott csillagformán összefutottak, és egy nagy egérkapun át vezettek a föld alá. Mindenütt egerek nyüzsögtek. Rendesen az történik ilyenkor, hogy az egérjárásos hely fölött nappal egérpusztító ölyvek sokasága kering, éjjel pedig irgalmatlanul pusztítja az egereket a nádi és réti baglyok felgyülekezett hada. A baglyok éjjel látó szemükkel a sötétben is megtalálják a nyüzsgő egérnépet. Az ölyvek pedig egyszerre akár 20-30-at is elpusztítanak, mire jól laknak. De most nem így lett. Az ölyvek és a baglyok összevesztek a rengeteg egéren. Az ölyvek azt állították, hogy a baglyoknak sokkal több egér jut éjszaka, még a baglyok szerint az ölyvek járnak jobban napközben. Egy álló napon és éjszakán át ezen vitatkoztak. Vitájukba a többi madár is beleszólt. A vasfejű gaborján köré gyülekeztek azok, akik az ölyveknek adtak igazat. A bíbic köré azok, akik a baglyok pártján álltak. A jégmadár haragudott a veszekedőkre, és a cinege segítségével békítgetni kezdte őket, de senki nem hallgatott rájuk. Mindenki hajtogatta a maga igazát. Örült is az egér király. Birodalmában ennyi idő alatt több száz kisegér született, népét nem fenyegette semmiféle veszély. Az ölyvek és a baglyok a következő nap reggeléig sem tudtak igazságot tenni egymás között. Végül a kőszáli sast kérték meg, legyen a bírájuk. Ő azt tanácsolta nekik, hogy cseréljék fel az idejüket. A baglyok ezentúl nappal vadásszanak, az ölyvek pedig éjszaka. Így pontosan megtudják, ki mennyi egeret zsákmányol. A madarak bölcsnek tartották a kőszálisas döntését, és elhatározták, hogy így cselekszenek. Abban is megegyeztek, hogy a sas számolni fogja az elpusztított egereket, és a végeredmény eldönti majd a vitát. Közben beesteledett. A kőszáli sas felszólította az ölyveket, hogy gyülekezzenek az erdő legmagasabb fája körül, mert hamarosan megkezdődik az éjszakai vadászat. A vasfejű gaborján izgatott tanácsokat osztogatott, de az ölyvek leintették, mondván, hogy a győzelem bizonyosan az övéké lesz. A kőszáli sas megadta a jelt. 32 ölyv emelkedett a magasba, és indult a szántóföldek irányába, azaz, hogy indult volna, mert néhány szárnycsapás után mind megállt a levegőben. És most merre? Merre? Kérdezgették egymástól. De egyikőjük sem tudta a választ. Elindultak erre is, arra is, de minduntalan egymásba ütköztek. Végül a legöregebbik megtalálta a szántóföldet, de hiába röpültek nyílegyenesen a föld felé, egerek helyett száraz kórók, kiszáradt földgöröngyök kerültek csak a karmaik közé. Semmit nem látunk, víjogták kétségbe esetten, majd egyre vadabb támadásokba kezdtek, de mint hiába. Egyetlen egeret sem zsákmányoltak egész éjszaka. Az egér alagutakban ez alatt fényes ünnepséget rendezett az egérnép. Táncoltak, mulatoztak, ettek, ittak, hajnalban pedig keresztelőt tartottak az újabb 200 újszülöttnek. A vasfejű Gaborján, az ővek pártfogója, csükketten szemlélte az eseményeket. Amikor napkeltekor az ővek visszatértek, szégyenükben a sűrű ágak közé bújtak. Akkor a kőszáli sas újabb jelt adott. Most 32 bagoly rebbent el a fákról, de ők sem jártak több szerencsével az öveknél. Szemüket elvakította a fény. Vaksin hunyorogtak mindannyian. Haragjukban eszeveszett huhogásba kezdtek, így az egereknek eszük ágába sem volt kikukkantani a föld alól. Néhány óra múlva a baglyok is zsákmány nélkül tértek vissza a kőszáli sas elé. Döntetlen! Hirdette ki az eredményt a kőszáli sas. Most már csak abban kellene megállapodnotok, hogy megtartjátok-e a felcserélt időt, vagy mindenki visszatér a maga idejéhez. Véleményem szerint az eredmény mindkét esetben döntetlen volna. A madarak megszégyenülten gubbasztottak az ágakon. Végül az ővek, bár majd leragadt a szemük a szokatlan éjszakázástól, összeszedték erejüket, és nekilódultak a mezőnek. Elsőnek az egér királyt kapták ki ünneplő alattvalói közül, majd a nagy felfordulást kihasználva alapos pusztítást végeztek. Nem számolták már kinek mennyi jut, mint ahogyan a baglyok sem gondoltak többé arra, hogy az ővek csapata az ő eleségüket dézsmálja. Tették újra a dolgukat, de a madár boldogság immár örökre oda lett. Békétlenség költözött a torzsalkodók szívébe, s többé nem volt olyan nap, hogy összenevesztek volna valamin.

Innen én mesélem tovább, vette át a szót a holló, és már folytatta is. A békétlenség újra meg újra fellángolt közöttük. Hol azon vitatkoztak, melyikük a legszebb, hol azon, hogy ki a legokosabb, még azon is tolba kaptak, ki hová építse a fészkét. Összevesztek a feladatokon, és küldözgették egymást fától fáig. Búzakalásztól búzakalászik, kukactól kukacig. Végül már senki sem emlékezett azokra a hajdan volt napokra, amikor minden madár csiripolva ébredt, és csiripolva aludt el. A madarak királya is tehetetlen volt, nem tudta összetartani népét. Elindult, hogy tanácsot kérjen valakitől, maga sem tudta, kitől. Átröpült 9 hegyen, 9 folyón és 9 tengeren, de senkit nem talált, aki segített volna neki. Akkor megint átröpült 9 hegyet, 9 folyót és 9 tengert, és rálelt egy öreg madárra, akit soha nem látott azelőtt. Én a madarak királya vagyok, szólította meg, de téged még sohasem láttalak. Milyen király vagy te, hogy nem tudsz rólam? Kérdezte a madár. A király mérges lett. Sosem jöttél el hozzám, hogyan is tarthatnálak számon? A madár nyugodtan válaszolt. Az igazi király figyelmét semmi sem kerüli el. Tudnia kell mindenről és mindenkiről. S ha valaki nem megy el hozzá, neki kell felkeresnie. Igazad van, csillapodott le a madarak királya. Eljöttem hozzád, hogy megismerjelek, és hírt vigyek rólad a többi madárnak. Én a világ végi gubbasztó madár vagyok, és azért gubbasztok itt, hogy útba igazítsam az erre járókat. Hát még innen is vezet út tovább. Ha átrepülsz 9 hegyen, 9 folyón és 9 tengeren, a világ végi orvosságos madárhoz érsz. Többet én nem mondhatok. Azzal a madár lecsukta a szemét, és semmiféle szólongatásra nem mozdult többé. Akkor a király megigazította fején kicsi koronáját, és megint átrepült 9 hegyen, 9 folyón és 9 tengeren. Ott találta a világvégi orvosságos madarat. Jó napot, világvégi orvosságos madár, köszöntötte. Üdvözöllek, madarak királya, bíztam benne, hogy egyszer meglátogatsz. Ha tudtam volna a létezésedről, előbb jöttem volna. A segítségedet kérem. Talán beteg vagy? Nem éppen. Akkor az alattvalóid közül beteg valaki? Nem, dehogy is. Ó, akkor én nem tudok segíteni neked. Én azért vagyok itt, hogy meggyógyítsam a beteg madarakat, összeillesszem a törött szárnyakat és lábakat. Rajtad csak a világvégi eszes madár segíthet. És hol találom meg ezt a madarat? El kell repülnöd a holdig, és a holdtól a 9. csillag, azaz ő otthona. A madarak királya megrettent. Hogyan is tudna ő elrepülni a holdig? Hiszen nincs olyan madár, aki odáig eljutna. Már majdnem visszafordult, amikor a világvégi orvosságos madár így szólt. Vissza ne fordulj, madarak királya! Ha ide hívod a holdbéli madarat, elvisz téged a hátán. Hogyan hívhatnám ide? Te vagy a király, neked kell tudnod. Megpróbálhatom. A király kiterjesztette szárnyát. Én, a madarak királya, azt parancsolom neked, te holdbéli madár, hogy röpülj ide azonnal, és vigyél engem a 9. csillagig. Semmi nem történt. Meg sem mozdult a levegő ég. Próbálkoz talán másképp. Hát, ha a parancsszónak nem engedelmeskedik, mondta az orvosságos madár. Holdbéli madár, hallasz engem? Kiáltotta a király. Én, a madarak királya, nagy bajba jutottam. Csak te segíthetsz rajtam, kérlek, vigyél el engem a világvégi eszes madárhoz. Alig, hogy kimondta,
Felszikrázott a hold, és kivált belőle egy hatalmas madár, aki röptében úgy megragyogott, mint valami drága kő. Szó nélkül kapta hátára királyát, és meg sem állt vele a 9. csillagig. Ott letette, és már röpült is vissza. Köszönöm! Kiáltott utána a madarak királya. Ha az én uralkodásomnak egyszer vége szakad, téged teszlek meg utódomnak! De a madár, mintha meg se hallotta volna,

Madár, álmélkodott a király. Sosem gondoltam volna, hogy létezik akkora madár is, mint amilyen te vagy. Látod? Utad során négy olyan madárral is találkoztál, akiket azelőtt nem ismertél, pedig azt hitted, hogy minden madarat ismersz már. De ismered-e valóban mindet? És vajon ismered-e azokat, akiket magukra hagytál? Menj vissza, és gondoskodj róluk. De hát miért perlekednek folyton egymással? És miért olyan boldogtalan mindegyik? A legnagyobb baj az, hogy magad köré gyűjtöttél minden madarat. Olyan sokan vannak már körülötted, hogy nincs elég helyük szabadon próbálgatni a szárnyukat. Intézd úgy, hogy ezentúl a világon mindenütt legyen madár. Kerüljön mindenhová a szépekből is, a csúnyákból is, a tarkákból is, és az egyszínűekből is. Nem könnyű feladat, sóhajtott a király. Ugyan miért küldeném el magam mellől az egyiket, s miért tartanám ott a másikat? Nem büntetésből kell őket elküldened, és nem jutalomból kell őket magad mellett tartanod, mondta az eszes madár. Hanem? Talán kérdezzem meg őket, hogy ki hová vágyik, vagy találjam ki én, melyikük hová való? Te vagy a király? Dörrent rá a világvégi eszes madár, és többet nem is volt hajlandó mondani. A madarak királya áldogált még egy kicsit előtte. Aztán becsukta szemét, elrugaszkodott a kilencedik csillagtól, és zuhanni kezdett lefelé. Zuhant, zuhant, egészen addig, amíg palotája kertjébe nem ért. Ott kinyitotta a szemét, és rögvest összetrillázta az ég madarait. Amikor mindannyian megérkeztek, a király alaposan megvizsgálta szárnyukat, csőrüket, karmukat, tollukat, röpülésük ívét és hangjuk csengését. Majd három részre osztotta őket, végül így szólt hozzájuk. Azért, hogy ne legyen örökös perpatvar az udvaromban, szétválogatlak benneteket. Az első csapathoz fordult. A ti szárnyatok gyenge, ezért ti mindig körülöttem lesztek. Télen-nyáron ez a vidék lesz az otthonotok. A második csapathoz lépett. A ti szárnyatok erős. Ti költöző madarak lesztek. Ha beáll a tél, melegebb vidékre költöztök. Ti pedig, mutatott a harmadik csapatra, csak téli vendégek lehettek nálunk. A tollatok vastag, ezért elküldelek benneteket hidegebb vidékekre, ahonnét csak akkor jöhettek vissza, ha ott már kibírhatatlan a tél. Nektek, északi vándoroknak, a mi telünk tavasz lesz ezután. Óriási hangzavar támadt a madarak között. Mindegyik a másik csapatba akart kerülni, s nem abba, amelybe a madarak királya jelölte őket. Kérték uralkodójukat, hogy legalább a barátokat ne válassza szét. De a király azt mondta nekik. Nem küldhetek madarat olyan helyre, ahol bizonyosan elpusztulna, még akkor sem, ha a legjobb barátokról van szó. De megígérem, hogy az év egy részét minden madár újra együtt töltheti. Ez az utolsó szavam. A madaraknak nem volt mit tenniük. Úgy cselekedtek, ahogy királyuk parancsolta. Így történt, hogy a világ minden tájára került a szép és a csúnya, a színes és az egyszínű madarakból. A madaraknak többé nem jutott idejük veszekedésre. Ha olykor-olykor összegyűltek a király udvarában, alig győzték végighallgatni egymás történeteit. Megtanulták, hogy bárhol élnek is, mindannyian egyformán fontosak, hisz legsivárabb mégiscsak az a táj, ahol egyetlen madár szárnya sem rebben. Innentől a csókának kell folytatnia, szólt közbe a varjú. Tudom, mondta a csóka, és már át is vette a szót. S hogy mit mondott? Legközelebb mesélem el nektek.

Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Harmadik rész. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János. Zene Bolla Milán. Rendezte E. Román Kata.

Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rá. Vigyázz kedves szüleimre, meg az én jó testvéremre, amikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymás reggel. Amen.

0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! 51 éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggá avatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehér vértanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást. A bíboros 1975. május 6-án Bécsben hunyt el. Az ausztriai Mária Cellben temették el, de végakaratának megfelelően 1991. március 4-én hazahozták a hamvait, hogy az esztergomi bazilika kriptájában helyezzék végső nyugalomra. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek kezdeményezésére a legfőbb ügyészség 2012-ben kimondta, Mindszenty teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását. 1994-ben egyháza hivatalosan is elindította boldoggá avatási eljárását. 2019-ben Ferenc pápa engedélyezte a Szenti Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé Mindszenty József hűséges erényeinek elismerését. Erdő Péter ezt fontos lépésnek nevezte, hiszen ezzel megkezdődtek az ima meghallgatások és a csodák felülvizsgálatai. Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34%-os támogatottsági szinten állnak. A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzemanyag és energiaválság óta jelentősen átalakultak a párt preferenciák Németország. A friss eredmények szerint az AfD-nek a kormánypártokhoz képest való márciusi 16% pontos lemaradása mostanra 7% pontosra zsugorodott. A számok súlyos csapást jelentenek a berlini kormány számára. A 2025. februári szövetségi választáson még a két párt együttesen 45%-os felhatalmazást kapott. A mostani mérésben a CDU-CSU 22, az SPD 12%-on állt. Az AfD előre törését az is mutatja, hogy a párt rekordmagas 28%-os támogatottsági szinten áll. Így Németországban az AfD lett a legerősebb párt, a megkérdezettek 27%-a az AfD-t támogatja. A kormány népszerűtlenségén túl maga a kancellár is nagyon súlyos problémákkal küzd. Egy márciusi felmérés szerint a német választók 84%-a elégedetlen Friedrich Merz kancellár teljesítményével. Végül az időjárásról. Csütörtökön hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati, déli szelet élénk, zivatarok környékén erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra négy perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt alkalommal anyák napjához kapcsolódva Kántor Péter szövegeiről beszéltem önöknek. A mai alkalommal egy olyan versről szeretnék önöknek szólni, amely a nemrégiben megjelent Tatár Sándor kortárs költőnk új verses kötetében jelent meg, nem első közlésként, de most itt új kontextusba ágyazódva, és ez a kötet Szabadalmaztatott ősz címet visel. Az egész kötet ciklusokba rendeződik, ahogy ezt már Tatár Sándornál megszoktuk. Az első részben a dolgainkban közéleti témákról mindannyiunkat érdeklő kérdésekről szólal meg. Az utószóban utal is arra, hogy írni mégiscsak mindenképpen hübrisz, bizonyára tudatosulatlan, de kétségkívül mértéktelen becsvágy kifejeződése, az ember a világ tökéletlensége, a harmónia hiánya ellen a világot kiigazítandó ír. Vesd össze, az irodalom azért lehetséges, mert a világ még nem kész. Olvassuk Eszterházinál. A következőkben azonban folyamatosan visszahúzódik a lírai én, és egy ironikus szöveggel, az Engedékenység című kis epigrammával reflektál saját magára. Hogy a tatár költőt játszik, az engem nem zavar. Csak csinálja otthon, négy falat között. Ez a kettőség tehát egyrészt a világ a tökéletlenségével, a lírai én az állandó hiányával, másrészt pedig a befelé húzódó, magába figyelő lírai én és költő, aki a versekben megnyilvánul. A közéleti kérdések dolgaink után a földnyelvciklus elsősorban a költészetnek a nyelvhez való viszonyával foglalkozik. A harmadik ciklus a lírai vén címet viseli, amelyben megint csak ironikusan saját magára reflektál a költő és a versekben a líraién, és itt szerelmes versek következnek, a negyedik ciklus a latolgató pedig, amely folytatja tulajdonképpen ezt a témakört, az ősz, az elmúlás, a hiánynak a tematikájával. Ebből az utolsó ciklusból szeretnék anyák napjához kapcsolódva is egy verset kiemelni, amelynek anyámnak a címe. Alcíme másik kései. Tudta, drága anyám, hogy kit és mire hagysz itt, mikor leintetted a túlra vivő taxit? A lelkiismeret kín mond csak utolért? Vagy neveltem volna magamat én keményre, mit váltig takargattál észrevéve, a nem gonosz is lakol mindenért. Nappalom bujkálás, és gyógyszer hozza álmom, teher, sőt átoküle lankat kósza árnyon. Ha szép szót lel, biztos, hogy hazudik, a mondhatatlant bűvészkedi szóvá. Mi a rábízódból maradt, azt is szerte szórná, nem ezt ígérte valaha a huszadik. Nem nyafogok, hisz most már késő. Nevemmel terhes már a véső, ha ugyan állítanak sírkövet. Mit meg kell járnom még, az út, tán pár arasznyi. Figyelmem lassan már csak arra tud tapadni, hogy onnan milyen hívás, hír jöhet. A vers megrendítő személyes hangvételű lírai megszólalás, amely egyrészt az anya elvesztésének a fájdalmát, másrészt pedig az ebből fakadó identitás és bűntudatválságot is tematizálja. Az első versszakban a megszólított drága anyám egy konkrét személyre utal, de ugyanakkor erkölcsi viszonyítási pont is, hiszen a versben a beszélő nem pusztán gyászol, hanem kérdőre is von. Leintetted a túlra vivő taxit, ironikus hétköznapi metafora, amellyel megragadja a halál pillanatát. A taxi, nagyon is profán képe, élesen ütközik a túlvilág emelkedettségével, ami feszültséget teremt már itt az első versszakban, hiszen a halál itt nem magasztos, hanem szinte esetleges döntésnek tűnik. A beszélő egyik központi kérdése a versben a felelősség. A számon kérés éppen ebből fakad, az anya számot vetette azzal, hogy kit hagy maga után és milyen állapotban. A lelkiismeret kín emlegetése arra utal, hogy a líraién nem tudja feloldani magában az anya távozását. Mintha az elhagyatottságát részben az anya bűnének tekintené. Ugyanakkor az önvád is megszólal, vagy neveltem volna magamat én keményre. Ebből a sorból kiderül, hogy a saját gyengeségét is okolja a versbeszélő. A kétely tehát kettős irányú, hibás-e az anya abban, amiért nem készítette fel gyermekét az életre, vagy a beszélő, amiért nem tudott megerősödni. A második versszakban, mit váltig takargattál, mintha az anya valamit eltitkolt volna. Talán éppen a valóság keménységét vagy saját hibáit, ennek mint egy következménye, hogy a beszélő készületlenül maradt, és most szembesül az anya hiányában azzal a tapasztalattal, hogy a nem gonosz is lakol mindenért. Mintha megbomlana itt a világ erkölcsi rendje, mintha nem létezne igazságos arány bűn és büntetés között. A harmadik versszak egy nagyon személyes és sűrített életállapot leírás. A nappalon bujkálás, gyógyszer hozza álmom, teher, sőt átoküle lankat kósza árnyon, ha szép szót lel, biztos, hogy hazudik, a mondhatatlan bűvészkedi szóvá. A lírai én nem találja helyét a világban, identitása lankat kósza árnyékká változik, de a versíró számára a nyelvhez való viszony válik különösen fontossá. A költői beszéd iránti bizalmatlanság, ami itt nagyon radikálisan fogalmazódik meg, a szó, amely nem képes megragadni a valóságot, sőt, el is torzítja azt. Amikor a mondhatatlan szóvátétele bűvész mutatványként jelenik meg a versben, akkor érezzük ebből a fájdalmat és az iróniát is. A negyedik versszaktól kezdve a beszélő már nem lázad, hanem tudomásul veszi a sorsát. Nem nyafogok, hisz most már késő. József Attila Mama című versében még feltételes módban szerepel, nem nyafognék, de most már késő. Itt jelen idejűvé válik a nyafogás. És ugyanakkor a sír metafora, a nevemmel terhes már a véső, az identitás végleges rögzítését is sugallja, ugyanakkor nyitva hagyja a kérdést, vajon állítanak-e neki sírkövet, mintha a halál utáni emlékezet sem lenne biztos. A záró sorok pedig elcsendesednek, lehet, hogy az életút már pár arasznyi, a figyelem egyetlen pontra összpontosul, onnan milyen hívás hír jöhet. Ez az onnan egyszerre jelentheti a halált és az anyavilágát, a túlvilágot, így tehát nyitva marad a kérdés, van-e kapcsolat az élők és a holtak között, érkezhet-e válasz a versben felvetett és feltett kérdésekre. A vers tehát egyszerre a gyász, a bűntudat, az önazonosság keresésének a lenyomata, egyszerre hétköznapi és emelkedett a nyelvezete, ami ezt a belső feszültséget fokozza. A lírai nem talál megnyugvást, de kérdései révén mégis valami nagyon mély emberi tapasztalatot fogalmaz meg, az anya hiányában, mintha az a vágy is benne lenne, hogy megértsük a múltunkat, és választ kapjunk azokra a kérdésekre, amelyekre éppen ebben az anya hiányban pillanthatunk rá. Kérdés, hogy felelnek-e, vannak-e válaszok ezekre a kérdésekre. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek.
4: Mihály Anikót hallották.

0: Dohnányi Ernő A-dur vonós négyeséből hangzott el két részlet a Kodály vonós négyes előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: Liszt Ferenc Vigasztalások című művének részletét Jorge Bolet szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20:30. Kedves hallgatóink, a hangolóban Pálinkás Gergely jazz, gitáros és zeneszerző felvételeiből válogat, a szerkesztő Varga Ramóna.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. 51 éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggá avatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehérvért tanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást. Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van. Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra. A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években. Az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg. Egyre több fiatal jár templomba, írja a Wall Street Journal. A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk. Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez, írja a Wall Street Journal. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel. Egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt, vagyis a hajók mozgása a hormozi szoroson keresztül rövid időre szünetel, hogy meglássuk a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e, írta Donald Trump. A középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Ezen kívül szóba került a reformáció, a várháború kora és a dualizmus kori etnikai viszonyok is. Az érettségizőknek források és a saját ismereteik alapján kellett megoldaniuk feladatot a két világháború közötti Szovjetunióval és a magyarországi holokausztal kapcsolatban. De volt kérdés a Kádár korszak kultúrpolitikájáról és a jelenkori Magyarország nehézségeivel kapcsolatban is. Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34%-os támogatottsági szinten állnak. A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzemanyag és energiaválság óta jelentősen átalakultak a párt preferenciák Németországban. Az AfD előre törését az is mutatja, hogy a párt rekordmagas 28%-os támogatottsági szinten áll. Végül az időjárásról. Csütörtökön hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati, déli szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből, az elsőtől a 8. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közé tett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. a föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Humiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

tért a pápa megáldotta a távozót. Milyen épp a 70 esztendejével? Milyen fiatal még, gondolta fájdalmas irigységgel. Nem fog már sokáig élni, gondolta Bakócz, miközben térdet hajtott a róvere Julius előtt. A szentatya fölkelt trónjáról, és csúzos lábával végigbandukolt a szobán, miközben botjával ingerülten döfködte a padlót. Mi lesz, ha a magyar csak hogyan beleül Szent Péter székébe? Erős kezű pápa lesz, az kétségtelen. De mire fogja fordítani erejét? Arról szó sem lehet, hogy Bakócz folytassa azt, amit elődje megkezdett. Szent Péter temploma, a Vatikán. Romba dőlnek, mielőtt még fölépülnének, Julius pápa hebehúrgyaságának tragikomikus emlékei maradnak, Pasquino gúnyiratainak örökös témái. Mert bizony Bakócz Tamás nem fogja a kereszténység összeharácsolt pénzét római palotákra és márványkutakra költeni, hanem török háborúkra. Ő meg fogja csinálni a nagyligát a pogány ellen. És hogy szövetségeseket nyerjen, oda fogja adni Veneciának a fél Romagnát, a francia királynak Milánót, a spanyolnak, amit akar. Egy cafatnyi olasz földet minden esetre oda fog vetni a svájci parasztoknak is, hogy Lanzknecht csapatokat szállítsanak. Szóval Bakócz Itáliának, az ő szegény, nyomorult, szép és szent Itáliájának drága húsával fogja etetni a vadászkutyáit. És az egyház bíbora, a nagy javadalmak barbár nepotákra fognak szállni. A romagnai városokat magyar pereputy fogja szipolyozni. Itália aranyköntösét cafatokra fogják tépni, hogy az idegen népek takarják velük a mesztelenségüket. Róma pedig a Szent Róma, amely csak úgy tud virágozni, ha az egész világ aranyával locsolják, le fog soványodni, el fog hervadni, el fog zülleni barbár urak kezén. Mert mi Bakócz Tamásnak Róma? Ami rovere Juliusnak Magyarország. Mitől már itt tartott, forró vére a fejébe szökött, és haragosan mormogta. Ki a barbárokkal?

Miközben a pátriárka a Szentatyánál tisztelgett, az alatt a kíséretéhez tartozó magyar urak a Vatikán előszobáiban és folyosóin, a csatlósok és szolgák pedig Szent Péter terén várakoztak. Az urak közt volt ifjú Vértesi Tamás is, Bakóc keresztfia, aki a bevonulás alkalmával bemutatott lovas tudományával rászolgált a rómaiak elismerésére. A címzetes apátúr csak olyankor viselt papi köntöst, a keresztapja külön ráparancsolt, és ezúttal lila, arannyal hímzett fekete ruhában jelent meg, amelynek azonban csak a színe volt egyházi, a szabása nagyon is világi volt. Az oldalán derék pallost viselt, de azért nem annyira vitéz, mint inkább aprót benyomását tette. Márton kalocsai kanonok társaságában sétált fel alá széles folyosón. A főtisztelendő úr az egyházi és világi tudományokban egyaránt jeleskedő férfiú volt, annak idején ő készítette elő Tamás úrfit a ferrarai főiskolára. E pillanatban így szólt növendékéhez. Nagyon örvendek, hogy végre eljutottam e híres városba, hol nem csak nagy lelki hasznot, hanem sok művészeti gyönyörűséget is remélek. A szép művészetek közül én a piktúrát kedvelem kiváltképpen. Önhítség nélkül merem mondani, hogy értek is hozzá, és a mi dicsőséges Mátyás királyunk gyakran hallgatta meg jó tanácsomat. Én hoztam Magyarországra Udinei Andreát, aki jeles mester volt, mert nagy kék szemekkel és rózsás orcával ábrázolta a szenteket. Rangjukhoz illő, szép, virágos sejem és bársony ruhát festvéne nekik. És amit leginkább becsültem benne, a csillagokat és a holdat mindig igazi arannyal csinálta. A képírók általánosságban

ügyes emberek, de hiányzik belőlük a tudományos elmélyedés. Azért szükséges, hogy tekintélyes és kegyes férfiak utasításai szerint dolgozzanak, mert ha magukra hagyják őket, akkor elbizakodnak, és istentelen zagyvaságokat festenek. A tisztelendő úr mindezt ékes latin nyelven adta elő. Ekkor egy púpos kis olasz, aki éppen elhaladt mellettük a folyosón, hirtelen megállott, és mélyen meghajolva kiáltotta. Mi öröm és büszkeség nekem, ha hallom, hogy előkelő külföldi főurak megbecsülik az itáliai művészet alkotásait. Ez kötelességemmé teszi, hogy felajánljam nagyságtoknak szolgálataimat. Ez annál is inkább kötelességem, mert attól kellene tartanom, hogy máskülönben holmi tudatlan és haszonleső Cicerone élne vissza nagyságtok nagy lelkűségével. Az én nevem Cecchino, közbecsülésben álló, bár mostoha sorsú római családból származom. A Vatikánban kitűnő összeköttetéseim vannak, és maga a Szent Atya is elismeréssel szokott rólam nyilatkozni. Én kalocsai kanonok vagyok, és Kalocsa igen híres város, mondta nem minden önérzet nélkül a tisztelendő. Ez a nemes úrfi pedig a főtisztelendő pátriárka keresztfia, maga is már címzetes apátúr. A púpos ember újra meghajolt, ezúttal majdnem földig. Ha a folyosó végére fáradnak velem nagyságtok, akkor mindjárt bemutatom a híres Laokon szobrot, amelyet 6 esztendővel ezelőtt ástak ki az Esquilinen, és amelyért 1600 szkúdit fizetett a Szent Atya. A márványkép valóban ott állott a kereszt folyosón. Cecchino megmagyarázta a jelentőségét. Ez a Laokon ördög, aki a paradicsomba küldte az első kígyót, és aki most a két sátáni fiával együtt elveszi gonoszságának méltó büntetését. A kanonok azonban olvasta Homért, és erélyesen ellentmondott Cecchinónak, körülményesen felvilágosítván őt a szobor igazi jelentőségéről, mire azonban a púpos ember szárazon csak ennyit mondott. Ismerem ezt az elméletet is, de a tudósok még nem döntötték el, hogy mi az igazság. A tisztelendő úr a vatikáni kápolna készülő fal festményei iránt érdeklődött, és Cecchino a folyosó végében egy ajtóra mutatott, amely nyers deszkákból volt összetákolva. Ott van a kápolna, de nem lehet bemenni, mindig zárva tartják. A kanonok úr azonban mégis megnyomta a kilincset, és az ajtó megnyílt. Ekkor mind a hárman beléptek. A templom tele volt faállványokkal, a padlón pedig festékes foltok égtelenkedtek. A falon azonban ott függött az ítélet napjának kartonja. Jaj, kiáltotta elszörnyűködve a kanonok. Ez a festő ugyan becsapja mi Szent Atyánkat. Miféle vad összevisszaság ez? És mennyi szemérmetlen mesztelenség? És ki legyen az ott fenn a magasban? Talán csak nem a mi dicsőséges Jézus Krisztus úrunk. Isten bocsáss, hiszen csupasz arca van, és akkora melkasa, mint egy székálló legénynek. Hát nem tudja az a boldogtalan Piktor, hogy a megváltónak szőke szakálla volt. A feje fölött arany glória tányér fény lett. A teste pedig olyan karcsú volt, mint a liliomszál. Ezt az Isten káromló képet nem szabad a falra festeni. E pillanatban megszólalt egy szörnyű hang a faállványok legtetején. Miféle vadembereket csődített megint ide az a púpos majom? Hordjátok el magatokat, halljátok? A láthatatlan ember olaszul beszélt. A tisztelendő úr nem értette meg, de Cecchino azonnal kirohant az ajtón, Tamás úrfi pedig, aki Ferrarában jól megtanult olaszul, elnevette magát. De aztán elment a kedve a nevetéstől, mert egy rocska messzes víz zuhogott le a magasból. Sietve menekültek, a púpos ember az ajtó előtt várta őket. Ki ez a goromba ember? Kérdezte a felháborodástól lángoló kanonok. Michelangelónak hívják, mondta Cecchino. Majd följelentem a majordomusznak, az megtanítja, hogyan kell nemes emberek előtt viselkednie. Azt ne tegye a nagyságon, mert a Szent Atya ezt a festőt többre becsüli akármelyik kardinálisánál. A kanonok nem válaszolt, csak nagyon csodálkozott, és rosszallóan csóválta a fejét. Cecchino pedig másra terelve a szót felajánlotta, hogy megmutatja ő nagyságuknak a Kolosseót, amely arról nevezetes, hogy több ablaka van, mint a világ bármely épületének. A Kolosseót szerinte a kegyetlen Néró császár építette, hogy fenevadakkal tépesse szét a szent vértanúkat. De ekkor a kanonok egy kedves,
régi ismerőse sietett feléjük kitárt karokkal. Cardullo Bernát prelátus volt, aki egy délceg külsejű ifjú lova kíséretében jött a folyosón. Miután az urak köszöntötték egymást, a prelátus így szólt a púpos emberhez. Cecchino barátom, ezeket az urakat át fogod nekem engedni, majd én leszek a cicerónéjuk. És hogy meg ne rövidülj, fogd ezt. Azzal némi pénzt nyomott a tenyerébe, és a púpos ember fanyar alázatossággal elsompolygott. A kanonok úgy megörült Cardullónak, ahogyan csak idegenben járó magyar ember tud megörülni a jó ismerősének. Ezt nevezem aztán szerencsés véletlennek. Nem véletlen, válaszolta prelátus. Tudtam, hogy itt vagy a pátriárka úrral, és már egy órája, hogy tűvé teszem utánatok a Vatikánt. Ha látni akarod Róma nevezetességeit, szolgálatodra állok. Ez a nemes fiatal barátom pedig, Vico Hannibal úr, boldog lesz, ha Tamás úr elfogadja az ő társaságát. Mi öregek majd sorra látogatjuk Róma hét legszentebb főtemplomát, a fiatalok pedig, ha eleget tette keresztényi kötelességeiknek, tisztes világi szórakozások után fognak járni. Hannibal úr lendületes mozdulattal megemelte tollas süvegét. Milyen előkelő volt a piros bársony ruhájában. Arannyal hímzett pantallérián hosszú kardot és a remek mívű tört viselt. Tamásnak megtetszett az ifjú ember. Kezet nyújtott neki, és azt mondta, legyünk jó barátok.

Hannibal úr a Capriolóba vitte barátját 11 órai ebédre. A vendéglő, hol provanci és angol nemes zarándokok társaságában ebédeltek, híres volt az örökvárosban böjti pástétomairól és szicíliai borairól. Ebéd után a jó barátok csatlósaikkal hazaküldték hátas lovaikat, és gyalogszerrel nekiindultak az egzugos utcáknak, hogy megnézzék a farsangi állarcosokat, akik a kormányzó kardinális úr engedelmével ma már mutatkozni kezdtek Róma utcáin. Az Angyalvár hídján fényes lovas csapat jött szembe velük. A csapat élén ifjú ember haladt, aki szép és pompás volt, mint egy arkangyal. A neve is arkangyalé volt. Urbinói Rafael, a híres festő magyarázta Hannibal. A Szentatyához megyen a Vatikánba, és akik körülötte vannak, azok tanítványai és barátai. Tamás igen elcsodálkozott, hogy némely mesterembernek itt szinte olyan becsülete van, mint otthon nálunk a megyés püspököknek. Egy nagy tér sarkán jókora ember csődület volt. Itt van Pasquino, szólt vidáman Hannibal. Pasquino, a fej nélküli csonka kőszobor, amely a felelősséget viseli mindazokért a szatírákért és epigrammokért, amelyekkel ismeretlen kezek körül szokták ragasztani. Ezúttal is fehér volt körülötte a fal a sok író cédulától. Valaki hangosan olvasta a költeményeket, és a hallgatók tapssal vagy pisszegéssel mondta ki ítéletet. Volt az epigrammok közt olyan is, amely Bakócz Tamásról szólt. Melyik a világ legerősebb vára? Kérdezte a költő. A Vatikán. Mert macedóniai Fülöp ugyan arra vállalkozott, hogy egyetlen arannyal megrakott szamárral elfoglalja a legerősebb várat, de Strigóniónak mégis 40 arannyal megrakott összvére van szüksége, hogy elfoglalja a Vatikánt. Julius pápának is kijutott a gúnyolódásból, a Szentatya azonban sohasem gondolt arra, hogy ráüssön Pasquino szájára. Sas nem vadászik szúnyogra. A jó barátok tovább sétáltak, és most már tarka állarcos menetekkel találkoztak, amelyek muzsikaszóval és rikoltozva vonultak végig a városon. Mitológiai istenségek voltak, és asszonyoknak öltözött férfiak, de ördögök is akadtak közöttük, és másféle torzpofák, amelyek nagyobb részt a hét főbűnöket ábrázolták. Az istenfélő rómaiak ezeket gúnyos hurrogással és szitkokkal fogadták. A nagy tolongásban Hannibal egyszerre csak elpárolgott a barátja mellől. Tamás körülnézett, hogy megkeresse a lovagot, és ekkor hirtelen egy félelmetes külsejű állarcossal nézett farkas szemet. Hóri Horgas, a hosszúra nőtt ifjú apátnál jó fejjel magasabb fekete alak volt. Testén bőredőjű szőrkámzsát viselt, fején hegyes csukját, amely arcát is eltakarta. A csukja kerek szemnyílásából komor tűzben forgó, rettenetes szempár villogott Tamás felé. A fekete barát keresztbe font karokkal állott előtte. Tamás tudta, hogy ez csak farsangi tréfa lehet, de azért mégis valami babonás borzongást érzett. Ki vagy? Kérdezte meghökkenve. Szolga, válaszolta mélyen zengő orgona hangon a barát. Hát ismersz engem? Már akkor is ismertelek, amikor még bölcsődben sírtál az erdődi udvarházban. Akkor is melletted voltam, mikor király apródja voltál Budavárában. És akkor is, mikor deák voltál Ferrarában. Tamás olyasmit érzett, mintha a süvege alatt felborzolódnék a haja. Én sohasem láttalak még, hebegte zavartan. Látható alakban ma jelenek meg előtted először, vértesi Tamás, mert ma van a csillagok fordulásának napja. És mit akarsz tőlem? Kezedbe teszem a jövődet. A tiédet, a nemzetségedét, egész népedét. Tamásnak nem volt kedve nevetni, bár mégis azt mondta. Gúnyolódol, barát? Elvégzem a parancsot. Ha megérted, akkor győzni fogsz. Ha nem érted, akkor az alomba esel. És mi a parancs? Lásd magad,
A fekete barát kerek kis tükröt tartott Tamás szem elé. Tamás a saját kisebbített arcát látta benne. A barát most a kámzsája ujjával megtörült a tükröt, és ekkor színes kép jelent meg az üveg alatt. Az ifjú apát szívén édes rémület nyilalt át. A Bakócz család címerét látta tükörben. A címert azonban sisak helyett a pápai szent tiara koronázta. Kicsit homályos volt, mintha nem is aranyból, hanem kötpárából volna, de mégis tiara volt. Egy angyal tartotta két kezével a pajzs fölé. Nos, az eredeti erdődi Bakócz címernek is angyal a pajzs tartója. De ez itt egészen más, egészen különös angyal. Szárnyon nincs, a haja pedig rozsdövörös. Ki látott még ilyen angyalt? A köntöse halványzöld és arannyal ékes, a kezén, amely a tiarát fogja, zöld kesztyűt visel. Ki látott még zöld kesztyűs angyalt? Az egész tükörkép alig volt nagyobb egy arany szkúdónál, de Tamás mohó tekintete mégis fölfalta minden aprólékos részletét, mint egy finoman kidolgozott miniatűr rajzát. A fekete ember a köntöse ujjával újra végig simított a tükrön, a kép eltűnt, és Tamás megint csak a maga dúlt ábrázatát látta. Meg akarta ragadni a barát kámzsáját, de puszta levegőbe markolt. A fekete ember már akkor eltűnt a vidámon cincogó sokaságban, és Tamás nem is bukkant rá többet, bármennyit kereste is. Hannibállal sem tudott többet találkozni aznap. Végül is hazament a Reggio-i palotába, ott megmondták neki, hogy a keresztapja már kérdezett utána. A pátriárka maga szokta intézni legtitkosabb ügyeit, és ilyenkor a keresztfiát használta szekretáriusnak. Az este is gyertyafény mellett leveleket és jegyzeteket mondott neki tolba. Az úrfinak máskülönben alig volt titka a keresztapja előtt, de a fekete barátról nem mert neki szólani. Az ilyen kísérteties jelenésről hallgatni kell, máskülönben nagy szerencsétlenség érheti az embert. Mert bizonyos, hogy vannak a csillagok alatt titokzatos hatalmak, amelyek olykor beleártják magukat az emberek dolgába. De hogyan értse a csillagok üzenetét? És miközben ezen töprenkedett, félelem fogta el, hogy puszta tudatlanságból megronthatná nemzetségének szerencséjét. Jó sokáig nem tudott elaludni az éjjel, bár a rendes esti imádságát ezúttal megtoldotta néhány páterrel. Zöld kesztyűs angyalra gondolt, és úgy rémlett neki, hogy már látta valahol a bájos rőthajú fejét. Ez neki régi édes ismerőse volt. Talán gyermekkori álmaiból, vagy talán a szent könyvekben látta, amelyeknek híres iniciáléit oly szívesen nézegett az esztergomi könyvesházban.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Serezs Zoltán. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Dér András. Felelős szerkesztő E. Román Kata.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Felix Mendelssohn művét Martin Jones szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. 51 éve, 1975. május 6-án hunyt el Mindszenty József, esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, akinek 1994-ben kezdődött a boldoggá avatási eljárása. Erdő Péter bíboros korábban elmondta, Mindszenty ügye a Vatikán előtt van, és a hitvalló magatartás az alapja. Az eljárás korábbi szakaszában nem járt sikerrel az a próbálkozás, hogy fogságát fehér vértanúságként ismerjék el, mint ahogy nem ismertek el csodálatos jellegűnek egy neki tulajdonított gyógyulást. Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van. Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra. A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években. Az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg. Egyre több fiatal jár templomba, írja a Wall Street Journal. A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk. Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez, írja a Wall Street Journal. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel. Egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt, vagyis a hajók mozgása a hormozi szoroson keresztül rövid időre szünetel, hogy meglássuk, a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e, írta Donald Trump. A középszintű történelem érettségi első részében a diákok kaptak kérdést a görög-római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról is. Ezen kívül szóba került a reformáció, a várháború kora és a dualizmus kori etnikai viszonyok is. Az érettségizőknek források és a saját ismereteik alapján kellett megoldaniuk feladatot a két világháború közötti Szovjetunióval és a magyarországi holokausztal kapcsolatban. De volt kérdés a Kádár korszak kultúrpolitikájáról és a jelenkori Magyarország nehézségeivel kapcsolatban is. Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34%-os támogatottsági szinten állnak. A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzemanyag és energiaválság óta jelentősen átalakultak a párt preferenciák Németországban. Az AfD előre törését az is mutatja, hogy a párt rekordmagas 28%-os támogatottsági szinten áll. Végül az időjárásról. Csütörtökön hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati, déli szelet élénk, néhol erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: 131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Ez a kollégium a bizalom alapkövén épült. Jelentette ki 5-ös Lóránt a Gellért-hegyi épület avatásán mondott beszédében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Horváth László egyetemi docens, a kollégium igazgatója, a kerengő vendége. A kollégium 1895. szeptember 21-i megnyitását több évtizedes szervezőmunka előzte meg. A jelenről nem lehet a múlt nélkül beszélni.
1: Nagyon tudatosan készítették elő az 5-ös József kollégium alapítását. A gondolat fogantatása és aztán a végső kivitelezés is 5-ös Lóránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdte gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőlegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár, ugyanis majd később menet közben alakult ki.
0: Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
1: Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, a idegen szóval élve ugye professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, ha úgy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Gara Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is, és ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az 5-ös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
0: Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az 5-ös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
1: Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, hogy az 5-ös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt. Ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű 5-ös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett ember, tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
0: Már a 19. század végén vagy a 20. század elején is a tudós tanárképzésben nagy jelentősége volt a tudós tanárok, tudós professzorok oktatásának jelenléte. Segítsége.
1: Ez pontosan így van, ez a lényege a kollégiumi oktatásnak, vagy kutatóvá formálásnak. Hát ezekre látunk külföldön is jó példákat, modelleket, ugye az angoloknál, a college-okban ezek a tutoriális képzések. Valahogy így kell ezt elképzelni, és a történelmi időkben is így volt. Tehát egy nagy formátumú tudós tanár egyéniséghez kötődtek a felvett kollégisták, kis csoportokban néhányan, és őket közvetlenül tudta oktatni és magasabb elvárások elé állítani, és lépésről lépésre ráterelni a kutatói pályára.
0: Kérem, egy-két tudós tanár nevét emelje ki, akik a fiatalokat oktatták.
1: Mika Sándor volt a történészeknek a vezető oktatója. Óriási hatással volt Szabó Miklós, a klasszika filológusoknak a vezetője. Mindketten egyébként az 5-ös kollégiumban tanultak, tehát hamar átvették ezeket a Pajzs Dezső például, ezeket a mintákat, és ezt aztán forgatták vissza, vitték vissza a kollégiumba.
0: 1906-ra önálló könyvtárat hoztak létre, szabadpolcos könyvtárat. Ez napjainkra mennyire bővült, mennyivel?
1: Igen, tudatosan törekedtek a mintaintézmény alapján, ami az École Normale Supérieure Párizsban, hogy legyen egy szabadpolcos nagy szakkönyvtára az Eötvös Kollégiumnak, ahol minden fontos irodalmi tételt azonnal és könnyedén elérhetnek a kollégisták. És ugye Medgyánszky Dénes és Semsey Andor adományainak köszönhetően állt össze, illetve hát az Eötvös hagyatéknak egy részéből állt össze ez a házi könyvtár. Például kedves tanárom Borzsák professzor úr, aki kurátora is volt a kollégiumnak, egészen a második háború végéig úgy működött, és ugyanazt a célt beteljesítette, amit például a párizsi mintája tudni. Valóban meg tudták venni a megfelelő szakirodalmat, és nem kellett ezek után mindenféle városszerte járogatni különböző könyvtárokba, de sajnos ez a helyzet ugye a háborúval megtört.
0: És napjainkban?
1: Napjainkban kettős könyvtárunk van. Létezik ez a régi Eötvös könyvtár, ami hát ugye az Irodalomtudományi Intézet alapításának köszönhetően helyben maradhatott. Ez egy óriási megmenekítés volt, mondhatjuk így, tehát nem hordták szét a bezáratás után, tehát 56 után az intézet elfoglalta ott a helyét az épületben, és a bölcsészeti rész meg is maradt ott, ahol volt. Igaz, hogy az Irodalomtudományi Intézet profiljának megfelelően elsősorban az irodalmi területeket fejlesztették, és oda vásároltak könyveket, de a régi anyag, akár a saját tudományterületemen maradva, a klasszika filológia alapkötetei, azok ugye nem évülnek el, nyilván az új szakirodalom hiányzik, de a szövegkiadások, és ugyanígy más nyelvterületeken, romanisztikába sorolhatnám, mind rendelkezésre állnak. Tehát ez egy nagyon fontos báziskönyvtár, ezt az Eötvös kollégisták használhatják minden évben, a felvett kollégistákat beiratjuk, és ott dolgozhatnak, nyugodt körülmények között el is vonulhatnak. E régi történelmi könyvtár mellett van nekünk egy másik könyvtárunk, ugye Medgyánszky Dénes nevét vette föl, ezt a 70-es években alapították, úgynevezett ugye szakkollégiumi könyvtárként működik ez elkülönül a régi Eötvös könyvtártól, és ennek az állományának a legfontosabb részei, csoportjai, azok műhelyek szerint vannak szétbontva, tehát teszem azt, a történész műhelyben vannak kézikönyvtárnak a történész vonatkozású kézikönyve, és így sorolhatnám a többi műhely. Ez egy önálló entitás, az egyetemi könyvtár, tehát az egyetemhez tartozik ennek a szerves része, ez független az Eötvös könyvtártól. Tehát gyakorlatilag a kollégistáknak, teszem hozzá, ha még könyveket használnak, én bízom benne, azért ez nem veszett ki teljesen, bár erősen visszaesett. Kettős lehetőségük van, különösen a bölcsészeknek. Ugye a Dögész könyvtár rész, ami jelentős volt a régi könyvtárban, az ide-oda elkerült mindenféle adományok révén Földrajzi Társasághoz, Matematikai Intézethez, stb. Azokból csak ilyen relikviák maradtak, tehát az nem mondhatnám, hogy szó szerint kézzel fogható. És ha megengedi, még hozzáteszem, hogy ma e könyvtárunkat ugye nem egyszerűen csak Medgyánszky Dénes könyvtárként szoktuk hát megnevezni, hanem mindig oda tesszük mellé, hogy könyvtár és levéltár. És ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy épp nemrég mondtam az első éves latinosoknak, egy-egy ilyen fogalmat szeretek bevezetni, hogy érezzék, hogy használhatjuk például azt a kifejezést, hogy in situ. Az in situ az azt jelenti, hogy helyben van, vagy helyben maradt. Tehát az egy rendkívüli dolog, hogy az Eötvös kollégiumban keletkezett, vagy bizonyos Eötvös kollégiumhoz kötődő dokumentumok, azok helyben maradhattak, tehát a kollégiumi levéltárban őrizzük őket. És különösen kedves dolog ez most számunkra, hiszen egy tavalyi pályázatnak köszönhetően felújíthattuk, éppen arra készülünk, hogy majd szeptemberben át is adjuk, a levéltári raktárunkat. Mégpedig nem akármilyen színvonalon, hanem az Európában ismert ugye, raktári polcrendszert vásárolhattuk meg, amikor az ember az helyet kiválóan kihasználva ilyen tekerős polcok segedelmével tudja ugye mozgatni az anyagokat nagy mennyiségben. Őszintén megmondom, az egyik legnagyobb eredménynek ugye fizikai értelemben ezt tartom az elmúlt időkből, hogy európai színvonalú minden levéltári előírásnak eleget tevő levéltári raktárhelyiségünk van, és gondolkodunk tovább, majd a kutatóhelyiséget is szeretnénk majd kialakítani.
0: A kollégium hallgatóinak a létszáma mennyiben változott az elmúlt 130 évben?
1: Jelentősen változott, ez teljesen egyértelmű. A történelmi kollégiumban körülbelül 70 fő lakott, és a szobák is úgy voltak kialakítva, hogy kétfős alvó helyiség kötődött egymáshoz úgy, hogy középen volt egy dolgozó vagy olvasó kis rész. Tehát ezek voltak a történelmi terminussal élve a családok. Tehát a kollégiumban ilyen családok voltak. Természetesen mind a négyen férfiak voltak, de hát ilyen áthallással volt családfő, családanya, stb. Az újkori kollégiumban most, ha megengedi, megemlítem a bezáratás idejét, hogy lássuk, hogy micsoda drámai különbségek vannak a számokban. Ugyanarról az épületről beszélünk, ugyanazról a négyzetméter területről. Tehát a 70 fő után, ugye 1950-es bezáratást követően a tanfolyam ellátó vállalat, ilyen veretes neve volt, 450 hallgatót helyezett el emeletes ágyakon az ötvös kollégiumban. Tehát ez magától értetődik, az abszolút bizonyíték arra, hogy ott érdemi szakmai munka nem volt, nem is lehetett, nem is akartak. Majd amikor 58-tól visszaállították, megtörténik az első lépések, hogy létrejön az ötvös kollégium szakkollégium, Ötvös József kollégium K betűvel írva, én már nem történelmi C betűvel, akkor lépésről lépésre a Tóth Gábor igazgató úr 1983-ra eljutott odáig, hogy az úgynevezett általános kollégistákat, akik nem voltak szakkollégisták, tehát nem válogatott diákok voltak, őket más kollégiumokba helyezték el, és körülbelül olyan 110-120 fő az a létszám, aki most bentlakóként ott van. Hát hozzájuk társulnak természetesen az úgynevezett külsősök vagy bejárók, és ezáltal az összlétszám, tehát hangsúlyozom, nem az épületben, de az összlétszám az 250 fő, vagy akár a fölött is lehet.
0: A kollégiumban folyó tanárképzés eredményességét mi mutatja? Most is részt vesznek a hallgatók munkájában, a hallgatók oktatásában a tudós tanárok? Professzorok?
1: Őszintén megfogalmazva, az nem átallom többször azt mondani, hogy szinte kizsákmányolja az ötvös kollégium a régi diákjait. Tehát az a hatalmas hátország, ahova ugye éppen nemrégiben a 65. évforduló kapcsán az új kollégium megnyitásának évfordulójához kötődően létrehoztunk egy Collegium Nostrum nevű adatbázist, ahol az volt a célunk, hogy 58 után fölvett összes kollégistát ugye megjelenítsük nevükkel, és hát a szándékaik szerint bizonyos adatokat is mögé teszünk. Tehát itt több ezer főről van szó, és nagyon sokuk ragaszkodik az alma materhez, mindenfajta elvárás nélkül, anyagi elvárásokra gondolok, erre mondom azt, hogy hát bizony a kollégium ez, idézőjelbe téve, ezzel vissza is él. Azért mondhatom ezt bátran, hiszen ez velem is így történt, tehát én nekem meg nem fordult a fejembe soha, amikor egyetemi oktató lettem, hogy én bármit remélnék anyagiak szempontjából az ötvös kollégiumtól, óriási megtiszteltetés volt, hogy a tanáraim, az akkori igazgató vagy műhelyvezető felkért, hogy órát adhatok. Ez az étosza, ez a mindennap az ötvös kollégiumban. Lehetne mondani más szerkezetekben működő szakkollégiumokat, ahol tudom, egy-egy óraadói díj, az bizony tetemes összeg. Nyilvánvalóan azért mi is törekszünk arra, hogy valamilyen szinten, legalább gesztusok formájában megköszönjük, megbecsüljük a tanárainkat, műhelyvezetőinket, de ahogy mondtam, a kollégium érdemi működése ezen a bizalmon nyugszik, amelynek a lényege az, hogy mi azért vagyunk itt, hogy egymás tudását gyarapítsuk.
0: Ötvös Lóránt 1919-ben bekövetkezett halála után az utód Teleki Pál lett. Tudósként pontos értesülései voltak az ötvös kollégium kulturpolitikai szerepéről. Melyek voltak a fő elvárások a diákokkal szemben, illetve ez napjainkban megváltozott, ha igen, akkor mennyire?
1: Folyamatosan változott ez az elvárás, hiszen onnan indult a kollégium, ahogy erről beszélgettünk is, hogy minőségi tanárokat kívánt biztosítani a hazának. És miután bizonyságot nyert, és nyilvánvalóvá vált, hogy itt ez az elvárás, ez csak egy rész elvárás, hiszen ezt már az első évfolyamok tagjaival túlteljesíti a kollégium, most még egy nevet hat mondja, például Kodály Zoltán, aki nem is lakott a Ménes úti épületben, hanem megelőző ugye bérleményben volt ő kollégista, ő germanista volt, és mellette járt a Zeneakadémiára, kiváló germanista, sőt, majd, hogy nem klasszikafilológus lett, mert olyan kiváló volt ógörökből. Úgyhogy hamar, ahogy mondom, kiderült, hogy itt nem egyszerűen tanárokat lehet képezni, hanem sokkal többre is lehet gondolni, és ennek megfelelően kezdett alakulni a kollégium belső szerkezete, már az oktatás elvárás és elvárások szempontjából. Tudnék, egyre inkább azt gondolták, hogy igenis, tehát ez a 20-as évektől kezdődően van így, hogy kutatókat kell képezni, tehát önálló tudományos eredményekre képes diákokra van szükség, és ebbe az irányba kell őket terelni, amellett természetesen, hogy a tanárképzésben is részt vesznek. Tehát ez egy markáns eltolódás a 20-as évektől kezdődően, hogy tudósokat szeretnénk nevelni.
0: Figyelemmel kísérem a kollégium működését, és látom, hogy a kollégium képzési rendszerét sokoldalúbbá kívánják tenni.
1: Igen, az volt kezdetektől fogva a szándékunk, hogy kövessük azt a jól bevált történelmi modellt. Akkoriban a természettudósok, bögészek és filoszok éltek csak egymás mellett, idézőjebe teszem a csakot. Tehát magyarán, ahogy az egyetem egyre inkább nyitotta szélesebbre a kapuit, mindenféle disziplína karrá válva jelenik meg és jelent meg az életünkben, úgy igyekezett az Ötvös Kollégium is követni ezt. Mondok egy nagyon egyértelmű példát, hogy kihallott volna a történelmi időkben arról, nem is létezett, hogy informatika. De hát létrejött most már nyilvánvalóan az egyik húzók arra az ELTE-nek, az informatikai kar, úgy döntöttünk, hogy nem szabad lemondanunk az informatikusokról, nyissunk feléjük is, és nyitottunk egy informatika műhelyt. Hasonlóképp létrejött egy társadalomtudományi műhely, nem a legutolsó és a legfrissebb fejlemény pedig a gazdaságtudományi kar. Igaz, hogy ezeknek a karoknak csak részben van kötődése a tanárképzéshez, a gazdaságtudományinak pláne nem, mégis úgy érzem, közösségben megjelenő és jelenlévő tucatnyi gazdaságtudományos hallgató, vagy fél tucatnyi bentlakó jó hatással van a többiekre. Tehát az a régi eszmény, amit az öregek úgy hívtak, hogy önbeporzás, még inkább, még erőteljesebben megvalósulhat, mert ilyen sok tudományterületet képviselő hallgató találkozik, beszélget és hat egymásra.
0: Foglalkoznak végzős középiskolásokkal is. Ez mennyiben teszi könnyebbé a felvételét, a bejutási lehetőséget?
1: Nagyon fontos dolog, amit felvet, mert régóta küszködött már a kollégium, most sem mondom, hogy túl vagyunk a nehezén, az utánpótlás megnyerésével. Tehát korábban úgy fogalmaztam, hogy sokan sajnos egyáltalán nem hallanak a kollégiumról, ez mindig egy rejtély, hogy ez miért van így, de így van. És sokan azok közül, akik viszont hallanak róla, azok megijednek, hogy ide aztán be nem lehet kerülni, mert olyanok az elvárások. Ugye a történelmi időkben, ahogy emlegettem, az a 405-ös kollégista középiskolás tanár megtette a maga dolgát, hiszen elvitte hírét, és ha talált egy tehetséges hallgatót, akkor ajánlásával ide küldte az anyaintézménybe. Ez most is szegről végről működik, hiszen nagyon sok ötvös kollégista kiváló középiskolai tanár van, de ennél több kell. És ezért gondoltuk ki, két nagy táborunk is van, az egyik az Ötvös József most már újkori nevén tehetséggondozó tábor, régebben én tehetségtábornak kereszteltem el. Ez januárban van mindig, éppen azelőtt, mielőtt még a diákok beadnák a felvételiket. Tehát én mi megpróbáljuk megszólítani az ELTE-re igyekvőket, és ide hívni őket egy héten át, hogy találkozzanak a kollégiummal is. A másik nagy táborunk az pedig az Ötvös József természettudományos tábor, ez július utolsó hetében lesz most éppen idén. Ide pedig nem érettségiző, hanem érettségi előtt álló természettudomány iránt érdeklődő diákokat hívunk meg. Szeretném azt is elmondani, nagyon hálás vagyok a diákjainknak, mert óriási munkát fektetnek abba, hogy minden lehető felületen reklámozzák, hirdessék ezeket a táborokat. És ennek köszönhetően a 40 fős tehetségtáborra és az 55 fős természettudományos táborra jelentős túljelentkezés van, és ezen érkező diákok közül nagy örömömre sokan aztán eljönnek felvételizni és bekerülnek a kollégiumba.
0: Ugyanakkor ma is emelt követelményeket kell teljesíteniük, mind az egyetemi, mind pedig a kollégium szakkoráin.
1: Azt szoktam mondani épp a tehetségtáboron, amikor úgy ott vannak a lelkes fiatalok, de azért érződik a szemükön az a bizonyos aggodalom, hogy jaj, mi várhat itt én rám, hogyha ide bekerülök, hogy higgyék el nekem, ugye sok évet látva már az egyetemi oktatásból, és magam is ötvös kollégista voltam, hogy itt az ötvös kollégiumi munka az nem valamiféle többletterhet jelent a szó szoros értelmében, hogy itt szinte szíjhasítunk a hátukból, és az a cél, hogy amennyire csak lehet terhelhessük őket, szó sincs erről. Az a lényeg, hogy az a gimnazista, aki oda eljön a tehetségtáborra is, vagy a kollégiumba, azért jött nyilvánvalóan, mert amit szeretne tanulni, az tényleg érdekli. Tehát én már a tehetség szót sem nagyon szeretem sokszor használni, hiszen elhasználták, hanem hogy van-e benne hiteles érdeklődés, és ha ő tényleg szereti azt, amit tanulni akar, akkor a legjobb helyre jön. Mert ugye ezt az egyetemi tapasztalatból mondom, más szakokon is ez megjelenik. A klasszika filológiánál különösen látványos. Tehát vannak, akik latin előtudással érkeznek, latin érettségivel, és vannak, akik nem, hogy úgy mondjam, felrúni szeretném, de mondjuk február 14-én, mert nem tudja, hogy szegény mit írjon be, beírja a klasszika filológiát, mint felvendő szakot. És akkor ilyenek találkoznak az évfolyamon, mindenkinek próbál az ember segíteni, de magától értetődik, hogy aki latin alléképzettséggel jött, az nem tud úgy haladni, ahogy ő azt szerette volna. Tehát kisebb-nagyobb csalódások érik. És ez minden szakunkon így van, hát ilyen az egyetem, mert tágra nyitotta a kapuit. Ezért mit csinál a szakkollégium, mi a feladata, hogy összegyűjtse azokat, akik tudatosan, komoly háttértudással érkeztek, és nekik kínáljon lehetőséget. És ők ezt el is várják. Gondosan oda kell figyelni. Ugye a régi mondás szerint, ha csak magyarul is mondom, hogy teher alatt nő a pálma. Ha nincs rajta teher, az is baj, ha sok a teher, az meg talán még nagyobb baj. Tehát valahogy mi próbáljuk ezt megtalálni, és én azt érzékelem, úgy látom, hogy ez működik.
0: Beszélgetésünk zárásaként kérem, vázolja fel, melyek a jövő legfontosabb tervei.
1: Egy ideje már többször megfogalmaztam, és komolyan foglalkoztat, hogy nagyon nagy lehetőségünk lennének még a nemzetközi nyitásban. Nem azt mondom, hogy nemzetközi esítés, mert ez nem magyar szó, hanem valami furcsaság, de ugye ez a műszó az egyetemi közegben. Konkrétan arra gondolok, hogy az ötvös kollégium az egyetem támogatásával a karokhoz hasonló módon önálló Erasmus kapcsolatokat létesíthet, működtethet, tehát egyfajta, ha nem is mondanám, irodának, Erasmus irodának, de egy Erasmust koordináló, önálló egységgé váltunk. Azt szeretném, és erre kezdenek ugye hát figyelni már a műhelyeink vezetői, hogy akár egy-egy műhely vezető, itt beszélgettünk arról, hogy a tudós tanárnak mekkora befolyása van, tehát a saját kutatási területét képviseli, hát mi mást képviselne, és abba tudja legjobban bevezetni a diákjait, és úgy tudnak leginkább gyarapodni. Hát ez még egy ötvös Lorándi gondolat. Most oda akarok kiukadni, hogy mondjuk a kaptafánál maradva, vagy a klasszika filológia műhely vezető, aki esetleg bizantinológiával foglalkozik, és tudja azt, hogy Európa szerte hol van nagyon komoly bizantinológiai központ, akkor teszem azt Párizsba vagy Bécsbe, akkor ezzel vagy ezekkel az intézményekkel felveheti és fel tudja venni a kapcsolatot, megvan a szakmai hitele, létre lehet hozni egy önálló Erasmus kapcsolatot, itt a 18 műhelyünkről beszélek, akár egyszerre 18-at is, és úgy érzem, hogy egy újabb lendületet adhatna a diákjainknak, akik ugye belépnek ebbe a rendszerbe, az itthoni képzésbe, megismerik ezt a szakmai területet, és láthatnák közvetlenül azt a perspektívát, hogy bizony akár a kollégiumhoz kötődő Erasmus helyre később ők ki is mehetnek, és ott tovább tanulhatnak. Vannak már ilyen képleteink, régóta működő történelmi összekötetés fűz minket az École Normale Supérieure-höz, ahova nem csak francia szakosok mehetnek, hanem a természettudós területekről is, az olaszokkal, a bolognai egyetemmel, páviaiakkal, a Collegio Borromeo van ott egy ilyen patinás intézmény, tehát vannak nagyon jó példák. Ha valamit és valahol fejlődni kellene, nem mondom azt, hogy minden tökéletes, de azért hadd mondjam azt, hogy én örömmel látom, hogy milyen szépen dolgozik a kollégium, és nagyon őszintén szoktam ezt megköszönni minden közgyűlésen a jelenvaló kollégiumnak, akik a diákokat és a tanárokat értik, de ha valahol fejlődni lehet, szerintem ez volna.
0: Kedves hallgatóink, Horváth László egyetemi docenssel, az ELTE kollégium igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Szerestei Nagy Lászlót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar professzor emeritusát, a HUNREN PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport alapító csoport vezetőjét.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Április 17-én és 18-án nagyon izgalmas tanácskozás szervezett a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport 19. lelkiségtörténeti konferenciáján Álom a magyar lelkiségben címmel. Arra kérném professzor urat, kezdjük a beszélgetésünket azzal, mi volt a célja annak idején a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport megalapításának.
2: A 2000-es évek elején alakult a csoport, akkor még lelkiségtörténeti csoport néven, aztán amikor sikerült pályázatot nyernünk az akadémiánál, akkor vette fel a Barokk Irodalom és Lelkiség csoport nevet. Sok előnévvel szerepelt az elmúlt években, most épp HUNREN. Megalakultunk, a cél az volt, hogy a nagyon elhanyagolt lelkiségi irodalomban valamit csináljunk, és az egészben nem lehet egy ezért a barokk korszakot szúrtuk ki. A barokk korszak azért is érdekes volt, mert a gyökerei legalább addig visszanyúlnak az arhaikus népi imádságoknak. És volt kis számítás is abban, hogy úgy fogalmaztuk meg, hogy annak az anyagnak az írott változatait keressük, méghozzá nyomtatott és kéziratos formában. Még egy titkos cél volt, talán most valamit sikerült elérnem, az, hogy hivatalosan a irodalmi kánonba fölvett irodalmi szövegek és a sekrestyébe száműzött lelkiségi irodalom hol találkozik. Mert valahol ezek egymás mellett éltek. Ugyanaz a szerző írt ide tartozó művet is, oda tartozó művet is. A lelkiségi területre tartozó műveket a könyvkiadásunk mellőzte. Tehát vannak olyan szerzők, akiknek kiadták az összes művét, de a lelkiségi irodalmat azt nem. Tehát az összes versei megjelentek, de ami egyházi tartalmú vagy lelkiségi, azt nem. Ezért alakultunk meg, és nagyon érdekes, az első kötetünkben meg is fogalmaztam, Fraknói Vilmos már több mint 100 éve leírta azt, hogy tulajdonképp annyi mindent tudunk múltunkról, de olyan lényeges dologról, hogy mit imádkoztak őseink, arról vajmi keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy most a nagyanyám imádkozza ezt, és azt feltételezzük, hogy az ő nagyanyja is, meg így visszamenőleg a középkorig ezt imádkozták. Hát ennek akartunk egy kicsit utána nézni.
1: Nagyon sokszínű az a témakör, amelyekkel eddig foglalkoztak, és most az Álom a magyar lelkiségben különösen érdekessé vált. Miért ezt a témát választották, professzor úr?
2: Kicsit csalóka volt a cím, és nagyon sokan csak a tényleges alvásálomról beszéltek. Én előadásomban rögtön leszögeztem, hogy én az átvitt értelembe beszélek, azaz minden olyat, ami a képzelet terméke. Ilyen értelemben a költészet az messze ide tartozik, mert a költészet nem mindig a valóságot tükrözi egy az egybe.
1: Professzor úr saját előadása fikció és valóság határán, Gyalogi János metamorfózisza. Előadása kezdetén meghatározta az álom és a metamorfózis fogalmát. Miért volt erre szükség?
2: Azért volt szükség, mert engem izgat az, hogy a barokk irodalmat, egyáltalán az irodalmat alkalmilag lehet-e használni, van-e hatása a társadalomra? Feltételezésem szerint van, de nem közvetlenül. Na most mi a helyzet a barokk korszakban? Kolozsvárot ugye a 18. századra megszilárdult a helyzet, azaz a jezsuitáknak nem kell attól félniük, hogy jövőre már nem lehetnek ott, és hatalmas munkába kezdtek. A munkájukat a erdő

0: filozófiát, azaz a költészetet is kell erősíteni. Ennek a gyümölcse, hogy a kolozsvári akadémián mindig úgy képzelték el a jezsuiták, nem csak itt, persze másutt is, hogy egy parnasszus, egy helikon, és olyan hatalmas mennyiségű költői termés alakult ki, részben a tanárok, részben a diákok révén, amelyik szinte ellepte az egészet. Na most ebbe a helyzetbe a jezsuitáknak adódott, hogy programot kell adni. Mi legyen a program? Nem könnyű programot ajánlották, hanem azt, hogy erőfeszítéssel kell a diákoknak is tenni a magukét, és érdekes, a diákok jókedvel verselgettek. Le lehet mérni azt, hogyha mondjuk Gyalogi János ott volt Kolozsvárot, még öregkorában is mennyi hallgató jött hozzá. Tehát ez egy jó módszer volt. Na most mi az elképzelés ezzel a parnasszussal? Ugye a parnasszus az egy másik világ, az egy fentlét, és ezt a fentlétet próbálják megmutatni, hogy az milyen. Nem azt mondják, hogy mennyország, ez megint egy külön dolog, hogy a barokk korszakban a középkori reneszánsz, stb. Örökséget, azt mind be szeretnék legalábbis építeni a saját képrendszerükbe. És ez néha annyira sikerül, hogy azt mondja Gyalogi, hogy nála egy tőről fakad, az ő szívében két dolog van, a zsoltár és a múzsa. Most, hogy ez hogy fér meg egymás mellett, engem ez izgat. Van-e valami eredménye annak, hogy ők elkezdték az ifjúsággal, és az ifjúságon keresztül a társadalmat mennyire tudták megnyerni maguknak? Hát ehhez az kellett, hogy például Gyalogi is, van neki egy kéziratos másolata élete végén, hosszú ideig írt 75 évet, és élete végén egy vaskos kéziratos kötetet összemásolt, aminek az elejére Ovidiusnak a mintájára megírta versben az életrajzát, nem szorosan vett életrajzi elemekkel tele van. Ő úgy fogalmazza meg, itt talán idézem, hogy mely piros hajnal látta, hogy én ki nem állok a harcra. Ustja adott nagy erőt, azt sarkalta a vadlovat, hogy ne vigyék fiatalként vágyai egyre tovább ördögi tón befelé. Tehát megharcolta ő minden nap a maga harcát, és küzdött. Azért az elöljárója az ő személyes verselésének nem mindig tapsikoltak, de ő ezt rendületlenül tette, rendi tevékenysége ellen soha nem akadt semmiféle panasz. Talán egy érdekeset, amikor meghalt a halotti elógiumában, élete végén mindenkinek leírták, hogy ki és mi volt ő, azt írja egyik rendtársa, hogy amikor ő prédikált, akkor zümmögés hallatszott fölötte, és önkívületszerű állapotba esett. Na, ez a jellemző rá a költészetbe is, és valahogy ezt tudta a diákokra is átvinni, hogy bölcsnek kell lenni, és mindenkivel megérteni egymást. És itt jön be az, hogy a másik felekezettel is megértették egymást. A református Kölesi Sámuel egy orvos volt, és kormányszéki tanácsos. Az ő támogatásával tudta megjelentetni a zsoltáros hangú elégiáit. 1726-ban vagyunk, tehát 18. század elején. Itt már olyan együttműködésről beszél, ami csak jobban később jelenik meg a társadalomban.
1: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán tartott Álom a Magyar Lelkiségben című konferencián professzor úr előadásában fölmerült, idézem, egyik mondatát: tudatosan teremtettek a jezsuiták olyan helyzetet, amelyben létrejöhetett a mindennapoktól való elszakadás. Idézet vége.
0: Nem a legsúlyosabb egyéniségek voltak ők Erdélyben, de az,

0: hogy ifjúság volt a kezükbe. Például Kölesséri nagyon híres orvos volt, és azért a jó orvost azt nagyon sokan keresték, másrészt ima könyvei révén ő is hatott. Hát a Gyaloginak meg egyszerűen jöttek a diákok. Na most egy lelkesedő tanár sokkal jobban megragadja a hallgatóit, mint ha valaki szárazon beszél. Ez ugye a költészet lényegével is összefügg. A szakirodalom 1726-ra teszi a jezsuitáknak a világ felé fordulását. Azt mondják akkor, hogy most már mi legyen az, amit kell tennünk. Hát elsősorban az ifjúságot megragadni, az ifjúsággal elhitetni azt, hogy a bölcsesség számít. Nem ilyen-olyan katolikus hittétel, hanem a bölcsességre kell tanítani. Hogy jön ebbe bele a Parnasszus? A költészetről sokat vitatkoztak a korban, a kolozsvári Parnasszuson is. 1726-ban jelent meg, hogy a most végzett doktoranduszoknak mit ajánlanak, azt, hogy kísérjék figyelemmel, hogy mi is a költészet. Hát a költészet az lehet ugye tanult mesterség, a barokk irodalomról általában az a vélemény, még ma is, hogy a művelt tanárok tudtak verset írni, és írtak verset. A másik az az égi szikra, az ihlet. És bizony hangsúlyos ez az ihlet.
1: Lehetett társadalmi hatása a Parnasszusnak?
0: Igen, ezek a hallgatók ugye május elején a Parnasszuson éltek, akkor voltak a doktori avatások, de utána leszálltak a Parnasszusról, és talán valami maradt bennük. Én erre tudok gondolni, hogy ha egyszer annyira beleéltem magam abba, hogy az én bölcsességem azt mondja, hogy becsülettel kell élni, akkor lehet, hogy tényleg becsülettel él.
1: Érdekes előadásokat hallhattak a jelenlévők. Lesz-e vajon kiadvány ebből is?
0: Lesz, igen, a következő évi konferenciára meg fog jelenni a kötet, legalábbis a tervek szerint.
1: Tehát akkor a honlapon is elérhető vagy válnak ezek az előadások, hiszen ott szó volt zenéről, népi imádságról, megnyugvásról.
0: Nem véletlen hangsúlyoztam már az elején azt, hogy ha valami közel áll egymáshoz, az az imádság és a költészet. Ez a kettő ikertestvér egymásnak, és a barokk korszakban ez nagyon jól kijön, amikor tudatosan arra törekszenek, hogy mindazt, ami volt a világ felé fordulása a reneszánszba, a boldogság elérése, földi boldogság, azt beépítse a barokk saját érdekébe. Mindig azt mondom, hogy igen, ott a Parnasszuson is azt próbálták szugerálni a diákoknak, hogy ha itt fennem vagyunk, hogyha nem a napi küzdelmek húzzák, akkor másként képzeljük a dolgokat. És ebbe az irányba mozdultak. Hogy mennyi maradt meg, azt hiszem erre vonatkozóan még nincs kutatás, hogy ennek volt hatása, nem volt hatása, mit értek el ezzel. De maga az irodalom sincs feltárva, tehát az, hogy ott a Parnasszuson milyen költemények hangozhattak el, az még feltáratlan.
1: Professzor úr biztatta is a hallgatóságot és a többi előadót ezeknek a témáknak a kutatására. Inspiráló volt, én azt gondolom, hogy nem csak a költészetről esett szó, hanem zenéről, sok társművészetről is.
0: Nem véletlen jött ide például a zene. Hát a zene is a képzeletet mozgatja, és a barokk elméletírók szerint a költőnek a feladata az érzelmeknek, a képzeletnek a megmozgatása, befolyásolása. Tehát tudatosan szoktuk mondani, hogy van élmény, költészet, meg egyéb tárgy. Az élményköltészetet se úgy képzeljük el a barokk korba, hogy kibudjan a költőből és leírja. A leírás az egy későbbi mozzanat, annyira későbbi, hogy a barokk költő, különösen, hogyha gimnáziumban vagy egyetemen verseléssel foglalkozik, még azt tanít, élete végéig újra és újra megírja ugyanazt a verset.
1: Gondolatunkban a barokk irodalom nagyon távolinak tűnik, de a konferenciát hallgatva nagyon aktuális. Ma is értjük.
0: Nem könnyű ma is érteni. Tudnélik, az a két réteg, amivel egy barokk költő dolgozik. Ugye a bibliai képek, hangok és az antik költészet hangjai. Valljuk be, hogy ma egy kicsit megcsappant a tudás. Tehát, hogyha fölvetik mondjuk azt a képet, hogy Parnasszus vagy Helikon, annak a háttere nem jelenik meg a tudatban. Tehát nem biztos, hogy tudjuk, hogy miről van szó, miről beszél a költő.
1: Engedje meg, professzor úr, hogy megkérdezem, miért lenne fontos, hogy a ma gimnazistái, a ma egyetemistái odafigyeljenek a barokk irodalom költőire, íróira, hiszen tananyag?
0: Először is szögezzük le, hogy valaki vagy költő, vagy nem költő. Ha költő, akkor legyen barokk, vagy 20. század, vagy bármi, akkor költő. Tehát a barokkori elméletírók is úgy határozzák meg, hogy nem imitál, hanem mindazt, amit talál, azt a sajátja szerint fölépítés, a sajátját hozzáteszi. Tehát nem hiányzik az egyéniség belőle. Na most a barokk korszakban két világban otthon kell lenni. Az egyik az az antik mitológia mondjuk, mert a képrendszer azon alapul, hát az antik költők ismerete, a másik a Biblia ismerete és a keresztény jelképrendszer. Nagyon örvendetesnek gondoltam, hogy rendszerváltozás után az egyházi iskolák beléptével egyházias műveltséget szereztek fiatalok. Ez az egyetemen érződött. Az viszont mélységesen elszomorított, hogy a latin szakok szinte megszűntek. Tehát tulajdonképp féloldalas mindenhogyan, mert a kettő csak együtt értelmezhető. Hát ők is arra építkeztek, amit az antik költők úgy csinálták. A mai fiatalokkal az a baj, ugye a mesterséges intelligenciával érdekes dolgokat lehet találni. Tehát akár összefüggéseket, csak a megértést, az összefüggéseket, azt nehezen. Kicsit elszomorít, hogy az nem megy. Hogyha én nem ismerem mondjuk Ovidius költészetét, akkor hiába emelünk ki a metamorfózészből valamit, hogy az Ovidiusnál van, de nagyon örvendetes, hogy a fiatalok közt sokan jó úton járnak. Én nem tudom mindig megítélni, hogy az észrevételeik mesterséges intelligenciából vannak, vagy mozog a fantáziájuk. Tehát ez majd elválik idővel.
1: Azt gondolom, hogy napjainkban nagyon hiányzik a latin tudásunk, és tanítani kellene. Kellene?
0: Igen, kellene. Legalább aki költészettel szeretne foglalkozni, aki irodalom tudománnyal foglalkozik, annak bizony kellene. Enélkül azért nehéz, mert annak, aki foglalkozik vele, annak sem mozdul meg a fantáziája ilyenkor. Itt évszázadok alatt tornyozódtak egymásra a nézetek, az antik költészetből is, a Bibliából is, nem is csak a nézetek, hanem főleg a képek. Nagyon találóan fogalmazta meg Jelenics tanár úr a zsoltárokról, amikor kezdte kifejteni, hogy mennyi pogány elem van kép szerint benne, de már így kihullott az a pogány tartalom. Tehát már aki olvassa, aki hallja, abban nem idéződik fel az a tartalom. Na most így van velünk is, hogy a barokk költőnél ugyan antik képeket, múzsákat, stb. Használ, de nem konkrét tartalommal. Tehát ezt meg kellene értenünk valahogy.
1: Örömmel láttam, hogy nagyon sok fiatal kutató tartott előadást, vagy volt jelen, mint hallgató, ezen az április 17-én, 18-án tartott tanácskozáson.
0: Részben ez volt a célunk annak idején. Azt mondtuk, hogy ez a konferencia sorozat, ha annyit elér, hogy az egyes konferenciákon egy-egy kis adatot hoz mindenki, akkor valamikor majd x év múlva talán egy összesítés is megírható. Hadd mondjak most egy gyalogi verset megint erre. Azt írja, hogy főbusznak jár minden, a határt főbusz szabja meg. Művet a dalnok adott ráma szerint szabogat. Bárki, ha ebbe a kasba beszáll, császár, avagy Isten, kell, hogy a méhez hason teste legyen neki is. Tehát nem tehet mást, hogyha ő be akarja préselni valahogy a hagyományba a mondandóját, akkor alkalmazkodnia kell. A hagyománynak óriási a szerepe. Akkor, amikor Gyalogi elkezdett versenyezni a múzsákkal, következő féleképp kezdi egy hálaadó versét, szép hattyú, ki a Kajszter bájos partjain élsz, most lantodat ad nekem át, játszani egy kis időt. És ha hagyod, felváltva dalolnánk, téma a láng lesz. Hangod a hótoroki, nálam a szív szava szól. És aztán így megy tovább a vers. Elénekli a maga hálaadását.
1: Sajnos műsoridőnk végéhez közeledünk. Miért éppen Gyalogi Jánossal foglalkozik az utóbbi időben?
0: Foglalkoznék én mással is, de bevallom, hogy őt találtam költőnek nevezhető szemét, akinek a prédikációira figyeltem fel először. Azt írta magáról, hogy ő prédikátor és poéta. Azt mondtam, ha ilyen jól prédikál, nézzük, mit csinált, mint költő. Költőről nem beszélt a szakirodalom, és kiderült, hogy azt a személyes hangú költőt találtam meg latin nyelven a 18. század első felébe, akiről Kerek Perec kimondta a szakirodalom, hogy ilyen pedig nincs, mert ezek a derék szerzetesek megtanultak verset írni, és mindent megírtak, amit kellett, de a magukét nem tették hozzá. Nos, hát ezért tulajdonképpen nagyon hálás vagyok az egész tanulmányi menetnek, hogy végül is utamba akadt egy ilyen költő, aki egy űrt pótol a szakirodalomba.
1: Kedves hallgatóink, Szelestei Nagy Lászlóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kar professzor emeritusával, a Hunren PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport alapító csoport vezetőjével az Álom a Magyar Lelkiségben címen tartott 19. lelkiségtörténeti konferenciáról beszélgettünk. Bolyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra van. Az Anzix következik.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Fabinyi Tamás a beszélgető társam, emeritus evangélikus püspök, nem tudom, hogy ez a helyes kifejezése, katolikus püspök élete végéig püspök, hogyha nem is ordinárius egy idő után. Evangélikusoknál a püspök megszólítás akkor is érvényes, hogyha elköszönt az aktív egyházkormányzástól?
6: Igen, ez nálunk is így van. 20 év aktív püspöki szolgálat után tettem le a szolgálatot, a munkát, munkának ezt a részét, de a megszólítás, a feladatok jó része is azért megmarad, a püspöki keresztet hordhatja az ember haláláig, és bőven van feladat, úgyhogy az emeritus azt hiszem egy elég jó kifejezés. Talán a kiérdemesült el szokták fordítani, de komolyra fordítva azt hiszem, hogy mindenképpen van bőven feladatom. Már csak azért is most is az Evangélikus Hittudományi Egyetem szobájában ülök, ahol kutatóprofesszorként dolgozom.
5: És hát néhány nappal ezelőtt érkeztél vissza Brazíliából, tehát nem hagynak tétlenkedni. Gondolom az Evangélikus Világszövetségnek volt eseménye ott, vagy az Egyházak Világtanácsának, nem tudom.
6: Most az Evangélikus Világszövetségnek, jól érzett, hogy az Egyházak Világtanácsának is lehetett volna, hiszen egy alkalommal, talán nem is olyan régen, Porto Alegrében tartotta az Egyházak Világtanácsa a nagygyűlését több ezer ember részvételével. Ez most a Lutheránus Világszövetség alelnöki feladatkörének részeként volt, hogy részt vettem egy látogatáson, egy olyan bizottsági ülésen, amelyik a különböző tagegyházi projektekről döntött. Ez nagyon fontos, hogy igyekszünk támogatni, főleg a kisebb rászoruló egyházaknak a munkásságát, főleg hitépítés, missziói, diakóniai segélyezési területen. Úgyhogy nagy felelősségünk is volt így a pénzek elosztása terén, de együtt jár ez ilyenkor a helyi egyházzal való kapcsolatfelvétellel. Voltunk az egyház központjában, meglátogattuk a San Leopoldói Teológiai Intézményt, amely Latin-Amerika legnagyobb evangélikus teológiai egyeteme. Érdekes módon együttműködnek a pünkösdiekkel, és tudjuk, hogy Latin-Amerikában igen komoly a pünkösdieknek a létszáma és a befolyása, úgyhogy nagyon tanulságos látogatás voltak.
5: Amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor említetted, hogy egy ferences kolostorban laktatok, jól emlékszem?
6: Igen, pontosabban egy ferences vendégházban laktunk, ami egy időben kolostorként is szolgált. Ez nagyon jó jele annak, hogy együttműködnek a protestánsok és a katolikusok. Nyilván a protestánsok, evangélikusok jelentős kisebbségben vannak Latin-Amerikában, de jó látni, hogy a nagyobb testvér nem valamiféle leereszkedő egyel, hanem tényleg nagy szeretettel és nyitottsággal fogadott bennünket. Részt vettünk adott esetben Isten tiszteleteken, ligeliturgián, beszélgettünk a pácákkal, szerzetesekkel, közösen énekeltünk, úgyhogy jó volt ezt a spirituális közösséget is átélni.
5: Brazília déli részén voltál, Porto Alegre közelében, ugye, úgy mondtad?
6: Igen.
5: Ez a vidék, ez a rész, ez egyrészt nem trópus, hanem szubtrópus, tehát már majdnem, hogy nem négy évszak van, de talán majdnem négy évszak van, és Európából, német területről, olasz területről nagyon sokan vándoroltak ki, tehát ez a legeurópaibb része, azt hiszem, Brazíliának. És hát gondolom, hogy lévén sok német települt ott le, az evangélikus egyház is ott viszonylag erős, nem?
6: Igen, ez való igaz, hogy már az első világháború után is, sőt talán már a 19. században is áttelepültek sokan, de a 20. század első részében különösen is, úgyhogy ez az evangélikus egyházat erősítette. Mindmáig megvannak ezek a német gyökerek, adott esetben még az istentiszteleti életben. Vettünk részt természetesen vasárnapi istentiszteleten is, ahol már minden portugálul zajlott, de azért az istentisztelet után beszéltünk egy-két atyafival, akinek a német jobban az ajkára jött, és talán ők is örültek, hogy a régi anyanyelvüket tudták használni. És nagyon büszkék egyébként a San Leopoldói teológián Luther Márton örökségére. Egy nagy Luther szobor is bizonyítja ezt az egyetem közepén, egyetem kampuszának közepén, illetve én érdekesnek találtam, hogy Luther feleség Bóra Katalinnak egy éppen olyan formájú szobra van, mint ami Wittenbergben a Luther házban található. Tehát ez is mutatja, hogy a reformáció bölcsőjéhez, Wittenberghez és szélesebb értelemben Németországhoz nagyon kötődnek.
5: A magyar terminus technicus szerint történelmi egyházak, beleértve az evangélikust is, ha nem is defenzívában vannak, de visszaszorulóban vannak Latin-Amerikában, az új protestáns szekták vagy kisegyházaknak nagy dinamikája van. Érzékelhető ez az evangélikus közösségek körében is? Mi volt a tapasztalatod? Vagy pedig ott föl tudják venni a úgymond versenyt az emberek lelkének meghódítása területén?
6: Kísértés ott is van az egyház megosztására. Amerikai eredetű úgynevezett evangélikál neoprotestáns közösségek próbálják sokszor bizony nem is kevés pénzzel, anyagi támogatással megnyerni az evangélikusok egy jó részét. Ez egy igen konzervatív teológiai és politikai értelemben is konzervatív, és mondhatjuk így, hogy bezárkózó irányzat, például ökumenikus szempontból is zsákutcának mondható. Ez veszélyként jelenik. Meg ezért is érzem érdekesnek, hogy ez a San Leopoldói teológia a pünkösdi egyházzal működik együtt, de ez az a pünkösdi egyház, amelyik nem ez a bezárkózó új protestáns, hanem a Latin-Amerikában nagy hagyományokra visszatekintő régebbi ébredési mozgalmaknak a továbbvivője, és ők ökumenikusan is nagyon nyitottak, és érdekes módon például a szociális kérdésekre is nagyon nyitottak. Ez ugye Latin-Amerikában a katolikus egyházra is jellemző volt a múltban, hogy a szegénység iránt, a munkanélküliség iránt, a társadalmi kérdések különböző területe iránt mennyire fogékonyak. Ezt tapasztaltam a teológián is. És azok a projektek is, amiket megismertünk, hát részben nagyon relevánsak az európai helyzethez is hasonlíthatóan. Például nyíltan beszélnek a családon belüli erőszakról, hogy hogyan lehet ott föllépni, megmenteni azokat a gyermekeket, vagy asszonyokat, sőt adott esetben férfiakat is, akiket ez az erőszak fenyeget. Sokszor a vallási okokra is visszavezethető, nagyon erős patriarchális teológiai szempontok is dominálnak, hogy azt gondolják, hogy a férfi uralhatja a nőt, és megtehet mindent az ő megalázásában is büntetlenül, és azért ezek az egyházak ma már nem divat áramlatként, hanem egyszerűen az emberi méltóság megbecsülése jegyében emelte szavukat például az ilyen otthoni családi erőszak ellen, vagy a gyermekbántalmazás, vagy a gyermekmunka, a gyermekek kizsákmányolása ellen.
5: Egy ilyen nemzetközi tanácskozáson időről időre a szünetekben tudnak eszmét cserélni a résztvevők, és amikor megtudták, hogy Magyarországról érkeztél, vagy hát akik ismernek, eljutott-e a híre annak, hogy Magyarországon választások voltak, és voltak-e rá esetleg reflexiók?
6: Igen, ez egy viszonylag összeszokott csapat, egy bizottság, amelyikkel évente találkozunk, vagy személyesen, vagy online, tehát jól ismertük egymást, és figyelemmel kísérték a magyarországi fejleményeket. Én igyekeztem a korábbi években is transzparens módon, ahogy szoktam mondani, a kritikus szolidaritás jegyében beszélni az itthoni helyzetről, amit esetleg fél információk alapján eltorzítva kaptak meg, vagy jutott el hozzájuk akár Nyugat-Európában a média gyakori torzítása következtében, azt igyekeztem korrigálni, amit viszont, hogy úgymond nem lehetett menteni, azt, és itthon is, amit írtam, kritizáltam, azt nekik is elmondtam, körülbelül ugyanolyan hangszínben, tehát igyekszem én következetes lenni, hogy amit itthon mondok, az külföldön is vállalható, és megfordítva is, amit külföldön mondok, azt itthon is vállalom. Tehát ezért ismerték az álláspontomat is, meg az itthoni helyzetet is. Azt nagyon örömmel látták, hogy egy mondjuk így európai szempontból értékelhető eredmény született. Tehát mint egy így fogalmazott több európai küldött, hogy számukra megnyugtató, hogy az európai egység nem lesz veszélyeztetve, és egy olyan irányzat került most kormány közelbe, amelyik számára az európai gondolat nagyon fontos, és eszükbe se jut az Európai Unióból való kilépés, vagy valamiféle olyan bolykottálás, ami azért olykor-olykor megjelent a elmúlt évek magyar politikájában.
5: Jól vizsgázott ellenzék is, meg kormányzó erő is, olyan értelemben, hogy pláne, hogyha a latin-amerikai eseményeket nézzük, hogy egy-egy választás milyen turbulenciát tud okozni a népben, és mennyien vitatják az eredményét, és nem nyugosznak bele. Engem nagy büszkeséggel vagy jó érzéssel tölt el, hogy az eredmény fölött napirendre tértek az emberek, tehát nagyon civilizált módon felelősségteljesen örömmel vagy szomorúsággal fogadott eredmény után is nyugodt körülmények között tudunk élni.
6: Ezt én is nagyon hangsúlyoznám, és ott is a külföldi résztvevőkkel megbeszéltük, hogy mennyire nagy különbség ahhoz képest, amikor mondjuk Trump elveszítette a választásokat, és hívei ugye a Kapitóliumot megostromolták, és nagyon komoly nyugtalanság támadt, és úgy kellett ezeket, hát hosszú időn keresztül ezekre a sebeket gyógyítani. Én nagyon megnyugvással fogadtam, persze, hogy mind a két fél indulatos volt a kampány során, és voltak azért bizony családon belüli megoszlások is, és baráti társaságok is adott esetben talán csak átmenetileg, de szétszakadtak. De amikor kihirdették az eredményt, én számomra nagyon megnyugtató volt, hogy a leköszönő miniszterelnök is gratulálta a vélhetően megválasztandó miniszterelnöknek, és ő is kellő alázattal tudja ezt alá fogadni. Fontosnak érzem az alázat szót, hogy ez így is maradjon, és a hívek körében akármelyik csoportba is tartoznak, most a politikai hívek gondolok, pedig remélem, hogy megnyugszanak a kedélyek, és rájön mindenki arra, hogy most már nem kampány van, nem a véleményeknek a polarizálása, hanem inkább az egymáshoz való közeledés időszaka van. És ezt különösen is fontosnak érzem az egyházon belül. Szembesültünk azzal, hogy különböző párt preferenciák vannak a hívek körében. Lehet, hogy sok lelkész számára talán meglepetés volt az eredmény, mert esetleg azt érzékelték, vagy azt gondolták a visszajelzésekből, vagy a korábbi évek eredményeiből, hogy a hívek azért inkább egy irányba húznak. Most azért kijöttek azok a kutatások, hogy a katolikusok és a protestánsok is azért nagyon sokszínűek politikai értelemben, és ezt én vállalhatónak, jónak érzem, mindig hozzátéve azt, hogy az extrémitásoktól viszont tartózkodni kell, tehát a hívek körében uszításnak, a másik méltóságának a megkérdőjelezése az elfogadhatatlan, de ha van egy bizonyos sokszínűség, amely nem megy az egyházi életnek a rovására, az elfogadható.
5: Mi az a nemzeti minimum, amelyet kívánatosnak gondolsz? Milyen országba szeretnél élni ilyen szempontból?
6: Olyan országba szeretnék élni, ahol begyógyulnak a sebek, mert azért sokan kaptak és adtak sebeket, akár még az elmúlt évtizednek a propagandán, reklámokon, verbális uszításokon, képi uszításokon, ahol a mesterséges intelligencia is nagyon nagy szerepet kapott, keresztül kapott sebekre gondolok, amelyeknek a gyógyítása, a gyógyulása azért nagyon hosszú időn keresztül fog eltartani. Szinte természetessé vált némely körben, hogy megengedhető a másiknak a bántalmazása, vagy akár a háborúval való olyan riogatás, ami már túlmegy azon, hogy természetesen védjük a békét, és törekszünk annak a megőrzésén, de feltételezzük a másikról, hogy ő háborúba akarná vinni a gyermekeinket, vagy unokáinkat, és ezt azért híveink körében is láttuk, hogy sokan ettől rettegtek, és azért itt a média kampányok sajnos megtették a hatásukat, de ugyanezt én mondjuk így egy összes oldal számára is üzenetként mondom, hogy nagyon óvakodnék a triumfálástól, a másiknak a lenézésétől, a revansvágytól, attól, hogy na most jön a mi időnk. Természetesen igazságtételre szükség van, a jogot alkalmazni kell, a korrupcióval kapcsolatos jelenségeket ki kell vizsgálni, de mindenféle azon túlmenő a másik ember, akár a korábbi kormányhoz tartozó, vagy az a rokon szenvező emberek méltóságának a kétségbe vonását én elfogadhatatlannak tartom. És amit külön is hangsúlyozni szoktam, korábban ugye inkább az akkori kormánypártokra vonatkozóan, hogy ők hajlamosak voltak akár a nemzet, akár a kereszténység szavainak vagy fogalmainak a kisajátítására, hogy nehogy ez a másik oldalon is megtörténjen. Tehát a nemzet egységét kell őrizni, és a kereszténység is egységes kell, hogy maradjon. Ez érvényes számomra arra is, hogy a biblikus szóhasználattól én nagyon óvnám a politikusokat. Én megértem azt, hogy a Biblia olyan gazdag metafora kincset kínál, akár Dávid és Góliát küzdelmével kapcsolatban, vagy Júdással kapcsolatban, de amikor mindenki a másikat Júdás hozta le a szószoros értelmében, most március 15-én már túl vagyunk ezen, hál' Istennek, már nem a március 15-én, hanem az akkori kampánybeszédeken, de ott mind a két nagy politikusnak a beszédében hallottam a Júdásnak a lótalást, expressis verbis, vagy a Júdás nevét, vagy a 30 ezüstöt említ.
5: Lehet, hogy olvasták, püspök úr, a te Júdásról szóló könyvedet, és ez megihlette őket.
6: Ha olvasták volna, akkor éppen, hogy nem használták volna, úgyhogy szeretettel ajánlom az ő figyelmükbe, és köszönöm ezt a reklámot, hogy Júdás az elveszett tanítvány című könyvemre felhívod a figyelmet. Ez éppen arról szól, hogy mennyiszer visszaélnek Júdás figurájával, és a közbeszédben eltorzítva használják. Tehát pont erről van szó, hogy nem lenne szabad ilyen olcsón bibliai metaforákat a mai helyzetre alkalmazni, főleg úgy, hogy ezzel sekélyesítjük a bibliai jelentést. Tehát én ezt egy hermeneutikai kérdésnek tartom, ha úgy tetszik, hogy ne abuzáljuk a Bibliát. Hajlamosak a politikusok erre minden oldalon, hogy merítenek abból, de nem a lelki tartalmát, hanem csak a szóhasználatot, és itt nagyon kilóg a lóláb, hogy rosszul akarják alkalmazni. Ez csak egy szempont, de úgy érzem, nekem teológusként erre is föl kell hívni a figyelmet.
5: Milyen egyházpolitikát remélsz az új kormányzattól, vagyis az állam és az egyházak közötti kapcsolatban mit gondolsz kívánatosnak, vagy miben reménykedsz?
6: Mindenképpen a párbeszéd szükségességét látom, ami azért hiányzott. Korábban ígéret mindig volt arra, hogy az egyházvezetők és az illetékes minisztériumi vezetők leülnek egymással, vagy akár a miniszterelnök leül az egyházak egyes vezetőivel. Erre a protokolláris találkozásokon túlmenően én nagyon kevés példát láttam, tehát sokkal intenzívebb beszélgetéseket várok, és talán azt is, hogy ne a kormány akarja megmondani, hogy mi a jó az egyháznak, akár hitoktatással, akár a szociális intézmények működtetésével kapcsolatban, hanem mérjük föl az erőket, hogy mit tudunk vállalni, valóban mi a jó az egyháznak, illetve én nagyon fontosnak érzem, hogy kilépjünk abból a kategóriából, hogy az egyházhoz való tartozás az megbélyegző lehet. Itt kellő tisztelettel utalok arra a vitára, ami számomra rossz ízű volt az egyik miniszterjelölttel, Rubosz Gritával kapcsolatban, kapcsolatban, akinek a katolikussága miatt akadt meg az ő személye sokaknak a torkán. Én ezt nem érzem jó üzenetnek. Teljes bizalommal vagyok a végül is kijelölt és megválasztandó miniszter iránt, de azt gondolom, hogy méltatlan helyzetbe hozták azt a igen tisztességes és a katolikus katolikus nevelés ügyben helytállt személyiséget, akit pusztán a katolikussága miatt nem lett volna szabad pellengére állítani. Ez olyan jelenség volt, amit már most mondok, hogy jó lenne nem megismételni, hanem legyünk egymás iránt türelemmel.
5: Amikor vezetője voltál az evangélikus zsinatnak, zsinati elnöke voltál, ugye? Elnök püspök, igen. Erre az időre esett az, hogy demonstratíve az egyik Fidesz alapító kilépett az evangélikus egyházból, azt hiszem a te megszólalásaiddal való elégedetlensége miatt. Utána...
6: Valamiért is meg volt egy rádiós prédikáció egy dunántúli lelkész kollégától, ami miatt egyébként abból az egyházból lépett ki, amelynek tudtom, hogy nem volt tagja. Tehát lehet, hogy valamikor családi gyökerek oda vezették őt, de soha nem láttuk jelét annak, hogy ő akár lelki alkalmakor részt vett volna, akár bármilyen módon az egyház tagságának jelét adta volna. Ez tipikusan a politikai kereszténységnek volt egy hangulatkeltő megnyilvánulása, hogy kilépni.
5: Igen. Na és ugyanez az ember demonstratíve csatlakozott állítólag a katolikus egyházhoz, ezt kijelentette, és rá nem sokkal, ha az időrendet nem keverem össze, ledemensvén emberezte a katolikus egyház főpásztorát. Tehát szóval ilyen időkön vagyunk túl bizonyos értelemben.
6: Én azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a nyugalomnak jön el az ideje valóban a médiában és az egyházban is, és azt, hogy közösen tudjunk dolgozni, és talán túl nagy volt a média zaj, és szerintem a vesztes fél is belátja, hogy sokszor tényleg elgurult a gyógyszer, és túl erős szavakat használtak, azt gondolták, meldöngetve, hogy mindent megtehetnek, mindent mondhatnak, és annak nem lesz következménye. Hát a következménye az volt, hogy az emberek egyszerűen sokalták ezt a hangulatkeltést, gyakran uszítást. Ezen nagyon remélem, hogy túl vagyunk. És az egyházpolitikára még visszatérve a párbeszéd mellett, vagy párbeszéddel együtt, én azt is fontosnak érzem, hogy azok a jó kezdeményezések megmaradjanak, amelyek azért az elmúlt kormány nevéhez fűződtek, például a hitoktatásnak a támogatása, hogy aztán ez milyen mértékben iskolai, milyen mértékben gyülekezeti, erről nyilván beszélgetni kell, de ezt szakértők bevonásával és igazi egyeztetések során lehet, hogy én nagyon fontosnak érzem egyébként az üldözött keresztények támogatását, hogy ennek külön államtitkársága is volt, én nem tudom, hogy ez megmarad vagy nem, de annak örülnék, hogyha azért ez a szempont, hogy felelősségünk van a világban üldözött emberek iránt általában, akár muszlimok, akár hinduk iránt, ha ők éppen üldöztetést szenvednek el, de azért a keresztény testvéreink iránti felelősségünk az eminens, és hogyha tudunk az afrikai vagy közel-keleti keresztényekért valamit tenni, akkor a szervezett keretek között is jó lenne folytatni, és egyáltalán az egyháznak a részvétele a kultúrában, a tudományban, hogy megbecsült résztvevők legyünk. Azért a népszámlálás óta azt láttuk, hogy valóban sokan eltávolodtak az egyháztól, de ez a politikai kereszténységgel is összefügg, ami reménység szerint most már nem fog így megjelenni, de az egyházaknak is önvizsgálatot kell tartani. Hogy elég buzgón tudunk-e imádkozni, elég erős-e a hitéletünk, megvan a missziói lelkület bennünk, és nem mástól kell várnunk a gondjainknak a megoldását. Van, aki úgy fogalmazott, hogy túl szerették az egyházakat, és kényelmesítették akár anyagilag, de lelkiekben is az egyházakat, hogy mások gondolkodnak helyettük, mások gondoskodnak róluk és ő helyettük. Ez kísértés volna újra és újra. Tehát az egyházaknak meg kell találniuk a maguk helyét, és az öngondoskodást is, az egyházközségeknek a fenntartását anyagiakban, de főleg az önazonosságukat megtartva hitéletük erősítésével, missziói lelkülettel kell, hogy legyenek. Tehát egy ilyen szembesítésre hív minket ez a mostani új helyzet.
5: Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, püspök úr, a beszélgetést.
6: Köszöntök minden hallgatót.
5: Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Az Anzixot hallották.

0: Anton Diabelli A-dur gitár szonátáját Claudio Giuliani játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Adásunkat Csajkovszkij numero 1-es szimfóniájának három részletével folytatjuk, előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar.

Csajkovszkij numero 1-es szimfóniájából hangzott el az első három tétel a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Varga Ramóna, zenei szerkesztő, Fülöp Tamás, bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Röviden foglaljuk össze még egyszer a tévképzett hipotézis és a látásmódterápia főbb elveit. Az első. A tévképzetek, más néven torzulások vagy illúziók, tévhitek, hibás elgondolások, irreális és egészségtelen magatartások. Általában az egyik a másikat gerjeszti. Az egyik tévképzet gyakran vezet más tévképzeteinkhez ugyanazon a területen. Öt fő kategóriát kell itt figyelembe vennünk. Az én, a mások, az élet, a világ és az Isten. A második. Egyes tévképzetek viszonylagosan ártalmatlanok vagy enyhék, mert nem határozzák meg jelentősen az érzelmeket vagy a viselkedést. Más torzulások azonban bénítóak vagy veszélyesek, mert fájdalmas és negatív érzelmeket keltenek, amelyek károsak az egész személyiségre és a társadalmi beilleszkedésre. A harmadik. A tévképzeteket előbb föl kell ismerni ahhoz, hogy azután hozzáláthassunk megszüntetésükhöz. Amennyiben helyesen és megfelelően azonosítjuk őket, a tévképzetek mindig specifikusak és konkrétak. Például, vagy mindenki elismer, vagy kérdésessé válik saját értékem. A homályos és pontosan nem meghatározható illúziók általában olyan jelentéktelen képzelgések, amelyek eltakarják a valós problémát. Például, azt hiszem, hajlamos vagyok túl sokat gondolkodni. A negyedik. Az ember csak akkor találhatja meg a boldogságot és a teljes emberi életet, ha ezeket a bénító tévképzeteket felismeri és változtat rajtuk, vagy megszünteti őket. Az ötödik. Ha az ember felismeri saját illúzióját vagy tévképzeteit, akkor ez a belátás pillanata. E belátások folyamán valójában az történik, hogy egyszerre csak, néha igen hirtelen, abból a szemszögből látjuk a torzulást, amelyből ennek a személyes élménynek bizonyosságát értelmezzük. Belátjuk, hogy helytelenül raktuk össze a valós kép darabjait. A hatodik. Minél rugalmasabbak és nyitottabbak az emberek, annál több belátásra tesznek szert. Érzelmi felfogásuk és képességük arra, hogy teljesebb emberi életet éljenek, belátásról belátásra fejlődik és növekszik. Hetedik. A belátás bármikor bármilyen körülmények között bekövetkezhet. Nincs pontosan meghatározható útja annak, hogyan lehet belátásra jutni. Jó lehet, vannak olyan folyamatok, amelyek a legtöbb embernek megkönnyítik a belátásra jutást. A nyolcadik. Rendszerünket, amelyben a belátásokon keresztül jutunk el a tévképzetek megszüntetéséhez, látásmód terápiának hívjuk. Ez a növekedés önsegítő módszere. A kilencedik. A tévképzett hipotézis és a látásmód terápia rendszere nem áll meg az érzelmekre való összpontosításnál és azok értelmezésénél. Az érzelmek csupán jeleznek valamit. A negatív érzelmek szokásos sémái mindig mögöttes tévképzetre utalnak. A cél az, hogy a belátáson keresztül kiküszöböljük ezeket a tévképzeteket, és helyettük egészséges, racionális magatartást alakítsunk ki. Lehetséges, hogy a szükséges belátások elérése érdekében egyes embereknek előbb fel kell szabadítaniuk az elfojtott érzelmeket. A tizedik. A látásmód terápia sikerét megelégedettségünk jelzi. Azon mérhető le, hogy növekszünk a teljesebb emberi és örömteli életben. A fejlődést még pontosabban mutatja a pozitív, életet sugárzó magatartásunk, ahogyan látjuk saját magunkat, másokat, az életet, a világot és Istent. E magatartások összessége nem más, mint a személy világképe, az a mód, ahogy a valóságot látja. Ez a látásmód határozza meg az ember életének érzelmi sémáit. Csak abban az esetben élhet az ember igazán boldog és emberi életet, ha ez a látásmód épp és egészséges. Köztünk vannak azonban az új boldogság gyermekei is. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az élet teljességét. Nincs kedvük vagy késztetésük arra, hogy beérjék a középszerűség bármilyen formájával. Ők az úttörő emberek, akik új dalokat írnak, új elméleteket tanulnak, és mindig valami jobbat találnak ki.
ott vannak az irodákban, az iskolákban, a gyárakban vagy a szupermarketekben, de mindig van bennük valami a hegymászó véréből. Erőteljes igent mondanak az életre, és áment a szeretetre. Készek arra, hogy felülvizsgálják meggyőződési rendszerüket. Készek a látásmódterápiára és bármire, ami fejlődést ígér. Számukra a növekedésben való megállás egyenlő a halállal. Ha abba hagyod a növekedést, véged van. Úgy gondolom, hogy a látásmódterápia reklámszövege valahogy így hangzik. Volt már dolgod depresszióval, szorongással, magánnyal és gyűlölettel? Eleged van már az életre szóló nehézségekből és küzdelemből? Nem volna jobb feltárni a fájdalmas érzések gyökerét, mintsem egy életen át küszködni velük? Ha kalandra vágyó típus vagy, tedd életed izgalmas kalandá. Lépj be egy tágabb dimenziójú, színesebb világba. Készen állsz arra, hogy csatlakozz az emberibb és teljesebb életdalát éneklők táncához? Elfogadod-e azt a gondolatot, hogy a különbség a között, ami vagy és ami lehetsz, csupán gondolkodás, belátás, meggyőződésrendszer és látásmód kérdése? Az egészen emberi, egészen eleven létformába való utazáshoz megfelelő élelemre és felszerelésre van szükség. Mindegyik különböző mértékben szükséges. Az első. Nyitottság és rugalmasság. Teljes szívedből hinned kell, hogy nem látsz minden igazságot megfelelő szemszögből. Készen kell lenned arra, hogy az élet kérdést tegyen fel neked. Természetesen minden nap, minden esemény és minden ember, aki megérinti tudatodat, kérdést tesz fel neked. Szereted magad? Örülsz magadnak? Mit gondolsz a bukásról? Valóban felismerted már más emberekben az emberséget és az egyéniséget? Szereted-e a legtöbb embert, vagy csupán a terhedre vannak? Ahhoz, hogy az új látásmódon keresztül új életet találj, az első követelmény az, hogy meghallgasd az élet által föltett kérdéseket, és megpróbálj válaszolni rájuk.

0: Kövi Szabolcs muzsikált. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt alkalommal anyák napjához kapcsolódva Kántor Péter szövegeiről beszéltem önöknek. A mai alkalommal egy olyan versről szeretnék önöknek szólni, amely a nemrégiben megjelent Tatár Sándor kortárs költőnk új verses kötetében jelent meg, nem első közlésként, de most itt új kontextusba ágyazódva, és ez a kötet Szabadalmaztatott ősz címet visel. Az egész kötet ciklusokba rendeződik, ahogy ezt már Tatár Sándornál megszoktuk. Az első részben a dolgainkban közéleti témákról, mindannyiunkat érdeklő kérdésekről szólal meg. Az utószóban utal is arra, hogy írni mégiscsak mindenképpen hübrisz, bizonyára tudatosulatlan, de kétségkívül mértéktelen becsvágy kifejeződése, az ember a világ tökéletlensége, a harmónia hiánya ellen a világot kiigazítandó ír. Vesd össze, az irodalom azért lehetséges, mert a világ még nem kész. Olvassuk Eszterházinál. A következőkben azonban folyamatosan visszahúzódik a lírai én, és egy ironikus szöveggel, az Engedékenység című kis epigrammával reflektál saját magára. Hogy a tatár költőt játszik, az engem nem zavar. Csak csinálja otthon, négy falat között. Ez a kettőség tehát egyrészt a világ a tökéletlenségével, a líraién az állandó hiányával, másrészt pedig a befelé húzódó, magába figyelő lírai én és költő, aki a versekben megnyilvánul. A közéleti kérdések dolgaink után a földnyelvciklus elsősorban a költészetnek a nyelvhez való viszonyával foglalkozik. A harmadik ciklus a lírai vén címet viseli, amelyben megint csak ironikusan saját magára reflektál a költő és a versekben a líraién, és itt szerelmes versek következnek, a negyedik ciklus a latolgató pedig, amely folytatja tulajdonképpen ezt a témakört, az ősz, az elmúlás, a hiánynak a tematikájával. Ebből az utolsó ciklusból szeretnék anyák napjához kapcsolódva is egy verset kiemelni, amelynek anyámnak a címe. Alcíme másik kései. Tudta, drága anyám, hogy kit és mire hagysz itt, mikor leintetted a túlra vivő taxit? A lelkiismeret kín mond csak utolért? Vagy neveltem volna magamat én keményre, mit váltig takargattál észrevéve, a nem gonosz is lakol mindenért. Nappalom bujkálás, és gyógyszer hozza álmom, teher, sőt átoküle lankat kósza árnyon. Ha szép szót lel, biztos, hogy hazudik, a mondhatatlant bűvészkedi szóvá. Mi a rábízódból maradt, azt is szerte szórná, nem ezt ígérte valaha a huszadik. Nem nyafogok, hisz most már késő. Nevemmel terhes már a véső, ha ugyan állítanak sírkövet. Mit meg kell járnom még, az út tán pár arasznyi. Figyelmem lassan már csak arra tud tapadni, hogy onnan milyen hívás, hír jöhet. A vers megrendítő személyes hangvételű lírai megszólalás, amely egyrészt az anya elvesztésének a fájdalmát, másrészt pedig az ebből fakadó identitás és bűntudatválságot is tematizálja. Az első versszakban a megszólított drága anyám egy konkrét személyre utal, de ugyanakkor erkölcsi viszonyítási pont is, hiszen a versben a beszélő nem pusztán gyászol, hanem kérdőre is von. Leintetted a túravivő taxit, ironikus hétköznapi metafora, amellyel megragadja a halál pillanatát. A taxi nagyon is profán képe élesen ütközik a túlvilág emelkedettségével, ami feszültséget teremt már itt az első verszakban, hiszen a halál itt nem magasztos, hanem szinte esetleges döntésnek tűnik. A beszélő egyik központi kérdése a versben a felelősség. A számon kérés éppen ebből fakad. Az anya számot vetette azzal, hogy kit hagy maga után és milyen állapotban. A lelkiismeret kín emlegetése arra utal, hogy a líraié nem tudja feloldani magában az anya távozását. Mintha az elhagyatottságát részben az anya bűnének tekintené. Ugyanakkor az önvád is megszólal, vagy neveltem volna magamat én keményre. Ebből a sorból kiderül, hogy a saját gyengeségét is okolja a versbeszélő. A kétely tehát kettős irányú, hibás-e az anya abban, amiért nem készítette fel gyermekét az életre, vagy a beszélő, amiért nem tudott megerősödni. A második verszakban, mit váltig takargattál, mintha az anya valamit eltitkolt volna, talán éppen a valóság keménységét vagy saját hibáit, ennek mint egy következménye, hogy a beszélő készületlenül maradt, és most szembesül az anya hiányában azzal a tapasztalattal, hogy a nem gonosz is lakol mindenért. Mintha megbomlana itt a világ erkölcsi rendje, mintha nem létezne igazságos arány bűn és büntetés között. A harmadik verszak egy nagyon személyes és sűrített életállapot leírás. A nappalon bujkálás gyógyszer hozza álmom, teher, sőt, átoküle lankat kósza árnyon, ha szép szót lel, biztos, hogy hazudik, a mondhatatlan bűvészkedi szóvá. A lírai én nem találja helyét a világban, identitása lankat kósza árnyékká változik, de a versíró számára a nyelvhez való viszony válik különösen fontossá. A költői beszéd iránti bizalmatlanság, ami itt nagyon radikálisan fogalmazódik meg, a szó, amely nem képes megragadni a valóságot, sőt, el is torzítja azt. Amikor a mondhatatlan szóvátétele bűvészmutatványként jelenik meg a versben, akkor érezzük ebből a fájdalmat és az iróniát is. A negyedik verszaktól kezdve a beszélő már nem lázad, hanem tudomásul veszi a sorsát. Nem nyafogok, hisz most már késő. József Attila Mama című versében még feltételes módban szerepel, nem nyafognék, de most már késő. Itt jelen idejűvé válik a nyafogás. És ugyanakkor a sír metafora, a nevemmel terhes már a véső, az identitás végleges rögzítését is sugallja, ugyanakkor nyitva hagyja a kérdést, vajon állítanak-e neki sírkövet, mintha a halál utáni emlékezet sem lenne biztos. A záró sorok pedig elcsendesednek, lehet, hogy az életút már pár arasznyi, a figyelem egyetlen pontra összpontosul, onnan milyen hívás hír jöhet. Ez az onnan egyszerre jelentheti a halált és az anyavilágát, a túlvilágot, így tehát nyitva marad a kérdés, van-e kapcsolat az élők és a holtak között, érkezhet-e válasz a versben felvetett és feltett kérdésekre. A vers tehát egyszerre a gyász, a bűntudat, az önazonosság keresésének a lenyomata, egyszerre hétköznapi és emelkedett a nyelvezete, ami ezt a belső feszültséget fokozza. A lírai nem talál megnyugvást, de kérdései révén mégis valami nagyon mély emberi tapasztalatot fogalmaz meg. Az anya hiányában, mintha az a vágy is benne lenne, hogy megértsük a múltunkat, és választ kapjunk azokra a kérdésekre, amelyekre éppen ebben az anya hiányban pillanthatunk rá. Kérdés, hogy felelnek-e, vannak-e válaszok ezekre a kérdésekre. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Janikót hallották.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A Hangárium következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit.
4: Zenei félóránkban a Budapest Bár közelgő fellépéseit ajánljuk. A koncertre járók szívében talán egyöntetően mondhatjuk, hogy különleges helyet foglalnak el a szabadtéri események. A tavasz beköszöntével sokan akár számolják a napokat is, hogy mikor nyitnak már ki végre azok a teraszok, kertek és parkok, ahol szabadtérrel lehet zenét hallgatni. A fővárosban az egyik ilyen ikonikus helyszín az Óbudai Kobuci kert, itt lép színpadra a Budapest Bár is, először május 7-én, vagyis holnap, azt követően pedig május 20-án adnak ugyanitt ráadás koncertet. Jó hír ez mindazoknak, akik a holnapi teltházas alkalomra már nem jutnak be. Aki pedig nem szeretne május 20-áig várni, az látogasson el május 16-án Dunakeszire, ahol a felújított József Attila művelődési központban csendülnek majd fel a formáció jól ismert dallamai. A jövőre 20 éves Budapest Bár műsorait azért is kedveljük annyira, mert felér egy kortalan zenei időutazással, az elmúlt 100 év legjobb számaival, remek feldolgozásokban, némi cigányos fűszerrel. A Budapest Bár a népszerűségét természetesen a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek is köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre összeálló Budapest Bár 13 énekessel teljesen egyedi felállásban működik azóta is, így vált mára az egyik legkeresettebb koncertzenekarrá, nyári fesztiválok és nagy színpadok rendszeres fellépőjévé. A védjegyükké vált egyedi stílus gyökerei az 1920-as, 30-as évekbeli budapesti kávéházak világáig nyúlnak vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon jazz, pop, rock, klezmer és számos más zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra. A Budapest Bár vezetőjének és alapítójának, Farkas Róbertnek az eredeti szándéka pedig pontosan ez volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat részévé, a fiatalok kultúrájává. Számos dalt leporoltak, újraélesztettek, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben általuk írt dalokkal is bővült a repertoár. Korok, kultúrák, stílusok, egyéniségek és korosztályok találkoznak tehát a produkcióban. A zenekar tagjai hegedűn és gitáron játszik az alapító Farkas Róbert, Ürmös Sándor cimbalmozik, Ökrös Károly harmonikázik, Farkas Rihárd nagybőgőzik, valamint Kisvári Bence dobol. A nagyszerű zenészeknek és a kitűnő énekes előadó egyéniségeknek köszönhetően pedig minden koncert más. Május 7-én a Kobuciban a zenekar Behumi Dórival, Rutkai Borival, Ferenci Györggyel, Keleti Andrással, Mező Misivel és Kis Tibivel egészül ki. A május 20-ai ráadás esten majdnem ugyanez a csapat lesz hallható, Kis Tibi kivételével, akit két csodálatos énekeshölgy, Ferenci Bora és Sobolcher Barbara vált, míg május 16-án Dunakeszire Behumi Dóri, Frank és Szűcs Krisztián kíséri el a zenekart. A Hangárium hátralévő részében kedvcsinálóul a Budapest Bár felvételeiből válogatunk. Maradjanak velünk!

mint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: Köszönjük szépen!
1: Elhangzott a Hangárium, melyben a Budapest Bár felvételeiből válogatott a szerkesztő Csúth Judit.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
1: Egy óra van. Következik a házunk táján a szerkesztő Szabó Csilla.

0: A legfrissebb kutatások szerint 47 másodpercig tudunk odafigyelni valamire, bármire, úgyhogy most résen kell lennem, hogy 47 másodperc alatt valami olyat tudjak mondani, ami meggyőzi a hallgatókat, hogy ezt a mai házunk táján hallgassák meg. Videójáték függőség a fő téma, de azért nem csak videójátékokkal kapcsolatban fogunk foglalkozni azzal, hogy az internet, egyáltalán az online élet hogyan szippant be bennünket és a gyermekeinket. Két vendégünk érkezett, dr. Király Orsolya, az ELTE PPK klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszékének oktatója, és Horváth Péter kommunikációs szakértő, a Képernyőidő című oldalnak az egyik alkotója. Ami azért is fontos, mert ha most meglátogatják, vagy ezek után meglátogatják ezt az oldalt, akkor nagyon sok segítséget kaphatnak szülők, felnőttek, gyerekek is a képernyőidővel, képernyő használattal kapcsolatban. Szóval a videójáték függőség az igazából még nem betegség. Legalábbis, hogyha megnézzük azt, hogy lehet mondjuk kigyógyulni belőle, akkor nincsen olyan szak, ahol ezt oktatják a pszichológusoknak, hogy videójáték függőkkel, hogy foglalkozzanak. Nincsen olyan szakpszichológus, aki videójáték függőket kezel. Ez hogy lehet?
1: Pontosítanék, szerintem vannak már egy páran, de tény, hogy nincsenek sokan, vagy nagyon kevesen vannak. Egyébként köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Abban pontosítanék, most már 2019 óta, ez egy hivatalos diagnózis, az Egészségügyi Világszervezet hozta meg azt a döntést sok évnyi kutatókkal, meg szakemberekkel való egyeztetés után, hogy legyen ez egy hivatalos diagnózis, és szóval, hogy lehessen betegségként kezelni ezt. És tényleg ezt egy hosszas egyeztetés előzte meg, és a szakma nagy örömmel fogadta ezt, mégpedig azért, mert így végre létrejött egy konkrét definíció erre vonatkozóan, ami nem csak arra azt abban segít, hogy lehessen tudni, hogy ki az, aki függő, hanem abban is segít, hogy lehessen tudni, hogy ki az, aki nem az. Magyarán ne stigmatizáljunk, és ne ítélkezzünk olyanok fölött, akik ilyen hétköznapi értelemben véve, vagy hétköznapi szemmel nézve függőnek tűnhetnek, de valójában nem azok.
2: Ez még nem történt meg.
0: Szóval akkor legalább 7 évvel elmaradtam, mert akkor már létezik ez a fogalom, meg léteznek ilyen szakemberek, de Péter azért...
1: Bocsánat, szakemberek azok sokkal kevésbé, abban teljesen igazad van.
0: Mert én csak így rákerestem az interneten.
1: Elég sok idő kell szerintem, ameddig így felzárkózik a...
0: Mert egyébként rákerestem az interneten, hogyha én keresnék, tehát én vagyok játékfüggő, és keresnék ilyen pszichológust, és így nem találnám.
2: Igazából nem maradtál le, mert ez egy nagyon nehezen belőtt fogalom. Én ugyan nem a tudományos világban dolgozom, de nagyon sokat érintkezem tudósokkal, és nagyon sokat dolgoztunk együtt az ELTE-vel is. Én régen játékmagazinban dolgoztam, főszerkesztőként, aztán lapigazgatóként, és utána csináltam meg a képernyőidő.hu-t. Pontosan azért, mert azt éreztem, hogy a szülők vannak mindig is a legkiszolgáltatottabb helyzetben, és a legnehezebb helyzetben akkor, amikor megpróbálják megérteni, hogy mit csinál a gyerekük. És amit Orsi mond, az nekem ezért mindig egy húsba vágó probléma, hogy persze tudományos világon belül próbálnak definíciót találni arra, hogy mit jelent a játékfüggőség, vagy ahogy szokás mondani, még a problémás játékhasználat, és hogyha van szerfüggőség, alkoholfüggőség, szerencsejátékfüggőség, de akár munkafüggőség vagy kapcsolatfüggőség, akkor jó lenne valahogy definiálni a videójátékokkal, vagy az internettel kapcsolatos problémás használatot vagy függőséget is. Erre elindult egy törekvés, csak nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a különbséget, hogy ez honnantól orvosi probléma, mert ha a szülőt kérdezzük meg, a szülő azt fogja mondani, hogy természetesen függő a gyerekem. Megkérdezzük a kutatókat, megkérdezzük a hozzáértő szakembereket, akkor nagyon gyorsan ki fog derelni, hogy a gyereknek semmi baja nincsen, csak a szülő nem disztingvál a tekintetben, hogy valami jó dolog, az beszippantja az embert, és valami már pótlék, egy probléma elől való menekülés, egy eszképizmus, egészen más motivációról beszélgetünk.
0: Tehát a kulcs az nem az, hogy mennyit játszik, hanem hogy miért játszik.
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: az, hogy mennyit játszik, az nem is a definíció része. Az, hogy miért játszik, az viszont sokkal fontosabb. De akkor gyorsan elmondom a definíciót igazából, az talán hasznos és érdekes lehet mindenki számára. Tehát egyrészt az egyik fontos az, hogy mindez a játéktevékenységgel kapcsolatos állapot, amit leír a definíció, az legalább egy éven keresztül fent kell álljon. Tehát, hogy azt, hogyha most valaki valakit egy hétig beszippantott egy játék, vagy két hétig, azt nem, az semmilyen formában nem lehet betegségként címkézni, tehát legalább egy évig álljon fenn ez az állapot. És három kritérium van, az egyik a kontrollvesztés. Ez az illető nem tudja kontrollálni már azt, hogy mennyit, mit, hogy, mikor játszik. Elhanyagol minden más fontos tevékenységet, mindenféle feladatát, más hobbikat, társas kapcsolatokat, de akár még a testi higiéniával, étkezéssel, alvással kapcsolatos teendőket is, és folytatja ezt annak ellenére, hogy ő maga is érzi és tisztában van azzal, hogy ez negatív hatással van az életére. Illetve van még egy ilyen kiegészítő kritérium, ami azt mondja, hogy akkor lehet betegségnek tekinteni ezt az állapotot, hogyha ez jelentős károkat okoz a személy életében, mindenféle területén, személyes, társas, munkahelyi, iskolai, stb. Szóval, hogy ez egy azért elég nehezen megugorható léc, úgy gondolom. Ezt, hogyha, hogy mondjam, amikor ilyen klinikai eseteket látunk, vagy ír le az irodalom, ezt azért eléggé úgy kell elképzelni, mint egy heroin függőt. Uh-huh. Tehát sajnos kevesen vannak, de vannak olyan emberek, akiket a játék tevékenység tud annyira tönkretenni, hogy úgy néznek ki, mint egy heroin függő.
3: Hogy ilyen magas ez a küszöb, bocsánat.
1: Pont azért magas, egyrészt azért, mert el akarják kerülni a stigmatizációt, hogy olyanokat, akik mondjuk nagyon szenvedélyesen, egyébként sokat játszanak, azokat stigmatizálják, vagy betegnek minősítsék. Illetve nyilván, mivel ez egy, tehát hogy mondjam, az orvosi diagnózis nyomán lehet mondjuk TB támogatott, vagy fizetett kezelést nyújtani, ezért valahol az is, tehát hogy ez is egy szempont, hogy tényleg azoknak nyújtsanak fizetett segítséget, akik nagyon rászorulnak. Mondjuk ez nyilván olyan szempontból nem egy jó hozzáállás. Jaj, azt is kell tudni, hogy az orvosi világban van ez a fekete-fehér kategóriális megosztás, beteg, nem beteg. De a valóság nyilván nem így működik. A valóságban ez egy folyamat, vagy egy skála, aminek a teljesen egészséges, nagyon beteg között mindenféle állapot van. És az viszont nagyon fontos, hogy nyilván olyankor érdemes már segítséget kérni, segítségért fordulni, amikor még nem áll fönn semmilyen súlyos állapot, mert akkor már nagyon nehéz segíteni. És persze akkor ez egy kérdés, hogy akkor most hogy vesz igénybe fizetett ellátást, hogy nem, de tényleg a szakma fő célja az volt, hogy még véletlenül se stigmatizáljanak senki olyat, akinek az életére nézve nem káros ez az egész.
3: És egyébként ez miért baj, hogyha stigmatizálunk ezzel? Tehát az nem lenne éppen egy visszatartó erő, hogy...
2: Erre hagyj válaszoljak röviden és határozottan. Mindenfajta stigmatizálás ebben a kérdésben rettenetesen veszélyes. Pontosan azért, mert igen, nagyon-nagyon szeretjük leegyszerűsíteni a dolgokat, főleg azokat a dolgokat, amiket nem értünk. Az ember alapvetően így működik. Ha történik valami súlyos tragédia, mondjuk Amerikában jellemzően az iskolai lövöldözések, hogy mondjak egy nagyon szélsőséges példát, ott jellemző társadalmi reakció az, hogy játszott videójátékokkal, tiltsuk be az erőszakos videójátékokat, mert az vezetett ide. Ennél primitívebb, populistább megközelítést nagyon nehéz találni. Ugyanakkor teljesen érthető, de ennek az az oka, hogy minden problémás helyzetben az embernek az ösztönös reakciója az a fajta védekezés, hogy levágdosom, betiltom, visszamegyek azokhoz az értékekhez, amiket ismerek, amiben én működtem. De ezek a körülöttünk lévő dolgok folyamatosan változnak. Az értékeink ugyan vannak alapvető és örök érvényű értékek, de az a nagyon fontos tisztában lenni, hogy a változást azt tudni kell tűrni, megjelentek körülöttünk új dolgok, egyébként azokra teljesen pszichológiailag teljesen hasonlóan reagálunk, csak az új dolgokat próbáljuk új veszélyként tekinteni, de egyébként attól még a probléma bennünk van. És az, hogy valaki valamilyen dologra addiktívan reagál, vagy addikciós viselkedésre reagál, azzal, hogy én mondjuk a videójátékot levágom az életéből, azzal, hogy stigmatizálom őt, azzal semmit nem segítettem rajta. Annyit csináltam, hogy elvettem tőle egy lehetőséget, sőt, rosszabb esetben bűntudatot és megbélyegzést keltek benne, vagy egy megbélyegzettségérzést, egy kitaszítottságérzést, ezáltal mondjuk a gyógyulás vagy a visszailleszkedés sokkal-sokkal nehezebbé válik számára. Én többnek érzem magam, mert úgy gondolom, hogy velem nincs probléma, de ez egy óriási önbecsapás. Az a szülő, aki darálja a sorozatot hétvégén a Netflixen, de utána a gyerekére rászól, hogy miért játszik 6 órát, az ott semmi különbség nincsen.
3: Értem.
2: És ne tegyünk, azért, mert vannak elfogadott értékeink, az nem azt jelenti, hogy egyébként mi jól működünk. Azt jelenti, hogy vannak társadalmilag elfogadott függőségek, és társadalmilag nem elfogadott függőségek. Attól még a függőség az függőség.
3: Szerintem érdemes még így az elején elmondani azt, hogy miért annyira vonzó a videójáték, vagy mit tesz olyanná egy játékot, hogy függővé válhatunk. És mondjuk vannak-e különbségek ebben a bizonyos játék típusuk között, hogy mi az, amit érdemes, vagy lehet mondjuk egy gyereknek játszani, és mi az, amit inkább még nem, mert az például könnyen függővé tehet egy gyereket is.
2: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és talán Mérő László mondta azt egyszer, hogy az nem jó mű, ami nem szippant be.
3: Aha.
2: Ha keresjük a jó könyvet, ha keresjük a jó filmet, talán minden kedves hallgató emlékszik arra az élményére, amikor a takaró alatt olvasott éjszaka titokban, mert nem bírta abba hagyni. Vagy ráfüggött egy sorozatra, főleg most már ez sokkal könnyebb, mert egyszerűen nem bírta abba, hogy annyira izgalmas volt, annyira beszippantotta. Egy művészeti alkotás, nevezzük most a játékot is ennek, bár esztétikailag biztos, hogy bele lehetne kötni, de egy művészeti alkotás akkor válik értékké számunkra, akkor jó, hogyha hatással van ránk. Szerintem ez a videójátékra is érvényes. Az más kérdés, és itt átadnám majd a szót Orsinak, hogy a videójátékoknál viszont van egy nagyon-nagyon fontos problémakör, az a fajta platform és interakciós modelltervezés, ezt majd megpróbáljuk megvilágítani egy kicsit jobban, hogy a felhasználót tudatos eszközökkel rossz hiszeműen és rossz indulatúan vonják bele abba, hogy minél több időt töltsön az adott platformon. Ez főleg a mobiltelefonos, ingyenes mobilos játékoknál megfigyelhető folyamat. Azt gondolom, hogy a videójátékok szétválasztatóak nagyon sok irányba, stílus szerint, platform szerint, működés szerint. Amit szerintem egy szülőnek mérlegelnie kell, hogy a tartalomnál is fontosabb kérdés, mert a gyerek nem lesz erőszakosabb videójátéktól, tehát hogy ez számoljunk le ezzel a teljes ilyen városi legendával, de az, hogy a gyereket érik olyan ingerek, ami által mondjuk függőséghez hasonló viselkedési mechanizmusok alakulnak ki benne, az viszont egy valós fenyegetettség. És erre egyébként pont, amit a legkönnyebben adnak a kezükbe a szülők, a mobil játékok, az ingyenesen letölthető mobil játékok, azok ebben a legveszélyesebb működésű játékok. És akkor itt erről a sötét mintázatokról szerintem érdemes beszélgetni egy kicsit.
1: Igen, most azon gondolkozom, hogy egy pillanatra még visszalépnék a kérdéshez. Tehát van egyrészt maga a videójáték, mint műfaj, a jó videójátékok is, tehát hogy azért tudnak úgy beszippantani minket, mert hogy most kis túlzással mondhatjuk azt, hogy a videójátékok a világunknak, a valóságunknak az idealizált másai, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy a videójátékokat úgy csinálják meg, hogy nagyon könnyen kerül az ember flow, vagy él meg flow élményt például. Úgy tervezik meg őket például, hogy ott mindenki egyenlő, ott világosak a célok, az embernek a kihívásokat az ember képességeihez
3: igazítják
2: igen. Talán, igen.
1: Ott tehát hogy állandóan azonnali visszajelzést kap. Ugye ez mint egy az életünkben nagyon sokszor van az, hogy teszünk valamit, cselekszünk, törekszünk, és nem kapunk visszajelzést, vagy nem kapunk pozitív visszajelzést, nagyon sokat kell várni rá, az egyenlőségről nem is beszélve. Szóval, ami a világunkban úgy tökéletlenül működik, az a videójátékokban gyakorlatilag minden tökéletes, és ezért nagyon, tehát hogy nagyon könnyű belemerülni és szenvedélyesen játszani. Arról nem is beszél, hogy mi ott mi vagyunk a hősök. Ott mi mentjük meg a világot. A történetek mindig nagyon érdekesek, színesek, szagosak. Szóval, hogy emiatt alapból nem véletlen és nem meglepő, hogy ennyire szeretjük a videójátékokat, és ez, hogy mondjam, ezzel még nem mondtunk semmi rosszat, tehát hogy ezzel egyébként nincs semmi probléma. Probléma akkor lesz majd, hogyha valaki mondjuk tényleg menekülésre használja ezt, és ahelyett, hogy mondjuk a saját mindennapi életében is megpróbálna a problémáival szembenézni, és valahogy jól működni, ahelyett figyelemelterelésként például a különböző sikerélményeket, meg mindenféle jó érzést ezt a videójátékokból nyeri.
3: Na most ez már tulajdonképpen meg is magyarázza, hogy miért olyan veszélyesek a gyerekekre, hiszen mondjuk, hogyha egy felnőtt kialakult személyiség, aki már megtanulta azt, hogy kezelje azt, hogy mondjuk nem kap állandóan bíztatást a munkájába, a mindennapjaiba, nem fogják azt mondani, hogy milyen csinos, hogy milyen jól néz ki, hogy milyen fontos, hogy itt van, akkor is működik, és ezért remélhetőleg a személyiség ettől még nem sérül. De egy gyereknek, mondjuk pont egy változó korban lévő gyereknek, akit mondjuk egy rossz nézés is úgy érint, mint hogyha őt bántanák, vagy sértenék, ha nem mondanak neki kedves szavakat, akkor a személyiségét érzi veszélyben. Hát ezek a jelek, vagy ezek a modulok, hogy igen. Ő egy játékban tökéletes lesz, pont annyira lesz csak nehéz, hogy éppen meg tudja oldani. A végén ott lesz a nem tudom hány pont, és megdicsérik, és felvillan a szuper tűzijáték. Ez pont azt mutatja, hogy ez egy biztonságos közeg, ahol jól érzi magát. Igen. Nem úgy, mint mondjuk egy iskolai közeg, ahol meg mit fog mondani.
1: De hogy mondjam, a videójáték, azért azt is mondhatjuk egyébként, egy jó videójáték nem sokban különbözik, például egy hagyományos játéktól, egy fogócskától, egy Alszik a várostól, nem tudom, mi a neve ennek a játéknak, pont ma beszélgettünk a kislányommal erről. Itt tulajdonképpen a videójáték is egy játék, és ezzel önmagában nincs baj, de nagyon oda kell figyelni, és főleg szülőként kell nagyon odafigyelni arra, hogy a gyereknek ne ez legyen az egyedüli örömforrása. Talán ez a legfontosabb. Lehet ez egy fantasztikus társas élmény lehet meg egyáltalán, nagyon pozitív élmény lehet a gyerek számára, de ne ez legyen az egyedüli örömforrás. Járjon a gyerek sportolni, vegyen részt művészeti tevékenységben, játszon a barátaival, szabad játékot az udvaron, bárhol. Ha nem ez az egyedüli örömforrás, akkor jó eséllyel nem fog úgy belecsúszni, hogy minden mást helyettesítsen ezzel, mert megismeri, rátanul arra, hogy más jellegű örömszerző tevékenységből, hobbikból is tudja, vagy azokkal is tudja jól érezni magát.
2: Ez biztos, hogy behallatszódott az előbb a mikrofonba, hogy vettem egy iszonyatosan jelentőségteljes levegőt.
3: Én láttam legalábbis.
2: És nagyon-nagyon szerettem volna ott megszólalni, és pontosan azért, mert amikor felvezetted ezt a kérdést, hogy vajon a felnőttek már készen vannak, vagy jobban készen állnak arra, hogy nem kapnak visszaigazolást folyamatosan, szerintem egyébként nem jó a felnőtteknek, én sajnálom a felnőtteket, hogyha nem kapnak elég visszajelzést, szerintem kapjanak, tehát szerintem az egy sokkal boldogabb világ lenne, ha minden nap elmondanánk egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és fontos, amit csinálunk. A felnőttek is rá tudnak csúszni a videójátékra.
1: Igen, egyébként az igazán súlyos függők nagy része az felnőtt. Igen, inkább mondjuk fiatal felnőtt inkább, igen. Meg nyilván már a kamaszok között is lehet, de jellemzően nem a gyerekek semmiképpen.
2: Igen. Igen, erre akartam rávezetni, hogy meglepően nagy arányban fiatal felnőtteknél fordul elő ez a problémakör, illetve mindenhol nagyon-nagyon fontos a családi háttér. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert valaki felnőtt, és ilyenkor mosolygok mindig a korhatárhoz kötött szabályozásokon, mert nagyon sok esetben nem a korhatár szabályozza meg valakinek az érettségét és befogadó képességét arra, hogy bármilyen ingerrel vagy tartalommal megbirkózzon. Ismerek olyan 6-8 éves gyereket, akit simán engednék már bárhova, mert olyan tökéletes agya van, és olyan hihetetlen csodálatos személyisége, hogy bármivel megbirkózik. Ismerek olyan 40 éves embert, akit építőkockánál veszélyesebb helyekhez nem engednék szívesen. Nem feltétlenül csak az életkoron múlik. Azt gondolom, hogy a videójátékok különbözősége is, mert vannak narratív, egy játékos játékok, vannak több online, interneten keresztül játszható, másokkal együtt megélhető játékok, nagyon sok kompetitív, egymás ellen játszható játék van. Az, hogy az embernek milyen a belső motivációja a játékra, hogy ő versenyezni szeret, hogy ő felfedezni szeret, hogy ő gyűjtögetni szeret, ő fejleszteni akarja magát, folyamatosan tanulni akar, ez mind-mind meghatározza azt, hogy milyen játékokhoz vonzódik. Ettől még az ő személyisége lehet teljesen egészséges, vagy az ő pszichéje, csak szereti kiélni magát egy képzeletbeli világban. Ez nem feltétlenül egy ilyen menekülés, az eszképizmus az lehet az is, hogy csak egyszerűen jól esik másnak lenni, jól esik máshol lenni.
1: Az eszképizmus, a kutatások egyébként azt mutatják, hogy az eszképizmussal is akkor van baj. Bocsánat, igen, tehát hogy azzal a motivációval, amikor menekülés, figyelemelterelés miatt játszunk, tehát azért, mert nem akarunk, hirtelen ki akarunk szakadni a mindennapi valóságunkból, és egy kicsit el akarjuk terelni a figyelmünket. Ezzel igazából akkor van baj, hogyha ez hosszú távon, ez válik a megküzdési módunká. Tehát, hogy van valami problémánk, vagy egy konfliktusunk valakivel, és akkor ahelyett, hogy ezt megpróbálnánk valahogy megoldani, ahelyett az az automatikus reakciónk, hogy hú, nem akarok ezzel foglalkozni, milyen rosszul érzem magam, üljünk le egy kicsit, játszunk, mert akkor jobban fogom érezni magam.
3: És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy játszom, sorozatot nézek,
2: vagy pontosan,
3: vagy iszom.
1: Rövid videókat pörgetek.
2: Erre, hagyd mondjak egy nagyon jó példát, ezt lefordítom a magyar társadalom számára sajnos, egyébként sokkal érthetőbb példává. Ha látunk egy részeg embert a kocsmában pénteken este, vagy inkább egy szórakozó helyen, tehát mondjuk bulizni, és nagyon be van rúgva, akkor kívülről nézve az az ember, nem tudjuk, hogy ő alkoholista, és minden nap ez történik, vagy egy olyan ember, aki egy nehéz munkahét után, egy baromi nehéz feszült nap után azt mondja, hogy nem érdekel semmi, én most elengedem a gyeplőt, és jól érzem magam, de másnap lezohanyzik, föl kell, éli tovább az életét, és hétfőn dolgozni megy. Az nem alkoholista. De abban az adott pillanatban mind a kettő ugyanannak néz ki. Nem lehet egy adott pillanat alapján megállapítani valakiről azt, hogy mennyire problémás helyzetben van. Csak nagyon szeretjük ezt mondani. Hogy persze, mert egész hétvégén játszott, tehát függő. Ez nem így van. Uh-huh. És ezért mondom, hogy szerintem ezzel a példát érdemes ilyenkor átgondolni, amikor egy szülő is nagyon aggódik a gyerekért, ami tök jó dolog, aggódjon. Azt értse, hogy vannak olyan ingerek, amikkel nyilván meg kell küzdeni, illetve az a szülő, aki aggódik, odafigyel, és ott van a gyerekének, az már jó. Tehát, hogy ott már nagyon nehezen lesz igazán problémás a gyerek.
3: Egy kicsit zenét fogunk most hallgatni, de utána muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy magyarázzátok majd el, hogy milyen típusú játékok, milyen mondjuk tervezői céllal készültek, mik azok, amik veszélyesek, hogy nehéz lesz a gyereknek abba hagyni.
1: Igen, ez nagyon fontos, mert ezt elkezdte hát
3: igen,
1: ezt a
3: úgyhogy
1: témát.
3: Úgyhogy a zene után igen. Szerintem ezzel folytassuk majd a beszélgetést.

0: házunk tájában a videójáték függőségről beszélgetünk, ami azt hiszem, hogy akinek van gyereke, annak a háza táján is biztos, hogy megjelenik majd problémaként, de nem csak gyereknek, felnőttnek is ez egy gond lehet. És nem tisztáztuk még egyébként ezt, hogy videójáték, hogy ez a fogalom mit jelent, mert az is videójáték, amit mondjuk régen egy Commodore-on játszottunk, amikor ugrált az emberke a pályán, és akkor kerestük ki az utat az útvesztőből, meg az is, amit a mobilon játszunk, az is, meg az is, amit mondjuk online másokkal együtt játszunk, és az is, amit egyedül, ez mind videójáték.
1: Ez mind videójáték. Gyakorlatilag a legelső videójáték még valamikor az 50-es évek elején volt.
2: 1958.
1: 58 volt?
2: Igen.
1: Köszönöm. 58-ban onnan eredeztethető a legelső videójáték, az még egy ilyen, hát, hogy mondjam, a repülőgépeknek a radar kijelzője, ez hasonlatos, ilyen,
2: valami oszcilloszkópos.
1: Oszcilloszkópos, ilyen vektoros grafikai megjelenítésre alkalmas.
2: Ami
1: a Pong nevű játék volt. Két pálcikát képzeljenek el a kedves hallgatók is.
2: Tenisz for two. A Pong az egy picit későbbi, de igen, a lényeg az, hogy teniszeztek.
1: Alázd meg nyugodtan a saját szakterületemen, persze. És ugye két ilyen kis pálcikával.
0: Kár, hogy most ezt nem látják a hallgatók, hogy mutatja Péter,
1: kellett, igen, én most ezt így vizualizálom is, de nem értem miért.
0: Mert ez inkább
1: miért.
0: Pongnak tűnik most egy kicsit, igen, olyan kínai táncnak, amit bemutattál, de tudjuk, hogy miről,
1: igen,
0: van
1: két
0: szó.
1: Pálcikával kellett ugye ezt a kis bogyót, igen, egymásnak passzolgatni. És már ott rájöttek, hogy ennek hihetetlenül addiktív hatása van, és az emberek nagyon-nagyon szerették.
2: Ezt a programozók hozták létre a saját szórakoztatásukra, és aztán az emberek, akik ott a kutatóbázist, vagy mit meglátogattak, azok számára megnyitották, és akkor azok sorban álltak, hogy kipróbálhassák a játékot.
0: Jó, tehát innen ível.
1: Innen indulunk, és évtizedeken át nézve, különböző csúcs- és mélypontokkal most ott tartunk, hogy maga a videójáték, mint ipar, az nagyobb bevételt termel, mint a teljes hollywoodi filmipar összességében. Tehát egy nagyobb és sokkal színesebb és gazdagabb üzletágról beszélünk. Most az, hogy ennek milyen részei vannak, és most éppen milyen problémái vannak, én nem gondolom, hogy ez most ennek az adásnak a témája. A lényeg az, hogy sokféle platformon és nagyon sokféleképpen lehet játszani. Egymással, egyedül, ugye ezt az előbb azért félmondatokkal említettük, és itt mindenképpen az a lényeg, hogy lehet fizetni egy adott játékért, és azt végigjátszani, de vannak olyan játékok, ahol az ember vagy nem fizet, ingyen letölt egy alkalmazást, és azzal elkezd játszani, és azon belül van lehetősége arra, hogy ő extra dolgokért, haladásért, életért, erőért, fegyverekért, bármiért, ő fizessen. Ezt úgy hívják, hogy mikrotranzakciós modell. Tehát kis csomag lehetőségek vannak arra, hogy az ember fizessen. Ennek a durvább verziója az olyan véletlenszerű jutalmazási rendszer, ami leginkább a zsákbamacskához hasonlítható.
2: Meg a szerencsejátékokhoz. Meg a
1: és itt megjelenik a szerencsejáték motiváció, amikor nem tudom pontosan, hogy mit vásárolok, hanem egy lehetőséget veszek arra, hogy valami nagyon jó jutalmat bontsak ki. És itt viszont itt már van egy olyan fajta minta, és ezt azt hiszem, hogy Orsi erről sokkal jobban tudna beszélni, ami már sokkal kézenfoghatóbb függőségi modell, vagy egy mintázat, mert nagyon hasonlít a klasszikus szerencsejátékhoz.
2: És mindenképp nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag, hogy mondjam, jogi értelemben véve nem szerencsejáték, mert azzal védekeznek a cégek, hogy amit kibont, annak nincs valódi pénzügyi értéke. De a gyakorlatban ez igazából nem igaz. Lényeg, pszichológiai szempontból viszont ez egy az egyben szerencsejáték, és ezekhez a videójátékon belüli szerencsejátékos elemekhez egyébként hozzáteszem, hogy nem minden videójátékban vannak ilyenek, csak van sok videójáték, és nagyon jellemzően a mobilos játékokban ez gyakran előfordul, tehát ahol szerencsejátékos elemek vannak, és ugye az a legnagyobb probléma ezzel, hogy míg a szerencsejáték, a valódi, amit a jogi értelemben vett szerencsejáték, az felnőtt korhatáros, nem véletlenül, addig ehhez nyugodtan hozzáférhetnek akármilyen életkorú gyerekek, és hozzá is férnek. És kutatások azt most már kezdik mutatni, hogy ez nagyon nem jó, amikor egy gyerek elkezd ilyen szerencsejátékos mechanizmusokkal játszani, mert sajnos ez sérülékenyé teszi őt arra, hogy majd később felnőtt korában valódi szerencsejátékhoz is nyúljon, és ott pedig tényleg fennáll az esély arra. Ott se feltétlenül alakul ki függőség, de nyilván fennáll a veszélye, és hát a szerencsejáték függőség sem egy jó buli, most hogy fogalmazzak így.
0: De ehhez akkor az kell, hogy a gyerek hozzáférjen valamilyen pénzügyi forráshoz.
2: Így van, igen, ez egy nagyon jó pont, és nagyon fontos, így van, és ez az megint, ahol a szülőknek hatalmas felelősségük van, hogy tehát jó, hogyha nem is dőlnek be a gyereknek, meg nagyon jó és nagyon fontos, hogy tudják, hogy ez most az egész játék hogy néz ki, mik ezek a vásárlások, mit vesz a gyerek, mikor, hogyan, ne adjanak meg soha bankkártya hozzáférés csak úgy korlátlanul a gyereknek. Azt is tudni kell, hogy gyakorlatilag a játékok többségében korlátlan mennyiségű pénzt el lehet költeni. Tehát hiába az van, hogy egy dolog mondjuk 5 dollár, vagy 1 dollár, vagy másfél dollár, vagy akármennyi. Ha egy gyerek így nagyon rápörög mondjuk egy ilyen zsákba macska dologra, akkor simán elkölthet 100 000 dollárokat is akár, és erre nagyon sok példa van, ahol a szülő gondatlan volt, óvatlan, nem tudta, miről van szó, persze csak vesz 2 dollárért valamit, és aztán felébredt, hogy a gyerek elköltött 1000 dollárt. Szóval ezzel nagyon kell vigyázni, igen. Apránként költött el. És hogy ezek a mechanizmusok, ezek sajnos teljesen szándékosan vannak így tervezve a játékgyártók által, és sajnos, ami kutatói szempontból egyáltalán, ami a legaggasztóbb az az, hogy ezek a cégek pontosan tisztában vannak azzal, hogy azok az emberek, akik sok pénzt költenek az ő játékukban, azok nem a gazdag, tehetős emberek, akik ezt megengedhetik maguknak, hanem jellemzően azok, akik egyáltalán nem engedhetnék maguknak, de sajnos rá vannak erre csúszva, akár függők is lehetnek, és úgy költenek el sok pénzt, hogy ez nagyon nagy károkat okoz az ő életükben.
0: Tehát mondjuk az első dolog, amire vigyázzunk, hogyha videójátékkal szeretnénk foglalkozni, vagy a gyerek elkezd videójátékozni, hogy nézzük meg, hogy annak a játéknak van-e olyan része, ami ilyen szerencsejátékelem, tehát ami azt jelenti, hogy valamennyit fizetni kell, és nem tudjuk, hogy mi, de valami történik.
2: Igen,
0: majd.
2: Pontosan.
0: Tehát nem tudjuk, hogy mire fizetünk be, hanem valami, vagy valami nagyon jó történik, így de
1: van.
0: Az is lehet, hogy
2: most
0: hogy nem történik
2: semmi. Most
0: csak
2: hirtelen eszembe egy példa, az egyik leg, úgy mondják, undorítóbb ilyen mechanisztikus játék, most ami FIFA volt, most FC, na mindegy, szóval, hogy a focis játék, és a múltkor pont HP-nek egy kollégájával beszélgettem, és azt hiszem, hogy kiszámolták ott, hogy
1: ez én vagyok, Horváth bocsánat, Péter, igen, Horváth Péter, csak engem HP-nak szoktak
2: Egyik kollégája mesélte, hogy a múltkor kiszámolta valaki, hogy mennyit kellett kifizetni ahhoz, hogy egy ilyen szerencsejátékos zsákba maska módon az ember megszerezze puskás játékost a futballban. Uh-huh. És hogy valami 800 000 forint jött ki, azt hiszem. Tehát, hogyha biztosan meg akarod szerezni puskást, akkor 800 000 forintot kell elköltsél arra ebben a játékban, hogy neked ez biztosan meglegyen.
1: Ez az IE FC egyébként, és a világ egyik legnépszerűbb focis játéka. Annyit mondanék tanácsként, hogy minden videójátéknál a jobb esetben a digitális boltokban is, ugye lehet dobozosan venni a boltban, és lehet digitális boltban venni, amiről letöltjük az adott eszközre magát az alkalmazást. Van egy úgynevezett PEGI megjelölés, ez az életkor besorolás rendszer, ez egy európai szabvány, ami nem csak azt mutatja meg, hogy alapvetően hány éves kortól ajánlott, és akkor segít a szülőnek legalább azt belőni, hogy körülbelül korosztályosan, mikortól lehet ezt a játékot játszani, hanem vannak pici kis piktogramok a szám alatt, az életkor szám alatt, amelyek segítenek azt a szülőnek felismerni, hogy milyen elemek vannak ebben a játékban. Ez lehet erőszak, lehet valamilyen fajta mesztelenség vagy szexuális tartalom, trágárbeszéd, és itt megjelenik hangsúlyozottan, és ez egyébként pont nemrég változott a korhatárbesorolás ennek a szempontnak a rendszere szerint, amiről Orsi beszélt az előbb, hogy olyan szerencsejátékszerű mechanizmus, illetve mikrotranszakciós vásárlási lehetőség, ami valamilyen problémás mintát okozhat mondjuk a felhasználónál. Tehát, hogyha ha szülőként nézzük azt, hogy milyen játékot tölt le a gyerek, ugye van egy csomószor, már ő letöltheti, mert ingyenes, ezeket mindig nézzük meg.
0: Ez kötelező egyébként minden ilyen játékban nem feltüntetni?
1: Nem, sajnos, nagyon ajánlott, ez egy iparági standard, maguk a fejlesztők adják be ilyenkor auditra a saját játékukat. Sajnos nem kötelező, nagyon szeretné mindenki, hogy az legyen, mert ez egy szabályozási kérdés kéne, hogy legyen. Egyébként az Európai Unió nagyon-nagyon határozottan lépked ebbe az irányba, hogy minél egységesebben kezelje az életkor ellenőrzést például. Most az EU az éppen egy életkor ellenőrző, de teljesen független applikációt akar bevezetni az összes tagországba. De ezek évek, mire oda jutunk. Uh-huh. Addig sajnos a szülői tudatosság van, de mondjuk a játékoknál én azt gondolom, hogy a 80-90%-ánál azért valamilyen jelzést kap a szülő a digitális boltokban, hogy tudja, hogy mi van. De én ennél tovább mennék, és mondanék egy nagyon egyszerű példát, vagy egy nagyon egyszerű tippet inkább, egy tanácsot. Üljünk le a gyerek mellé, és nézzük meg, hogy mit csinál. Aha. És lehetőleg ne azzal a felütéssel, hogy na mi az a hülyeség, amit már megint játszol, hanem egy olyan, mondjuk legalább őszintének mímelt érdeklődéssel, ami biztos, hogy néha nehéz, de meglepő, ennyi jó dolgok sülhetnek ki belőle, mert a legjobb játékkal töltött idő a közös videójátékozás. Tehát a szülő-gyerek videójátékozásnál nincs jobb egyébként, és ez egy remek lehetőség arra, hogy a szülő képbe kerüljön azzal, hogy mi történik a játék során, mihez nyúl a gyerek, mi motiválja, mi az, ami felidegesíti, mikor kell szólni neki, hogy hagyja abba a játékot, mert elkezdi mondjuk a frusztrálni őt a veszteség, vagy valami. Nálunk a családban például az egy bevett szokás, sogorom úgy csinálja a saját gyerekével, hogy abban a pillanatban, hogy a gyerek frusztrálódik, könnyes lesz a szeme a játéktól, azt mondta, hogy mit beszéltünk meg, addig játszunk, amíg örömet okoz, és azonnal kikapcsolja. Ez például szerintem egy tök jó dolog, uh-huh. Megtanul egy érzelmi szabályozást, nem engedjük, hogy a frusztráció tovább menjen, mert ez fontos. Tehát a közös idő az, ami mindenkinek segített abban, hogy ez jobb legyen.
0: Hú, ez nagyon jól hangzik egyébként, csak elképzelek magam előtt egy családi helyzetet, hogy van a két szerencsétlen szülő,

0: lenni, akkor nem csak azt kell nézni, hogy többet edzek, egészségesebben étkezem. Tehát mindig az ember priorizálja a saját életében a feladatokat. Mi kell ahhoz, hogy jól érezzem magam a bőrömben? Hogyan tudok valóban ellenálló lenni a világ dolgaival szemben? És az egy nem kérdés ilyenkor, hogy megfelelően aludjak, jól étkezzek, és legyen az, hogy elmegyek edzeni. Ezek is olyan dolgok, amit az ember beütemez az életébe, és tesz azért, hogy jobb legyen. Ugyanez a digitalizáció, hogy ha nem foglalkozunk fel, ha nem teszünk közös erőfeszítéseket, tekintsük úgy, mint egy edzést, a gyereket elküldöm úszni, például erről beszélgettünk, hogy akkor milyen jó, elmegy úszni, elmegy sportolni, tök fontos, hogy a gyerek sportoljon, az is tök fontos, hogy a szülő játszon. Vegyünk részt abban a folyamon, ez egy edzés. Fogjuk
1: és ez elég,
0: edzésként.
1: Hogyha mellette ülök, és ő a mobilon játszik.
0: Szerintem nem kell mindig mellette ülni, de az, hogy van közös idő, vagy együtt játszunk valamit.
1: De mondjuk
0: van,
1: egy ilyen mobilos lehetőség.
0: Mobilban van nagyon jó interaktív játék, mondjuk ilyen rejtvényjáték, amikor valamit ki kell találni, vagy egy szabaduló szobaszerű játék, vagy van, ami nyilván korfüggő, tehát egészen komplex játékokig is el lehet menni, de olyan is van, hogy két telefonnal egymás ellen lehet valami viszonylag egyszerű ügyességi játékot. De az a fontos, azért... hogy megtaláljuk azt, ami nekünk is egy picit szórakoztató.
1: Na itt ez a megtaláljuk pont erre akartam rákérdezni, hogy soha életemben nem játszottam videójátékot. Nem erkölcsi okokból, hanem
0: akkor
1: valahogy
0: nem
1: jött szembe velem. Most a gyerek elkezd játszani, és én nem értek hozzá egyáltalán. Azt se tudom, hogy hol keresek olyat, ami jó játék.
0: Erre vannak azért nagyon-nagyon sok tartalom van. Nagyon, onnantól kezdve, hogy önökhez most nem akarom azt mondani, hogy a képernyőidőt olvasd, mert ez annyira profán lenne, de hogy nyilván azért kezdtem el én is a képernyőidőt csinálni, hogy segítsek a szülőknek eligazodni. Teljesen alapszinten próbálok fogalmakat és jelenségeket bemutatni, mert azt gondolom, hogy a szülőnek segítség kell. Teljesen igazad van abban, hogy a szülőnek nagyon nehéz dolga van. Most jól működő szülőnek lenni, talán sose volt ennyire nehéz, mint most. Minden tiszteletem az összes szülőé, aki ilyen alázattal, akarattal és kitartással neveli a gyerekét és csinálja a dolgokat, mint amit most nekem a beszélgetésünk előtte is elmondtál. Szerintem szuper, amit csinálsz, már most szuper.
1: Húha, most nem tudják a hallgatók, hogy miről beszélgettünk, de azért ezt vezessük, hogy a képernyőidő az egy honlap, igen. Mert ugyanezt már említettük, de most csak így mondhatod, hogy képernyőidő. De most itt az a lényeg, hogy muszáj. Tehát, hogyha eddig nem tudtam semmit, akkor is muszáj, mert a gyerek életéből nem fog kimaradni ez.
0: Biztos, hogy nem fog. Ugyanúgy, ahogy a mesterséges intelligencia sem fog kimaradni, ahogy a közösségi média sem fog kimaradni, ugyanúgy, ahogy a skillek folyamatosan változnak, tehát azok az, ahogy működünk a világban, az, ahogy gondolkodunk a világról, az most éppen egy nagyon drasztikus változáson megy át. Ebből nem hagyhatjuk ki a gyereket, és magunkat sem, én azt gondolom. És most egyébként azért ajnároztam ennyit a szülőket, és téged is, és bocsánat, hogy ha ez zavarba ejtő, hogy nem ez volt a célom. Azt akartam elmondani, hogy tök fontos, hogy a szülő értse, hogy ez egy nehéz dolog, és hogy ezt most valamekkora erőfeszítést ebbe bele kell tenni, de azért ez nem a világnak a vége, nem dől össze a világ. Azok a gyerekek, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, így több eszembe mondom az Orsival, mert ez egy közös gyakorlatilag már hivatásunk, vagy missziónk, hogy azt lássuk, hogy vagy megértessük a szülőkkel, hogy az a szülő, aki törődik a gyerekével, az már nyert. A gyerek, amikor a gyerek szeretett hiányból és elhanyagoltságból megy a digitális világba, ott vannak igazán bajok.
1: És akkor most megint visszakanyarodunk az első fél órában elkezdett szálhoz, hogy akkor működik ez jól, hogyha egy rendszerben gondolkodunk, tehát hogy a gyerek életébe is legyen egy rendszer, és hogy abban is legyen egy rendszer, hogy mondjuk mikor és hogy és mit játszhat. Nem is annyira, hogy mennyi ideig, hanem hogy mi helyett ne játszon. Tehát itt például ezen a képernyőidő oldalon is vannak ilyen tippek, hogy ugye asztalhoz soha ne vigyünk telefont, ne csak a gyerek ne vigyen, ne csak a gyerek ne játszon, hanem a szülő se. Játszon, tehát itt a példamutatás fontos. Még egy fontos ilyen tippet láttam ott az oldalon, hogy ugye lefekvés előtt egy órával semmilyen kékfényes képernyő játék, ilyesmi

0: valami nem stimmel, akkor ne keressünk valami másik játékot, van millió olyan játék, ahol nincsenek ilyen kényszerű elemek, és nagyon lehet élvezni.
1: Még annyit, mert tényleg fogy a műsoridőnk, hogy ahogy említette Horváth Péter, hogy vannak azok a fizetős játékok, amiben tudjuk, hogy miért fizetünk, és azt kapjunk. Vannak azok a játékok, amelyek teljesen ingyenesek, és vannak, ahol lehet, hogy közben valamiért fizetnünk kell. Tehát mondjuk van három ilyen kategória.
0: Teljesen ingyenes játékok nem nagyon vannak.
2: Hát
0: nem,
2: változó.
0: Nem sok.
2: Hát mondjuk hát, van olyan, amikor ingyen adnak, például mondjuk az Epic Games hetente ad ingyen játékokat.
0: Igen, igen. De azok olyan játékok, amiknek eredetileg van egy ára, igen, csak meg lehet kapni ingyen. Igen. Tehát, hogy jellemzően vagy az a modell, hogy az ember fizet egy játékért, vagy az, hogy nem fizet, mármint, hogy ingyen tölti le, de fizet benne. Olyan, hogy teljesen nem is kell fizetni a játékért, és se benne semmi, ez
2: az maximum
0: nagyon
2: ritka. Promóció keret tében van, ez általában olyankor valamilyen platformra próbálják meg rászoktatni a felhasználót. Én inkább azt mondanám, és ez egy általános gondolkodásmód lehet a szülőnek is. Ha valami ingyen van, ott te vagy a termék. Ez a közösségi médiára is igaz, és bármilyen más szolgáltatásra is. Nem csak azzal fizetünk, hogy fizetünk valamiért, fizetünk azzal is, hogy reklámot nézünk.
0: Fizetünk azzal, hogy ott vagyunk.
2: Fizetünk az időnkkel.
0: Igen.
2: És fizetünk a figyelmünkkel. Ott tartanak minket az adott platformon. Ugye reklámbevételből él rengetegen. Gyerek 4-5-10-20 reklámot is lát egy ingyenes játék közben, és mi ott se vagyunk. És nem is tudjuk, hogy milyen reklámokat, mert a Google ilyenkor a saját rendszerében forgó reklámokat, amiket a YouTube-on is szoktak menni reklámok, azt jeleníti meg a gyerekeknek. Ezért fordult elő sajnos, több helyen is, több országban és Magyarországon is, hogy például a politikai hirdetések és közéleti hirdetések mentek le gyerekeknek játék közben. Ami egyébként szigorúan tilos lenne, tehát erre van, amúgy reklámszabályozás van, tehát a tévében sokkal szigorúbb szabályozások vannak, mint ami mondjuk a tabletekre vagy a mobilos játékokra vonatkoznak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz tér, és itt térünk vissza ahhoz mindig, hogy a szülői figyelem megkerülhetetlen, és a mobiltelefon nem lehet babysitter. Mert olyan, mint hogyha a babysitternek hagynánk, hogy azt csinálja a gyerekkel, meg oda vigye, elviszi bungee jumpingolni, mert hogy ez tök jó. Nem lesz jó. Tehát, hogy kell, hogy a szülői kontroll egy picit legyen.
1: Ez lesz most a végszónk. Köszönöm szépen dr. Király Orsolyának, az ELTE PPK klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszék oktatójának, és Horváth Péter kommunikációs szakértőnek, a képernyőidő honlap egyik alkotójának, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba. A mai műsorban tehát a videójátékokról, függőségről, internetes térben, szokásos és kialakuló gyakorlatunkról, az okos használatról beszélgettünk. A mai műsort készítették Varga Ramona, Urbán Péter és Szabó Csilla. Viszont hallásra!

0: A Gero és Forteba felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra van.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először egy kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy különleges színházi és kultúra történeti kötetbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: ékszőnyegek és kortárs műalkotások világába kalauzolja az érdeklődőket a HAB, azaz a Hungarian Art and Business legújabb időszaki tárlata. Az összeszűve Történetek szálról szálra című kiállítás Kocsis Katica esztéta kurátori munkája révén különböző korok és eltérő kulturális közegek munkáit mutatja be, miközben megismertet a textilművészet és a festészet kapcsolódásának lehetőségeivel. A tárlat a keleti és afrikai világhoz szorosan kötődő textilművészet hagyományaiból indul ki, amely napjaink művészet történeti narratíváinak újragondolásában is inspirációt nyújthat. Kocsis Katicával, a kiállítás kurátorával elsőként arról beszélgettünk, milyen előzményei voltak ennek a válogatásnak.
1: Tóth Simon Ferenc és Ludmán Lajos egy művészeti vásáron korábban már kipróbáltak kvázi ezt a koncepciót, ott állítottak ki először antik szőnyegeket és kortárs képzőművészeti alkotásokat egymás mellett, és nagyon tetszett az embereknek, így a Tóth Simon Ferenc volt ez, aki megkereste a HAB-ot, és hát a HAB-nak a koncepciójába is abszolút passzol, így indult ez az egész. Ludmán Lajos az egyik legismertebb kortárs műgyűjtő, Tóth Simon Ferenc pedig a Mythos Collection-nek a gyűjtője, mindent tud ő a szőnyegekről, ezért is volt nagyszerű vele dolgozni.
2: És akkor ugye azok a szőnyegek, amelyek itt láthatóak, döntően ebből a kollekcióból vannak.
1: Igen, tőle érkezett, és egy nagyon hosszas eszmecsere során alakult ki, hogy melyik művek, melyik szőnyegekkel tudnak itt összepárosodni ezekben a terekben.
2: Ugye az történik, hogy a szőnyegek által egy egészen más kulturális világ kapcsolódik össze a kortárs festményekkel. Vajon mi lehet az, ami ennek a kettőnek a kölcsönhatását ennyire különlegessé teszi?
1: A szőnyegekbe és a festményekbe is az emberiség mindig a saját történeteit meséli el, meséli újra, vagy őrzi meg. És ez adja a kapcsolatukat. Egy kortárs művész is mindig a saját történeteit,